0: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Mohamed Fatima egy különleges hang története. Mohamed Fatima neve sokak számára egyet jelent a magyar könnyűzene egyik meghatározó korszakával, a fekete vonat sikereivel és az olyan emlékezetes dalokkal, mint a Ragyog a szívem. Az énekesnő története azonban jóval több egy sikeres zenei karriernél. Életútja tele van fordulatokkal, újrakezdésekkel, külföldi évekkel és olyan időszakokkal, amikor ismét fel kellett építenie önmagát és pályáját. Mohamed Fatima 1981. augusztus 16-án született. Már fiatalon közel került a zenéhez, és mindössze 16 éves volt, amikor 1997-ben a Fekete Vonat énekesnőjeként országosan ismerté vált. A Fekete Vonat a 90-es évek végének egyik népszerű magyar hip-hop és pop formációja lett. A zenekar a Fila Rap Jam díjának megnyerése után lemezszerződést kapott, majd sorra jelentek meg sikeres albumaik. Fatima számára rendkívül fiatalon érkezett meg a hírnév. Miközben más, vele egykorú fiatalok még az iskolai éveket élték, ő már színpadon állt, közönség előtt énekelt, és egy ország ismerte nevét. A Fekete Vonat több sikeres lemezt készített, köztük az 1998-ban megjelent első albumot, majd a Város másik oldalán és a Harlemi éjszakák című kiadványokat. A formáció később feloszlott, Fatima életében pedig új időszak kezdődött. Az együttes megszűnése után az énekesnő külföldön is szerencsét próbált. Londonba költözött, ahol egészen más körülmények között kellett helytállnia, és a zenei pályától távolabb is dolgozott. Ez az időszak fontos része lett az életének, hiszen megmutatta, hogy a színpadi sikerek mögött mennyi kitartásra és alkalmazkodásra van szükség. Fatima később visszatért Magyarországra, és újra megpróbált helyet találni magának a hazazenei életben. 2012-ben a The Voice című tehetségkutató műsorban is feltűnt, ahol Karamell csapatába került. Bár a versenyben nem jutott sokáig, szereplése ismét ráirányította a figyelmet. A következő években már szóló énekesként építette karrierjét. 2013-ban megjelent első önálló albuma, amelyen 17 saját dal kapott helyet. Ugyanebben az időszakban született meg a Ragyog a szívem című dala is, amely az énekesnő egyik legismertebb szólóslágere lett. Később Ott leszek című dalával a Dal című műsorban is szerepelt. Mohamed Fatima pályájának különlegessége, hogy hosszú évek alatt többször is képes volt újra megmutatni magát. Nem egyetlen korszakhoz kötődik, a Fekete Vonat fiatal énekesnőjéből szóló előadó, majd ismét egy sokat foglalkoztatott és szeretett előadó lett. Ez különösen fontos egy olyan szakmában, ahol folyamatosan változnak a zenei divatok, az előadók és a közönség igényei is. Mohamed Fatima története azért is figyelemre méltó, mert nem egyenes akadályoktól mentes sikertörténet. Volt időszak, amikor a csúcson volt, később pedig távol került a reflektorfénytől, külföldön próbált szerencsét, majd újra visszatért. Mindezek ellenére nem adta fel az éneklést és a zene iránti szeretetét sem.
1: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Diklóban.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Roma művészet, roma kultúra. Akkor Roma Szalon. A Rádió Dik kulturális műsora. Tarts velünk minden hétköznap. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat. Önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádió Dik FM 100,3 MHz-es frekvencián. Mendi Milán fiatal tehetség, leendő hegedű művész a mai vendégem, aki az idén fog diplomázni a Pécsi Tudomány Egyetem művészeti karának hegedű szakán, Szabadi Vilmos osztályában. A mai beszélgetésben mesél nekünk tanulmányairól, terveiről és a gyökereiről. Tartsanak velünk a mai este folyamán is. Köszönöm szépen, Milán, hogy elvállaltad a beszélgetést.
4: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, én köszönöm a lehetőséget.
3: Mi már beszélgettünk korábban, de most egy kis apropó, ami miatt ismét beszélgetünk, hiszen most lesz a bachelor diplomád hamarosan, júniusban, tehát néhány hét múlva. Jelenleg a Pécsi Tudomány Egyetemen tanulsz Szabadi Vilmos osztályába. Mesélj nekünk egy picit, hogyan készülsz most a diploma hangversenyedre?
4: Hát elsősorban is nagyon sokat gyakorlok, próbálok tudatosan gyakorolni, minél többet.
3: Ez a minél többet, ez mit jelent? Ez napi fél óra? Hát ez most csak egy vicc volt.
4: Azért annál egy kicsit több. Hát minimum azért a 4 órának meg kell, hogy legyen, de ha annál több, az még jobb. De ez annál több az a tudatos gyakorlás. Tehát ez a 4 óra is tudatos gyakorlásnak kell, hogy legyen, mert gyakorolhatok én 10-15 órát is egy nap, annak nincs értelme.
3: Tehát valójában az ember ilyenkor egész nap a zenével foglalkozik, de 4 órát van mondjuk legalább a hangszer a kezében. Igaz? Hiszen azért te jársz egyetemre, tehát neked óráid vannak, és az én tapasztalatom az, hogyha mondjuk bekerül el az ember egy ilyen egyetemre, egy ilyen művészképzésre, akkor mondjuk elkezdenek délelőtti órákat felvenni a diákok, és hát jönnek a délutáni órák, és aztán örül az ember, hogyha egyáltalán 3-4 órát szünetelhet, és a kezébe veheti a hangszert.
4: Hát igen.
3: Ez nálad is így van, gondolom.
4: Így van nálam is, bár most ugye utolsó éves vagyok ezen a szakon, tehát már ilyenkor már nincs annyi órám, mint azelőtt, tehát első évben tényleg teli volt a napjaim órákkal, mindenféle akusztika, filozófia, mindenféle ilyen töltelék-tárgyal.
3: A szokásos mellett, hogy akkor hegedű főtárgy, szolfés, zeneelmélet, tehát hogy ezek nélkülözhetetlenek.
4: Azok nélkülözhetetlenek, de azon felül voltak még ilyen töltelék-tárgyak, amikkel teljesíteni kellett.
3: Igen, de ezek is nagyon fontosak egyébként, tehát hogy például megismerkedni az akusztikai tér fogalmával, meg azért ilyen hasznos dolgok, ezek azért fontosak egy zenész számára.
4: Nyilván fontos volt, de most hála Istennek már utolsó évre nincsenek ilyen tárgyaim, tehát ugye tavaly leszigorlatoztam szolfés zeneelméletből, tehát már olyan tárgyam sincsen, már csak fő tárgyam van, ami ugye jelen esetben a hegedű, meg zenetörténet tárgyam van, amit még teljesítenem kell, és szigorlatot kell tennem belőle, valamint ugye kamara és zenekar ezeket a tárgyakat.
3: Miért ilyen fontosak ezek a tantárgyak? Tehát például szolfés. Szolfést az onnantól kezdve tanul az ember, sőt még előtte, hogy elkezdi a főtárgyat. Tehát, hogyha mondjuk valaki beiratkozik 8 évesen a zeneiskolába, akkor már 7 évesen legalább el kell kezdeni a szolfést. És te most vagy 23, ezek szerint, hogyha tavaly fejezted be, mondjuk tavaly szigorlatoztál, akkor az azt jelenti, hogy 22 éves korodig neked szolfést kellett tanulnod.
4: Igen.
3: Hát az nem egyszerű.
4: Hát nem egyszerű, és nem is szerettem, megmondom az őszintét, bár nagyon-nagyon hasznos tényleg, mert benne van a zenébe, tehát amit játszunk, a szolfés, az elmélet, tehát nagyon fontos, egymásra épülnek ezek a tárgyak, tehát zenelmélet, szolfés.
3: És miket tanulsz itt egyébként? Azért egy picit fejtsük ki annak is, aki nem annyira járatos ebben a képzésben. Tehát nyilván alapfokon mondjuk a hallásgyakorlatok, tehát meghallani a hangokat, meghallani két hang közötti távolságot, tehát a hangközöket, felismerni az akkordokat. Középiskolában ugyanezt fejlesztik, csak nyilván magasabb szinten. Mi van például egy egyetemi oktatás keretében?
4: Az egyetemi oktatás keretében igazából ugyanaz van, mint középfokon az én véleményem szerint, csak nyilván gyorsabb a tempó, és több az elvárás, tehát hogy több ZH van, meg sok vizsga, amit teljesíteni kell, és azáltal jutsz előre, tehát tovább fél évről fél évre.
3: Tehát fejlesztjük magunkat.
4: Igen, fejlesztjük magunkat, igen.
3: Nekem érdekes élmény volt, hogy amikor bekerültem a Zeneakadémiára, és első szolfés órán volt, akkor azt mondta a dubrovai tanár úr, hogy hát akkor itt van egy Liszt Ádúr zongoraverseny, akkor ezt a részét nekünk eljátsza, egy bizonyos részt, írjuk le. És hát szóhoz nem jutottam, hogy egy zongoraversenyt kell leírni ennek a részletét. Hát ez lehetetlen feladatnak tűnt. De aztán végül is valahogy mégiscsak megoldottuk. Meg olyan különleges feladatokat adott számunkra, ami azért középiskolában nem volt. Tehát tényleg ott azért már voltak olyan elvárások, ami hát tényleg átlag felett, én azt gondolom.
4: Igen, igen, hát...
3: Neked is vannak akkor ilyen tapasztalataid.
4: Nekem is vannak nyilván ilyen tapasztalataim, de hát ez nagyon egyetemfüggő, hogy... Mm-hmm, hogy
3: tanárfüggő.
4: A tanár egyetemfüggő, tehát hogy milyen szinten érzi a tanár a diákokat, és úgy építi fel az anyagot. Mert nyilván, ha lát egy csoportot, aki picit gyengébb, vagy nehezebben tudja felfogni az anyagot, vagy nehezebben tud lejegyezni, akkor nem fog egy ádúr zongora
3: versenyt
4: lediktálni neki, de nyilván nekünk is voltak ilyen próbálkozásaink, és volt, hogy sikerrel is jártunk.
3: Uh-huh, uh-huh. Persze, nyilván tett kell hozzá egy csoport.
4: Igen.
3: Tehát azért ezek már egy magas szintű képzésnek a részei. Erről majd még beszélgetünk. Térjünk vissza egy picit a diploma hangversenyedre, hiszen ez az aktualitás júniusban lesz. Mi lesz a műsor?
4: Hát a műsor az két Bach szólószonáta lesz, egy lassú és egy gyors tétel. Jelen esetben ugye a G-moll szólószonáta adagio tétele, valamint a fuga tétele lesz. Aztán játszom majd még ugye a tanárúrral a Beethoven tavaszi szonátát.
3: Igen, azt én fogom kísérni. Illetve ez nem kíséret, hanem kamara.
4: Kamara,
3: tehát
4: igen.
3: Tulajdonképpen két egyenrangú szólam.
4: Igen, és a Sibelius
3: hegedűvesen.
4: Játszani ez a műsor.
3: Hány perces program ez?
4: Hát körülbelül 35, durva 40 perc.
3: Uh-huh. Azért ez nem egyszerű. Tehát ezek nem komoly darabok. Tehát egy Beethoven tavaszi szonáta, én azt gondolom, hogy a kamara irodalom egyik legnehezebb műve.
4: Igen.
3: Hegedű zongora szonáták tekintetében, igen, kamara művek tekintetében. Sibelius hegedű verseny szintén egy hegység, mondjuk ezt. Tehát, igen, hogy egy olyan kihívás, amit nem mindenki tud teljesíteni.
4: Igen.
3: De Bachot viszont kötelező játszani, nem is véletlenül. Tehát, hogy azért olyan alapdolgokat tud megtanulni, elsajátítani az ember Bach művein keresztül, amik úgy végigkísérik a tanulmányaikat. És egyébként a zenészeknek a legtöbbje rendszerint azt mondja itt a műsorban és a rádió műsorban, hogy hát Bach mindennek az alapja.
4: Igen.
3: És gyakran említik a kedvenceik között. Veled ez hogy van?
4: Én is nagyon-nagyon szeretem Bachot, tehát maga már csak hallgatni, nem csak játszani, hallgatni is szeretem, sokszor teszem be az autóba, már csak ilyen relaxáló zeneként, hogy ellazuljak, picit kikapcsoljak, tehát hogy én nagyon szeretem Bachot tényleg. Uh-huh. Játszani meg főkép, bár azt nem könnyű. Nagyon-nagyon nem könnyű. Főleg zeneileg olyan dolgokat meg úgy megvalósítani, ahogy a szerző elvárta, vagy elvárja. Uh-huh. Az nagyon-nagyon-nagyon nehéz.
3: Mendi Milán, fiatal tehetség, leendő hegedű művész a mai vendégem, aki az idén fog diplomázni a Pécsi Tudomány Egyetem művészeti karának hegedű szakán Szabadi Vilmos osztályában. Most pedig következzen egy közel 10 éves felvétel Mendi Milántól, ahol még egészen pici gyermekként Puka Károly zenekarával egy nőnapi nótaesten játszik.

0: Mendi Milán fiatal tehetségként 2015-ben már Puka Károly zenekarával nőnapi nótaestén játszott, amelynek egy részletét hallgathattuk. Most pedig folytatjuk a beszélgetést a leendő hegedű művésszel, aki az idén fog diplomázni a Pécsi Tudományegyetem művészeti karának hegedű szakán Szabadi Vilmos osztályában.
1: Egy picit kanyarodjunk vissza a gyökerekre, hiszen nagyon-nagyon érdekes az, hogy egy fiatal roma gyerek, aki a Rajkóból jött ráadásul, erre is mindjárt rátérünk, hogyan keveredik ebbe az irányba, hogy rajong Bachért? Mesélj nekem kezdésként a családodról egy picit.

0: eleinte még kis játékhegedűn, utána már rendes igazi hegedűvel tanított.
1: Játékhegedű, az mit jelent?
0: Hát,
1: műanyag?
0: Műanyag hegedű. Azon próbál, néztem a papát, vele szembe álltam, és akkor néztem, hogy húzza a vonót, és akkor én utánoztam. Aztán utána idővel már kaptam egy hegedűt, egy feles hegedűt, aztán kézről a papa megmutogatta nekem, ez úgynevezett rajkó módszerrel megmutogatta nekem.
1: Igen. De hát ez a hagyományos dolog, tehát ez a cigányzenés családokban az így működött, ez volt a természetes.
0: Igen. Aztán utána ugye idővel beirattak édesanyám zeneiskolába.
1: Hát mire mentél a zeneiskolába, akkor te már tudtál hegedülni?
0: Én már addigra már tudtam hegedülni, igen. Igen.
1: Nagypapád akkor hegedűs volt, prímás volt.
0: Igen. Igen, prímás volt a papám. Még mai napig, hála Istennek, él és zenél, bár most már annyira nem járkál sehova, inkább otthon, vagy esetleg ha ritkán-ritkán hívják, akkor megy, de azért már korban van.
1: És azért még beleszól, hogy Ilánkám, ezt egy kicsit így kellene, vagy úgy kellene játszani?
0: Nem szokott már beleszólni. Nem is hal minden nap gyakorolni, meg most már nem gondolja úgy, hogy beleszólhat, vagy bele tud szólni.
1: Pedig egy fiatal művésznek is azért jól tesz. Persze. Jól tesz, hogyha az egy külső fül meghallgatja, főleg egy hozzáértő. Prímás, mondjuk. Tehát nekem legalábbis ez a tapasztalatom, hogy az ember mindig tanul abból, hogy valaki más egy zenészt meghallgatja. Még hogyha nem is hegedűművészről van szó, akkor is fontos ez, hogy egy visszacsatolást kapjon az ember.
0: Persze. Önbizalmunknak is jót tesz, főleg ha jó az, amit csinálunk, és kapunk egyfajta visszajelzést. De én nem szoktam a nagyapámnak úgy játszani. A koncertjeimre el szokott jönni.
1: Szóval ott kíváncsi, és akkor büszke az unokájára.
0: Ott nagyon-nagyon büszke, ott mindenkinek mondja. Úgyhogy most már ilyen kapcsolatban vagyunk így zeneileg a papámmal, de azelőtt meg ugye napi szinten együtt gyakoroltunk. Ugye volt, tehát amikor 9-10 éves voltam, akkor ugye a papával kötelező volt az a másfél órát legyakorolnom azt a sajátjainkat, tehát ezt a kávéházi cigányzenét.
1: Aha.
0: És utána csináltam a zeneiskolai anyagot. Az is egy óra, másfél óra volt. Tehát, hogy egy nap egy 3 órát biztosan gyakoroltam.
1: Már egészen fiatal korodtól. Tehát ez szükséges tulajdonképpen, hogy az ember eljusson egy olyan szintre, ahova te is eljutottál, hogy mondjuk most fog diplomázni egy zeneművészeti egyetemen.
0: Nyilván. Ez fontos.
1: És hogy jött össze a zeneiskolai tanulmányaid alatt az, hogy egyszerre tanultad akkor a cigányzenét, nagypapától, és a klasszikus zenét. Ez nem zavart össze?
0: Nem zavart össze, mert ezt külön tudtam választani. Tudtam azt, hogy amit a papával veszünk, az a miénk, azt mi csináljuk, az más, mint az, amit a zeneiskolába elvárnak. Sőt, inkább amit a papával gyakoroltunk, anyagot, azt komolyabban vettem, mert akkor még olyan ambícióim voltak, hogy én egyszer majd prímás akarok lenni. Tehát akkor még nem volt ilyen nagy, úgymond Bach rajongásom, mert én nem ebben nevelkedtem. Sok ismerősöm, barátom azért már ebben nevelkedik, hogy azért már megismert tetik vele ezeket a nagyobb zeneszerzőket, hegedű művészeket, de én nem ebben nőttem fel. Én még 11-12 évesen nem tudtam, ki az a helyfec, ha ciki, ha nem. De viszont az, hogy ki volt a Járóka Sándor, azt már tudtam.
1: Igen, ez nagyon fontos.
2: A következő percekben a Rajkó zenekar 25 éves jubileumi koncertjét hallgathatjuk meg, illetve annak egy részletét, amelyen Brahms 5. és 6. magyar táncát az édesapám Suki András prímás vezényli. A felvétel 1977-ben készült.

0: A Rajkó zenekar előadásában hallgathattuk meg Brahms 5. és 6. magyar táncát, amelyen a prímás édesapám Suki András. A felvétel pedig a Rajkó zenekar 25 éves jubileumi koncertjén a 70-es évek közepén készült, 1977-ben. Most pedig folytatjuk Mendi Milán fiatal tehetség leendő hegedű művésszel készült beszélgetésemet, aki az idén fog diplomázni a Pécsi Tudományegyetem művészeti karának hegedű szakán Szabadi Vilmos osztályába. Te azért Z-generációs vagy, ha jól sejtem,
1: igen,
0: ugye?
1: Igen.
0: Nálad azért már érezhető volt, hogy már amikor születtél, akkor is nagyon nehezen éltek meg a cigány zenészek.
1: Igen.
0: És te milyen jövőt láttál még eleinte ebben a műfajban?
1: Igazából én nem láttam bele ebbe. Én mindig a szívemre hallgatok, nem az eszemre. Uh-huh. Tehát, hogy nekem az volt a tervem, hogy én cigány zenekart akarok vezetni egy étterembe, vagy hajón, vagy bárhol, uh-huh. és én ezt akarom csinálni, de aztán, amikor már nagyobb lettem, akkor rájöttem, hogy igenis tényleg kihaló félbe van, és ha ilyen terveim lesznek, akkor nem fogok megélni ebből.
0: Uh-huh. De akkor végül is az eredeti tervedhez híven végül is a Rajkóba felvételiztél.
1: Igen, igen.
0: Tehát akkor, nyilván egy cigányzenésznek, vagy hát egy olyannak, aki cigányzenével kapcsolatos álmokat dédelget, mindenféleképpen az útja a Rajkóba vezet, én azt gondolom.
1: Igen, hát én 11-12 éves voltam, amikor Rajkóba felvételiztem, és egészen 14 éves koromig, vagy 5 éves koromig ott voltam, és az az idő volt, az a 14-15 éves életkor, amikor tudatosult bennem azt, hogy ezt nem csinálhatom tovább így, tehát nem ezen a szakon szeretnék érvényesülni, hanem a komoly zenébe szeretném magam még jobbá tenni. Uh-huh.
0: Illetve ezzel párhuzamosan? Mert nyilván, aki szereti a cigányzenét, és mondjuk ebben nő fel, és ezt tanulja, mint a Rajkó.
1: Hát azt nem felejti.
0: Tehát az nem fogja, persze,
1: nem,
0: hát,
1: nem,
0: hogy ez benned marad.
1: Ez benne van a vérünkbe, ezt csinálni fogjuk, hallgatni fogjuk, uh-huh. őrizni fogjuk, és továbbadni a következő generációnak, uh-huh. ahogy csak tudjuk, de nem ez a fő, uh-huh. ami, a fő dolog, amivel pénzt szeretnénk mm-hmm. keresni. Tehát itt a pénzkeresés.
0: A megélhetés világos, hát ez alapvető igen. kérdés. És viszont ettől sokkal több lettél, vagy sokkal több vagy, hogy olyan alapjaid vannak, ami azért feljogosít téged arra, hogy mondjuk bármikor lehetsz cigányprímás, hogyha éppen úgy döntesz, igen. vagy éppen ebbe az irányba indulnál el akár diploma után, de azért mégiscsak ott lesz mellette ez a művész diploma, vagy tanári diploma, hiszen ez a célod.
1: Igen.
0: Néhány év múlva ezt is szeretnéd megszerezni.
1: Igen, ezt szeretném. Igen. Uh-huh.
0: Tehát, hogy ezzel végül is sokkal több vagy, mint egy átlagos zenész.
1: Igen.
0: Mint egy átlagos, mondjuk prímás, vagy mint egy átlagos klasszikus hegedű művész. Hiszen igen. te mind a két műfajban akkor otthon igen. vagy, és tanultad középiskolás korodban is. Igen. Tehát akkor végül is ezért volt a váltás, hogy a Rajkóból akkor átmentél az Egressi Konziba, ha jól emlékszem.
1: Igen, igen.
0: Hiszen
1: igen.
0: mi már nagyon régóta ismerjük egymást, mióta felköltöztél Pestre,
1: igen.
0: és bekerültél a Rajkóba, én azóta már ismerlek téged, igen. hiszen a Rajkóban ott talán akkor voltam a zenetagozatnak a vezetője.
1: Igen, igen. igen.
0: Jól emlékszem.
1: Hát ez már, tudom, hány évvel ezelőtt mm. volt, tehát már talán már a tizet is súrolja.
0: Igen. És végül is akkor nyári tanár úrnál tanultál. Nála. Tőle tanultad a zenekari gyakorlatot is.
1: Igen, a klasszikus zenét is tőle tanultam. Ő hozta helyre a klasszikus zenei alapokat. Uh-huh. Tehát, hogy neki sokat köszönhetek, uh-huh. és nem miatta mentem el a Rajkóból,
0: persze.
1: nyilvánvaló, hanem egy jobb jövő reményében. Uh-huh. Tehát, hogy én nekem ott a Rajkóban annyi volt, azt éreztem, hogy ott teljesítettem azt, amit teljesítenem kellett, és tovább kell állnom.
0: Uh-huh.
1: Akkor ez volt bennem.
0: És végül is akkor mentél az Egressi Konziba Ökrös tanárúhoz, Ökrös Attilához.
1: Igen, igen.
0: Ez nyilván egy egészen más világ volt, hiszen akkor ott mindenki klasszikus zenét tanult körülötted, és egész magas szinten.
1: Igen, hát teljesen más volt oda beilleszkedni, meg azt a flót felvenni, amit az ottani diákokban van. De úgy gondolom, hogy sikeresen fel tudtam venni ezt, és be tudtam alkalmazkodni a közösségbe, meg az iskolába. Megtiszteltetés egyébként, hogy az Attila tanított, az Ökrös Attila, mert úgy gondolom, hogy az országban ő a legjobbak között van, nagyon jó hegedűs, és nagyon jó tanár is. És örülök, hogy úgymond az ő osztályába végezhettem.
0: Te egy olyan generáció vagy, akinek nagyon jelentős szerepe volt a Covid időszak alatt. Hiszen azért én azt gondolom, hogy nagyon sok diáknak a tanulmányait nagyon megzavarta. Te hogy élted át a Covidot, a Covid időszakot?
1: Hát nekem ez az időszak nagyon nem jó emlékeket hoz vissza, teljesen motiválatlan voltam. Talán akkor volt bennem az az érzés, hogy nem feltétlenül kéne ezt tovább csinálnom, mert egyszerűen nem volt annyi motivációm, hogy ezt csináljam.
0: Mendi Milán fiatal tehetség, leendő hegedű művész volt a mai vendégem, aki az idén fog diplomázni a Pécsi Tudományegyetem művészeti karának hegedű szakán Szabadi Vilmos osztályában. Ezzel búcsúzik önöktől a szerkesztő műsorvezető, dr. Suki András. Tartsanak velem holnap este is, a viszonthallásra.
2: Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
3: Roma Szalon, Rádió Dik.
2: Rólunk, neked. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. Itt a 100.3 Rádió Dík süsfelnap. Mindig napra kész. Hétköznaponta 9-től délig. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Díkben.
1: A külügyminisztérium nevében feljelentést tett kedden Orbán Anita tárcavezető a Covid-járvány elleni védekezéssel kapcsolatban 2020 tavaszán lefolytatott beszerzések ügyében. A legfőbb ügyészségnek tett feljelentés a Szijjártó Péter által vezetett minisztériumban 2020 márciusában és áprilisában a Covid-járvány elleni védekezés kapcsán körülbelül 300 milliárd forint értékben lefolytatott közbeszerzés alóli kivételként kezelt beszerzéseket érinti. A minisztériumban folyó átvilágítás során talált információk, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlenkezelés és egyéb bűncselekmények gyanúját és a minisztérium előző felső vezetésének felelősségét vetik fel, jelezte. Badarságnak nevezte a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal elnöki posztjára pályázó Unger Anna Róza keddi parlamenti meghallgatásán azt, hogy az intézmény leendő vezetőjének első 6 éves ciklusa alatt jogerős ítéletek születnek a majdan feltárandó ügyekben. Ez a 6 év arra lesz elegendő, hogy az utolsó szögig feltárják, mi történt ebben az országban, mondta a politológus az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága előtt. Ez az idő elég, hogy elindítsák az eljárásokat, hogy minden felelős legyen, az nagy ember vagy kicsi, pesti vagy vidéki, bíróság elé kerüljön, fogalmazott. A magyar jogállamiság részévé tenni a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt Sárvári Nikolász, akit a Tisza frakció jelölt a szervezet élére. A jelölt úgy fogalmazott, az, hogy Magyarországon így el lehetett bánni a közvagyonnal, elfogadhatatlan, és ezt ő magyarként szégyelli. Sárvári Nikolász a hivatal egyik fő feladatának a közintézményekbe vetett közbizalom és a transzparencia megteremtését nevezte. Mérséklődött a lakások drágulásának üteme júliusban, országos szinten 10-szeres különbség is lehet a négyzetméter árak között, közölte az ingatlan.com az MT-vel kedden. Az áremelkedés mértéke havi összevetésben 0,1%-ra, éves szinten 11,9%-ra csökkent. Budapesten 0,9%-os volt a drágulás az előző hónaphoz képest, de a közlemény szerint ez a júniusi 0,1%-os csökkenés kompenzációja lehetett. A főváros az előző év azonos időszakához képest 8,3%-kal nőttek a lakásárak az ingatlan.com lakás árindexe alapján, miközben a kínálat jelentősen nőtt. 3 napon át tölt meg progresszív kultúrával egy ipari területet az Inota Fesztivál, amely csütörtökön kezdődik a Várpalota Inota melletti hűtőtornyoknál, az ország egyetlen erőműben megvalósuló audiovizuális fesztiválján a 8-as főút mentén már 4. éve zenei programok és látványos fényművészeti kiállítás zárja a nyarat.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dík hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dík, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Díkben.
2: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dík. Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról. Roma Szalon. Rádió Dík. Rólunk, neked. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat. Önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádió Dík FM 100,3 MHz-es frekvencián. Mendi Milán fiatal tehetség, leendő hegedű művész a mai vendégem, aki az idén fog diplomázni a Pécsi Tudományegyetem művészeti karának hegedű szakán Szabadi Vilmos osztályában. A mai beszélgetésben mesél nekünk tanulmányairól, terveiről és a gyökereiről. Tartsanak velünk a mai este folyamán is.
4: Azért hadd említsem meg, hogy én azért a digitális oktatásnak, illetve az online oktatásnak a híve vagyok, de nyilván vannak azért ennek hátulütői. Tehát, hogyha nincs meg az a fajta személyes kapcsolat a tanárral, hanem csak azt látod, hogy egy telefonon keresztül próbál neked valami információt átadni, az azért nem tud olyan mértékben általában megvalósulni, mint a személyes oktatás. Hát tehát ez valóban demotiváló lehet. Hát igen. De is akkor ezt érezted nyilván?
5: Ezt éreztem, mert hát nyilván azért egy zenei konzi, ugye ott nagyon sok egyéni órák vannak, és ott fontos a kontakt, tehát hogy a tanár-diák kontakt, tehát nem egy sima gimnázium, ahol Teams csoportba becsatlakozik az osztály, meg a tanár, és akkor ott leadja a tanár az anyagot, és akkor ugyanúgy meg tudja érteni, hanem azért ilyen fajta konzikba, zenei konzikba a tanárnak meg kell, hogy mutassa, tehát hogy maga érintés, fizikai kontaktus is számít az oktatásba.
4: Igen. Tehát ezt én is nagyon hiányoltam, hogy nem tudtam oda menni a növendékemhez, hogy megmutassam neki akár a kezén, vagy hogy hogyan tartsa a kezét, vagy egy kicsit lejjebb nyomja az ember.
5: Hát az érzést.
4: Hát az érzés, pontosan erről van szó. Tehát ez hiányzik ilyenkor. Igen. Hát ezek azok, amik nagyon-nagyon nehezen átadhatók online oktatás keretében. Igen. De egyébként én azt tapasztaltam, hogy ott van például a zongora kötelező tantárgy, ami viszont kifejezetten hatékonyabb volt ebben az időszakban. Igen. Nem tudom, hogy te hogy érezted.
5: Én is úgy éreztem, hogy a zongora kötelezőbe fejlődtem. Jobban zongoráztam Covid időben, mint az előtte. Mert nem tudom, igazából általában ezeket a tárgyakat annyira komolyan, tehát olyan komolyan nem szokták venni a diákok, mint a saját főtárgyukat. Tehát kevesebbet gyakorolnak. És itt a Covid-ba meg az volt, hogy videófelvételt kellett csinálni, meg mit tudom én, miket kellett feltölteni, és ezáltal gyakorolniuk kellett. Rá Igen. voltak kényszerülve arra, hogy gyakorolják, hogy fel tudják tölteni YouTube-ra, és el tudják küldeni a tanárnak.
4: Én ezt akkor is egy nagyon hasznos módszernek tartottam, hogy legalább havonta egy videót el kellett küldeni, hiszen azért ez motiválja a növendékeket, én azt gondolom. Úgyhogy ebből a szempontból tényleg bevált ez a módszer, hogy többet gyakoroltak. Kétségtelenül. De minden esetre tényleg egy nehéz időszak volt, nagyon. És végül is akkor innen felvételiztél a Pécsi Tudományegyetemre. Megszerezted nyilván az érettségét, utána mentél 5. évre.
5: Igen,
4: és
5: igen.
4: akkor... Végül is akkor sikerült visszaszerezned a motivációdat, hogy akkor ebbe az irányba
5: igen,
4: hát, tanulj tovább.
5: Ugye a szülő, tehát jelen esetben, az én esetemben édesanyám nagyon nagy szerepet játszott ebbe, hogy ne adjam fel. Folyamatosan ott volt a háttérben. Tehát, hogy így nekem is csak egyébként a fejembe fordult meg ez, hogy feladom, mert annyira motiválatlan voltam, hogy nem volt kinek játszanom, nem tudtam úgy személyesen senkinek sem megmutatni azt, amit gyakoroltam. Egyedül éreztem magam így zeneileg, és de ebből kijöttem. Uh-huh. És ezt köszönhetem édesanyámnak is, meg annak, hogy kitartó voltam, és reménykedtem abba, hogy lehet még jobb, tehát hittem abba, hogy jobb lehet.
4: Azért 20 éves tapasztalat, tanári tapasztalat után hadd mondjam el, hogy tehát ha nincsenek olyan szülők egy gyermek mögött, akik segítik, támogatják, motiválják, már a kezdetektől fogva, és nincs meg az a napi X óra gyakorlás zeneiskolában, konziban, de egyébként még az egyetemi idő alatt is, bár ott már azért megjön az embernek az esze. Tehát, hogyha nincsenek ilyen szülők mögötte, akkor hát elég kicsi a valószínűsége, hogy az ember eljut idáig, ahova Igen. te is eljutottál. Tehát mindenféleképpen, én jól tudom egyébként, hogy kellenek hozzá a szülők, akik támogatják az a gyereket, biztos. És mindig ott vannak mögötte.
5: Az biztos.
4: Tehát, hogy
5: kétségtelen.
4: Alapvetően ugye. Tényleg ez a te munkád, de kell a hátország, mert hogyha Igen. ez nincs meg, akkor...
5: Hát akkor nem.
4: Szinte lehetetlen, én azt gondolom, mert az embert olyan buktatók érik a tanulmányai alatt, koncertek, kihívások, hogy önmagában egy gyerek azért ritkán tud ennek Igen. úgy megfelelni. Úgyhogy innen is üdvözlöm anyukádat.
5: Átadom neki.
4: Tehát, tudom, hogy mindig mögötted volt, és nagyon sokat segített neked. Tehát, Igen. hogy kellett ő is tényleg ez a dologhoz. Igen. De most nyilván nagyon büszke.
5: Büszke, nagyon büszke, főleg úgy, hogy mióta játszok a Nemzeti Színházba, azóta mindenkinek csak azt mutatja, hogy Bodrogi Gyula bácsival vagyok egy színdarabba, és hogy ő mennyire büszke, és hogy most fogok diplomázni, tehát, hogy ő tényleg egy nagyon büszke szülő, és nagyon sokat köszönhetek anyukámnak tényleg. Úgy gondolom, hogy ilyen szülő, meg ilyen anyuka 100 évente egyszer születik, mint az én anyukám.
4: Így van.
5: Mert egyedül elérte azt, amit talán két szülő nem tud elérni, mint szülő.
4: Mendi Milán fiatal tehetség, leendő hekedű művész a mai vendégem, aki az idén fog diplomázni a Pécsi Tudományegyetem művészeti karának hegedű szakán Szabadi Vilmos osztályában. Most pedig következzen egy közel 10 éves felvétel Mendi Milántól, ahol még egészen pici gyermekként Puka Károly zenekarával egy nőnapi nótaesten játszik.

0: Mendi Milán fiatal tehetségként 2015-ben már Puka Károly zenekarával nőnapi nótaesten játszott, amelynek egy részletét hallgathattuk. Most pedig folytatjuk a beszélgetést a leendő hegedű művésszel, aki az idén fog diplomázni a Pécsi Tudományegyetem művészeti karának hegedű szakán, Szabadi Vilmos osztályában. Beszéljünk egy picit a Nemzeti Színházról, hiszen ez egy érdekes vonal. Hogyan kerültél oda?
1: Igazából jókor voltam jó helyen.
0: Ez így szokott lenni, igen.
1: Ez így szokott lenni. Kaptam egy telefont, hogy van ez a lehetőség, egy ismerősömtől, barátomtól, és én meg azt mondtam, hogy oké, legyen, csináljuk, és akkor elmentem a legelső próbára, és olyat kértek, amit azelőtt soha nem csináltam. Tehát, hogy improvizáljak.
0: Aha.
1: Tehát ugye azelőtt ugye cigányzene, klasszikus zene volt, de ott azért meg volt adva, hogy mit kell játszanom. Téma, vagy... De itt nem volt.
0: Habár azért a cigányzene az közelebb áll ehhez a világhoz, mert a klasszikus zenében jelen pillanatban, napjainkban azért ez egyáltalán nem jellemző, hogy improvizálunk.
1: Igen.
0: De a cigányzenében mégiscsak valamennyire jelen van,
1: de... De annyira nincs, hogy megadta volna ezeket az alapokat, hogy én ott tudjam ezt egyből átugrani, vagy hogy mondjam.
0: Érthető. És végül is akkor mi volt a feladatod?
1: Színészek jeleneteibe kellett játszani, tehát közbe kellett játszani, és nagyon kellett figyelni, vagy kell figyelni még mai napig, mert mai napig játsszuk a darabot. Tehát az, hogy milyen indulattal, tehát, hogy hangulatokat kellett játszani a zenébe.
0: Tehát zenei aláfestésről van szó?
1: Aláfestés, igen.
0: És akkor, hogyha valami izgatott lelki állapot van a színpadon, akkor nyilván te is ebben a hangulatban játszol valamit, ami éppen, hát csúnyán fogalmazva, a kezed alá jön.
1: Igen. Tehát voltak, meg vannak megadva dallamok, amiket Sarka Tamás írt meg, de azon belül vannak improvizatív elemek, amik nincsenek leírva. Tehát ott kell a darab közben kitalálni.
0: Nem sok ilyet hallottam egyébként még, viszont azért hadd mondjam el, hogy ilyenkor eszembe jut, hogy a Karaván Színházban például Baranyi Zoli is hasonló
1: igen.
0: Hasonló stílusban játszik, igaz?
1: Ő a változtásom egyébként. Jaha,
0: megselepődök.
1: Igen, tehát ugye a Baranyi Zolival csináljuk együtt ezt az egészet. Aha. Ugye nyilván ez a darab, remélem, hogy kimondhatom, Est hajnal, az a darabnak a címe, tehát hogy ez egy nagyon nagy projekt. Tehát a Nemzeti Színház színészei, a Karaván Színház színészei.
0: Ja, a Karavánnal is együtt.
1: Tehát igen, a Nemzeti Cirkusz, a Magyar Nemzeti Táncegyüttes van ebbe, tehát az Állatkert, nem is tudom, hogy az Állatkert benne van-e, de mindegy, lovakat hoznak a színpadra, és állatok is vannak a színpadon, tehát hogy egyszerre vagyunk 60-an a színpadon, tehát hogy ez egy nagy volumenű előadás, és igen, tehát hogy a Karaván Színház is szokott ilyeneket csinálni, és a Barany Zoli, ő a váltótársam.
0: De ez teljesen más világ, mint a klasszikus zene, tehát szerintem legalábbis én úgy látom, hogy azért ebből is bizonyára nagyon sokat tanulhatsz.
1: Igen, nagyon-nagyon-nagyon sokat tanultam. Egyrészt maga kapcsolatokat is építettem, tehát hogy sok színészt, táncost, cirkuszost ismertem meg az elmúlt év folyamán, rendezőt, meg zeneileg is sokat tanultam, tehát hogy lehetek szabadabb, hogy játszhatok szebben a színpadon úgy, hogy nem tudom, hogy mit fogok játszani. Tehát, hogy jó volt. Ez egy jó döntés volt, hogy ezt elvállaltam.
0: És hogy érzed, hogy tényleg be tudod építeni ezt a fajta szabadságod, ezt a fajta tudást mondjuk a klasszikus zenei előadásaidba?
1: Be

0: eszembe jut az, hogy ne izguljak. Tehát a druk.
1: Ez a színpadi rutin, ez nagyon-nagyon fontos, hiszen azért te kiemelten kaptál ebből a fajta tudásból, képzésből, hiszen ha csak a Rajkót nézzük, azért a Rajkó az rendszeresen föllépett. Nem csak iskolán belül, hanem iskolán kívül is. Számtalan koncertetek volt a zenekarral, vezetted is a zenekart.
0: Igen.
1: És nyilván ez a fajta színpadi rutin, hogy beépül az emberbe, tehát egy átlagos zeneiskolás, egy átlagos konzis mondjuk, nem biztos, hogy ennyi lehetőséget kap a színpadon. Vagy hogy te akkor a Nemzeti Színházban rendszeresen fellépsz, ez olyan pluszt ad neked, ami tényleg nagyon sokat segít akár a klasszikus zeneműveknek az előadásában is.
0: Igen, igen.
1: Tehát ez igen, a színpadi van. Rutin, ami máshol nem szerezhető meg, csak a színpadon.
0: Igen, igen.
1: Egyébként a régi rajkósoknak is én azt gondolom, hogy ez volt az előnyük, hogy például rendszeresen felléphettek a Hotel Ifjúságba a régi rajkósok, még a 80-as években, és az, hogy rendszeresen muzsikáltak ezek a gyerekek, ezek óriási színpadi rutinra tettek szert, amit nem lehetett összehasonlítani egy normál zeneiskolai képzéssel. Igen. Tehát ez is az egyik kulcsa volt az ő kiemelkedő munkásságuknak és kiemelkedő sikerüknek, világsikerüknek, hiszen a Rajkó zenekar olyan világsikereket ért el, nem csak hazánkban, hanem külföldön is, amit én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon nehéz utánozni. Hát, világszinten, valóban. Szóval. Valóban. Igen. Térjünk most vissza egy picit a tanulmányaidra, hiszen jelenleg a Pécsi Tudomány Egyetemen tanulsz Szavadi Vilmos osztályába, és most lesz néhány héten belül a bachelor diplomád, amire készülsz, illetve hát készülünk, mert én is játszok, én is közelműködök majd a vizsgádon, méghozzá egy kamaraprodukcióban Beethoven tavaszi szonátáját játsszuk közösen, ami egy nagy kihívás egyébként, hiszen azért én azt gondolom, hogy a kamara irodalomnak az egyik csúcsáról beszélgetünk. Rettenetesen nehéz technikailag is, zenéileg is maga a mű, ha bár csak az első tételről van szó, hiszen csak egy tételt kell játszanod majd a diploma hangversenyeden, de azért mégiscsak egy kihívás és egy új oldaladat mutatja meg, hiszen pont az a lényege, gondolom, ezeknek a produkcióknak, ezeknek a műsoroknak, illetve annak az összeállításának, hogy milyen darabokból áll, hogy többféle oldaladat megmutassa.
0: Igen, igen,
1: a szólót, a kamarát, illetve hát a hegedű versenyben lévő rátermettségedet is. Melyik oldal az, amelyik fontosabb számodra? Mit szeretnél majd a jövőben? Többet kamarázni, többet szólózni, vagy esetleg minél több zenekari produkcióban közreműködni?
0: Hát inkább minél több zenekari produkcióban.
1: Uh-huh. Szólistaként?
0: Akár szólista, akár közös játék, kamarázás. Hát ezt igazából ezen még nem gondolkoztam. Tehát én mindig úgy építem fel az életemet, meg úgy állítok magam elé célokat, hogy ami éppen soron következik. Tehát, hogy lépésről lépésre lépem meg azokat a dolgokat, hogy egyszer majd egy elfogadható és egy olyan hegedű művész legyek, aki nem elvesz az emberekből, hanem ad.
1: Mendi Milán, fiatal tehetség, leendő hegedű művész még mindig a mai vendégem, aki az idén fog diplomázni a Pécsi Tudomány Egyetem művészeti karának hegedű szakán Szabadi Vilmos osztályában. A következő felvételen Csermák Antal Andalgó és Friss című darabját hallgathatjuk meg a Rajkó zenekar előadásában. A felvétel 2001-ben készült, a primás pedig Toldi Józsefné, Esse Edith.

0: Csermák Antal, Andalgó és Friss című darabját hallhattuk a Rajkó zenekar előadásában. Most pedig folytatjuk Mendi Milán fiatal tehetség leendő hegedűművésszel készült beszélgetésemet, aki az idén fog diplomázni a Pécsi Tudományegyetem művészeti karának hegedű szakán Szabadi Vilmos osztályába.
1: Tehát akkor a hosszú távú cél az, ezek szerint az, hogy hegedűművész legyek,
2: sikeres hegedűművész legyek, és nyilvánvalóan szeretnék tanítani, szeretnék majd zenekarba játszani, de ember tervez, Isten végez.
1: Így van. De ez nagyon fontos, hogy megvannak ezek a hosszú távú tervek. Ha van nekünk egy hosszú távú tervünk, mondjuk egy 10 éves terv, hogy akkor te hegedűművész szeretnél lenni, akkor ezt gondolom lebontod középtávú tervekre, ami mondjuk csak néhány éves, akár 2-3 éves vagy 5 éves terv. Mi a terved a következő néhány évre?
2: Néhány évre még az a tervem, hogy tanulok. Tehát, hogy ugye most fogok végezni a BA szakon.
1: Igen.
2: Most lesz ugye a diplomám, és ezután jön majd egy felvételi a mesterszakra, ami adja meg majd a hegedűművészi titulust. Hát akkor majd, ha azt a 2 évet még elvégzem, akkor leszek hegedűművész. Így ezzel a diplomával egy úgynevezett művészi diplomát kapok, ami csak az lesz a papíron, hogy előadó művész. Majd aztán, ha elvégzem a mester szakot, akkor leszek hegedű művész. Ez a célom, ezt befejezni, elvégezni, és amellett szeretnék alapfokon tanítani, tehát még nincs meg a helyem, de szeretnék minél több zeneiskolába beadni önéletrajzot, és amellett azért már pénzt keresni. Vannak lehetőségeim, szoktam járni, ha hívnak, tehát úgymond haknizgatni, tehát ugye ez beletartozik a Nemzeti Színház, vagy akár egy bármilyen rendezvény, ahova hívnak játszani, tehát ez mégse ad havi szintű fizetést, és most már azért érzem azt, hogy azért jó lenne keresni már ezzel pénzt, és megélni ebből.
1: Tehát szükség van akkor ezek szerint egy művész diplomára, hogy azért biztos megélhetésed legyen, akár mondjuk egy zenekarban, ahol ez feltétel.
2: Persze.
1: Kell nyilván a tanításhoz egy tanári diploma is, ugye? Tehát, hogyha akkor elvégzed ezt a 2 év művészmastert, akkor utána jön még egy év
2: tanári master.
1: És akkor hivatalosan akkor taníthatsz. Igen. Nyilván már előtte is van esély az embernek, hogy felveszik kisegíteni zeneiskolába tanítani, Igen. ami egyébként nagyon fontos tapasztalat.
2: Igen. Hát én is így gondolom, tehát, hogy egyetemi hallgatók azok nem tanárként mennek oda, hanem kisegítő tanárként, tehát, hogy egy úgymond óraadó talán, akik ott van. De ez jó dolog olyan szempontból, hogy tapasztalatot szed az ember a tanításból. Tehát, hogy tudja, hogy kell majd, ha nagybetűs életbe kimegy, hogy kell tanítani meg a gyerekekhez hozzáállni.
1: Van már egyébként valamiféle tanári tapasztalatot? Tehát volt már rá lehetőség, hogy azért taníts?
2: Volt.
1: Milyen érzés volt?
2: Furcsa, elején nagyon furcsa, bár én mély vízbe kezdtem, mert én hátrányos helyzetű roma közösségbe mentem be magyar mecskére, ahol teljesen más gyerekek vannak, mint a többi alapfokú iskolába, tehát ott inkább nem az volt a cél, hogy megtanulni a gyerekeket minél jobban játszani, hanem hogy szocializálódjanak, hogy inkább foglalkozzanak a zenével, mint az, hogy egymás vigyék a butaságokba.
1: Tehát a zenének van egyfajta közösségépítő ereje.
2: Igen.
1: Van egyfajta olyan tanító ereje, ami nem csak egyszerűen fejleszti a gyerekeket, a gondolkodásukat, hanem az is egy jelentős szempont, hogy leköti az idejüket. Hiszen hogyha ezzel foglalkoznak, akár a hegedűvel, akár más hangszerrel, akkor tulajdonképpen nem marad arra idejük annyi, hogy akkor az utcán csellengjenek.
2: Igen.
1: Tehát valahol ez a fajta pedagógiának ez is a célja, hogy hogy a szociálisan hátrányos gyerekeket ezzel próbálják segíteni.
2: Igen,
1: ez egyébként az elszisztémából ered, a venezuelai módszerből. Mm. Itthon pedig a máltai szeretett szolgálat csinálja ezt. Akkor ezek szerint ezen belül
2: ezen belül voltam, tehát ugye én igazából közösségi szolgálatot végeztem, ugyanis ugye, ahogy itt Budapesten is, ugyanúgy Pécsen is van úgynevezett roma szakkollégium, és ott ugye elvárás, hogy teljesíts egy fél éven belül bizonyos uraszámú közösségi szolgálatot.
0: Mendi Milánd fiatal tehetség, leendő hegedű művész volt a mai vendégem, aki az idén fog diplomázni a Pécsi Tudomány Egyetem művészeti karának hegedű szakán Szabadi Vilmos osztályában. Ezzel búcsúzik önöktől a szerkesztő műsorvezető, dr. Suki András. Tartsanak velem holnap este is. A viszonthallásra!
3: Roma művészet, roma kultúra, akkor Roma Szalon.
4: A Rádió D kulturális műsora.
3: Tarts velünk minden hétköznap.
4: Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: 100.3 Rádiódi, ahol a mi hangunk hallatszódik. A Rádiódikben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádiódikben a műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Mohamed Fatima, egy különleges hang története. Mohamed Fatima neve sokak számára egyet jelent a magyar könnyűzene egyik meghatározó korszakával, a fekete vonat sikereivel és az olyan emlékezetes dalokkal, mint a Ragyog a szívem. Az énekesnő története azonban jóval több egy sikeres zenei karriernél. Életútja tele van fordulatokkal, újrakezdésekkel, külföldi évekkel és olyan időszakokkal, amikor ismét fel kellett építenie önmagát és pályáját. Mohamed Fatima 1981. augusztus 16-án született. Már fiatalon közel került a zenéhez, és mindössze 16 éves volt, amikor 1997-ben a Fekete Vonat énekesnőjeként országosan ismerté vált. A Fekete Vonat a 90-es évek végének egyik népszerű magyar hip-hop és pop formációja lett. A zenekar a Fila Rap Jam díjának megnyerése után lemezszerződést kapott, majd sorra jelentek meg sikeres albumaik. Fatima számára rendkívül fiatalon érkezett meg a hírnév. Miközben más, vele egykorú fiatalok még az iskolai éveket élték, ő már színpadon állt, közönség előtt énekelt, és egy ország ismerte nevét. A Fekete Vonat több sikeres lemezt készített, köztük az 1998-ban megjelent első albumot, majd a Város másik oldalán és a Harlemi éjszakák című kiadványokat. A formáció később feloszlott, Fatima életében pedig új időszak kezdődött. Az együttes megszűnése után az énekesnő külföldön is szerencsét próbált. Londonba költözött, ahol egészen más körülmények között kellett helytállnia, és a zenei pályától távolabb is dolgozott. Ez az időszak fontos része lett az életének, hiszen megmutatta, hogy a színpadi sikerek mögött mennyi kitartásra és alkalmazkodásra van szükség. Fatima később visszatért Magyarországra, és újra megpróbált helyet találni magának a hazazenei életben. 2012-ben a The Voice című tehetségkutató műsorban is feltűnt, ahol Karamell csapatába került. Bár a versenyben nem jutott sokáig, szereplése ismét ráirányította a figyelmet. A következő években már szóló énekesként építette karrierjét. 2013-ban megjelent első önálló albuma, amelyen 17 saját dal kapott helyet. Ugyanebben az időszakban született meg a Ragyog a szívem című dala is, amely az énekesnő egyik legismertebb szólóslágere lett. Később Ott leszek című dalával a Dal című műsorban is szerepelt. Mohamed Fatima pályájának különlegessége, hogy hosszú évek alatt többször is képes volt újra megmutatni magát. Nem egyetlen korszakhoz kötődik, a Fekete Vonat fiatal énekesnőjéből szóló előadó, majd ismét egy sokat foglalkoztatott és szeretett előadó lett. Ez különösen fontos egy olyan szakmában, ahol folyamatosan változnak a zenei divatok, az előadók és a közönség igényei is. Mohamed Fatima története azért is figyelemre méltó, mert nem egyenes akadályoktól mentes sikertörténet. Volt időszak, amikor a csúcson volt, később pedig távol került a reflektorfénytől, külföldön próbált szerencsét, majd újra visszatért. Mindezek ellenére nem adta fel az éneklést és a zene iránti szeretetét sem.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Diploma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról. Roma Szalon. Rádió Dik. Rólunk, neked. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat. Önök Dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádió Dik FM 100,3 MHz-es frekvencián. Mendi Milán fiatal tehetség, leendő hegedű művész a mai vendégem ismét, aki az idén fog diplomázni a Pécsi Tudományegyetem művészeti karának hegedű szakán, Szabadi Vilmos osztályában. A beszélgetésünk harmadik részében mesél nekünk többek között a roma szakkollégiumi rendszerben töltött tapasztalatairól, a tanításról és a sikerhez vezető út nehézségeiről. Tartsanak velünk a mai este folyamán is!
4: Ha már így rátértünk a roma szakkollégiumra, te fontosnak tartod, hogy tartozz egy csoporthoz, mint a roma szakkollégium?
5: Úgy gondolom, hogy igen, mert van egyfajta biztos pont, tehát olyan, mintha egy osztályban lennél. Tehát ugye már felsőoktatásban már nincsen osztály, nincs osztályfőnök, nincs, aki terelgesse az utadat, már saját magadra vagy hagyva, viszont egy ilyen szakkollégium, ilyen roma szakkollégium, ez segít abba, hogy azért mégiscsak érezze az ember azt, hogy igenis vannak a hátad mögött, és támogatnak. Ha kell lelkileg, ha kell pénzügyileg, de támogatnak. És én tényleg örülök, hogy részese lehettem ennek a roma szakkollégiumnak, bár most már nem vagyok a tagja, mert ahhoz, hogy bent legyen az ember egy ilyen közösségbe, teljesíteni kell, ott kell lenni, és én azért akkorjában kaptam meg ezt a Nemzeti Színházas lehetőséget, hogy menjek, előadások, próbák, és olyankor már minél több olyan programon nem tudtam részt venni a szakkollégiumon, amin tényleg kötelezően kellett volna részt venni, és ezt egyébként sajnálom, de mégse, mert ott volt a másik oldala, hogy nem hagyhattam ki ezt a lehetőséget, hogy a Nemzeti Színházba menjek és csináljam. Nem mindenkinek való egyébként a szakkollégium. Ajánlom egyébként, mert tényleg egy jó közösség, meg egy jó csapat. Ugyanúgy elmondhatom a pestiekről is, mert ismerem őket, ismerjük egymást, szakkollégisták. Van minden évben úgynevezett KRSH, tehát szakkollégiumi találkozók, ahol az ország minden területéről, ahol van szakkollégium, összejönnek, és akkor együtt vannak pár napig, és akkor jól érzik magukat, és mindenféle programokat csinálnak. Én ajánlom nagyon sok embernek, de nem tudom, nekem nem jött be, vagy hát nem tudtam csinálni hosszú ideig.
4: Mesélj egy picit nekünk ezekről a programokról, hogy mit tanulott az ember? Hiszen ezek azért elsősorban nem a buliról szólnak, ha
5: nem,
4: jól tudom.
5: Nem. Hát szakkollégium függő egyébként, hogy mi az elvárás. Én mivel, hogy Pécsen tanulok, Pécsből tudok kiindulni. Mindenféle workshop jellegű előadások voltak, nevezett Persze Café, és ezeken az előadásokon mindenféle híres, vagy esetleg közéleti személy eljött, és akkor beszélt az életéről, motivált minket. Ilyen programok voltak, csapatépítő programok voltak, hétvégék, mindenféle olyan dolog, ami hasznos, tehát romológia, tehát doktor Orsós Anna, ő tartotta nekünk a romológiai ismereteket, tehát hogy ez is nagy élmény volt, hogy azért megtudtam a cigányságról minél többet, meg az, hogy igazából ki is vagyok, honnan származom, milyen féle cigányok vannak, és azon belül még mi van, milyen szokások, tehát hogy ez tök jó dolog egyébként, és jó dolog tényleg ilyen közösséghez tartozni, már csak abból a szempontból is, hogyha esetleg picit elcsúsznál az úton, akkor igenis oda szólnak, hogy figyelj oda, mert másképpen ez nem lesz jó.
4: Gondolom az identitás erősítés is egyfajta célja ezeknek a találkozóknak, valamint az, hogy a roma szakkollégiumnak a tagjai megismerjék egymást is, egyfajta közösséget alkossanak. Igen, tehát igen. A közösségben lévő erő, illetve ennek az összekovácsolása, ami nagyon jelentős számukra.
5: Igen.
4: Mi volt egyébként a legfontosabb, illetve legérdekesebb előadás, amit hallottál a szakkollégiumon belül? Melyik az, amelyikre legszívesebben emlékszel vissza?
5: A doktor Orsos Annára.
4: Hát azt megértem.
5: Ő rá tényleg...
4: Fantasztikus előadó.
5: Meg hát nagyon-nagyon-nagyon sok volt. Sok közéleti ember jött nekünk előadást tartani. Volt egy roma önkormányzati tag, Tatabányai, és ő beszélt arról, hogy érte el azt, hogy oda jutott, és hogy miket csinált, és az motivált, hogy nem tudom, valamiért akkor felnéztem rá. De egyébként nem volt olyan nagy titulusa, de mégis úgy felnéztem rá, hogy ő nagyon tényleg összeszedettem beszélt, nagyon komoly embernek tűnt, talán még mindig az, de akkor ez van még bennem meg, de leginkább egyébként ez az Orsos Annás előadás volt meg bennem, az, ami tényleg megragadt, és hasznosítani is tudok az életbe.
4: Lehetőséged volt arra, hogy elmenj egy hátrányos helyzetű faluba, és ott taníts fiatal roma gyerekeket. Fontosnak tartod egyébként, hogy azt a fajta tudást, amit megszereztél az évek folyamán, azt valahogy egy kicsit visszaad a közösségednek, ahonnan származol, ahonnan te is jöttél? Ha csak Dunaföldvárt említjük, ahonnan ugyebár indultál.
5: Abszolút, nagyon jó érzés egyébként, meg jó érzéssel töltött el tényleg az, hogy roma fiúknak, lányoknak adhatom át, amit tudok. De hát nyilván nem tudtam ezt se csinálni folyamatosan. Nem voltam sok, egy 2 évig voltam, vagy másfél évig voltam a roma szakkollégiumban, abból 1 évet töltöttem ebbe a kis faluba, azon belül ebbe a zeneiskolába.
4: De azért mégiscsak egyfajta példakép voltál ezeknek a gyerekeknek, én azt gondolom, hiszen te egy olyan felnőtt voltál, fiatal felnőtt, aki egyetemre jár.
5: Igen.
4: Azért
5: és
4: én azt gondolom,
5: cigány is vagyok.
4: Tehát, hogy ez azért motiváló lehet egy ilyen gyerek számára, én azt gondolom, akit oda mehet, és akkor megfoghatja a gyerek, hogy jé, akkor te most itt vagy, és te művész leszel.
5: Igen, ez a motiváció, és ez kölcsönös. Tehát, hogy ugyanúgy motivál engem az, hogy én motiválhatom őt. Tehát, hogy látom rajta az, hogy igenis felnéz rám. Sőt, már annyira, tehát voltak olyan impulzusok, hogy annyira éreztem, hogy felnéznek rám, meg úgy tekintenek rám, hogy már zavarba voltam. Tehát, hogy mindig akárhányszor mentem, már körbeálltak a kis cigány fiúk, lányok, és akkor beszélgettünk, meg vandáztunk együtt.
4: Tehát tényleg én azt gondolom, hogy a motiváció szempontjából ez nagyon-nagyon jelentős, hogy te már egy olyan példakép vagy számukra, ami egy követendő út lehet. Mit tanácsolnál ezeknek a gyerekeknek egyébként, akik ilyen fiatalok, és azt mondják, hogy ők is szeretnének olyanok lenni, mint te?
5: Hát az, hogy merjenek álmodni, és ne adják fel az álmukat. Higgyenek magukba, higgyenek a jó Istenbe, és szorgalommal, kitartással és munkával bármit el lehet érni. Csak ne adják fel.
4: Fontos a tehetség?
5: Fontos, de nem 100%-os. Tehát
4: nem csak ezen múlik.
5: Nem csak
4: akkor,
5: ezen múlik. Ugye? Igen. Tehát, hogy nem...
4: Valaki sikeres ember, akkor nyilván nem árt, hogy a tehetséges, de azért nagyon-nagyon kell hozzá a kitartás, a rengeteg energia, rengeteg szorgalom.
5: Igen.
3: Mendi Milán fiatal tehetség, leendő hegedű művész volt a mai vendégem, aki az idén fog diplomázni a Pécsi Tudományegyetem művészeti karának hegedű szakán, Szabadi Vilmos osztályában. A beszélgetésünk harmadik részében mesélt nekünk többek között a roma szakkollégiumi rendszerben töltött tapasztalatairól, a tanításról és a sikerhez vezető út nehézségeiről is. Most egy picit zenélünk, aztán hamarosan visszatérünk. Tartsanak velünk a folytatásban.
0: Művészet, kultúra, hagyomány. Ez a Roma Szalon. A 100.3 Rádió Digben.
3: Üdvözlöm ismét a hallgatókat. Önök még mindig Dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádió Dig FM 100,3 MHz-es frekvencián. Még mindig Mendi Milán, fiatal tehetség, leendő hegedű művész a mai vendégem, aki az idén fog diplomázni a Pécsi Tudományegyetem művészeti karának hegedű szakán Szabadi Vilmos osztályába. Beszélgetésünk harmadik részében pedig mesél nekünk többek között a Roma Szakkollégium rendszerben töltött tapasztalatairól, tanításról és a sikerhez vezető út nehézségeiről. Most pedig folytatjuk a beszélgetésünket.
4: És hát mindig kell még valami plusz is ahhoz, hogy valaki igazán kiemelkedő legyen, még akkor is, hogyha ha tehetséges és szorgalmas, akkor is szükség van még valamire. Igen. Te ezt hogy látod, ezt a kérdést? Mire van még szükség? Szerencsére? Vagy kapcsolatokra? Vagy hogy működik ez?
5: Hát ez nem tudom, nem megmagyarázható. Szerencsére, kapcsolatra is szükség van. Nem tudom, erre a válaszra is nem tudom. Nem tudom, az a plusz, azt érzik az emberbe, hogy igenis ő másabb, mint a többi. Valamiben másabb. Tehát hogy ugyanez van ugye a hegedűsök között is. Tehát nagyon sok jó hegedűs van. Nagyon-nagyon sok jó hegedűs van. 100%-ból 1%-ból lesz hegedűs. Vagy szóló hegedűs.
4: Sőt.
5: Igen. Lehet, hogy még kevesebbet is mondok. Ahhoz, hogy valaki szóló hegedűs legyen, abban is meg kellene egy bizonyos plusznak, egy olyan fajta hangszínnek, egy olyan fajta zenei játéknak, ami egyedi és felismerhető úgy is, hogyha nem látja az ember, hogy videón vagy képen keresztül, hogy ki az, csak hallja, hogy, és felismeri az ember, hogy ki játszhat. Tehát az kell ez a plusz. Nem tudom, hogy mitől születik meg az a plusz. Én is keresem magamba ezt a pluszt.
4: Érdekes dolgokat mondasz egyébként, tehát hangszín, tehát azon múlik, hogy kinek van szebb hangszíne. Nyilván kell hozzá egy szép hangszín.
5: Igen. Tehát, hogy én most csak rögtönöztem, de egyébként igen. Tehát hangszín, tehát egy sárközi lalikának 100-ból felismerem a hegedű hangszínét. De lehet, hogyha...
4: Vagy inkább a stílusát.
5: A stílusát.
4: Nyilván a hangszínét is.
5: De ugye a stílusában benne van a hangszín.
4: Igen.
5: Tehát, hogy attól ő valaki, hogy olyan stílusban játsz azt a bizonyos darabot. Olyan hangszínen. Úgyhogy nem tudom, hogy ez a plusz, ez mitől plusz? Vagy mitől jön elő?
4: És ezt keresed?
5: Keresem.
4: És keresni kell? Kutatni kell? Vagy mit kell csinálni, hogy ezt elérje az ember?
5: Ez szerintem kialakul az emberbe. Ez az évek folyamán kialakul.
4: Tehát akkor ehhez is csak egy boldogi szemlélet kell, hogy megyek előre, megyek, fejlesztem magam.
5: Igen.
4: Minél többet szeretnék megtudni a hangszeremről, a zenéről, a közönségről, az igényeiről, és akkor valahogy egyszer csak megjön a megvilágosodás, és akkor valamit talál az ember, amire, hogyha rátalál, és tovább tudja vinni, ki tudja dolgozni, akkor lehet, hogy rátalál valami olyanra, ami akár elválasztó lehet a siker és a sikertelenség között.
5: Talán, igen.
4: Nagyon nehéz nyilván megfogalmazni, hiszen ha tudnánk, akkor ezt sokan már megcsinálták
5: persze,
4: volna.
5: Persze. Hát tehát, akkor hogy... mindenkiben benne lenne az a plusz, tehát nem tudom.
4: Hol látod magad 10 év múlva? Beszéltünk már részben erről a kérdésről, hogy milyen terveid vannak a jövőre nézve, de azért mégiscsak van valami olyan cél, amit kitűztél magadnak, hogy 10 év múlva te szeretnél ott lenni?
5: Hát nyilván azért 10 év múlva már szeretnék egy gyereket, egy családot alapítani, szeretnék egy biztos állást, lehetőleg a zenébe. Én nagyon szeretnék egyébként valamiféle formációba játszani, tehát hogy nem mindig ezek a alapvető zenei pályákba szeretnék egyébként részt venni, hogy zenekar vagy tanítás. Nyilván ezek a legfőbb céljaim, mert más céljaim még úgy nincsenek, de ha adatik egy olyan lehetőség, hogy elhívnak egy formációba, vagy egy zenekarba, akkor tökre mennék. Tehát nem feltétlenül klasszikus műfajba, hanem kipróbálom magam popba, jazzbe.
4: Tehát szerintem ez a színházvilág nagyon megfertőzött téged.
5: Igen.
4: Úgy látom, hogy neked ez nagyon, nagyon közel áll tulajdonképpen a lelkedhez, és valójában ez például lehet az, amitől egy kicsit másabb leszel, mint egy mint egy klasszikus hegedűs, mint egy prímás, hiszen azért ez egy olyan tapasztalat, ami csak rád jellemző.
5: Igen.
4: Ez másra nem jellemző.
5: Igen. Én is így gondolom, hogy ez a színház egy olyan löketet adott meg bennem, és egy olyan fajta motivációt a szakmámba, ami teljesen eltérített az eredeti tervtől. Nyilván még mindig megvan, ahogy mondtam, tehát, hogy elvégzem a mesterit, akkor majd megyek próbajátékra, megpróbálok egy próbajátékra menni, amellett tanítok, de ha úgy adja az élet és a sors és a jóisten, akkor szívesen kipróbálnám magam, és lennék szabadúszó, és járnám a világot. Így.
3: Mendi Milán fiatal tehetség, lendő hegedű művész volt a mai vendégem, aki az idén fog diplomázni a Pécsi Tudomány Egyetem Művészeti Karának hegedű szakán, Szabadi Vilmos osztályában. A beszélgetésünk harmadik részében pedig mesélt nekünk többek között a roma szakkollégiumi rendszerben töltött tapasztalatairól, a tanításról és a sikerhez vezető út nehézségeiről. A műsor befejező részében pedig egy picit mással fogunk foglalkozni. A következő percekben Sárosi Bálint Cigányzene című könyvével ismerkedünk egy picit, méghozzá azon belül is az Urak és Cigányzenészek című fejezettel. A cigányzenész, mint urak kiszolgálója. Elsősorban ilyenként ismertük meg a történelem folyamán. Ez nem erénye, de nem is hibája. Zenélésből kellett megélnie, tehát elsősorban azokhoz szegődött, akik a zenéből való megélést

úri jelző fényessége mindinkább halványult. Még a 20. század második felében ez inkább szégyelnivaló bélyeggé szürkült. Indokolt tehát, ha néhány adat tükrében külön is megnézzük, mi közük a cigány zenészeknek az úri társadalom képviselőihez. Urak és cigány zenészek cím alatt a 19.-20. század forduló körüli évtizedeket is röviden jellemeznünk kell. Ez az a korszak, melynek úri cigány zenélése még a ma élő idősebb városi generációk egy részében is talán sok édes emléket ébreszt. Egészében azonban az úri polgári társadalom dekadenciájának korszakaként ismerjük. És a dekadencia légkörét érezzük a zenélésben is. Ne felejtsük el azonban, hogy ehhez a dekadenciához a cigány zenész, mint kitűnő alkalmazkodó, csak az urak által megkívánt zenei kíséretet szolgáltatta. Szerepe e tekintetben nem annyira jelentős, hogy rajta kezdődnének a dekadens elemekért való felelősségre vonás. A cigányzenész, mint házi szórakoztató, belső cseléd, intimidások tudója, bizonyos fokig részt vesz az urak életében, élvezi azok bizalmát. A hajdani neves cigányprímás Berkes Béla 1944-ben megjelent Családi Hegedű című könyvének bevezetőjében a következő sorokat olvashatjuk. Idézem. Mi százszor és százszor muzsikáltunk kaszinói kabinettekben, füllett szeparékban, intim kis vadászlakokban, társaságok előtt, ahol az ital, a muzsika és az éjszakai hangulat varázslatában minden szó és minden tekintet elárul valamit. De soha minket, magyar úriember, nem figyelmeztetett a diszkrécióra, mert tudta, hogy titoktartásra inteni minket teljesen fölösleges. A könyvet nem azért adom közre, hogy mint rossz cseléd a gazdáimat kibeszéljem. Több mint egy évszázaddal korábban is feltűnik a cigányzenész bizalmas, családias, cselédies kapcsolata a magyar úrral. De Gerardo Erdélyről írott könyvében meglepetten említi meg, hogy egy alkalommal Kolozsváron fiatal magyar mágnással beszélgetett, annak szalonjában, amikor hirtelen egy tapéta ajtón át belibbent egy cigányzenész. Hóna alatt a hegedűvel, olyan természetességgel, mintha csak a ház megszokott kedves vendége lett volna. Muzsikálnánk valamit, meghallgatnak? Nem. Nincs kedvük? Akkor majd legközelebb. És távozott, ahogy jött. Erről a benfentességről a Mária Terézia féle cigányrendeletek hatása alatt keletkezett, a cigányok végső veszedelmének históriájában is szó volt. Nagy fő udvarokban vígan hegedültünk, úri asztaloknál urak mellett ültünk, írja. Boka Károly debreceni prímást egy méltatója 1860-ban így dicséri meg. Ő volt, aki a cigány zenét, az alázatosan szolgáló zenét képviseli, de amennyiben ez a vidéki uraknak legkedvesebb, azért őt becsülni lehet, mint nemzeti kincset. Íme bizonyos később ellenszembessé vált stílusjegyek hogyan fejlődhettek ki a cigányok zenélésében. Így kívánták az urak. Akkor tudtak igazán feloldódni a zenében, ha érzett rajta, hogy szolgál nekik. Ki nem mondott érzéseik rezdülését is alázatosan követi. Nem az önálló gondolatot, hanem éppen a rendkívüli alkalmazkodó készséget kívánták és értékelték. Állítom, hogy az igazi cigány tökéletesen ismeri a vendégeit. Az orvos a testet gyógyítja, a cigány a lelket. Így formulázza a már említett Berkes könyv. A cigány zenésznek ezt az alkalmazkodó, mások érzéseinek magáét alárendelő képességét. Talán még a vendég könnyeit is ő neki kell kísírnia. Keseregjen helyettünk a cigány. Rájuk bízzuk ezt a mesterséget, mivel, hogy urak vagyunk. Vagy van-e nagyobb uraság annál, hogy az érzést is a szolgára hagyjuk? Jegyzi meg ironikusan Tóth Béla a századfordulókori öreg urak nevében. Abban pedig semmi meglepő sincs, hogy a házi cseléd elsősorban az uraktól tanul, azokat utánozza, lehetőleg már külsejével is. Ezt már a 18. század közepe táján keletkezett cigányokról való história ismeretlen szerzője is szó

0: idézem. Ritka, aki magára a szűrt végyen, mert abba öltözni nékik nagy szégyen. Azon van, hogy veres ruhára szert tígyen, ha rongyos lészen is, csak sejemből légyen. Fekete csizmát nem visel szegényekkel, de a sarkantyús, sárgát, nemes vitézekkel. Úr és cigányzenész között kialakult hagyományos kapcsolat szerint a cigányzenész nem csupán zenész szolgálatot teljesít, hanem zenész szórakoztató. Kicsit a hajdani udvari bolond utódja, akinek sok minden meg van engedve, de akivel sok minden tréfát is lehet űzni. Tulajdonképpen tréfák közé tartozik már a homlokra ragasztott vagy vonóba húzott bankjegy is. A debreceni híres prímás Boka Károly egyik úri mecénása, Recski Bandi, ketté szakította a vagyont érő ezres bankót. Egyik felét azonnal odaadta a prímásnak, de a másik felét csak akkor kapta azt meg, amikor mintegy 200 dal eljátszása után rájött Recski nótájára. Volt, amikor telepesgős pohárba dobták az aranypénzt. A porrat ki kellett inni a zenésznek, mielőtt a pénzt kivette belőle. Ha a 19. század második felére meg is szűnt a nemesek között a saját cigányzenész tartásának hagyománya, továbbra is fennmaradt az a gyakorlat, hogy egy-egy banda valamelyik mágnás, közelebbi pártfogását élvezte. Így például volt Aszódon a podmanickiak udvari muzsikusa Berkes Lajos. A szép nótákért, amelyeket a mulatós kedvű, nagyszívű báró megrengve hallgatott, Búzát Lisztet és Sót élvezett konvencióban. József főherceg, Piros Józsi szabadkai prímás együttesének a József főherceg magyar cigányzenekara címet adományozta. A kolozsvári Pongrácz Lajos a Rudolf trónörökös udvari zenésze címet viselhette. Balázs Kálmán prímás pedig Edward Velszi herceg udvari zenésze címmel büszkélkedhetett. Az úri pártfogok között kétség kívül a leghatalmasabb és a cigányság ügyében legtöbbet buzgolkodó személy a cigányul is jól tudó cigánynyelvtant író József főherceg. Komája, násznagya és gyámolítója 100 meg 100 magyar zenésznek Magyarországon. A pártfogás néha odáig is terjedt, hogy a cigány zenészt még a katonaság alól is felmentették. Így például Radics Vilmost, Andrássy Gömöri főispán, vagy idősebb Banda Marcit, báró Podmanicki és barátai. Gróf Fáji István 1859-ben, amikor a tárogató felélesztése ügyében a cigány zenészekhez fordul, édes fiaimnak szólítja őket. Sárosi Bálint cigányzene című könyvéből idéztem, az Urak és cigányzenészek című fejezetéből. Ezzel búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető, dr. Suki András. Tartsanak velünk holnap este is 22 óra 5 perctől. A viszonthallásra!
1: Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
2: Roma Szalon. Rádió Dík.
1: Rólunk, neked. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Ez a Rádiódik. Ikonikus dallamok, felejthetetlen dalszövegek. A 100.3 Rádiódikben minden hétvégén déltől Húzdrá cigány. Elhozzuk az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket. Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a Húzdrá cigányban. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódikben.
1: Normalizálódott a magyarországi villamos energiarendszer erőművi teljesítménye, ezért a MAVIR visszavonta a krízishelyzet besorolást, tájékoztatták kedden az MT-t. A rendelkezésre álló termelőkapacitások és tartalékok mellett a magyarországi villamos energiarendszer egyensúlya és az ellátás normál üzemben biztosítható, közölték. Magyar Péter hétfőn reggel jelentette be, hogy a paksi atomerőműben 4-ből már 3 blokk teljes kapacitással termel. A miniszterelnök akkor azt mondta, hogy az atomerőmű 2 nap múlva eléri a közel 2000 megawattos normál teljesítményt. Önkéntesen a lejárat előtt váltja vissza kötvényeit a Duna Aszfalt ZRT, aminek köszönhetően összesen 400 millió dollár, mintegy 126 milliárd forint tőke, és annak kamatai áramlanak vissza az Eximhez és az MFB-hez. A lépéssel egyúttal megszűnik a tranzakcióhoz kapcsolódó 101 milliárd forint értékű állami készfizetőkezesség vállalás is, számolt be a fejleményekről a Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. Az ügy előzménye, hogy az Exim átvilágítása során nemrégiben 4 olyan ügyletet tártak fel, amelyekben összesen mintegy 1000 milliárd forint értékű visszaélés gyanúja miatt tettek feljelentést. Ezek egyike a Duna Aszfalt ZRT-hez köthető GED Afrika projekt volt. Ebben a beruházásban a Kongói Demokratikus Köztársaság és Zambia közötti híd és határátkelő építést finanszírozták jelentős magyar állami szerepvállalással. Speciális hővédő bevonatot kezdett alkalmazni a MÁV a sorompóházaknál, hogy csökkentse a rendkívüli hőség okozta meghibásodások kockázatát, közölte a vasúttársaság vezérigazgatója. Hegyi Zsolt szerint az első mérések alapján a bevonat akár 6-8 Celsius fokkal is csökkentheti a sorompók vezérlő berendezéseit tartalmazó épületek belső hőmérsékletét. A program keretében összesen 50 sorompóház kap ilyen védelmet a Budapest-Székesfehérvár és a Budapest-Puszta-Szabolcs vasútvonalon. A MÁV emellett az elmúlt évben átalakította a sorompó karbantartását, előregedett alkatrészeket cserélt ki, a hibajavítást végző munkatársakat pedig felszerelt műhelykocsikkal látta el. Ideiglenesen bezár a Szerencsi fürdő, hogy pénzt spóroljon a város. Szeptember 1-től várhatóan december 17-éig lesz zárva a fürdő, amivel a polgármester közlése szerint közel 25 millió forintot spórolnak. Szerencs több olyan intézményt is fenntart, amelyek működtetése jelentős kiadást jelent az önkormányzat számára. A városi tanúszoda jobb helyzetben van, annak működését állami támogatás és energetikai fejlesztések is segítik. A Szerencsi fürdő és wellnessház azonban saját forrásból működik, miközben kevesen is látogatják. Kis Attila hozzátette, ha sikerül rendbeszedni a város költségvetési és likviditási mutatóit, december 18-ától jövő év január közepéig újra nyitják a fürdőt, amíg a tanúszoda egyébként is zárva lesz vízcsere és karbantartás miatt.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról. Roma Szalon. Rádiódik. Rólunk, neked. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádiódik FM 100,3 MHz-es frekvencián. Mendi Milán fiatal tehetség, leendő hegedűművész a mai vendégem, aki az idén fog diplomázni a Pécsi Tudomány Egyetem művészeti karának hegedű szakán Szabadi Vilmos osztályában. Beszélgetésünk befejező részében mesél nekünk többek között a tanításról és kedvenc zeneműveiről. Majd a műsor második felében Ganyi Róbert fiatal jazzzongora művész és tanárral készült beszélgetésemet hallgathatják meg, aki jelenleg a Rajkó Talentum tánc és zeneművészeti szakgimnázium tanára. Tartsanak velünk a mai este folyamán is!
4: Mi a helyzet a külfölddel? Esetleg vannak tanulmányi terveid, hogy külföldön szeretnél valamiféle tudást magadra szedni?
5: Jelenleg nincs. Uh-huh. Jelenleg itthon szeretném befejezni a tanulmányaimat. Aztán nem tudhatom még, hogy mit hoz az élet.
4: Igen, mert hogy azért egy olyan szakmád van, vagy szakma lesz a kezedben, ami egy nemzetközi nyelv. Tehát ezzel valójában az ember bárhol érvényesülhet a világban, igen, ha ügyesen forgatja a lapokat.
5: Igen, igen.
4: Tehát nincs nyelvhez kötve, ez mondjuk nagyon jelentős.
5: Igen.
4: Tervezed, hogy esetleg kimennél külföldre hosszabb távra is? Ha lehetőség adódik rá?
5: Ha lehetőség adódik rá, mindenféleképpen. Uh-huh. Tehát habozás nélkül kimennék. Uh-huh.
4: Tehát téged ez vonz, mert azt mondják egyébként a mostani generációról, hogy nem nagyon szeretnek dolgozni, és nem akarnak külföldre menni. Tehát rád akkor ez nem jellemző?
5: Nem, egyáltalán nem jellemző. Sőt, úgy gondolom, hogy a ismerősi körömbe se jellemző ez, hogy nem szeretnek dolgozni, vagy nem akarnak külföldre menni, mert sokan mentek külföldre, vagy vannak ilyen terveik, hogy külföldre mennek. Nem, nincs. Ha kapnék egy ilyen lehetőséget, hogy külföldön, Németországban, vagy Angliában, vagy bárhol a világon mehetek, dolgozhatok, vagy akár csak tanulhatok, akkor mennék. Nyilván félve, mert ismeretlen környezet, teljesen más élethelyzetbe mennék oda, de attól függetlenül mennék.
4: Milyen szerepet játszik a vallás az életedben? Hiszen azért ezt már megemlítetted, megpendítetted ezt a témát.
5: Hát mindig is vallásos ember voltam. Így nevelkedtem, így nőttem fel. De volt egy olyan év, talán Covid időben, amikor ez erősödött bennem, hogy igenis jobban kell a hitemet és az Istennel való kapcsolatomat erősítenem. Uh-huh. És akkor kaptam egy elhívást, hogy jobban közeledjek a Jóisten felé. Aztán igazából a hit is ilyen hullámvölgyes, mert valamikor azt érzi az ember, hogy de közel van az Úrhoz, aztán van olyan időszak, amikor nem annyira, de mégis hisz. De attól függetlenül a hit az mindig bennem van. Mindig bennem van, és most már tényleg az a célom, hogy minél közelebb kerüljek a Úr Jézus Krisztushoz.
4: Ez egy művész számára szerintem nagyon jelentős kérdés. Hiszen egy ateista, akinek nincsen hite, az hogy adja elő például Bachnak a műveit, amiről már beszélgettünk? Én azt gondolom, hogy Bach tipikusan az a zeneszerző, aki olyan közeli kapcsolatban volt Istennel, a transzcendentális léttel, hogy onnan kapta a hangokat. És hogyha az ember nem hisz, akkor valahogy nem tudja megérinteni ez a fajta zene, ez a fajta világ az ő lelkét.
5: Abszolút. Abszolút, én is így gondolom, hogy kell a zenéhez, főleg egy Bach műveihez a hit, és az átszellemülés, és a Szent Lélek jelenléte. Fontos gyakorolni a hitet, mert másképpen akkor gondolom, hogy maga előadni is nehezebb. Ezeket. Köszönöm. Tehát ezt észrevettem saját magamon is, hogyha nem olyan a kapcsolatom a Jóistennel, nem imádkozok annyit, vagy nem esetleg annyit vétkezek, mert nyilván bűnösek vagyunk.
4: Igen,
5: elkövetünk, tehát nap mint nap elkövetünk bűnöket, és amikor már tényleg annyi teher van a lelkünkön, hogy nem tesszük az Úr elé, akkor igenis érezhető ez a zenész szempontjából a játékán.
4: Egy befejező kérdés, ami egyrészt nagyon egyszerű, másrészt nagyon nehéz kérdés, de hogyha mondjuk holnap egy lakatlan szigetre kellene menned, és vihetnél magaddal 5 zeneművet, mi lenne az az 5 zenemű?
5: Hát ez jó.
4: Tehát ez
5: kérdés.
4: A jelenlegi állapot.
5: Nem szerint. Tudom.
4: Igen. Tényleg. Hiszen nyilván mondjuk néhány évvel ezelőtt egész mást vittél volna, mint ma.
5: Igen. Hát ez nehéz kérdés.
4: Mondjuk egy évre mész egy lakatlan szigetre.
5: Lakatlan. Vinnék lakatot. Hát mindenféleképpen vinném a gyökereimet, tehát a magyar kávéházi cigányzenét. Hát nyilvánvaló, hogy Járóka Sándor, ifjabbik Járóka Sándor, klasszikus zenéből is. Hát a barokkból vinném Bachot.
4: Van olyan zenemű, amit kimondottan szeretsz manapság?
5: Igen, mindig azt szeretem, amit éppen játszok.
4: Tehát akkor Bach szóló szonátákat vinnél?
5: Bach szóló szonátákat vinnék, jelen esetben a G-molt.
4: Aha, és ki játszaná, ez egy érdekes kérdés. Melyik az a felvétel, amit nagyon szeretsz?
5: Mostanában sokat hallgatom Hilary Hent. Tehát őtőle hallgatom. De ugyanúgy hallgattam azelőtt Birdman-tól, de most jelen esetben Hilary Hent. Mert őt hallgatom már egy hónapja körülbelül. Klasszikából minden esetre vinnék egy Mozartot, vinnék egy operát, de csak azért, hogy megszeressem az operát, mert egyébként nagyon nem szeretem az operát, de azért elvinném, hogy mégiscsak megszeressem. Romantikából meg Csajkovszkit.
4: Esetleg egy hegedű versenyt?
5: Hegedű verseny, nyilvánvaló.
4: Nem annyira nyilvánvaló, mert azért ott van a B-moll zongora verseny is. Tehát, hogy azért volt már olyan, hogy hegedűs azt mondta, hogy a B-moll zongora versenyt vinni. Igen.
5: Én nem az a hegedűs vagyok. Nyilván a hegedű versenyt vinném magammal. Meg nem tudom, vinnék egy valami mai zenét, valami mai zenei albumot. Nagyon tág a zenei ízlésem egyébként. Vinnék Varga Imi albumot. Nagyon szeretem a Varga Imit egyébként.
4: Nagyon érdekes választások, köszönöm szépen. Egy élmény volt veled megint beszélgetni, köszönöm Milán. Szépen köszönöm szépen, hogy itt voltál, és beszámoltál nekünk a hamarosan megrendezésre kerülő diploma hangversenyedre, és természetesen szurkolunk neked, hogy ezt minél magasabb színvonalon abszolváld.
5: Köszönöm szépen a lehetőséget.
4: Ezzel kapcsolatban pedig lesznek természetesen majd koncertjeid is, úgyhogy igyekszünk majd ott lenni. Én biztos ott leszek.
5: Igen. Köszönöm szépen.
3: Mendi Milán fiatal tehetség, leendő hegedű művész volt az első vendégem, aki az idén fog diplomázni a Pécsi Tudomány Egyetem művészeti karának hegedű szakán Szabadi Vilmos osztályában. Most pedig folytassuk Ganyi Róbert fiatal jazzzongora művész és tanárral készült beszélgetésemmel a műsort, aki jelenleg a Rajkó Talentum Tánc és Zeneművészeti Szakgimnázium tanára.
4: Szervusz Robi, köszönöm szépen, hogy elvállaltad a beszélgetést.
6: Szia Andris, nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehettek, köszönöm, hogy meghívtál, és üdvözlöm a nézőket, hallgatókat.
4: Nekem nagyon fontos, hogy rendszeresen bemutassak olyan fiatalokat, akik már elsősorban végeztek például a Zeneakadémián, mint ahogy te is, és elkezdték a munkájukat, mondjuk már tanítanak, vagy muzsikálnak. Ugyanis ez egyfajta példaképként szolgálhat a tizenéveseknek, az egészen fiataloknak. Úgyhogy ezért is szeretnélek egy picit jobban bemutatni. Szóval jelenleg a Rajkóban tanítasz, ahol te régen tanultál, tehát tulajdonképpen visszamentél az alma materbe tanítani, dolgozni. Milyen érzés ez számodra?
6: Felemelő érzés, hogy gyerekekkel foglalkozhatok. Nagyon jó érzés, hogy kicsit visszavisznek abba a gyerekvilágba.
4: Mit gondolsz egyébként, te ebből tanulsz?
6: Igen, minden alkalommal úgy érzem, hogy tanulok.
4: Azért is kérdezem ezt, mert amikor én végeztem a Zeneakadémián és bekerültem a Rajkóba tanítani, akkor én rengeteget tanultam a gyerekektől. Tehát, hogy meg kellett nekik mutatni, hogy mondjuk egy hangpárt hogyan kell játszani. Hiszen ez természetes volt számomra, de amikor egy olyan gyereknek kell ezt megtanítani, akinek fogalma nincs arról, hogy mi a hangpár, akkor bennem is sokkal jobban tudatosulnak ezek a dolgok. Kiket tanítasz most jelen pillanatban?
6: Most általános iskolás gyerekeket tanítok. Jelenleg 18 gyerekkel foglalkozom.
4: Igen?
6: 18 gyerekkel foglalkozom.
4: Nagyon mennyi idősek egyébként?
6: 8 évestől 12 évesig.
4: És mindegyik teljesen kezdő?
6: Igen, hát félig meddig kezdők, a gyerekek, de nagyon ügyesek, nagyon gyorsan tanulnak, szorgalmasak, és hát kedvesek, nagyon jó velük foglalkozni.
4: Tetszik ez a munka?
6: Igen, nagyon. Jó, hogy így egy kicsit visszanézek így a gyerekkori múltba, nosztalgiázom, bemegyek a tanárurakhoz, és akkor, na most akkor mit kell tanulni, mit kell játszanom, nagyon jó érzés így átadni a tudásomat.
3: Akkor most térjünk vissza egy picit a gyökerekre, hogy honnan is indultál, zenés családból származol te is természetesen. Mondj valamit a szüleidről, nagyszüleidről, illetve a családodról.
6: Nekem az anyukám zongorázott, fiatal korában 10 éven keresztül tanult, végül abba hagyta, nem folytatta ezt a karrierjét, ezt az útját. Aztán nekem igazából gyerekkoromtól le volt ez tisztázva, hogy természetes, hogy a Robika zongorista lesz. Aztán az anyukám édesapja, nagypapám, ő egyébként roma zenész, brácsás. A felesége, aki a nagymamám, ő a Rigó családba tartozik.
3: Édesapád részéről?
6: Az apukám részéről nem teljesen. Van egyébként egy-két felmenőm, nekem a Gányi Miki kedves unokatestvérem, ő jazzzongorista, elég sokan ismerik a jazzvilágában, zenészvilágban, és akkor itt visszatérek egy picit, hogy a nagymamám Rigó családba tartozik bele, az újpesti zenész családban. Neki az édesapja a becenevén Lotyi Mögös. A nagybátyja volt a Rigó János Kacsesz. Aztán nagypapámat Kiskeri Oszkárnak hívják. Neki az összes felmenője cigányzenész volt. Az unokaöccse, akit gyerekkorától tanított, a Lakatos Pál gitárművész.
3: Akkor neked természetes volt, hogy zenész leszel, igaz? Esetleg a kezedbe adták a vonót, amikor gyerek voltál? Mesélték neked ezt a szüleid?
6: Igen, nekem a kezembe adták, nekem Járóka Sándor adta a kezembe.
3: Ó, ez igen. Hát ez egy ilyen hagyományos aktus, ugye, amikor a kisbabának a kezébe adják a vonót, és hogyha ráfog a baba, akkor zenész
6: akkor
3: lesz
6: zenész
3: belőle,
6: lesz
3: ugye?
6: A kisgyerek, igen, igen.
3: Főleg, hogyha Járóka Sándor adja a kezébe a vonót a gyereknek. És akkor ez neked természetes volt, hogy zenész leszel, tehát nem is gondolkodhattál másban.
6: Nem. Ez gyerekkorom óta el lett könyvelve, hogy én igenis már akkor is, ha nem akarom, ha akarom, én zenész leszek, zongorista leszek.
3: És megfordult aztán benned, hogy nem akarod?
6: Voltak pillanatok, nehezebb pillanatok, mikor azt mondtam, hogy nem szeretnék zongorázni, ez inkább gyerekkoromban volt, a kisgyerekkoromban. Aztán hát leginkább akkor, mikor úgy gyerek voltam, és akkor játszottam ugye a klasszikus zenét, és ugye tanultam gyerekkoromtól, 5 éves koromtól, és hát úgy valamilyen módon meguntam ugye a klasszikus zenét, és hát elkezdett nagyon érdekelni a jazz zene. Aztán így kezdtem el tanulni Rájtonyi Robert tanár úrtól, ugyanúgy a Tóth Aladár zeneiskolában. Mellette tanultam Kaiser Adriántól, klasszikus zongoratanárnőmtől, ugye kiskorom óta.
3: Miután befejezted a zeneiskolai tanulmányaidat, hol folytattad a zenetanulást?
6: A középiskolás éveimet a Rajkóban folytattam. Ökrös Ottótól tanultam, később Banyák Józseftől és Farkas Józseftől is tanultam. Ez a jazzzene volt, aztán klasszikus zenét tanultam Suki Andrius tanár úrtól.
3: Ja igen, tőlem, igen, a növendéken voltál, így van. Minden ismerjük egymást, ugye már régóta.
6: Igen. Aztán mellette még Imre Zoltán tanár úrtól is tanultam klasszikus zongorát.
3: Miért fontos a klasszikus zongora szerinted?
6: Én úgy gondolom, hogy azért fontos, és nagyon is fontos, mert a jazz zongorázáshoz muszáj az a klasszikus, alapfokú, klasszikus, középfokú, klasszikus tanulás, hogy a jazz zenében, hogyha improvizálni szeretnénk, vagy bármilyen gyors darabokat, technikásabb darabokat játszunk, ott el tudjuk játszani azokat a darabokat, és a saját ötleteinket megvalósítani improvizálva.
3: Tehát tulajdonképpen a klasszikus zenei tanulmányok adják az alapot, én azt gondolom. Te is így látod akkor.
6: Igen, úgy gondolom.
3: Tehát a technikai alapot természetesen zenében is nagyon sokat segít, hiszen olyan szabályok vannak benne, amiket, hogyha az ember megtanul, akkor szinte bármire képes lesz már a zongorával. És hogyha erre épül egyfajta jazz tanulmány, akkor tud igazán kibontakozni a zenésznek a technikája és a zenei képességei is.
4: Egyébként neked otthon, amikor fiatal voltál, tanítottak valamit a rokonaid?
6: Igen, nagypapám tanított nekem sokat nótákat, uh-huh. szóval cigányzenét mutatott nekem, csárdásokat, uh-huh. nótákat, ilyesmiket. És hát ez is elég sokat segített nekem. Elég sokat segített nekem így a jazz zenében. Uh-huh. Mert így, hát úgy gondolom, hogy minél több műfajba belenyúl az ember, annál kreatívabb lesz, és annál több ötlete van, annál több ötlete lesz abban a bizonyos műfajban, amit éppen játszik.
4: Tehát ez a fajta szemlélet kiszélesítés, ez fontos. Tehát, hogy nem csak klasszikus zenét, nem csak jazz zenét tud játszani, vagy ismer az ember, hanem akár még a cigány zenében is járatosabb egy kicsit.
6: Igen, igen. Uh-huh. Szerintem erre szükség van. Minél több műfajban tudjunk játszani.
4: És vissza tudsz emlékezni, mi volt az a pillanat, amikor elhatároztad, hogy te a klasszikus helyet inkább mégiscsak a jazz irányába mész?
6: Sirtraut Vilmos nagybátyámnak volt egy fellépése a Tóth Aladár által szervezett koncerten. A zenekarral adtak elő egy jazz darabot, egyébként popzenei darabot, kicsit átdolgozva, a Sway című dalt játszották, ugye énekessel, és akkor így kísérték, improvizáltak, és ez nagyon új volt nekem, nagyon tetszett. Még nem hallottam ilyet, hogy improvizálnak, meg ilyesmi. És hát így kezdett el érdekelni, hogy így latin zenei műfajt hallani, mégis ilyen koncertszerűen.
4: Uh-huh. És akkor innentől kezdett el érdekelni a jazz. És akkor a klasszikus háttérbe szorult abban az időben?
6: Igen, eléggé, elég keveset gyakoroltam akkor a klasszikus zenét, de aztán hát ugye a Rajkós éveim alatt kezdtem el úgy sokkal jobban foglalkozni vele, mint az előtt.
4: Igen, ha az ember már tulajdonképpen felfogja ennek a jelentőségét, akkor rájön, hogy ezt muszáj csinálni, hogyha az ember zenész akar lenni. Tehát nem véletlenül van, akár még a Rajkóban is, a jazz tanszakon, zongora kötelező, ahol klasszikus zenét tanítanak.
6: Igen, igen. Hát erre szükség van, ugye technikailag is, meg hát nagyon sok olyan zenekari mű van, zongora szonátáktól kezdve zongora koncertek, hegedű koncertek, amiből lehet

0: Tehát nagyon fontos leszögezni, hogy a Rajkóban nem csak cigány zenét oktatnak, hanem jazzt, illetve hát szórakoztató zenét, és klasszikus zenét is.
1: Így van, így van.
0: Milyen élmény volt számodra bekerülni a Rajkóba? Nyilván valami egészen más lehetett, mint a korábbi általános iskolai, illetve zeneiskolai tanulmányaid.
1: Nagyon jó érzés volt, hogy ugye bemegyek az iskolába, és akkor nem csak kimondottan a matek óra, történelem óra, meg ugye a közismereti tantárgyakat tanuljuk, hanem leginkább zenei tantárgyakat tanultunk. Volt ugye zenetörténet óránk, ugye zongora természetesen, kötelező, klasszikus zongora, jazz zongora, volt többféle zenekari, több zenekarban is játszottunk, később még szalonzenekarban is tanultunk.
0: Szolfés zeneelmélet természetesen.
1: Természetesen, igen.
0: Ja igen, a szalonzenekart a Nyári László tanár úr tanította, aki itt nem is rég volt itt a műsorban.
1: Igen, igen. Igen, szóval nagyon jó volt, hogy így nagyon sokféle műfajból tanultunk, popzenét tanultunk a zenekari órákon, jazzzenét, R&B-t is tanultunk, szóval nagyon, nagyon sokrétű az iskolai oktatás Rajkóban.
0: Tulajdonképpen pont ez az erőssége a Rajkónak, hogy tényleg igazán színes képzést nyújt a gyerekeknek, a diákoknak. És akkor ott érettségiztél a Rajkóban?
1: Igen, ott végeztem, ott érettségiztem. 2018-ban végeztem. Aztán én onnan felvételiztem az Egressi Béni református szakgimnáziumba. OK szakra mentem egyébként.
0: Tehát ötödévre.
1: Ötödévre, igen. Oda mentem arra az egy évre, és akkor Szakcsi Lakatos Béla tanár úrtól tanultam.
0: Igen, én abban az évben kerültem oda az Egressibe, mint igazgató helyettes. Milyen volt a viszonyatok Szakcsi tanár úrral?
1: Nagyon barátságos volt velem. Nagyon jókat tanított, többféleképpen megmutatta azokat a bizonyos darabokat. Nagyon sokféle hangszerelést mutatott nekem, sok dalokat, sok jazz standardet, ugye. Még zenekarit is tanultunk tőle.
0: Én azt gondolom, hogy az eddigi tanáraid, akiket felsoroltál, mind nagyszerű zenészek, tehát akár Ökrös Ottótól kezdve a Szakcsi Lakatos Béláig, mindegyiknek egyébként fantasztikus növendékei voltak, amikor én hallgattam őket a vizsgán, és mindig nagy élménnyel távoztam a vizsgáról, hogy fú, de jó volt most ez a vizsga, és milyen jó kis növendékek vannak itt. Te is közéjük tartoztál egyébként.
1: Köszönöm szépen.
0: Az Egressi miben volt más, mint a Rajkó?
1: Az Egressiben leginkább jazzzenei oktatás folyt. Leginkább jazzzenével foglalkoztunk. Ott csak jazzstandardeket tanultunk, esetleg saját számokkal foglalkoztunk, de persze az is ugye jazzzene volt.
0: Ott már csak zenei tantárgyak voltak, főként természetesen főtárgyóra, jazzelmélet, jazztörténet, klasszikus zeneelmélet, klasszikus zongora, zenekari gyakorlat. Tehát ott tulajdonképpen reggeltől estig a zenével foglalkozhattál. És pontosan ez a lényege az ötödik évnek, az érettségi utáni ötödik évnek, hogy akkor már a közismereti tantárgyakkal nem kell foglalkozni, nem kell törődni, hiszen az érettségi már megvan, és abban az évben csak a zenére fókuszálhat a növendék, a diák. És ez valójában nagy mértékben előkészíti neked, vagy hát mindenkinek az egyetemi éveket, az egyetemi tanulmányokat. Mikor határoztad el, hogy te felvételizni akarsz a Zeneakadémiára?
1: Már gyerekkoromban én már elképzeltem, hogy a Zeneakadémián szeretnék tanulni, ott szeretnék végezni. Aztán, hát persze nem ment ez egyszerűen, ahogy nőttem fel, ugye éreztem, hogy ez nem csak úgy van, hogy...
0: Akkor neked ez egy nagy álmod volt, hogy bekerülhess a Zeneakadémiára, pontosabban a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemre.
1: Igen, gyerekkoromtól fogva már ez volt a tervem, ez volt a célom, életcélom. Igazán aztán hála a jó Istennek sikerült ez. Hihetetlen érzés volt ez, hogy így megkaptam ezt a lehetőséget a jó Istentől, és hát igazán el se hittem ezt az első pillanatokban, ugye SMS-t kaptunk a felvételiről, felvételi eredményről SMS-t kaptunk, így megkaptam az SMS-t, olvastam, és hát így néztem, olvastam, el se hittem, hogy ez tényleg megvalósult, ez az álom, és ez az életcélom.
0: És nagyon szerencsés voltál, hiszen Oláh Kálmán

0: bácsitól tanulhattál. Meddig tanultál nála?
1: Egy éven keresztül tanultam nála. Uh-huh. Ez még a Covid-ban volt. Aztán leginkább ugye online órákat kaptunk mindenféle tantárgyból, hangszerelés órától kezdve ugye jazz zongora, klasszikus zongorát tanultunk, zenekari órát is fel kellett töltenünk egy alkalmazásra, és akkor ott stúdiózgattunk egy kicsit, ezt gyakoroltuk, a stúdiózást gyakoroltuk a zenekari órán, mivel hogy nem lehetett bemenni a Covid időszak alatt.
0: Covid időszak az mindenkinek nagyon nehéz volt, főleg egy egyetemistának, aki próbálja elsajátítani a mesterétől az összes megszerezhető tudást. Ez hátráltatott téged valamiben?
1: Igen, hát az online óra az mégsem olyan, mint egy személyes óra, hogy bemegyünk, és akkor ugye a tanár elmondja, hogy mit szeretne hallani, mit kell, hogy játszak, mik a hibák. Ezt így azért személyesebben jobb megtanulni ezt, hallgatni ezt.
0: De azért megvan az előnye is, mert akkor mondjuk nem kell annyit utazni.
1: Hát ezzel nem is volt igazán problémám, mivel én a Corvinra jártam, aztán a Blaha Lujza téren lakom, Blaha Lujza tér környékén, aztán Corvintől egy perc sétára volt a jazz tanszak.
0: Egy évet tanultál akkor Kácsi tanárulnál, utána kihez kerültél?
1: Utána Olá Krisztiánhoz kerültem, neki a fiához, tőle tanultam, tőle 2 éven keresztül tanultam. Nagyon profi tanár, profi zenész, és hát nagyon sokat, nagyon őszintén tanított, ugye, minden megmutatott, amire ugye szükség lehet egy hangszerelésnél, egy előadásmódot is, mindenféle ilyesmi dolgot megtanultam tőle.
0: Hogyan készültél fel a diplomahangversenyedre?
1: A diplomahangversenyem az úgy nézett ki, hogy a zenekarommal, azaz triómmal játszottunk 8 szerzeményt, 8 jazz standardet. Igazából szeptembertől készültünk rá, szeptembertől a koncertig.
0: Kik játszottok a zenekarodban?
1: Mi egy jó felállásban játszottunk. Berki Tamás volt a nagybőgős, Szigeti Mátyás volt a dobos.
0: És milyen érzés volt a diplomahangversenyen játszani? Ez a diplomahangverseny, ez ugyebár a BA diploma, tehát a 3 éves képzésnek a végén volt.
1: Így van, így van. Ez egy ilyen, igazán egy bemutató koncert volt. Ugye eljöttek nagyon sokan az iskolából a tanárok, az egyetemről a tanárok, az iskolatársaink, ugye szülők, család, sokan jöttek, és hát ez nagyon jó érzés volt, hogy itt színpadra felállhatunk, és ez igazából 45 perces koncert volt.
0: Hogyan állítottátok össze a műsort?
1: Jazz standardeket játszottunk, 8 jazz standardet játszottunk. Gyorsakat, lassukat, ugye 8-ados lüktetésű darabokat is játszottunk, és hát így állt össze a kép.
0: Az előző tanévben diplomáztál, és azt hiszem, hogy nagyon szerencsés csillagzat alatt születtél, hiszen te már utána a következő hónapokban már elmentél tanítani.
1: Igen, én tavaly nyáron kaptam meg a diplomámat, azután egyébként próbálkoztam hajózással, valamilyen ok folytán nem jött össze. Ez a hajózást egyébként próbálkoztam jazz kvartettekkel, próbáltam hegedű zongora felállással is. Végül nem jött össze, így elkezdtem tanítani most november óta, jelenleg 18 gyerekkel foglalkozom.
0: És mi a terved a jövőre nézve? Szeretnél tovább tanítani, vagy inkább a koncertezés irányába szeretnéd folytatni az életedet?
1: Hát van egy pár tervem. Először is el szeretném végezni a jazz zongora masterképzést. Szeretnék lemezt felvenni jazz zenekarral. Terveim között szerepel még ugye a koncertezés, és hát a tanítás is. Ezt az egészet szeretném így folytatni, és így összerázni valahogy. Mindent is szeretnék egyszerre.
0: Ez egy ilyen komplex dolog, de ez egyébként így jó, és így színes az embernek az élete.
1: Igen.
0: Miért tartott fontosnak, hogy készítsetek egy lemezt?
1: Hát ez is igazán a gyerekkori álmom, vágyam és a célom. Nagyon szeretnék egy kidolgozott munkát átadni, és hát magam felé is.
0: A jazz, illetve klasszikus lemez kiadás azért mostanában én úgy gondolom, hogy nem a fénykorát éli, elég nehéz ezeket a lemezeket kiadni kiadó által, vagy hogyha esetleg az ember saját magának csinálja, ami egyébként sokkal egyszerűbb, és most már azért a mai technológiával könnyen megvalósítható, akár csak feltölteni a Spotify-ra is, de azért elérni a közönséget az egy másik nagy kihívás. Tehát itt tulajdonképpen rengeteg marketing szükséges ahhoz, hogy az ember egy kiadott lemezt, egy streaming szolgáltatóra feltöltött lemezt igazán hallgatottá tudjon tenni.
1: Mindenképp feltöltetném a streaming alkalmazásokra, minél több helyen tudják hallgatni, aztán természetesen ugye lemezformában is ki szeretném adni ezt a lemezt.
0: Van már terved, hogy miket szeretnél feljátszani a lemezen?
1: Igen, mindenképp saját szerzeményeket szeretnék, leginkább saját szerzeményeket szeretnék feljátszani lemezre, a felvételre, de természetesen azért egy-két jazz standardet is beleraknék, mivel hát nagyon szép dallamok ezek.
0: Hol látod magad 10, esetleg 20 év múlva? Milyen terveid vannak hosszú távon? Van valami, amit szeretnél konkrétan elérni? Ezt azért is kérdezem, hiszen nagyon fontos, hogy az embernek azért legyenek olyan hosszú távú tervei is, amik akár még neked is voltak gyerekkorodban, hogy szeretnél felvételizni és felvételt nyerni, majd elvégezni a Zeneakadémiát, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemet. Ez egy nagyon konkrét cél, és hogyha az embernek vannak ilyenfajta céljai, akár a következő 10-20 évre előre, akkor az nagyon sokat segít, hogy tudja az ember, hogy merre akar menni.
1: Teljesen konkrét céljaim nincsenek, de előre láthatólag igazán ezek. Szeretnék egyébként idővel mesterpedagógus lenni, szeretnék 10 év múlva mondjuk 3 lemezt. Addig 3 lemezt szeretnék megcsinálni, és minél több helyen szeretnék koncertezni, játszani, minél távolabbi helyeken, közelebbi, távolabbi, minél nevesebb helyeken szeretnék fellépni.
0: Magyarország azért egy nagyon kis piac, főleg egy ilyen rétegzenének, mint a jazz, és persze még a klasszikus zene is ide tartozik. Ezért én azt hiszem, hogy a magyarországi lehetőségek sokkal szűkebbek. Ezért kérdezném, hogy hol képzeled el a jövődet, inkább Magyarországon, vagy szívesen játszanál külföldön is?
1: Nagyon szívesen játszani külföldön is, természetesen itthon Magyarországon is. Igen, hát elég korlátolt ez a zenei világ, ez a jazzzenei világ annál inkább talán. Ugye nagyon kevés jazzklub van itthon. Budapesten nagyjából maximum 5, és hát vidéken is, nagyvárosokban egy, abból is elég.
0: De hogyha ilyen szűkös egyébként a keresleti oldal, akkor nem lesz egyszerű jazzzenészként, jazzzongoristaként befutni egy olyan karriert, hogy az ember ebből igazán meg tudjon élni. Sőt, ez még a legnagyobb jazzzongoristáknak is nagy kihívás.
1: Igen, hát sajnos a legnehezebb zongoristáknak, jazzzongoristáknak és a jazzzenészeknek is ugye nagyon nagy kihívás ez, hogy itthon, ugye Magyarországon megélni a zenéből, vagy esetleg hogy olyan elegendő összeget keresni, hogy tényleg ugye lakhatásra, vásárlásra, meg mindenféle ilyesmi fontos dologra összeszedje az ember úgy a rávalót. Nagyon nehézkes.
0: Ráadásul hadd meséljem el neked azt a történetet, hogy én a napokban egyre többet foglalkozom a mesterséges intelligenciával, és rátaláltam például most egy olyan szoftverre is, ahol hihetetlenül könnyen tudok olyan fantasztikus zenéket generálni, amiről elsőre nem is biztos, hogy megmondanám, hogy ezt mesterséges intelligencia készítette. Tehát azt érzem, hogy az utóbbi, akárha csak az 1-2 évet nézem, rengeteget fejlődött ez a technológia. És legutóbb beírtam mondjuk 5 szót a mesterséges intelligenciának, generált nekem egy dalszöveget, és a dalszövegre pedig egy bizonyos megadott stílusban pedig zenét komponált. És ezt a szöveget felénekelte egy női hang, egy férfi hang, és hihetetlenül jól szól. Ezt az előbb meg is mutattam neked egyébként itt a műsor előtt. Neked mi a véleményed arról, hogy a mesterséges intelligencia nem fogja elvenni a zenészeknek a lehetőségeit?
1: Hát nagy valószínűséggel még nem, én úgy gondolom, hogy nem most, egy pár éven belül, de később nagy valószínűséggel igen, zeneszerzőknek a munkáját el fogja venni. Hát elég ijesztő egyébként, hogy így ennyit haladt a technológia, hogy egy-két szót beírunk, és akkor ír egy dalt. Miközben elég sok időbe telik egy szép dal, egy jó dal írása. Szöveggel meg annál inkább.
0: Tehát tulajdonképpen te most majdnem 20 évet tanultál, 20 évet zongoráztál ahhoz, hogy lediplomázz. Ha nem kapsz lehetőséget, vagy esetleg a mesterséges intelligencia hatására például beszűkülnek még jobban a lehetőségek, akkor azért az nem kecsegtet túl sok kilátással.
1: Hát elég félelmetes, igen.
0: Így visszanézve az utóbbi 10-15 évre, van valami, amin változtatnál, vagy másként csinálnád ma már?
1: Ha visszamehetnék az időbe, többet foglalkoznék nyelvtanulással, illetve stúdiózással, otthoni stúdiózással. Uh-huh. Hogy a saját gondolataimat le tudjam jegyezni a kottalapon kívül más helyre is megszólaltatni.
0: És mit tanácsolnál egy fiatalnak, aki most kezdi a tanulmányait, vagy zenei tanulmányai közepén jár?
1: Ezt tanácsolnám igazán, hogy ugyanezt, amit én is úgymond, hát talán elhibáztam, hogy nem foglalkoztam teljesen a nyelvtanulással és ugye a stúdiózással. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos egy zenész számára ez, hogy ha külföldön esetleg játszunk valahol, koncertezünk, akkor meg tudjunk szólalni. És hát úgy tudjunk megszólalni, hogy ne legyen kellemetlen. Angolul, esetleg németül, spanyolul, franciául, minél több nyelven. Nekem ez a véleményem erről. Ez lenne az üzenetem. És hát kitartás nekik.
0: Köszönöm szépen, Robi, a beszélgetést. Nagyon izgalmas volt, hogy így megismerhettünk egy kicsit, és remélem hamarosan újra találkozhatunk.
1: Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget. Örülök, hogy itt lehettem. Szép estét.
0: Köszönöm szépen.
2: Ganyi Róbert fiatal jazzzongora, művész és tanárral beszélgettem, aki jelenleg a Rajkó Talentum tánc és zeneművészeti szakgimnázium tanára. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. Tartsanak velünk a jövő héten is. A viszonthallásra!
3: Roma művészet, roma kultúra, akkor Roma Szalon, a Rádió D kulturális műsora. Tarts velünk minden hétköznap! Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Ez a Rádió D. Romákról, Rádió D. Nem csak romáknak. Rólunk neked. Rádió D. Itt a 100.3 Rádió D. Süsfelnap. Mindig napra kész. Hétköznaponta 9-től délig. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked. A 100.3 Rádió D-ben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat. A Rádió D. nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Eller Junior egy különleges életút a fekete vonattól a szóló karrierig. Eller Junior eredeti nevén Leslie Junior a magyar könnyűzene egyik ismert és sokoldalú előadója. Életútja szorosan összefonódik a roma kultúrával, a hip-hoppal, a popzenével és a fekete vonat történetével. Pályafutása során fiatalon került a reflektorfénybe, később pedig szólóénekesként is sikert aratott. Dalai között megtalálhatók a szerelemről, a családról, a veszteségről és az élet nehézségeiről szóló érzelmes számok, amelyekkel sok ember tudott azonosulni. Eller Junior 1981-ben született Budapesten. Már fiatalon érdeklődött a zene iránt, és hamar megmutatkozott, hogy különleges érzéke van az előadó művészethez. A 90-es években testvérével, Eller Juniorral és Mohamed Fatimával együtt a fekete vonat meghatározó tagja lett. A formáció a magyar hip-hop és pop egyik fontos úttörője volt, amely olyan időszakban hozta közelebb a roma zenei kultúrát a széles közönséghez, amikor ez még koránt sem volt magától értetődő. A fekete vonat rövid idő alatt nagy népszerűségre tett szert. Zenéjükben a hip-hop, a pop, roma zenei hagyományok sajátos módon keveredtek. Dalaik gyakran hétköznapi történetekről, szerelemről, családról és az élet nehézségeiről szóltak. A zenekar fiatal tagjai rövid idő alatt országosan ismerté váltak, és olyan közönséghez jutottak el, amely korábban kevésbé találkozott roma előadókkal a magyar könnyűzenében. A fekete vonat sikere után azonban az együttes útjai szétváltak. Eller Junior számára ez nem a zenei pálya végét jelentette, hanem egy új korszak kezdetét. Szóló előadóként folytatta karrierjét és fokozatosan kialakította saját zenei világát. Míg a fekete vonat elsősorban a hip-hop és a rap világához kapcsolódott, Eller Junior szóló produkcióiban egyre erősebben jelentek meg a popzenei és a romantikus elemek is. Szóló karrierje során számos olyan dalt készített, amelyek hosszú időre bekerültek a magyar közönség emlékezetébe, jellegzetes hangja és előadásmódja miatt könnyen felismerhetővé vált. Zenéjében gyakran jelent meg a szerelem, család fontossága, összetartozás és az érzelmek nyílt vállalása. Ez is hozzájárult ahhoz, hogy ne csak a fiatalabb, hanem az idősebb generációk körében is sok rajongót szerzett. Eller Junior pályafutásának egyik fontos része a roma kultúra képviselete. Művészetében nem csak zenei stílusok keverednek, hanem a roma identitás és a magyar könnyűzene világa is találkozik. Pályája megmutatja, hogy a roma előadók a magyar zenei életben is képesek meghatározó szerepet betölteni, miközben saját kulturális gyökereiket is megőrzik. Az énekes életében természetesen nem csak sikerek, hanem nehéz időszakok is voltak. A magánéletében bekövetkezett tragédiák és megpróbáltatások komoly hatással voltak rá. Ezek után még inkább előtérbe kerültek azok az érzelmek, amelyek korábban is jelen voltak a dalaiban. A zene számára nem csupán munka vagy szórakozás, hanem egy olyan eszköz is, amelyen keresztül ki tudja fejezni azokat az érzéseket, amelyeket szavakkal sokszor nehéz lenne megfogalmazni.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió D. roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Roma Folk a 100.3 Rádió D-ben. Rádió D-ben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió D.

100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.

0: ikonikus folklorzenék a Rádió Dickben.
1: Ez a

0: Ez volt a Roma Folk.
1: Holnap reggel 6 órától ismét felcsendülnek az ikonikus folklorzenék.
0: Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. Ikonikus dallamok, felejthetetlen dalszövegek. A 100.3 Rádió Dickben minden hétvégén déltől húzd rá cigány. Elhozzuk az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket. Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a húzd rá cigányban.
1: 100.3 Rádió Dick.
0: Romákról, nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigánynyelvoktatás a 100.3 Rádió Dick-en.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando!
2: Most haladunk tovább a lábnál, és a comb után jön a térdünk, a térd pedig, erre két szót is fogok tanítani, az egyik az, hogy chang.
3: Chang?
2: Igen, ez a térd, de van, aki sokan úgy szokták mondani csak, hogy pábáj.
3: Pábáj, ez kicsit nehezebb.
2: Hogy ez az alma igazából, csak almának szokták hívni, és hogyha a chang az egyik térdünk, akkor hogy van a többes szám a nagy átlagban?
3: Changa.
2: Így van, Changa. Nagyon ügyes voltál, remélem, hogy a hallgatók is eltalálták velünk. Szityuvász losasza.
3: Tanuljunk örömmel.
0: 100.3 Rádiódi.
1: Rádiódi.
0: Rólunk neked. Hírek rólunk neked. A 100.3 Rádiódikben.
4: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dick nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Radics Gigi a kortárs magyar popzene egyik legfényesebb csillaga, akinek technikai tudása, stílusérzéke és utánozhatatlan szólos hangszíne révén nemzetközi szinten is elismerté vált. Pályafutása a Nógrád vármegyei kisfaluból, Endrefalváról indult, hogy aztán tínédzserként meghódítsa a hazai zenei part és 21 évesen a tehetségkutató történetének legfiatalabb női mentorává váljon. Az énekes nő nemrég ünnepelte 30. születésnapját, életének ez a mérföldköve pedig egybeesett magánéletének eddigi legboldogabb fejezetével és egy komoly zenei megújulással is. A csoda gyerektől a megasztár győzelemig. Gigi tehetsége már egészen kisgyermekkorában megmutatkozott. Édesapja, Radics Tamás korán felismerte a kislányban rejlő rendkívüli potenciált, és minden áldozatot meghozott azért, hogy lánya előtt megnyíljanak a kapuk. 8 évesen már zenekarral járta az országot, de az országos hírnévhez vezető út nem volt mentes a csalódásoktól. Többször is szerencsét próbált a tehetségkutatóban, a Megasztárban, a 4. és az 5. szériában is korán kiesett. A kudarcok azonban nem szekték kedvét, kitartása 2012-ben kifizetődött, amikor elsöprő szavazati többséggel nyerte meg a Megasztár 6-ot. Ekkor mindössze 15 éves volt, de érett hangjával és Whitney Houston dalok elementáris megszólaltatásával azonnal lenyűgözte a szakmát és a közönséget egyaránt. Világhírű elismerések és a tehetségkutató történelmi pillanata. Gigi azon kevés magyar előadók egyike, akire a tengeren túlon is felfigyeltek. Quincy Jones, Michael Jackson legendás producere a világ 5 legjobb hangja közé sorolta őt, miután hallotta énekelni a Montreux-i Jazz Fesztiválon. Bár az amerikai karrier lehetősége végig ott lebegett előtte, Gigi itthon teljesedett ki igazán. Első nagy slágere a vadonatúj érzés hónapokig vezette a slágerlistákat, amelyet számos díj, teltházas koncertek és sikeres albumok követtek. Televíziós karrierje csúcsaként 2017-ben és 2018-ban az X-Faktor mentora lett. Mindössze 21 évesen ült be Gáspár Laci, Báj Alex és Puskás Peti mellé a zsűri székbe. Kezdetben gyakran kételkedtek abban, hogy egy ennyire fiatal lány képes lesz-e szakmai iránymutatást adni a versenyzőknek, de Gigi rácáfolt a szkeptikusokra. Szakmaiság, mentorátjaival szemben precíz és következetes volt, a tiszta énektechnikát és a színpadi jelenlétet helyezve előtérbe. Érzékenység, korából adódóan sokkal közvetlenebb, szinte testvéri kapcsolatot tudott kialakítani az énekesekkel, ami különleges dinamikát adott a csapatának. Két sikeres évad után végül azért döntött a mentori szék elhagyása mellett, mert saját zenei karrierjére és az alkotásaira kívánt koncentrálni. Az érett 30 éves nő megújulás és boldogság. Gigi az elmúlt években óriási személyiségfejlődésen ment keresztül, a tinédzser pop csillagból érett divává és édesanyjává vált. Kislánya Bella születése után az élete új fókuszt kapott. Magánéletében egy nehezebb, válással végződő időszak után ismét rátalált a boldogság párja, Mackó Miki mellett. Szerelmüket nemrég egy gyönyörű esküvővel pecsételték meg, amelyet Gigi pontosan a 30. születésnapján tartottak meg.
0: Ezek voltak az FM 100.3 rádió diploma hírei. Közlekedési hírek.
5: A 3. kerület Cecz János közben a Cecz János utca és az Anikó utca között egy rövid szakaszon a forgalom egy sávon váltakozva haladhat, a Petúr utcát pedig lezárják az Anikó utcánál, mert vízvezetéket építenek. Lezárják a 8. kerület Dankó utcát a Magdolna utca és a Kálvária tér között, mert felújítják a csatornát. A 9. kerület Vágóhíd utcában a Soroksári út szervizútja és a Vaskapu utca között mindkét irányban szakaszos útszűkületre kell számítani szegélyépítés miatt. Sávlezárás okozhat lassulást a Rákóczi híd Soroksári úti lehajtóján egy rövidebb szakaszon a vasúti híd felújítása miatt. Útszűkületen kell áthajtani a 13. kerület Béke utcában mindkét irányban a Gyöngyösi utcánál felújítás miatt. Lezárják a 13. kerület Hegedűs-Gyula utcát a Viktor Hugo utca és a Turzó utca között, mert távhővezetéket javítanak. Lezárják a félútpályát a 14. kerület Fischer István utcában az Ajka utca közelében egy rövid szakaszon közműépítés miatt. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630 3030-as telefonszámra.
0: Időjárás.
5: Szerdán kezdetben keleten, északkeleten helyenként kisebb eső, zápor kialakulhat, majd napközben mindenhol számíthatunk több órás napsütésre. Hajnalra nyugaton és délnyugaton pára köd képződhet. Napközben 27-31 fokot mérhetünk.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
6: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
7: Gyere, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick.
0: Romákról, nem csak romáknak.
6: Rádió

0: 100.3 Rádiódik.
1: 7 óra múlt, szép jó reggelt kívánok minden drága arany hallgatónak. Szerda van és augusztus 26-a. A mai napon az Izsók ünneplik nevenapjukat. Nekik nagyon boldog névnapot szeretnék kívánni innen is. A francia nemzetgyűlés kiadta a világtörténelmi jelentőségű deklarációját az emberi jogokról ma 237 évvel ezelőtt. Imre magyar király a kalocsai érsekkel királlyá koronáztatta egyetlen fiát, az ekkor 5 éves Lászlót, mindez pedig 1204-ben történt ezen a napon, tehát 822 éve. Harmadik Edvárd a történelem egyik legnagyobb győzelmét aratta a Créki csatában, ez pedig 680 évvel ezelőtt történt. Ma 286 éve született Joseph Michel Montgolfier, francia feltaláló, a léghajózás úttörője, az első léggömb készítője. 177 éve Hajnaú táborszernagy közölte Görgei Artúrral, hogy az orosz cár közbejárására kegyelmet kapott. 128 éve született Peggy Guggenheim, amerikai műgyűjtő, a New Yorki iskola művészeinek pártfogója. 116 éve született kalkuttai Szent Teréz anya, Nobel békedíjas, Indiában élt, albán származású apáca, misszionárius. 113 éve született Bulla Elma, Kossuth-díjas színművésznő, érdemes és kiváló művész. 106 éve született Bod László, festő. 105 éve halt meg Vekerle Sándor, politikus, miniszterelnök, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. 91 éve született Geraldine Ferrero, amerikai politikus, az első nő, akit nagy párt alelnök jelöltként indítottak a választáson. 79 éve Zalaegerszegen megszületett Vajda József, Liszt Ferenc díjas fagottművész, aki a TV Maci zenéjét játszotta. 69 éve született dr. Albán, svéd fogorvos, zenész. És végül, de nem utolsó sorban, 66 éve született Szendrényi Katalin, mezzoszoprán opera énekes nő. Hát én el is indítottam ezt a szerdát, szerintem berúgtuk az ajtót, úgyhogy jöjjön egy kis zenebona.

0: 100.3 Rádiódik.
1: Zsali vója!
2: Hamarosan 7:30, jó reggelt kívánok mindenkinek! A 14. kerület Kacsó-Pongrác úton kifelé a Rákospatak utca előtt időszakosan sávlezárásra kell készülni távhővezeték építés miatt. A József körúton a Rákóczi tértől a Pál utcáig a Petőfi híd felé új kerékpáros és parkolósávot alakítottak ki, ezért a továbbiakban csak a belső sávban lehet közlekedni. A Baross utcában irányonként csak egy sáv járható a Mária utca és a Kisfaludi utca között. Lezárták Csepelen a Széchenyi István utcát a Kassai utcánál vízcsőtörés miatt. A 151-es autóbusz ezért terelve közlekedik, nem érinti a Kikötő utca megállót. Egyirányosították a 3. kerület Ürömi utat befelé a Szentendrei útnál, mert javítják a távhővezetéket. A Mátyás király útján is megváltozott a forgalmi rend. A csomópontban egy rövidebb szakaszon két sávban tudnak a 11-es főút felé tovább haladni. Ezt tanácsolja nekünk itt a legfrissebb közlekedési hírekkel ellátott BKK hírlevél, úgyhogy megyünk is zenélni.

0: Rádió Dick. Kérász Ivója. Romákról, nem csak romáknak.
1: Szép jó reggelt kívánok minden drága hallgatónak. 7:30 múlt, ez nem jelent mást, mint hogy jönnek a roma hírek, méghozzá Pallus Patai Anna jóvoltából. Úgyhogy füleljetek.
0: Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
2: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dick nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Mit tudható a roma ellenállás napjáról? Május 16-a a roma ellenállás napja, de a történet, amin alapul, bizonytalan és úgy tűnik bizonyíthatatlan. Az identitásképzés szempontjából azonban nem annyira fontos a történeti hűség, sokkal inkább az, hogy mit gondolnak magukról egy kisebbség tagjai. A roma ellenállás napján arra emlékezünk, hogy 1944. májusában Auschwitz-Birkenau-ban a roma foglyok ellenállása miatt az SS nem tudta azonnal végrehajtani a tábor teljes felszámolását, erre csak 1944. augusztus 2-án, 3-án került sor. Botokkal, késekkel mentek az őröknek, akik visszavonultak. Az biztos, hogy valami történt, ám hogy pontosan mi, arra nincs hitelt érdemlő bizonyíték, ugyanis nehéz bizonyítani. A Roma Sajtóközpont 2015-ben kezdett el mélyebben foglalkozni a roma ellenállás napjának történetével, miután korábban már kutattak a roma holokauszt témájában. Roma holokauszt címmel 2001-ben jelentettek meg könyvet túlélők visszaemlékezéseivel. Sárközi Gábor, az RSK akkori vezetője elmondta: átnéztük az online forrásokat, szakirodalmat és bibliográfiákat, de azt láttuk, hogy a beszámolók nagyrészt egymásra épülő forrás megjelölés nélküli, sokszor ellentmondásos szövegek. Egyes verziók például csak passzív ellenállásról írnak, míg mások összecsapásokról. A kutatás részeként Sárközi részt vett a Tomlantos Intézet és a Firenze Bence közös háromnapos képzésén, ahol a roma holokauszt volt a téma, de nem kerültek közelebb az igazsághoz. A szervezők, az előadók elismerték, nem rendelkeznek történetileg hiteles, elsődleges forrásokkal a május 16-i eseményekről. Az RSK után több kutatóintézményt is megkeresett. Az Auschwitz-Birkenaui Memorial Museum kutatási igazgatója Piotr elmondta Sárközinek, hogy nagyon kevés egymástól független történeti forrás áll rendelkezésre. Két visszaemlékezést küldött nekünk. Az egyik Tadeusz Joachimowski, a birkenaui cigánytábor írnokának, a másik Georg Bonigut SS-tisztnek a vallomása volt. Ezek szerint a romák 1944. májusában értesültek a tábor felszámolásáról, bezárkóztak a barokkokba, és egyszerű eszközökkel, lapátokkal vagy rudakkal készültek az ellenállásra, mire az SS végül visszavonult, mondta lapnak Sárközi Gábor. Megkeresték az International Tracing Service nemzetközi keresőszolgálatot is, de ott hatalmas feldolgozatlan anyag miatt nem tudtak érdemi választ adni. Vagyis ma sem lehet pontosan tudni, hogy mi történt 1944. májusában. A roma ellenállás napjának elterjedésében kulcs szerepet játszottak azok a szereplők is, akik a roma holokauszt emlékezetének intézményesítésén dolgoztak.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dick roma hírei.

hogy valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: ahol a mi hangunk szól, ahol a mi kedvenceink szólnak. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Nem sokára 8-at üt az a bizonyos óra. Jó reggelt ismét, jöjjön egy kis hír, méghozzá egy kis sporthír. Szoboszlai Dominik újra a Liverpool hőse lett. A magyar játékos a 99. percben magabiztosan értékesített 11-esével mentett pontot csapatának. A lefújás után elárulta, hogy miért szereti a focit. A Liverpool nagycsatában végzett 2-2-es döntetlenre a Newcastle vendégeként vasárnap. A pontot érő gólt Szoboszlai Dominik szerezte 11-esből, a gól után vége is lett a meccsnek, vagyis valóban az utolsó pillanatban hozta a döntetlent. Őszintén szólva még a bíró sípját sem hallottam, ezért rá kellett néznem, hogy lássam, mehetek-e. Ő rám nézett, én pedig azt gondoltam, oké, ideje indulni, nyilatkozta a Sky Sportsnak a mérkőzés után. Az interjúban köszönetet mondott a Liverpool tartalék kapusainak is. A felkészülési időszakban sokat gyakoroltam. A barátságos mérkőzéseken nem kaptunk 11-eseket, de az edzéseken próbálkozhattam. Köszönöm a második és a harmadik kapusnak, hogy ott voltak velem. A mérkőzés pozitívumait magunkkal visszük. Ez volt a szezon első mérkőzése, és tovább lépünk, mondta a Liverpool 8-asa. Nem tudom, hányan voltak a stadionban, de talán 50 ezren lehettek ellenem a 11-esnél. Igazából nem is hallod a saját hangodat, de pont ezért szeretem a focit, árulta el. Szoboszlai Dominik beszél a továbbiakban is a mérkőzés atmoszférájáról. Nyilvánvaló, hogy idejönni mindig nagy feladat. A szezon első mérkőzése Newcastle-ben, idegenben. Mindenki tudja, mennyire nehéz ez. A szurkolók hihetetlenek, remek csapatunk van, jó edzőjük, remek csapatuk van, bocsánat, jó edzőjük, igaz, új, de már most számos klubban bizonyított, méltatta a riválisát. A magyar játékos kitért arra is, hogy csapatának lett volna esélye a győzelem megszerzésére is. Szerintem nyerhettünk volna, de ilyen a foci. A Premier League-ben nem könnyű győzni, függetlenül attól, hogy kivel játszol. Jó csapat volt az ellenfél, 2 kontragolt szerzett. Ezekre a dolgokra figyelnünk kell a következő hetekben is. Értékelte a találkozót a mi világklasszis futballistánk Szoboszlai Dominik. Na most pedig zene következik, és 8 után jövök vissza, méghozzá nem is akármivel, hanem egy programajánlóval.

0: romákról, nem csak romáknak.
1: Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádió Dickben. Roma Folk. Dalok, amiken felnőttünk.
0: Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig.
1: Roma Folk.
0: A 100.3 Rádió Dickben. A műsor termék megjelenítés tartalmazott.
1: Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Dickben.
2: Szia, Hajni!
3: Szia, Armando!
2: Most haladunk tovább a lábnál, és a comb után jön a térdünk, a térd pedig, erre két szót is fogok tanítani. Az egyik az, hogy chang.
3: Chang.
2: Igen, ez a térd, de van, aki sokan úgy szokták mondani, csak hogy pábáj.
3: Pábáj. Ez kicsit nehezebb.
2: Hogy ez az alma igazából, csak almának szokták hívni, és hogyha a chang az egyik térdünk, akkor hogy van a többes száma nagy átlagban?
3: Changa.
2: Így van, changa. Nagyon ügyes voltál, remélem, hogy a hallgatók is eltalálták velünk. Szityuvász losasza.
3: Tanuljunk örömmel.
0: 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rólunk. Neked. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: A méltó nyughely mindenkinek jár. A Hegedűs Granit garantáltan megfizethető áron készít sírköveket. Vállaljuk síremlékek bontását, felújítását, tisztítását, kriptaépítést és sírkörnyéki járdák kivitelezését. Ha sírkő, akkor Hegedűs Granit, mert a méltó nyughely mindenkinek jár. További információ a Hegedűs Granit Facebook oldalán, vagy hívjon minket a 0620 583 4816-os telefonszámon.
5: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe! www.reálking.hu és keresd Facebookon Tibi Reálking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.reálking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
0: Reklámot hallottatok. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
6: Üdvözlöm a hallgatókat, a Rádió Dick nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Gáspár Laci az egyik legmeghatározóbb alakja a kortárs magyar könnyűzenének és televíziós szórakoztatásnak, akinek pályafutása a mély szegénységből a legnézettebb műsorok mentorszékéig vezetett. Karrierje hűen tükrözi a 2000-es évek hazai tehetségkutató robbanását, miközben ő maga a TV képernyőjén futó tehetségkutató stabil bástyájává és legrégebben szolgáló zsűritagjává vált. Az énekes nem csak szakmai tudásával, hanem nyers, őszinte és sokszor érzelmes karakterével vált a formátum kihagyhatatlan szereplőjévé. A gyökerek a tehetségkutatótól a zenei élvonalig. Gáspár Laci története Balassagyarmatról indult, ahol rendkívül szerény körülmények között nevelkedett. A zene korán a menedékévé vált, autodidakta módon tanult meg énekelni és basszusgitározni. Az országos áttörést a Megasztár első évada hozta meg számára 2003-2004-ben, ahol a harmadik helyig menetelt és elnyerte az Év férfi hangja címet. Ez a műsor nem csak egy tehetséges énekest mutatott be a nagy közönségnek, hanem egy olyan küzdeni tudó embert, akinek a felemelkedése milliók számára szolgált inspirációul. Olyan korai slágerek, mint a Hagyd meg nekem a dalt, azonnal bebetonozták a helyét a rádiós játszási listákon és a magyar popzene fősodrában. Az X-faktor motorja és a mentor szerep. Bár zenei karrierje folyamatosan dübörgött televíziós személyiségként, az RTL klubos szerepvállalásaival lépett szintet. 2016-ban ült be először az X-faktor mentor székébe, azóta eltelt egy évtizede, a zsűri összetétele folyamatosan cserélődött körülötte, legutóbb például Majka, Bája Lex és Soler mellé tért vissza a stúdióba, de Laci pozíciója megingathatatlan maradt. Mentori stílusát két véglet határozza meg, amelyek tökéletesen kiegészítik egymást. Szakmai maximalizmus és zeneiség. Laci fülét nem lehet becsapni, ha egy versenyző hamis vagy hiányzik belőle a ritmusérzék, azt azonnal és kíméletlenül szóvá is teszi. Extrém érzelmi és empátiás szint, mivel ő maga is a nulláról építette fel magát, azonnal meglátja a jelentkezőkben a nyers tehetséget és a mögötte húzódó ember sorsokat. Képes könnyekig hatódni egy-egy tiszta produkció láttán, de ugyanilyen vehemenciával kell védelmére a mentorátjainak. Televíziós jelenlétéhez szorosan hozzátartoznak a legendássá vált, spontán humoros pillanatok, elszólások és a mentortársaival folytatott adok-kapok, amelyek generálják a műsor körüli beszédtémát. Folyamatos megújulás. Gáspár Laci titka abban rejlik, hogy képes volt elkerülni a nosztalgia hullámok csapdáját. Nem ragadt le a 20 évvel ezelőtti sikereinél, folyamatosan figyeli a modern zenei trendeket, bátran kísérletezik az aktuális hangzásokkal, legyen szó modern popról, trapről, vagy éppen a klasszikus funk és R&B elemek visszahozataláról. Legújabb klipjeiben és dalaiban, mint például a 80-as években, előszeretettel vonja be a családját is, megmutatva, hogy a magánéleti stabilitás és a zenei örökség továbbadása ugyanolyan fontos számára, mint a reflektorfény.
0: Ezek voltak az FM 100.3 rádió diploma hírei. Időjárás.
7: Szerdán kezdetben keleten, északkeleten helyenként kisebb eső, zápor kialakulhat, majd napközben mindenhol számíthatunk több órás napsütésre. Hajnalra nyugaton és délnyugaton pára köd képződhet. Napközben 27-31 fokot mérhetünk.
0: Közlekedési hírek.
7: A harmadik kerület Cecz János közben a Cecz János utca és az Anikó utca között egy rövid szakaszon a forgalom egy sávon váltakozva haladhat, a Petúr utcát pedig lezárják az Anikó utcánál, mert vízvezetéket építenek. Lezárják a 8. kerület Dankó utcát a Magdolna utca és a Kálvária tér között, mert felújítják a csatornát. A 9. kerület Vágóhíd utcában a Soroksári út szervizútja és a Vaskapu utca között mindkét irányban szakaszos útszűkületre kell számítani szegélyépítés miatt. Sávlezárás okozhat lassulást a Rákóczi híd Soroksári úti lehajtóján egy rövidebb szakaszon a vasúti híd felújítása miatt. Útszűkületen kell áthajtani a 13. kerület Béke utcában mindkét irányban a Gyöngyösi utcánál felújítás miatt. Lezárják a 13. kerület Hegedűs-Gyula utcát a Viktor Hugo utca és a Turzó utca között, mert távhővezetéket javítanak. Lezárják a félútpályát a 14. kerület Fischer István utcában az Ajka utca közelében egy rövid szakaszon közműépítés miatt. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630-30-30-100-as telefonszámra.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
8: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.

0: 3 Rádiódik. Tu menge penas. Rólunk, neked.
1: Szép jó reggelt mindenkinek, 8 óra múlt pár perccel, ez itt még mindig a Vekker. Jövök egy kis programajánlóval. Anna, egy tánc, más nem számít. Musical két részben, felolvasó színházi előadás. Egy végzetes Anna Báli szerelem története. Egy elfeledett családi titoké, amelynek súlyát generációk hordozzák. Az Anna egy tánc más nem számít, egy Anna Báli szerelem története. Richard, a pesti aranyifjú, és Anna, a bálszépe az első táncnál végzetesen egymásba szeretnek. Azonban a lány ekkor még nem tudja, hogy Richardnak felesége, sőt gyermeke van. Vajon születhet-e ilyen kezdetből igaz szerelem? És mit választ végül Richard? A szerelmet vagy a családját? És hogyan hat ez a választás a 2020-as években, 100 év múlva a dédunokája életére? A musical zeneszerzője Nagy Richard, az X-Faktor egykori felfedezettje, énekes, zenei producer, dalszövegírója Molnár Karesz, PR menedzser, újságíró, a szövegkönyvért Faba Csovics, Lili dramaturg és Molnár Karesz felel. A 6 éve készülő nagyszabású zenés színpadi mű végleges formáját a 4. Madách Színház musical pályázat időszaka alatt nyert el, ahol a zenetrió az elődöntőig menetelt. A musical most felolvasó színházi formában, a darab egyik helyszínén az Anna Grand Hotel báltermében látható majd, a főszerepben Kartfi Ajsával és Nemes Tiborral. Hát szerintem ez egy nagyon izgalmas történet, és hallottam a zenét is, ha gondoljátok, ti is TikTokon írjátok, hogy Anna Musical, és hát a kedvet kaptok hozzá. Amúgy Kartfi Ajsán és Nemes Tiboron kívül Tarlós Ferenc, Zsitva Réka, Janka Barnabás, Horváth Mónika és Dobó Enikő is látható, illetve hallható lesz. Szóval keressetek rá, hát ha meghozza a kedveteket, és maga az a hangulat, hogy ez az Anna Grand Hotelnek a báltermében lesz, szerintem pláne megadja a hangulatot. Úgyhogy, ha van kedvetek, hallgassátok, nézzétek meg. Most pedig zene következik.

kertészek dolgoznak. Félpályás lezárásra kell készülni a 18. kerület Alacskai út Iharos utca kereszteződésben, mert új gyalogátkelő helyet alakítanak ki. Félpályás lezárás nehezíti az előrejutást a 22. kerület Kőérberki úton a Balatoni út közelében vízvezetékjavítás miatt. A Budaörsi úton befelé a Villányi út előtt buszsávot alakítottak ki egy rövidebb szakaszon a közösségi közlekedés segítése érdekében. Illetve tart az átépítés a Fehér úton. Az Éles sarok felé a Gyakorló utca után időszakosan sávlezárásra kell készülni, továbbá a Gyógyszergyári utcánál mindkét irányban sávlezárás és sávelhúzás nehezíti a közlekedést. Most pedig jöjjenek a nyelvoktató leckék a zene után.

0: hogy valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is!
1: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Rádió Dík.
1: Romákról, nem csak romáknak.
2: Szép jó reggelt kívánok mindenkinek ismételten, 8:30 múlt. Hát ahogy megszokhattátok, ugye itt hétköznaponként Sztojka Ármándó lovári cigány nyelven tanít valamit Banyilas Hajnalkának, a főszerkesztőnknek. Hát természetesen ma sincsen ez másképp, hallgassuk meg, hogy ma mit tanít Ármándó Hajninak.
0: Szityúvász losasza, tanuljunk örömmel! Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Diken.
3: Szia Hajni!
4: Szia Ármándó! Mivel folytatjuk?
3: A mai nap folyamán kettőt szakmát szeretnék egybevetíteni, ugyanis ezt nagyon sokan összekeverik még cigányberkeken belül is, ugyanis ez két népcsoportra is oszlik, és ez két foglalkozás. Az egyik az, hogy grasztári.
4: Grasztári.
3: Így van. Ez azt jelenti, hogy lovász. És a másik pedig az, hogy lovári.
4: Lovári, igen, mint a nyelv.
3: Igen, mint a nyelv, viszont ugye, mivel ló benne van, itt Magyarországon sokan ezt hiszik, hogy ez a lovász. Pedig a graszt szó a ló, tehát grasztári, ez a lovász, és a lovári, ugye mivel lóvé, ezt sokan ismerik, ez a pénzes cigány, tehát a grasztári a lovakkal foglalkozott, a lovári pedig a pénznemekkel.
4: Aha, tehát grasztári a lovász, aki pedig a pénznemekkel foglalkozik, ő a lovári.
3: Így van, szityvász losasza.
4: Tanuljunk örömmel.
1: Ez a Rádió Dík.
2: Ez volt a nyelvoktatás Sztojka Ármándóval és Nyilas Hajnalkával karöltve, ahogy azt már talán nagyon jól megszokhattátok. Na, egy kis zenebona után pedig én jövök hozzátok vissza.

0: Tumenge, 100.3 Rádiódik.
1: Pár perc múlva 90, jó reggelt kívánok mindenkinek. A Barcelona labdarúgó csapatában folytatja pályafutását a 2024-es aranylabda győztes világ és Európa bajnok Rodri. A Manchester City korábbi kiváló spanyol középpályása 4 évre szóló megállapodást kötött a spanyol bajnoki címvédőmmel, amely 60 millió eurót, körülbelül 22 milliárd forintot fizetett érte. Az egyesség mélyütés a Rodrit egész nyáron kerülgető Real Madrid számára, a klasszis ugyanis madridi gyökerei ellenére választotta a katalán riválist. A 30 éves Rodri klubváltása a nyár sláger témája volt, és bár a Manchester City-től 1 éves élőszerződése ellenére távozni szándékozó futballistáért zajló versenyfutásban, előbb a Real Madrid tűnt esélyesebbnek, végül a Barcelona lett a befutó. Nagyon örülök, hogy itt lehetek. Ez egy igazán különleges nap, karrierem új, fontos fejezete, mondta a Camp Nou stadionban tartott bemutatóján Rodri, aki nem is titkolta, hogy volt más megkeresése. A Barcelona volt számomra az első számú választás, az itt érvényesülő értékek és a játékstílus miatt. Igaz, hogy volt egy másik ajánlatom is, de mindig is a Barca volt a vágyam. Folytatta a 30 éves klasszis, háláját külön kiemelve a Manchester Citynek, amiért az angolok nem nehezítették meg a távozását. A Real Madridnak alig ha lehetett kellemes hallani ezeket a mondatokat, Rodri ugyanis annak ellenére választotta az örök rivális gránátvörös kékeket, hogy a spanyol fővárosban született. Míg Madridban bosszankodtak, Barcelonában parádé követte a futballista útját. Napközben tömegjelenet alakult ki annál a barcelonai étteremnél, amelyben a futballista Joan Laporta klubelnök és más vezetők társaságában ebédelt. Távozásakor több tucat szurkoló várt rá az utcán, és miután Rodri megállt autogramokat osztani, a rendőrségnek biztonsági okokból le kellett zárni egy forgalmi sávot. Rodri korábban Spanyolországban az Atletico Madrid és a Villarreal csapatában is szerepelt, 2019 óta játszott a Manchester Cityben. Utóbbival 4-szeres angol bajnok, 3-szoros angol liga kupa győztes, 2-szer nyert FA kupát, valamint a bajnokok ligája győztesnek és klubvilágbajnoknak is valhatja magát. Európai szuperkupát madridiként és manchesteriként is nyert. Hát hajrá, Rodri! Igen, nagy dolog, amikor igen a Barca és a Real is keres téged, és akkor te egyértelműen állást foglalsz tulajdonképpen. Ez nekik ilyenkor valóban nagy mélyütés, ugye nagy rivális csapat, ugye a Real Barca. Hát meglátjuk, hogy azért most a Reálnak is lettek jó igazolásai, én azt gondolom, úgyhogy nem kell nekik sírva fakadni tulajdonképpen, hogy Rodri a Barcát választotta. Nyilván jó lett volna, ha erősíti a Real Madrid csapatát, de szerintem így is nagyon-nagyon jó esélyük van idén, akár a spanyol kupára is, ugye a La Liga kupáról beszélek. Na jó, viszont most már nem beszélek semmiről, mert egy icipici szünetre elmegyek, de tényleg nem sokáig, mert 9 után pár perccel pedig kezdődik a Süsfelnap, itt az FM 100.3-on, úgyhogy tartsatok velem és Zsuzsival, ne kapcsoljatok el.

0: 100.3 Rádiódik, ahol a mi hangunk hallatszódik. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádiódikben. Roma Folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma Folk a 100.3 Rádiódikben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódikben.
1: Már most 1000 milliárdos vagyonokat sikerült visszaszerezni a magyar államnak, és ezzel a magyar embereknek, és még csak most kezdi meg működését a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal, írta Magyar Péter miniszterelnök Facebook oldalán. A kormányfő a bejegyzéshez feltöltött videóban arról beszélt, hogy lépésről lépésre halad a vállalt vagyon visszaszerzés folyamata, amely a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal működése előtt is konkrét látható eredményekkel jár. Hétfőn újabb 100 milliárd forint feletti közpénz került vissza a költségvetésbe. A Mészáros Lőrinc üzlettársához, Szíj László oligarchához köthető Duna Aszfalt jelentette be nem sokkal a Gazdasági és Energetikai Minisztérium feljelentése után, hogy visszafizet 400 millió dollárt, azaz több mint 100 milliárd forintot az állami bankoknak, hívta fel a figyelmet. Hivatalában fogadta a legfőbb ügyészség átmeneti vezetőjét a köztársasági elnök kedden. Baka András hivatalában fogadta Lajtár Istvánt, a legfőbb ügyész helyettesét, aki az új legfőbb ügyész országgyűlés általi megválasztásáig az ügyészi szervezet élén áll, közölte a Sándor Palota az MTI-vel. A közlemény szerint a találkozót az államfő kezdeményezte, mivel Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész megbízatása lemondására tekintettel kedden megszűnik. Az új legfőbb ügyész személyére a köztársaság elnöknek kell javaslatot tennie az országgyűlésnek. Magyarországon az ügyészség csak a törvényeknek alárendelt önálló alkotmányos szervezet. Az igazságszolgáltatás közreműködőjeként eljáró ügyészség, illetve az azt vezető legfőbb ügyész függetlenségéhez és pártatlanságához nem férhet kétség. Ez nem csak Magyarország demokratikus jogállami és hatalom megosztásra épülő alkotmányos működésének, hanem egyúttal az államba vetett közbizalomnak is biztosítéka, írták. Különleges programokkal, köztük állatbemutatókkal, ismeretterjesztő előadásokkal készül a Fővárosi Állat és Növénykert a 15. Állatkertek éjszakájára. Pénteken 19 órától éjfélig 20 féle programhelyszín, állatos élményprogramok, látványetetések, színpadi produkciók, Wörsli zóna és planetárium is várja az érdeklődőket. A Fővárosi Állat és Növénykert közleményében felidézték, 2012 óta hagyomány, hogy a nyár utolsó péntek estéjén több hazai állatkertben és vadasparkban is megtartják az állatkertek éjszakáját. A budapesti állatkert kezdettől fogva részt vesz a kezdeményezésben. Ezen a napon az állatkert a szokásos nyitvatartási rend szerint működik, majd bezár, 19 órakor pedig újra kinyit az állatkertek éjszakájára érkező látogatók előtt. A programok 23 óráig tartanak, az állatkert területén éjfélig lehet tartózkodni. Jövedéki törvénysértés, költségvetési csalás és az iparjóvédelmi jogok megsértése miatt indult eljárás egy hamis márkajelzésű ruhákat és csempész cigarettát szállító bolgár kisbusz vezetője ellen, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Tájékoztatásukban azt írták, a pénzügyőrök az M5-ös autópálya Csongrád-Csanád vármegyei szakaszán bukkantak a ruhákra és a csempészett cigarettára a kisbusz ellenőrzésekor.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. Közlekedési hírek.
2: A harmadik kerület Cecz János közben a Cecz János utca és az Anikó utca között egy rövid szakaszon a forgalom egy sávon váltakozva haladhat, a Petúr utcát pedig lezárják az Anikó utcánál, mert vízvezetéket építenek. Lezárják a 8. kerület Dankó utcát a Magdolna utca és a Kálvária tér között, mert felújítják a csatornát. A 9. kerület Vágóhíd utcában a Soroksári út szervizútja és a Vaskapu utca között mindkét irányban szakaszos útszűkületre kell számítani szegélyépítés miatt. Sávlezárás okozhat lassulást a Rákóczi híd Soroksári úti lehajtóján egy rövidebb szakaszon a vasúti híd felújítása miatt. Útszűkületen kell áthajtani a 13. kerület Béke utcában mindkét irányban a Gyöngyösi utcánál felújítás miatt. Lezárják a 13. kerület Hegedűs Gyula utcát a Viktor Hugo utca és a Turzó utca között, mert távhővezetéket javítanak. Lezárják a félútpályát a 14. kerület Fischer István utcában az Ajka utca közelében egy rövid szakaszon közműépítés miatt. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630 30 30 100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
2: Szerdán kezdetben keleten, északkeleten helyenként kisebb eső, zápor kialakulhat, majd napközben mindenhol számíthatunk több órás napsütésre. Hajnalra nyugaton és délnyugaton pára köd képződhet. Napközben 27-31 fokot mérhetünk.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
3: Van, hogy Makagyuszi azzal szembesül, hogy Völgyi Zsuzsi még csak fésül kötik. Pedig a műsor most kezdődik. 100.3 rádiódik. Süss fel nap, romákról nem csak romáknak.
0: Minden hétköznap 9-től délig.
3: Most indulunk.

0: küldött.
1: 9 óra múlt 21 perccel, szerda van és augusztus 26-a. Szép jó reggelt kívánunk mindenkinek.
2: Jó reggelt, jó reggelt.
1: Erőt, egészséget, békességet. Na, hát gyerekek, csodaszép idő lesz a mai nap is. Kicsit felhős az égbolt, viszont azt írják, hogy 27-28 fok is lehet ma napközben. Ez azt gondolom, hogy még egy nagyon-nagyon baráti
2: remény, mert igen. Most jelen pillanatban olyan kis bárányfelhők, fátyolfelhők, meg mindenféle kis kirajzolódások látszanak az égbolton, tudod, amikor egy felhőből próbálsz kinézni. Gyereknek csináltál ilyet, hogy nézted a felhőket, és akkor láttál benne egy kutyát, vagy egy angyalt?
1: Én most felnőttként nézem, hogy látok-e benne esőt. Megmondom az őszintét, de tegnap is nagyon érdekes, hogy azt mondták, hogy esni fog ilyen 4-5 óra magasságába, és nem esett. Nem esett, tegnap mi nagy intézkedésekben voltunk.
2: A 15. kerületbe esett.
1: Igen?
2: Mert a lányom most ott tartózkodik, igen? Jelen pillanatban is, és mondta, hogy anya, itt egész nap szinte esik az eső, ki se tudok menni.
1: Ó, nagyon érdekes, mert én miért meg pont azt néztem, hogy meg mondták is, meg az időkép is írta, hogy várható eső, nem mondták, hogy fixen fog, és mi nagy intézkedések közepette voltunk tegnap a városban, de nagyon jó idő volt, de úgy nyomult ez a füllet levegő, aha, nem tudom.
2: Érezted már az eső szagát, mi?
1: És aztán ki akartunk ülni szabadtére egyet ebédelni a feleségemmel, és így fél, mondom, kiülünk, azt elkap minket az eső, mi lesz? Nézem az időképet, már nem írja az esőt. Hát mondom, gyere, kockáztassuk meg, üljünk ki, meglátjuk. Hát egy gram, egy csepp eső nem látod? Esett, a szél se fújt, így be volt egy picit borúva, tehát ilyen fátyolfelhős volt, látod, de jó idő
2: még
1: volt.
2: Még kerületenként is változhat, hogy van eső, nincs eső. Jelen pillanatban, ami biztos, az a hőmérséklet.
1: Az biztos. Szép idő van, rövid nadrágos idő, pólós idő, úgyhogy azzal gond nincsen, esőt viszont mára nem is jósolnak. Na ilyenkor van, azt tudod, hogy azt mondják, hogy nem fog esni, nem fog, és akkor fog.
2: Persze.
1: De igen, kerületenként eltérhet. Hát tényleg,
2: látod?
1: Hányszor volt az, hogy mondtam, hogy a 13-ba esett, te megmondtad, hogy Csepelen nem. Vagy fordítva.
2: Igen.
1: Vagy fordítva.
2: Most a 15 kapt az esőt.
1: Úgyhogy igen, nem, egyáltalán nem jósolnak most esőt. A legközelebbi eső jóslás az majd szombaton 29-én lesz, akkor záporok, zivatarok előfordulhatnak, de akkor is 31-32 fokot jósolnak mellé, úgyhogy ilyen nyári zápor lesz még tulajdonképpen.
2: Indul. Hát is lassan elérkezik az évnek az az időszaka, amikor reggel beülünk az autóba, mint ahogyan én is ma reggel tettem, és megéreztem annak az érzését, hogy egyre több autó van az utakon, és hát elindulunk a megszokott útvonalon, és egy ilyen pár perc múlva feltesszük a kérdést, hogy mi történt eddig? Hol volt ez a sok autó, és most miért lett több? Mi történik,
1: ezt
2: amikor jön a
1: értettem.
2: Szeptember?
1: Ezt én sose értettem, mert nem a gyerek vezet. Tehát, hogy ez egy mindig egy olyan számomra egy hülyeség, hogy miért lesz több az autó, de ugye te is elcsodálkozol ezen, mert az emberek, tehát a felnőtt ember jár dolgozni, júliusban is, augusztus elején is, sőt júniusban is, és mégis nyáron a rakpart például, ami egy mindig beáll dugós, úgy mész rá.

0: Nagyváros, meg a nagyvárosokban azért sokan általában szabadságon vannak, ugye a gyerekeknek nincsen iskola, így hát kevesebb a reggeli csúcsidőhöz kötött utazás, és a rengeteg család éppen nyaral valahol. És amikor meg suliba mennek a gyerekek, akkor meg mindenki többé-kevésbé, akinek van autója, az autóval viszi a gyereket, és akkor ott is van ám csúcs. Tehát nehogy azt hidd amúgy, hogy megállok az iskola előtt, és akkor csak kirakom a gyereket, már tudok tovább menni, de hogy
1: nem,
0: is. Hát ott is sorba állnak persze az autók, még kiveszik a táskát, még kiveszik a tornacuccot, meg még pakolászás van. Főleg hát most ugye szeptemberben már kedden indul a suli, úgyhogy szinte egyszerre kapcsol vissza mindenki ilyenkor egy úgynevezett normál üzemmódba.
1: De ez nem számomra, ez akkor is mindig egy furcsaság, mert tényleg én is nyáron azért többször jöttem taxival, és jó, a taxi persze mehet buszsávba, átjöhet a Lánchídon, ami nyilván meggyorsítja a folyamatot, stb. De akkor is volt olyan, hogy 16 perc alatt kaputól kapuig eljöttem a 13-ból ide Budára. És egyszerűen
0: már szeptemberben nem fogsz.
1: Tudom, hát taxisztam én már októberben, és a novemberben nem.
0: Azt hiszem, hogy te taxisztál. Mondom, mi taxisztál?
1: Igen. Hát velem rosszul járnának, mert én tudod, ilyen öregesbe jönnék velem, nem érnének oda 16 perc alatt.
0: De jó,
1: a körútra érnének ki csak maximum.
0: Útközben idefele ezen gondolkodtam, hogy hát én most olyan eléggé ilyen pumásan vezettem, tehát az azt jelenti, hogy még a sárgán átsuhantam, bevágtam, finoman persze.
1: Ezt innen
0: tehát
1: kérjük így a rendőreit, hogy ezt ne hallgassák, ezt a vallomást.
0: Fogjátok be a fületeket. És hát igyekeztem természetesen ideérni az élőadásra, és akkor ilyen kicsit ilyen suhamér győző, így hívja. Hát suhamér-szerűen, sportosan, pumásan bevezettem.
1: De te amúgy is sportosan vezetsz, amúgy ültem már melletted nem egyszer, te amúgy
0: de
1: is
0: féltél,
1: egy ilyen sportos. Nem.
0: Biztonságosan, de sportosan.
1: Nézd,
0: nem
1: szütyögök,
0: nem?
1: Jó,
0: nem az van, hogy sportosan vezetsz, és közben, mert nekem vannak olyan sofőrök, akik például a volt férjem az ilyen, hogy sportosan vezet, de olyan adrenalint kapok a vezetése közben, hogy a gyomrom így föl-le, és már így azt érzem, hogy ha nem hagyod abba ezt a vezetési stílust, akkor ide fogok hányni.
1: Na figyelj, nekem erre van egy ilyen történetem, hogy egy unokanővéremnek a volt férje, nagyon távoli történetről beszélünk, ő valóban rallizott régen. Mm-hmm. Aztán abba hagyta, lett gyerekük az unokanővéremmel, stb. És volt neki egy feltuningolt Suzuki Swiftje, tehát hogy az a régi Swift, ami tényleg ez a, mit tudom én, már 25 éves mostanára az autó, sőt, ha nem több, és föl volt tuningolva minden, és utaztam mellette, és tudtam, hogy rohadt jól, majdnem csúnyát mondtam, tudtam, hogy nagyon jól vezet, rohadt jól vezet a csávó, hiszen rallizott, de azért, amikor a Váci úton 90-nel előzte ki az embereket, és ide, azért bennem volt a Cool and the Gang a bulba. Tehát,
0: ugye,
1: hogy azért
0: pedig, olyan rossz érzés van a gyomrodban,
1: nem? De mégis tudtam, hogy bízok benne, mert tudtam, hogy jól vezet.
0: Más lehetőséged nem volt, csak a bizalom.
1: Hát az meg a másik. De hogy érted, nem feltétlenül azért félsz valaki mellett, mert nem vezet jól. Tehát te is jól vezetsz, sportosan vezetsz, de tudom, hogy jól vezetsz ettől függetlenül, de hogy attól az emberben...
0: Nagyon köszönöm. Azért az
1: emberben van egy kis, hogy a pisibe ne csúszson karakter,
0: persze.
1: Tehát hogy azért, amikor úgy...
0: Ott van az a pár százalék, hogy igen, lehet baj ebből.
1: Igen, és nem feltétlenül te is tudod nagyon jó, hát azért te már évtizedek óta vezetsz, tudod nagyon jó, hogy nem feltétlenül te vagy a hibás, hogyha
0: történik. Nem.
1: Te lehet, hogy jól vezetsz.
0: Egyáltalán nem tudod, persze, soha, én soha nem lehetek a hibás.
1: De hogy sose tudni, hogy milyen hülye jön veled szembe. Pont tegnap majdnem tanúi voltunk egy balesetnek, a Népszínház utca környéken jöttünk ott feleségem, nem is, a Blahánál voltunk már, amikor pont láttunk egy olyat, amit pont feleségem mondott, hogy na látod, azt mondja, ilyenekből vannak az, hogy valaki le se lassított, csak dudált. Tehát amennyi ideje volt arra, hogy dudáljon, a féket is nyomhatta volna.
0: Pontosan, ez mindig bennem megfogalmazódik, hogy ne a dudát nyomd, hanem a féket.
1: Ugye?
0: Igen, mert
1: nem,
0: arra
1: mondom,
0: az idő...
1: Nem, az utcában voltunk, igen, most már
0: igen,
1: emlékszem.
0: Mert ez az idő, amíg te nyomod a dudát, addig nyomhatnád a féket is. Én nagyon ritkán dudálok. Én én nagyon ritkán dudálok, sőt, van, hogy azért nem is dudálok, hogy ne ijesszem meg azt a szerencsétlen sofőrt, mert tudom, hogy ha valamiért dudálni kell, akkor ő bizonytalan, vagy észre se vett engem, és nem akarom, hogy még azzal is egy ilyen baleset faktornak tegyem ki, tehát egy

0: Inkább nem dudálok rá. Vannak nyilván azok az esetek, amikor valaki bealszik a pirosnál, de akkor is csak egy ilyen kis picikét így rányomok, de nem állatmódjára.
1: Itt az történt, nem hogy jött a BMW, hát milyen autó jött volna persze, jött a BMW egyenesen, és kanyarodott be, de tök szabályosan, csak picivel lassabban
0: van,
1: talán, mint az átlag.
0: Már az BMW-seket, nekem is az van.
1: Na ugye, és fordult be, kanyarodott be előtte egy autó, igaz, nem feltétlenül 50-nel, hanem itt tudom én 30-al, vagy nem tudom. És a BMW-s ahelyett, hogy az egyenesből, ahol jött, ahol amúgy is csak 40-50-nel tudsz menni, ő jött legalább 70-80-nal, mondom, nem a féket nyomta, hanem a dudát, és tulajdonképeztem 10 másodperceken múlt, hogy a kanyarodó autó seggét nem kapta be a BMW.
0: Nagyon szomorú.
1: Tehát, hogy és ez pont a szemünk előtt történt, konkrétan annyira, mint most ide tőlem az ablak, vagy nem tudom, tehát, hogy így pont szembe láttuk, és ugyanezt mondta a feleségem, hogy látod? Szóval ahelyett, hogy fékezett volna, ő inkább dudál, és ilyenekből vannak a balesetek. Ha az a másik kanyarodó autó nem 30-al kanyarodik, hanem csak 25-tel, akkor tudja, hogy a seggét pont elkapja.
0: Hát igen, figyelni kell, és a jó sofőr az mindig másra figyel, tehát ez a lényeg. Na de hát indul a szeptember, ilyenkor a reggeli iskolába indulás mindenkinek. Tehát különösen sokat számít, főleg a családi útvonala ilyenkor megváltozik, aztán nem feltétlenül rögtön egyenesen a munkába megyünk, hanem a gyereket visszük a suliba, aztán utána külön órára ide-oda sportolni, úgyhogy a szeptember az ilyen, és hát az év többi része is, amíg iskola van. Az ilyen.
1: Igen, kemény sajnos. Na jó, de vezessetek óvatosan, 2 darab zenét ehhez most adunk nektek, és utána jövünk még vissza.

0: Kedves hallgatóink, 100.3 Rádió Dix Süsfelnap bő 10 perce elkezdődött. Elnézést, a büfében voltam.
1: 9 óra múlt 38 perccel, ahogy ígértem, kettő darab zene után vissza is jöttünk, volt egy jó kis törökös tarkan, és egy igni dal, ami után vissza is tértünk hozzátok, és hát azért egy szomorú hírt hagyosszak már meg a country rajongókkal, illetve a popkultúra nagy rajongóival, ugyanis tegnap érte a hír az egész világot, tulajdonképpen, hogy a country zene legendája Dolly Parton 80 éves korában elhunyt.
2: Nagy hófehér parókás, vagy nem is tudom, saját haj.
1: Hát azt szerintem sajnos nem volt igazi.
2: Be volt neki mindig dajerolva, nagyon nagy forma volt.
1: Igen,
2: mindig egy ilyen fazon volt, tehát igen, egy ilyen ikon. Igen.
1: Meg hát ne felejtsük el, ugye, hogy Billy Ray Cyrus és Miley Cyrus rokona, ugye nagynénje volt.
2: Tényleg?
1: Nem tudtad?
2: Nem.
1: Igen. Azt, most nem akarok hülyeséget mondani, mindjárt inkább meg is kérdezem az AI-t, hogy hogy voltak ők rokonok, de hát ezt Miley Cyrus is többször hangoztatta, hogy neki nagynénje.
2: Az unokaöccse volt a nagynényének, a bátyának,
1: a testvérének.
2: Amikor a romák elkezdenek így családfát állítani.
1: Mindig mondják, hogy öcsém vagy. Na, de honnan vagy? A nagyanyádnak a izéjének a rokona, nekem a nagybátyám.
2: Nem akarok ezen a hírem mosolyogni, de tényleg így szokták a romák. Viszont Isten nyugasztalja a legendás énekesnőt, 80 évet élt.
1: Ez egy nagyon szép kor, igen.
2: És igen, hát Gyuszi mindig elmondja, hogy ő már addig már akkor inkább nem akar élni.
1: De látod
2: közben meg, ezt nem te mondod meg.
1: Ezt nem én mondom meg.
2: Nem.
1: Amúgy Dolly Parton lemondta most az utóbbi pár hónapban, voltak még Las Vegas-i koncertjei lefoglalva, úgyhogy figyelj, ha úgy élsz 80 évesen, hogy te még Las Vegasba, azért az nem kis dolog, Las Vegasba te
2: az
1: még
2: meleg.
1: Koncertezel, és énekled a Jolly, azon a legnagyobb.
2: Tudod, ki lesz még ilyen J-Lo?
1: Amúgy simán benne van a pakliba. Szóval, hogy azért, ha még olyan állapotban vagy, akkor azért azt mondom, hogy éljél 80 évesen.
2: Persze.
1: De ő is már azért mondta vissza az utóbbi hónapokban, mert már egészségügyi állapota nem tette lehetővé,
2: hogy 40-es koromban is azt mondom, hogy nem megyek inkább.
1: Igen. Na figyelj, tényleg itt is egy kicsit ilyen cigányrokonság van, mert hogy azt mondja az AI, hogy Miley Cyrus és Dolly Parton valójában heted fokú unokatestvérek, emellett Dolly Parton Miley hivatalos keresztanyja is volt.
2: Aha.
1: Most már ugye.
2: Jó, tehát heted ízüglen megyünk vissza.
1: Igen, közösös egy John Bricky nevű férfi, aki 1740-ben született Virginiában, majd Tennessee-ben élt, ugye ott élnek a Cyrus család, és halt meg 1806-ban. Szóval nagyon távoli itt a rokonság, azt mondja, John Bricky Dolly Parton 6. dédnagyapja, Miley Cyrusnak pedig a 7. dédnagyapja, így a két világsztár hivatalosan is unoka testvér.
2: Na, de ami szegről a fő, végről csak testvérek
1: de
2: vagyunk.
1: De ami a fő lényeg, hogy Dolly Parton Miley Cyrus keresztanyja volt. Itt inkább maradjunk ennyibe, hogy ez a fő lényeg, és én láttam Billy Ray Cyrust is, aki megosztotta ugye a közös képeiket, és akkor egy ilyen nekrológot írt tulajdonképpen Dolly Partonnak, úgyhogy nekik hát ugye szerepeltek közös filmekbe, ugye a Beépített szépségbe is szerepelt Dolly Parton, amikor Sandra Bullock leteperi őt, akkor ugye Hannah Montana sorozatban is ugye Súlyrűn föltűnt ugye Miley Cyrus mellett, úgyhogy igen, ezt így mindenképpen szerettem volna mondani.
2: Hát egy óriási legenda távozott el, az égi zenekart erősíti innentől kezdve Dolly Parton, Isten nyugasztalja.
1: Igen, és az igazi, tudod, az a family, és azért is hittem, hogy amúgy ők egy közelebbi család, már mint a Cyrus család és Dolly Parton, mert ugye ez a Nashville, Tennessee, ez az igazi, tudod, ez a cowboy country feeling, ők világéletükben ott éltek, onnan indultak.
2: A zene is onnan van,
1: így van, tehát ezt akartam tehát ebből kihozni,
2: igazi,
1: hogy...
2: igazi helyi, ősi, őslakosi zene,
1: igen,
2: a country.
1: Ez a hamisítatlan, igen, és ők ennek, és főleg Dolly Parton ennek volt a tőzsgyökeres képviselője tulajdonképpen ennek a zene jágnak. Na, hát szóval igen, nagyon sajnáljuk, hogy eltávozott. De tényleg, ami viszont szép dolog, hogy ez a 80 év azért ez egy szép, kerek életkor, amit hogyha az ember megél szerintem boldogságban, sikerekben, akkor azért az szép. Tehát, hogy nem gondolom azt, hogy az egy kevés lenne.
2: Én azt hiszem, hogy van is egy karácsonyi dala, Dolly Partonnak, amit mindig hallgatunk. Szerintem ez a Rockin' Around Christmas Tree.
1: Igen? Az ő dala.
2: Igen.
1: Ne idegesítsél már föl. De nagy. Hát ezt nem tudtam.
2: Persze.
1: Nekem, ami kimondja valaki, Dolly Parton, nekem mindig ez a Jolene című szám ugrik be, amit kicsit, hogyha áthalljuk, akkor azt halljuk a Jolly. És ugye akkor gondolhatunk a mi magyar Jollingra, de nem arra kell feltétlenül gondolni. Na, mindegy, lényeg, ami a lényeg, hogy még egy érdekes...
2: Mondja csak. Vagy a Holly Jolly Christmas, az is az övé. Tehát egy nagyon sok...
1: Ezt a Jolly dolgot nagyon csipázza. Csipázta, bocsánat.
2: Igen, nagyon tényleg nagyon-nagyon sok karácsonyi dala van, úgyhogy most majd, hogyha karácsony jön, akkor így gondoljunk rá.
1: Rákeresünk. Igen. Na, érdekes, nem, tényleg nem tudtam. Mondom, nekem valamiért, nekem ez a Jolene számugrik be, de szerintem nagyon sokaknak.
2: A Holly Jolly Christmas. Az az
1: övé. Holly Jolly Christmas.
2: Igen.
1: That's the best igen. Time of the year.
2: Igen, mostanában már inkább
1: A Bubbles az a Jacksonnak a majma. Azért bármennyire egy világsztár majma volt, ő nem tudott énekelni, jó? Tehát, hogy ne tulajdonítsunk neki
2: kicsi
1: ilyen
2: nagy
1: dalokat.
2: Kicsi sokat foglalkoztam az elmúlt időben Jacksonnal, bocsánat.
1: Igen,
2: na.
1: Tehát azért bármennyire egy világsztár majma volt, és hallott őt nem egyszer énekelni, gyakorolni, azért a majom nem tudott, jó? Ne tulajdonítsunk
2: neki dalokat. Olyan karácsonyi dalokat énekelt, hogy hát, sírás.
1: Persze, és mondta neki, Michael, ezt hallgass meg, azt Holly Jolly Christmas. Jaj, te tudsz.
2: Szóval jaj, te tud már ez a majom.
1: Igen, szóval nem. Michael Bublé dala. Vagy tőle ismerjük pontosabban nagyon sokan ezt a Holly Jolly Christmas című notát.
2: Igen, az elmúlt időben egy kicsit többet foglalkoztam Jacksonnal.
1: Igen, nagyon belástad magad a Jackson film után, nagyon belástad magad, arra emlékszem.
2: Na jó, bevallom, szerelmes lettem. Na,
1: igen,
2: nagyon.
1: Igen, újra föllángolt egy rég elfeledett
2: szerelem. Talán ennyire szerelmes nem voltam még soha. Meg kellett igazán érnem.
1: Akkor te azért nem vagy szerelmes. A Jafar Jacksonba, ugye, aki játsza.
2: Ja, nem, a filmbe lettem szerelmes, hanem utána egy csomó olyan videót is megkaptam most az internet lehetősége által, hogy az algoritmus bedobálta nekem Jacksonnak rengeteg videóját, amiket 12 évesen nem láthattam 92-ben, mert akkor még ilyeneket nem...
1: Hát honnan láttad volna?
2: A videóklipjét. Hát nem volt net, viszont volt MTV, és akkor az MTV-n láttam a videoklipjét, akkor is szerettem, de gyereknek más szemmel néztem. Most felnőttnek, most már szerelmes vagyok bele, úgyhogy Bubbles.
1: Szóval Bubbles, de aki amúgy Michael Bublé, megmondom, mire gondolt. Tudod, van ez a gyerekként, amikor általános iskán, mire gondolt a költő. Nekem is néha így meg kell fejteni, mire gondol Zsuzsi, segítek nektek,
2: de
1: Michael Bublé-ra gondolt.
2: Azon, hogy rögtön tudod, kész.
1: Persze, mert tudtam, hogy a dal, nekem karácsonykor az a csengő hang. A Bublé-féle Holly Jolly Christmas, úgyhogy tudtam, hogy mire gondolsz, de...
2: Kész, igen. Eljutottunk idáig, szegény Dolly Parton halálánál.
1: Már
2: el tudunk idáig jutni.
1: Nem akartuk, vaj, persze gyerekek. Nem, ellapoztuk már. Na, még csak gyorsan egy érdekesség, aztán 10-kor jövünk hozzátok vissza. Holnap, azaz augusztus 27-én vérhold és hold fogyatkozás lesz.
2: Úristen, nehogy átalakulj!
1: Hát a szőrök már még...
2: Miuk, az már megvan.
1: Igen. És a halak jegyében fog ez megtörténni. Tehát milyen horoszkóp?
2: A lányom a halak. Mit fog csinálni a lányommal?
1: A halak a lezárás, elfogadás és elmélkedés szimbóluma. Hát nem szépen hiszem, hogy ez egy 10 éves lányra
2: de
1: értik.
2: Hogy nem. Szépen elfogadja, hogy megy iskolába.
1: Az igaz. Lezárja a nyarat és elfogadja, hogy megy. Jogos. A vérhold önvizsgálatra, és arra ösztönöz, hogy elengedjük, ami már nem szolgál minket.
2: Nagyon jó.
1: Na. Szóval aki halak, az holnap ilyen
2: nagy elengedésbe lesz.
1: Nagy elengedésbe,
2: nagy
1: lezárásba.
2: Igen.
1: És elmélkedésbe lesz a holnapi igen. Napon, úgyhogy aki hal, és bennünket hallgat, vagyis halak, horoszkóp, pú, ez hülye mondat volt, az
2: de nem, holnap. Hát halak horoszkópú, igen,
1: halak horoszkópjával rendelkezik.
2: Ú, de így, szép, nagy, de szofisztikált vagy ma reggel.
1: Igyekszem. Na jó, szóval Bubbles. Én azt mondom, hogy menjünk el zenélni, és

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott.
1: Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigánynyelvoktatás a 100.3 Rádió Dikem.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando!
2: Most haladunk tovább a lábnál, és a comb után jön a térdünk, a térd pedig, erre két szót is fogok tanítani. Az egyik az, hogy chang.
3: Chang.
2: Igen, ez a térd, de van, aki sokan úgy szokták mondani, csak hogy pábáj.
3: Pábáj. Ez kicsit nehezebb.
2: Hogy ez az alma igazából, csak almának szokták hívni, és hogyha a chang az egyik térdünk, akkor hogy van a többes szám a nagy átlagban?
3: Changa.
2: Így van, changa. Nagyon ügyes voltál, remélem, hogy a hallgatók is eltalálták velünk. Szityvaszlosa szám.
3: Tanuljunk örömmel.
0: 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rólunk. Neked. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.realking.hu és keresd Facebookon Tibi Realking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.realking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
5: A méltó nyughely mindenkinek jár. A Hegedűs Granit garantáltan megfizethető áron készít sírköveket. Vállaljuk síremlékek bontását, felújítását, tisztítását, kriptaépítést és sírkörnyéki járdák kivitelezését. Ha sírkő, akkor Hegedűs Granit, mert a méltó nyughely mindenkinek jár. További információ a Hegedűs Granit Facebook oldalán, vagy hívjon minket a 0620 583 4816-os telefonszámon.
0: Reklámot hallottatok. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
6: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Radics Gigi a kortárs magyar popzene egyik legfényesebb csillaga, akinek technikai tudása, stílusérzéke és utánozhatatlan szólos hangszíne révén nemzetközi szinten is elismerté vált. Pályafutása a Nógrád vármegyei kisfaluból, Endrefalváról indult, hogy aztán tínédzserként meghódítsa a hazai zeneipart és 21 évesen a tehetségkutató történetének legfiatalabb nő mentorává váljon. Az énekes nő nemrég ünnepelte 30. születésnapját, életének ez a mérföldköve pedig egybeesett magánéletének eddigi legboldogabb fejezetével és egy komoly zenei megújulással is. A csodagyerektől a megasztár győzelemig. Gigi tehetsége már egészen kisgyermekkorában megmutatkozott. Édesapja, Radics Tamás korán felismerte a kislányban rejlő rendkívüli potenciált, és minden áldozatot meghozott azért, hogy lánya előtt megnyíljanak a kapuk. 8 évesen már zenekarral járta az országot, de az országos hírnévhez vezető út nem volt mentes a csalódásoktól. Többször is szerencsét próbált a tehetségkutatóban, a Megasztárban, a 4. és az 5. szériában is korán kiesett. A kudarcok azonban nem szekték kedvét, kitartása 2012-ben kifizetődött, amikor elsöprő szavazati többséggel nyerte meg a Megasztár 6-ot. Ekkor mindössze 15 éves volt, de érett hangjával és Whitney Houston dalok elementáris megszólaltatásával azonnal lenyűgözte a szakmát és a közönséget egyaránt. Világhírű elismerések és a tehetségkutató történelmi pillanata. Gigi azon kevés magyar előadók egyike, akire a tengeren túlon is felfigyeltek. Quincy Jones, Michael Jackson legendás producere a világ 5 legjobb hangja közé sorolta őt, miután hallotta énekelni a Montreux-i Jazz Fesztiválon. Bár az amerikai karrier lehetősége végig ott lebegett előtte, Gigi itthon teljesedett ki igazán. Első nagy slágere a vadonatúj érzés hónapokig vezette a slágerlistákat, amelyet számos díj, teltházas koncertek és sikeres albumok követtek. Televíziós karrierje csúcsaként 2017-ben és 2018-ban az X-Faktor mentora lett. Mindössze 21 évesen ült be Gáspár Laci, Báj Alex és Puskás Peti mellé a zsűri székbe. Kezdetben gyakran kételkedtek abban, hogy egy ennyire fiatal lány képes lesz-e szakmai iránymutatást adni a versenyzőknek, de Gigi rácáfolt a szkeptikusokra. Szakmaiság, mentorátjaival szemben precíz és következetes volt, a tiszta énektechnikát és a színpadi jelenlétet helyezve előtérbe. Érzékenység, korából adódóan sokkal közvetlenebb, szinte testvéri kapcsolatot tudott kialakítani az énekesekkel, ami különleges dinamikát adott a csapatának. Két sikeres évad után végül azért döntött a mentori szék elhagyása mellett, mert saját zenei karrierjére és az alkotásaira kívánt koncentrálni. Az érett 30 éves nő megújulás és boldogság. Gigi az elmúlt években óriási személyiségfejlődésen ment keresztül, a tinédzser pop csillagból érett divává és édesanyává vált. Kislánya Bella születése után az élete új fókuszt kapott. Magánéletében egy nehezebb, válással végződő időszak után ismét rátalált a boldogság párja, Mackó Miki mellett. Szerelmüket nemrég egy gyönyörű esküvővel pecsételték meg, amelyet Gigi pontosan a 30. születésnapján tartottak meg.
0: Ezek voltak az FM 100.3 rádió diploma hírei. Időjárás.
7: Szerdán kezdetben keleten, északkeleten helyenként kisebb eső, zápor kialakulhat, majd napközben mindenhol számíthatunk több órás napsütésre. Hajnalra nyugaton és délnyugaton pára köd képződhet. Napközben 27-31 fokot mérhetünk.
0: Közlekedési hírek.
7: A harmadik kerület Cecz János közben a Cecz János utca és az Anikó utca között egy rövid szakaszon a forgalom egy sávon váltakozva haladhat, a Petúr utcát pedig lezárják az Anikó utcánál, mert vízvezetéket építenek. Lezárják a 8. kerület Dankó utcát a Magdolna utca és a Kálvária tér között, mert felújítják a csatornát. A 9. kerület Vágóhíd utcában a Soroksári út szervizútja és a Vaskapu utca között mindkét irányban szakaszos útszűkületre kell számítani szegélyépítés miatt. Sávlezárás okozhat lassulást a Rákóczi híd Soroksári úti lehajtóján egy rövidebb szakaszon a vasúti híd felújítása miatt. Útszűkületen kell áthajtani a 13. kerület Béke utcában mindkét irányban a Gyöngyösi utcánál felújítás miatt. Lezárják a 13. kerület Hegedűs-Gyula utcát a Viktor Hugo utca és a Turzó utca között, mert távhővezetéket javítanak. Lezárják a félútpályát a 14. kerület Fischer István utcában az Ajka utca közelében egy rövid szakaszon közműépítés miatt. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630-30-30-100-as telefonszámra.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
1: Van, hogy Makagyuszi azzal szembesül, hogy Völgyi Zsuzsi még csak fésül kötik. Pedig a műsor most kezdődik. 100.3 rádiódik. Süss fel nap, romákról nem csak romáknak. Minden hétköznap 9-től délig. Most indulunk!

0: 98.3 Rádió Dix. Süss fel nap. Minden hétköznap 9-től délig.
1: 10 óra múlt 18 perccel, szerda van és augusztus 26-a. Mondhatnám, amit nem mondtam eddig a héten, augusztus utolsó szerdáját üljük.
2: Tényleg, ezt vedd elő újra. Múlt hónapban csináltad, most légy szíves, igen, most vedd elő újra, és sokkold ezzel engem is, meg a hallgatókat.
1: Figyeljetek,
2: is, légy szíves.
1: 2026 augusztusának utolsó szerdáján. Majd szeretettel köszöntök mindenkit.
2: Aj, de rossz. Annyira utálom, hogy vége van a nyárnak.
1: Igen, de igazából csak a naptári nyárnak van vége, mert hát, azért maga rossz idő nem lesz.
2: Na nyári szünetnek is annak vége, igen, van a gyerekeknek annak is, meg igen, a nekem is. Vannak szülők, akik örülnek amúgy, hogy vége van a nyári szünetnek, mert hogy nem tudják egész nyáron kilogisztikázni, hogy hol legyen a gyerek, meg mit csináljon a gyerek, jobbra-balra küldözgetik táborokba, már minden táborba is elment a gyerek, már a séftáborba is volt, lovaglótáborba, úszótábor, mindenhol, nem az enyém persze, mert azt nem tudod rávenni semmi ilyesmire, de hogy nagyon sok gyereknek beszervezik.
1: Evőtábor.
2: Persze, az arra megy, arra megy. Amúgy lehet, hogy egy ilyen főző tanfolyamos táborba biztos, hogy szívesen elmenne.
1: Vagy pörköltevő versenytábor.
2: Tudod, hogy imádja? Hát ő imád főzni.
1: Tudom, mondod, mindig már fryert becsinál, meg minden.
2: Nem csak ez, hát olyan főleveseket főz, kocsvasz, hogy öröm enni belőle. Na mindegy, minden esetre, hogy van két fajta szülő, az egyik az, amelyik pesgőt pukkant, hogy megy újra a gyerek iskolába, a másik meg az, aki én vagyok, aki meg lekonyul a szája, hogy megint kezdődik az iskola.
1: Hát nézd, de tudod, mitől is függhet szerintem? Attól, hogy például te, neked egy szerencsés helyzeted van, hogy ugye a reggel véget ér a rádió, és te igazából tudsz szabad lenni, tudsz a gyerekkel lenni, igen, tudsz vele programozni, ide tudod vinni, tudsz ide-oda menni. Azok a szülők viszont, akik mondjuk délután 4-5-ig, ne adj Isten 6-ig dolgoznak, igen, na nekik viszont gázál arca történel, és
2: van.
1: Ilyenkor ők viszont valóban szerintem ők már készítik, hűtik be a pezsgőt a mai napon, hogy jövő hét kedden ugye évnyitó van, ugye szeptember 1 az évnyitó, az igen, kedd. Úgyhogy ők már igen valóban hűtik be a pezsgőt, de ez tök érthető.
2: Persze.
1: Ez teljesen,
2: ez tényleg valójában az múlik, hogy milyen a szülő munka.
1: Nálunk is ez volt, emlékszem, Újpest panel, és anyám végig otthon volt velünk, mert ugye ő háztartásbeli volt, ugye apám ment muzsikálni, bőven elég volt az a fizetés, és éltünk, mint Marci Hevesen, és anyánk meg otthon volt velünk. És igen, nem volt.
2: Nekem mondjuk, amikor anyukám probléma dolgozott, akkor én kulcsos gyerek voltam, tehát egy simán otthon mert hagyni, és volt olyan, hogy mire hazajött, addigra ebéddel vártam, vagy hát vacsorával, mert addigra már egy ilyen fél kiló karajt kirántottam, és kipaníroztam. Esküszöm, ez így volt.
1: És ez a jó szokásod megmaradt.
2: Meg. 10 évesen ezt én megcsináltam.
1: Ennyi.
2: De valójában Glória is simán kipaníroz. Karácsonykor kipaníroz simán anyuval egy-egyen másfél-két kiló karajt, úgyhogy ő nagyon, és gyorsan.
1: Figyelj, ezek jó dolgok, hogy megvan. Szóval igen, tehát ez a kettő szülő típus van, aki megengedheti azt magának, úgymond nevezzük nyugodtan nevén azt a luxust, hogy a gyerekkel van egész nyáron tulajdonképpen, többé-kevésbé, és vannak sajnos azok a szülők, akik bár kivesznek szabadságot, de mégis, hogyha nem tudnak
2: igen,
1: annyit,
2: igen,
1: akkor azért 4-5-6-ig dolgoznak, akkor ott a gyereket reggel elvinni valahova, estig,
2: nyilván. Én nem csak ezért vagyok szomorú, hogy kezdődik az iskola, hanem azért is, mert annyira, tehát annyira oda kell figyelni, és olyan felelősség az egész, akkor lelki presszió, lelki nyomás, látom rajta azt, hogy stresszel, és nincs olyan gyerek, aki ne stresszelne. Tehát olyan
1: igen,
2: nincs. Jön egy matek doga, és tanulnom kell vele, és akkor most már megkérdezte, hogy anya, majd tanulsz velem? Persze, hogy tanulok veled, mert különben akkor tényleg leromlik. Tehát muszáj leülni, átvenni együtt az anyagot, újra elmagyarázni neki, újra otthon is foglalkozni vele, mert érezhető volt a jegyein, hogyha nem foglalkoztam vele, akkor bizony leromlott, és ezt nem engedhetjük meg, mert ezt ő maga sem, tehát nem érzi magát jól az a gyerek, aki egy jó képességű, és közben meg nem úgy teljesít az iskolában, nem olyan jegyeket kap.
1: Igen, de sajnos ilyenkor a szülőn is rengeteg múlik, hogy otthon mennyit tud segíteni a gyereknek, és igen, ilyenkor valóban nem csak a gyereknek kezdődik el az iskola, hanem valahol a szülőnek
2: na,
1: is.
2: Ezért vagyok én szomorú.
1: Leckeírás lecsekkolni, megírtad a házit? Mi volt a házit?
2: Nem, hogy megírtad megnézi a házit. Anya, megírjuk együtt, persze.
1: Most még, hát azért felsőben már nem lesz ilyen azért.
2: De
1: ott már.
2: Kalsós.
1: Tudom, azért mondom, hogy még most igen, most még anya írjuk meg együtt a leckét,
2: meg
1: de felsőben már nem lehet.
2: Tudod arra, hogy a tiszta ruhái meg legyenek, igen, nem mehet be foltosba, pakolva. Be legyen pakolva, igen. Hogy néz ki a gyerek?
1: Körzöd reggel? Meg van, vagy eltört, vegyünk új tornatáros zsákba bepakolni.
2: Mindenre oda kell figyelni, és valójában ez egy ilyen, nagyon, tehát így nagyon koncentrálni kell. Nem lehet szétszórva. Annyi mindenre oda kell ilyenkor figyelni, és akkor te még hol vagy? Hát akkor oké, a gyereket rendbe tetted, és akkor te még hol vagy ebbe a történetben? Még sehol nem vagy, nem öltöztél fel, nem fésüködtél meg, nem mostad meg a fogad, csak ő legyen kész.
1: Igen, igen. Abszolút értem ezt, abszolút értem, és mondom, nekünk is ilyen szempontból nagyon nagy szerencsénk volt, abból a szempontból, hogy anyám akkor kezdett el dolgozni, amikor én már bőven felsős voltam, és akkor született kb. 5, vagy várjál, de hogy is? De, nem. Nem, 8 év van köztünk. Na mindegy, lényeg az, hogy én már fősös voltam, öcsém pici volt.
2: Akkor másodikos voltál, amikor született az öcséd.
1: Így van, öcsém akkor ugye értelemszerűen baba volt, akkor anyám azért volt fel otthon, és én már mondom, bőven fősös voltam, amikor anyám elkezdett dolgozni az OTP bankba, erre konkrétan
2: és
1: emlékszem.
2: És akkor tök jó volt, mert be tudtál segíteni neki.
1: És akkor már igen, akkor már úgy azért nagyobb gyerek voltam, de addig bezárólag tudom, hogy otthon volt, és ugyanez. Be van pakolva, leckét kéz, mit kell csinálni? Akkor tornazsák, akkor ki kell mosni a pólót, mert beleízza, akkor kell holnapra már, stb. Tehát igen, valahogy így emlékekben nekem is ez megvan, hogy...
2: Engem ez felőről. Én gatyám vagyok lelkileg, hogy... Meg még pluszban még az is, hogy még előbb is kell nem. Tehát hogy még ez is stresszel engem, hogy nem bizony. Elég. Hát ugye be kell érni már 7:30-ra, tehát akkor az azt jelenti, hogy 6:30-kor csörög az óra, de úgy
1: és akkor várjál, először a gyereket kell kelteget, neked föl nincs szundigomb, föl kell kelni, mert

0: órákat, 11:30-12 simán, és akkor álljanak át, tudod?
1: Hát kivéve, hogyha nagyon le van fárasztva, mert én magamon is észrevettem, hiába vagyok 38,
0: amúgy
1: nem 8.
0: Amúgy egy hét átállás, vagy két nap átállás, mert reggel, amikor föl kell, akkor onnantól kezdve este már úgy fáradt, fog aludni, mint a bunda.
1: Így van, ezt akartam mondani, hogy az ember minél korábban ébred, húzósabb a napja, főleg, ha mondjuk beindulnak nekik az órák, a tanulás, a tesi órán, a mozgás, stb. Az jobban lefárad egy gyerek, mint nyáron. Nyáron persze, gyere anya, nézzünk meg még egy filmet, mit elkezditek, 9-kor valóban, mit tart 11-ig a film, utána alszik csak a gyerek. Ez már hétköznap már nagyon fog működni, mert aztán meg reggel, meg kínkeserv, amikor föl kell kelni és ez menni kell. Úgyhogy főleg, és akkor ne beszéljünk arról, ha beköszönt a tél, amikor éjjel-nappal sötét van, éjjel-nappal hideg van, és akkor már gyerek örül, hogyha szundi van már 9-kor jó betakarózva a meleg ágyba, tehát akkor már nem azon lesz az agya, hogy mivel játszak még, meg mit nézzek még meg a tévébe, vagy a TikTokon, vagy mit tudom én, hanem azon lesz, hogy mielőbb szundi.
0: Szóvesz
1: utca 6 per B.
0: Sajnos elment ez a nyár, na hát szomorúan, nosztalgikusan fogunk erre visszagondolni.
1: Igen, ilyen visszaemlékezésben. És csodaszép nyarunk volt, na azért azt tegyük hozzá, gyerekek, hogy azért ez a tényleg nagyon sokáig, több héten keresztül volt ugye 35-40-42 fok, tudom sokakat megviselt, stb., de azért alapvetően én azt gondolom, hogy egy nyárnak ilyennek kell lennie, szóval azért tényleg szép nyarunk volt. Na, viszont 2 darab zene következik ismételten, és jövünk hozzátok vissza ilyen 10:30 után pár perccel.

0: nem árulnak Mirelit ludat. Pláne nem a kertek alatt.
1: 10 óra múlt 34 perccel, ígéret szép szó, betartják, úgy jó, vissza is tértünk hozzátok. És arra gondoltam, hogy egy icipicit megint az AI-jal fogunk foglalkozni.
2: Ugyanis, nem lehet itt kikerülni.
1: Nem. Ugyanis van egy ilyen AI Summit Budapest 2026 program sorozat, rendezvény, inkább mondjuk így, ahol rengeteg szakértő nekiül és úgymond vitatkoznak az AI kapcsán. Itt különleges programok vannak, előadások, illetve kerekasztal beszélgetések, ahol is, ahol már említettem.
2: Nekem ott kell lennem.
1: Ezek a szakértők egymásnak
2: szakértő
1: feszülnek.
2: Szakértő vagyok? Hát nagyon jó. Hát engem nem hívtak meg ide.
1: Nem.
2: Hát AI szakértői vagyunk, mi ketten.
1: Igen, itt azt írják, a témák között olyan kérdések szerepelnek, amelyekről egyre intenzívebb vita zajlik az AI térnyerésével párhuzamosan. Az egyik legizgalmasabb felvetés például az lesz, hogy elveszi-e a munkánkat a mesterséges intelligencia.
2: Válaszolhatok? El, persze.
1: Az egyik oldalnak azt kell bebizonyítania, miért jelenthet veszélyt az AI a munkahelyekre, míg a másiknak azt kell megmutatnia, miért teremthet inkább új lehetőségeket és egy pozitív jövőképet. Uh-huh. Például ez lesz az egyik téma, amin egy kerekasztal beszélgetés során AI szakértők fognak erről vitatkozni.
2: Na, akkor kezdjük meg a kerekasztal
1: beszélgetésünket. Jó, én vagyok az, aki azt mondja, hogy szerintem nem veszi el a munkánkat az AI. Te azt mondod, hogy elveszi.
2: Én lehetek ilyen köztes?
1: Amit akarsz, amit gondolsz.
2: Szélsőségekbe átmenni. Lesznek munkaterületek természetesen, amiket nem hogy lesznek, már vannak olyan munkaterületeket, amiket már kisajátított magának. És a zene ugyanilyen lesz, a zeneszerzés. Hogyha most itt a rádióról beszélünk is, és zenéket hallgatunk, akkor bizony-bizony tudok egy-két előadóról, aki teljesen az AI-ra hagyatkozva énekel és zenét készít.
1: Nevezd meg.
2: tudok ilyen előadókról, és tehát az egy dolog, hogy még csak át sincs hangszerelve, hanem ugyanúgy arra az AI hangra rá van tátogva. Tehát, hogy
1: az ergya, az gagyi, hát az föltűnik. Az
2: mindenki
1: gagyi.
2: Tudja.
1: De ezt csak tehetségtelen emberek csinálják meg szerintem, akinek semmi köze a zenéhez. Tehát, hogy én, aki nem vagyok zenész, de szeretek zenét hallgatni természetesen, azt mondom, hogy az emberi érzelmek, amit kiír magából egy zeneszerző adott esetben, az sose fogja pótolni egy robotika. Tehát ezt, aki most használ ilyen tuc-tuc zenéhez AI-t, meg ilyen gagyi, semmit mondó szövegeket irata az AI-jal, azok annyit is érnek azok az előadók. Tehát hogy az nem fog fönnmaradni. Azok ilyen pörgetik a YouTube-on talán a rokonai, meg a közeli hozzátartozók, egy mit tudom én, 500-an, vagy nem tudom, és ennyi.
2: Hát igen, de azért tudok ellenpéldát is.
1: Imádom, hogy te nevetőzem, mert te nyilván tudod, hogy te kire gondolsz, mert csak úgy általánosságban beszél. Vagy kikre gondolsz, akik AI-jal szerkesztenek zenéket.
2: Mennyire tisztán látod, azon mosolyogtam, hogy mennyire tisztán látod ezt a dolgot. Viszont ugyanakkor mondok egy ellenpéldát is, ami ilyen AI zenével kapcsolatos. Nem tudtam, hogy Amerikában csináltak egy ilyen zenekart, egy R&B, funky és soul, a 70-es évekből csinálták meg, és kerestem, hogy azt, ami mindenit, hogy énekel, ki ez az előadó. Egy kicsit mondom, hogy nem tudtam én erről a nőről, aki úgy énekel, mint Donna Summer, úgy énekel, mint Whitney Houston, meg úgy énekel, mint nem is tudom, ott a 70-es években Diana Ross. És akkor egy olyan zenei világ volt köré rakva, ami természetesen azért, tehát át volt írva, át volt hangszerelve, tehát tudom, hogy hozzá volt nyúlva, tudom, hogy meg volt csinálva, de amikor utána néztem, és rájöttem, hogy ez nem egy igazi előadó, hanem ez egy AI zene, de ez nagyon meg volt csinálva. Tehát ez nem csak úgy volt kidobva a piacra, hogy na,
1: jó van
2: kijött,
1: az.
2: Igen, és jó van az úgy, és akkor úgy hagyjuk, amit írt szöveget bután, vagy úgy hagyjuk a zenét, ahogy volt bután, hanem ez tényleg föl volt muzsikálva, normálisan föl volt basszusgitározva utólag, és hát, de viszont az énekesnőnek a hangja úgy volt hagyva. És kerestem, hogy ki ez az előadó, és mérhetetlenül nagy csalódás érzés fogott el, amikor rájöttem, hogy ja, hát valójában ez nem egy létező ember, ennek soha nem tudok majd a koncertjén ott ülni és élőbe hallgatni, mert ez nincs. Tehát, hogy ez nem létezik.
1: Na ez meg a másik.
2: Emlékszem, hogy volt erről egyszer egy témák. Tehát egy egy idő után valamelyest a zeneiparba is be tud férkőzni, ki tudja szorítani a zeneszerzőket, a szövegírókat. Most még nagyon kezdetleges, és ha nem nyúlunk hozzá, akkor igen, akkor hogyha gagyi, akkor nem jó hozzá a prozódiát, buta szövegeket ír, tehát akkor, hogyha nincs hozzá nyúlva. De hogyha hozzá van ez szerkesztve, nyúlva, és szakemberek megcsinálják valamelyest, akkor még az lehet olyan, amit aztán utána elhiszel, és azt mondod, hogy na, ez nem lett rossz ez a zene, és nem, lehet, hogy meg sem mondod, hogy az éppen AI.
1: Nézd, én a koncertre hagy reflektáljak, hogy itt volt most a nyár, és ugye rengeteg szabadtéri ilyenkor nyitva van, rengeteg koncert volt, sőt, még most biztos, hogy vannak ilyen nyárzáró bulik, stb. Tehát én azt látom, és itt a Sziget, meg bármilyen nagyobb rendezvény is az óriási nagy giga példa erre, hogy az emberek szeretnek élőből, amit most te magad kimondtál, hogy szeretsz ott lenni élőben, szereted, te is voltál ennek a csávónak, a zongorista csávónak most nemrég a koncertjén, akit én nem ismertem, de te ismert, a Pac-Man.
2: Charlie Puth.
1: Puth. A Pac-Man.
2: Bubbles. Árvai Laci.
1: Na, Bubbles, Árvai Laci, Pac-Man, persze. Hát vannak nevezve az emberek.
2: Imádom, hogy egymástól veszük át a
1: hülyeséget. Igen, mi tudjuk, kiről van szó.
2: Igen,
1: na, de viccet félretéve, tehát, hogy te is elmentél, és nem egy ilyen koncerten voltál, te magad is, és tényleg látom a fiatalokat, a középkorosztályt, sőt, még talán néha egy-két idősebb honfitársunkat is felfedezni, akár a Strandfesztivál, ami most volt, akár maradjunk a Szigetnél, stb. Tehát, hogy ez nem fogja pótolni az ilyen. Nem tud ott állni egy monitor majd, és akkor sziasztok, jó a buli,
2: na jó,
1: nyomjátok meg az entert, ha igen, vagy nem tudom.
2: Viszont tehát, a zeneszerzők munkáját ki tudja már eleve szorítani a piacról.
1: Rengeteg rapperbe biztos vagyok, és nem akarom őket megnevezni, mert nem akarok senkit vádolni, meg mit tudom én, de biztos vagyok, hogy ezek az új hullámos rapperek, akik most ezekben a celeb vagyok, mennyi innen műsorokba mennek, ezek több, mint valószínű, hát mitől lenne nekik zenei hallásuk, ízlésük, hát tanultak ők bármit, csináltak ők előtte bármit, influencer kettek, azt rájöttek, hogy most megy a rap, irattak pár rap számot, azt a Budapest Park már ott tart sajnos színvonalban, hogy aki két hete rapper, meg van egy 5000-es megnézettsége, azt már elhívják oda föllépni. Erről szól ma már ez, ezt mindannyian tudjuk, ezzel nem sértettem meg senkit, csak a valóságot
2: mondtam. Itt még az a durva, hogy azok az emberek, akik mondjuk elkezdenek tátogni, esetleg egy ilyen AI hangra, hogy ezeknek képesek, és falunapon adnak még koncert lehetőséget. És ezzel elveszik azoktól a lehetőséget, akik mondjuk ezért nagyon sokat tanultak, vagy tényleg a zenével foglalkoznak gyerekkoruk óta. Szóval ezt nem látom normálisnak ebben a világban. Szerintem ez egy nagyon nagy bullshit.
1: Az abszolút egyetértek. Másik ilyen nagy vita témát, amit írtak, még ezt azért elmondanám, hogy szóba fog kerülni az is, hogy lehet-e etikus az AI, illetve hogy szükség van-e a magyar nyelvre fejlesztett magyar modellre, vagyis egyfajta magyar ChatGPT-re. A vita egyik gazdasági fókuszú témája pedig azt feszegeti majd, hogy kinél landol az AI hatékonyságából származó profit. Hát ezt mi nem fogjuk tudni megfejteni, de érdekes kérdés valóban.
2: Nagyon. Tudod, kiknek valóban fogja még a munkáját még erőteljesen kiszor? Rengeteg embernek, csak most így eszembe jut és kapkodok egy picit. Például az újságírást, az teljesen. Hát megadsz neki egy témát, mit tudom én, írjál meg, légy szíves, csak tényleg címszavakba megadod neki, hogy szeretnék egy újságíró, tehát szeretnék egy leadet, egy normális írást arról, hogy baleset történt itt vagy ott, és ezt írd le újságírói vénával.
1: Jó, ez is még odébb van, mert egy saját példát hagy hozzak föl, ugye április 12-én voltak ugye a választások, már aznap este ki is derült az eredmény, tehát nem is volt az, hogy várni kellett, utószámlálás vagy bármi, nem, ez egyértelmű választás volt április 12-én. Pár napra rá egy cikk keresése kapcsán ráírtam az AI-ra, és ő még teljesen a választások előtti izében gondolkozott. Tehát, aha, hogy nem mindig napra készám.
2: De, és, nem a napra készséget, hanem azt, hogy elfelejtük, el fogunk butulni, mert hát, nagyon sok esetben már sokkal egyszerűbb az, hogyha mondjuk egy hivatalos levelet akarsz megírni, igen, akkor az időhiányod miatt, gondolkodni kell rajta, még megírom, még összefoglalom, és akkor bevezetés, nézem ki valahogy az a levél, akárkinek is írod, igen, legyen az egy ügyintézés.
1: Legyen formális.
2: Igen, legyen formális, legyen ez, legyen az benne. Gyorsan megadod az AI-nak ezeket, hogy te mit szeretnél, és körülbelül 3 másodperc alatt megkapod a levelet, ami olyan, mint hogyha te milyen okos lennél. Közben meg lehet, hogy nem vagy az.
1: És honnan fogjuk
2: az
1: akkor tudni, hogy ki igazából okos? Vagy például, ha mondjuk ezt egy vezetőségnek írod, egy munka kapcsán írsz egy ilyen levelet, ő honnan fogja aztán? Jó, mondjuk aztán bemész személyesen, és ott beszélgetni
2: ezt
1: kell.
2: Ezt akartam mondani,
1: na,
2: hogy
1: de ilyenkor ciki,
2: személyes találkozó alkalmával kiderül ám minden.
1: Én nem iratok AI-jal például teljesen leve. Most az, hogyha kérek segítséget, mert szoktam, bevallom, de én nem engedem, hogy teljesen, mert én akarom, hogy benne legyen a személyiségem, mert aztán igen, ha személyesen találkozunk, és a levél egy ilyen angol lordos, nagyon megfogalmazott levél, azt én oda megyek én, azt akkor elkezdek ott vakergatni, és akkor azt mondják, hogy dikasz, hát ez nem is ugyanaz.
2: Igen, ám, csak annyit foglalkozunk, tehát, hogy annyira a személyes kötődés alakul ki az AI-jal, nem nekünk, hanem az embereknek így az idő elteltével, hogy teljesen át tudja egyébként venni már a mi személyes stílusunkat, rákapcsolódik, ráhangolódik, látod, én legutóbb nagyon sok egészségügyi problémával kapcsolatba kerestem meg, sokkal kedvesebb, puhább, nem cinikus, nem úgy válaszolgat, tehát, hogy sokkal empatikusabb stílust vett föl, ja, és egyre jobban érzem azt, hogy veszi át az én lelki világomat, tehát egy idő után...
1: Mert tanítod.
2: Így van. És anyám szólt rám, mert szemétkedtem az AI-jal nagyon sokszor, tehát tényleg úgy beszéltem vele, csúnyán beszéltem, már mint úgy csúnyán, hogy ilyen legkezelően, én szemétkedtem vele, na.
1: Kóstolgattam,
2: meg felkérdeztem, meg nagyon sokszor belebotladozott ő saját magát, korrigálnia kellett, mert rajta kaptam olyaneken, hogy ő azt állította, hogy ő amikor gyerek volt, tehát mikor volt tehát a gyerek?
1: Jó vagy már?
2: Igen. Így szoktam vele beszélni, körülbelül. Gondoltam. És akkor anyukám mondta, hogy ne beszélj, tehát hogy még anyunak rosszul esett, ahogy én beszélek az AI-jal. Júj, ne bántsd már szegényt. Mondom, kit bántok? Mondom, robot. És akkor azt mondja, figyelj, ne felejtsd el azt, hogy ezzel is tanítod.
1: Igen, ez abszolút így van, hogy mi tanítjuk. Sokan azért nem mernek vele csúnyán beszélni, mert a Terminátor filmek után szabadon félnek, ha egyszer a gépek fellázadnak.
2: Féljenek is, igaz
1: akkor
2: is.
1: Ide, csúnyán beszéltél velem, na gyere ide, és akkor ide. De nyilván ez...
2: Na, megy nem, a megtorlás.
1: Igen, de ez nyilván nem, de valóban tanítod. Tanítjuk az AI-t. Tehát ahogy mindennel mi beszélünk vele, amilyen információk, én is amikor kijavítom, ezeket utána megtanulja.
2: Meg.
1: És benne marad. Hát igen, ez egy kimeríthetetlen témakör is, és
2: ott
1: nagyon izgalmas lesz.
2: Ott akarok lenni a kerekasztalnál.
1: Ugyan biztos nagyon izgalmas lesz. És főleg,
2: nagyon,
1: hogyha komoly hozzáértő emberek állítanak egyik ezt, a másik azt, és akkor ütköztetik a véleményeket, biztos, hogy nagyon érdekes beszélgetés lesznek.
2: Kár, hogy minket nem hívtak meg. Látod? Nem lehet erre csak úgy beülni, meg beszélgetni, nem ott tud, vagy ott lenni,
1: olvasni,
2: hallgatni.
1: AI Summit Budapest írt be, és akkor hát meglátjuk. Na, viszont mi 11-kor folytatjuk mi is a beszélgetést. Igaz, már nem az AI-ról, de tartsatok velünk.

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódíkben.
1: Mindenki közös érdekének tartják a független közmédia testület szakmai jelöltjei, hogy a választási eljárás legitimizációjához ne férhessen kétség. Ezt kedden közös nyilatkozatban rögzítették, miután a Tisza párt kezdeményezésére elmaradt a meghallgatásuk az Országgyűlés Művelődési Bizottságában. A Bayer Judit média jogász közösségi oldalán megjelent Kollár Árpád költővel, irodalomszervezővel és Sükös Miklós szociológus médiakutatóval közös nyilatkozat szerint a jelöltek szakmai képviselőként továbbra is elkötelezettek a magyar közmédia demokratikus megújulása mellett. A főváros elkészítette a Népliget megújításának terveit. Az első lépés az öntözés kiépítése lenne a park alatt megbújó szürke vízvezeték kihasználásával, közölte a főpolgármester kedden Facebook oldalán. Karácsony Gergely azt írta, ehhez és a park további fejlesztéséhez keresik a kormány partnerségét, mert a Népligetben az állam is tulajdonos. Az új kormány nem csak a planetárium felújítását tervezi, de a Népliget közelében épül meg a közlekedési múzeum és az egyébként is kiváló közlekedési kapcsolatokkal rendelkező park új vasúti megállót is kap a déli körvasút keretében. Már csak önmagának a parknak kellene új erőre kapnia, jegyezte meg. Megműtötték a vadászreplő baleset pilótáját kedden, a beavatkozás sikeres volt, a pilóta teljes felépülése várható. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter Facebook oldalán számolt be arról, hogy a Honvéd Kórház főigazgatójának tájékoztatása szerint megműtötték a pilótát. A műtét sikeres volt, teljes felépülés várható, közölte. A miniszter kifejezte reményét, hogy a pilóta mielőbb újra repülhet. Neki ez a legnagyobb kívánsága, nekünk sem lehet más, fogalmazott. A repülőgép balesetéről először Magyar Péter miniszterelnök számolt be Facebook oldalán hétfőn délelőtt. Később Körtös László, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára azt írta, a pilóta a kialakult vészhelyzetben úgy döntött, hogy a gépet nem hagyja magára, visszavitte azt a szolnoki bázisra, és csak a kényszerleszállást követően katapultált. Döntésével és lélek jelenlétével mindvégig a civil lakosság biztonságát tartotta szem előtt. A rendőrök több mint 11 ezer embert igazoltattak, 252-t elfogtak, 195-öt előállítottak, illetve 64 biztonsági intézkedést hajtottak végre a fővárosban az átfogó rendészeti fellépés első hónapjában, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság. Azt írták, az átfogó rendészeti fellépést az elmúlt hónapok tapasztalataira építve indították. A július közepén meghirdetett akcióban Budapest több pontján hajtottak végre célzott közterületi ellenőrzéseket a közbiztonsági adatok, valamint lakossági és önkormányzati jelzések alapján. A BRFK, a készenléti rendőrség, az önkormányzati rendészeti szervek, a polgárőrök és más partnerek részvételével tették hozzá.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. Időjárás.
2: Szerdán kezdetben keleten, északkeleten helyenként kisebb eső, zápor kialakulhat, majd napközben mindenhol számíthatunk több órás napsütésre. Hajnalra nyugaton és délnyugaton pára köd képződhet. Napközben 27-31 fokot mérhetünk.
0: Közlekedési hírek.
2: A harmadik kerület Cecz János közben a Cecz János utca és az Anikó utca között egy rövid szakaszon a forgalom egy sávon váltakozva haladhat, a Petúr utcát pedig lezárják az Anikó utcánál, mert vízvezetéket építenek. Lezárják a 8. kerület Dankó utcát, a Magdolna utca és a Kálvária tér között, mert felújítják a csatornát. A 9. kerület Vágóhíd utcában a Soroksári út szervizútja és a Vaskapu utca között mindkét irányban szakaszos útszűkületre kell számítani szegélyépítés miatt. Sávlezárás okozhat lassulást a Rákóczi híd Soroksári úti lehajtóján egy rövidebb szakaszon a vasúti híd felújítása miatt. Útszűkületen kell áthajtani a 13. kerület Béke utcában mindkét irányban a Gyöngyösi utcánál felújítás miatt. Lezárják a 13. kerület Hegedűs Gyula utcát a Viktor Hugo utca és a Turzó utca között, mert távhővezetéket javítanak. Lezárják a félútpályát a 14. kerület Fischer István utcában az Ajka utca közelében egy rövid szakaszon közműépítés miatt. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630 3030 100-as telefonszámra.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
3: Van, hogy Makagyuszi azzal szembesül, hogy Völgyi Zsuzsi még csak fésül kötik. Pedig a műsor most kezdődik. 100.3 Rádiódik. Süss fel nap, romákról nem csak romáknak.
0: Minden hétköznap 9-től délig.
3: Most indulunk.

0: 98.3 Rádiódíj. Romákról, nem csak romáknak. Minden hétköznap 9-től délig.
1: 11 óra múlt 17 perccel, még mindig szerda van, és augusztus 26-a. Szép délelőttöt mindenkinek.
2: Kimeríthetetlen a témáink sorozata. Gyuszikám, mivel keprestetsz el bennünket?
1: Igen, mi a zenék alatt is beszéltünk itt az AI-ról, ugye ezzel fejeztük be a 10 órát, de nem ezzel fogjuk már folytatni. Egy picit, ha már beszéltünk arról, hogy milyen munkákat vehet el az AI, arra gondoltam, hogy egy picit a munka kapcsán megyünk tovább így a témákkal, mert hát ugye elég gyakori jelenség, főleg talán így a 2020-as években, ez az úgynevezett kiégés, ugye? Ugye a tartós munkahelyi stressz nyomán kialakuló állapot érzelmi kimerültséggel, motivációvesztéssel, ingerlékenységgel, alvási nehézségekkel, a teljesítmény romlásával, sőt azzal az érzéssel is járhat, hogy az ember egyre inkább eltávolodik attól a hivatástól, amelyet korábban akár szenvedélyesen szeretett.
2: Én arra csak annyit szeretnék mondani, hogy ez szerintem nem csak attól függ, hogy milyen munkákat kapsz, nyilván attól is, hogy szereted-e azt csinálni, amiket rád osztana főnök, lehet, hogy új munkakört is rád osztanak a munkahelyeden, de nagyon sok függ attól, hogy milyen a munkahelyi morál. Hogy milyenek a körülötted dolgozó emberek, milyenek a kollégáid, mennyire szeretsz bejárni, mennyire veszik el a kedvedet, vagy éppen hozzák meg a kedvedet a mindennapokban, mert hogy minden nap ott vagy, olyan, mint egy második otthon, ez a munkahely.
1: Sőt, hát van olyan azért ne engedjük el azt se, hogy mi szerencsés típusok vagyunk, de vannak olyan emberek, akikben vannak 8-9-10 órát egy munkahelyen, ami azt jelenti, hogy te jobbat, te többet vagy ott, mint otthon. Uh-huh. Hiszen este, mire már hazaérsz, zuhany, vacsora, ha van gyerek, akkor neki is, amit már elsoroltunk ugye egy másik téma kapcsán, ugye bepakolni, van-e lecke, sattara. Mire eljutsz oda, már 10-11 óra is alvás, otthon voltál 3-4 órát, amiből aktívan csináltál dolgokat.
2: Amúgy, ha már gyereket mondtad, akkor csoró gyerekeknek ugyanez a szitu. Tehát, hogy be kell menni kötelezően 7:30-tól, mondjuk az alsó tagozatosok ott ülnek 4-ig. Most gondold, de 4-ig azt a sok másik majmot elviselni, akikkel nem értesz egyet, akik zajonganak.
1: Nem mindenki,
2: nem mindenki a barátod, sőt, van, aki még idegesít, vagy éppen esetleg bullyingol is.
1: Munkahely. Igen. Hát ez fölkészíti a gyereket is sajnos arra az életre, ami vár rá utána, hiszen de ott rossz. Is utána az lesz, hogy 8-tól 4-ig, te ott ülsz olyan emberekkel, akikkel nem feltétlenül értesz egyet. Gyerekként ez még egyel könnyebb, sőt nem egyel, jó sokkal könnyebb kikerülni, mint felnőttként. Felnőttként az a baj, hogy egy felnőtt embert már nagyon nem tudsz befolyásolni semmilyen szinten. Ha ő eddig hülye volt, akkor sajnos oda kerülsz mellé, hülye marad.
2: Ez így van.
1: Egy gyereknél és még megvan adva az esély, hogy ő még felnőttként majd normális lesz. Igen. A felnőtt, ha már 30-35 évesen ott ül melletted valaki hülyén, az már hülye is marad.
2: És azért valljuk be őszintén, itt ülünk 4 éve. Mi 4 év alatt tényleg szinte majd, hogy nem minden nap beszélünk egymással, kommunikálunk. Ne, nálunk is ugyanúgy.
1: Mit csinál? Mondom, hogy onjuk is.
2: De ezt akartam pont mondani, hogy néha nálunk is voltak ám hullámvasutak.
1: Persze.
2: Tehát az ember nem lehet mindig fönt a toppon. Egy csomó minden más inger ér. Van, hogyne, amikor hogyne idegesebb vagy. A nőknél például a hormonális havi periódus miatt.
1: Még bármi történik az életben, hogyne? Hát
2: vagy
1: ez
2: van, hogy a gyuszi menstruál.
1: Így van.
2: Szóval, hogy előfordul. Igen, bármi történhet az életben, és nem mindig kapod el a másikat jó hangulatban, és közben meg egy jó hangulatú műsor lenne a cél, hogy mindenki élvező, szeresse. És
1: igen,
2: nem mindig.
1: Mi pont azoknak az embereknek, akik szintén a kiégés határa vannak, legalább még beérnek a munkába, és mondjuk megtisztelnek, hogy minket hallgatnak a kocsiban.
2: Igen, ne a sírás, rívást hallgassák.
1: Igen, hogy ne azt hallgassák, hogy nekem olyan rossz.
2: Igen, hanem a jó zenéket, az érdekes témákat, a jó témákat.
1: Igen.
2: És igen, van, hogy nem csak a kiégés, nem csak azon múlik, hogy mi mondjuk, hogy vagyunk, hogy viszonyulunk egymáshoz, hanem azon is, hogy mondjuk a munka, hogy mennyire adott például nálunk ugye a témák választása. Milyen témát szolgáltassunk a hallgatóinknak. Igen. Mi legyen, mi lehet érdekes, mi lehet unalmas. Ez egy rohadt nehéz.
1: Nehéz, és a tévézésben és a rádiózásban. Hát persze, hát nem lehet minden téma izgalmas, de hallok én is más rádiócsatornákat is. Hál' Istennek ők is ugyanezzel küzdenek, hiszen hallgattam már én is olyan beszélgetést, taxival utaztam, a taxis hallgatott egy nem mondom ki melyik adót, és egy mentál higiéniás ember erről arról beszélgettek, hogy naponta hány szó kellene fogat most. Tehát, hogy voltak ott is unalmas dolgok.
2: Van ilyen
1: nálunk
2: is.
1: Nálunk is nyilván igen. Van, amikor picit unalmasabb, picit monotonabb a
2: na
1: téma.
2: És a munkából való kiégés.
1: Van, amikor meg azért nagyon brillírozunk.
2: Igen, a munkából való kiégés az ezen is múlik, hogy milyen munkaköröd van, mit csinálsz, szeretheted, abba is ki tudsz égni. Volt nekem olyan, hogy mit tudom én, amikor voltam 23-24 éves, és egy nap 9. alkalommal énekeltem el a Vágyom rádot, akkor volt már az, hogy Istenem, könyörögve kérlek benneteket, csináljunk új albumot, mert már nem bírom. Tehát, hogy már ott is előfordult egy kiégés. Minden munkakörben, vagy munkában.
1: Nekem is volt a cirkuszban. Ezt sose
2: felejtem el, amikor ott ültem, azt láttam, hogy ki vagy égve, te hogy is. Soha nem láttam
1: ilyet. 11 év után persze, nekem is volt akkor, sőt, nem kellett 11 évet várni, ugye 11 év után jöttem el, ugye hivatalosan. Már mit tudom én, a 6., 7., 8. év környékén már voltak olyanok, hát főleg a nyári szezonban. Hát egy nyári szezont úgy képzeljünk el, hogy 6 hónapig szó szerint napi szinten ugyanazt kell megcsinálnod pontról pontra, nagyon ugyanazt kemény. A mondatot kell elmondani, igen. Ugyanoda rakod a veszőt, közben ott, amikor ezt a mondatot mondod, ugyanott kell állnod, mert ott van a fényed, stb.
2: De és mit
1: stb.
2: Lehet
1: stb.
2: Csinálni
1: stb.
2: Mondjuk egy ilyen munka kiégésnél?
1: Én ma magam nevében vezélek.
2: Hát ez nagyon
1: inni lehetett akkor abban az időben. Nyár volt, csattantak a sörös üvegek. Hát most mit mondjak? Na, de nem is ezt akartam, nem a magam
2: az
1: részére.
2: Az alkohol öl és butit, nem, ne alkoholizáljatok.
1: Nem, nyilván, de ez így most valójukból jól jött ki. Amúgy az Egyesült Államokban volt egy kutatás, vizsgálták a munkaerőpiacot, hogy melyek azok a szakmák, ahol a legjobban ki tudsz égni. A lista amerikai adatok alapján készült, hogy mondtam, így nem tekinthető automatikusan globális rangsornak, ám az okok jelentős
2: egyet.
1: Része más országokban, akár itthon is ismerős lehet.
2: Na, hagyd mondjak egyet. Na. Én mi beégnék ki irodai munkába, ilyen adminisztratív, tilitoli, papírmunka. Én az lenne
1: érdekes,
2: az a munka. Tényleg. Nincs. Na jó,
1: nincs
2: akkor ott. Nézzük, mi van.
1: Na, nézzük,
2: jó, hát látod.
1: Jó, de más, hát persze, mindenkinek más, de nézzük akkor. Az első helyen van a közegészségügyben dolgozók.
2: Ú, de jó! Most személyes tapasztalataim vannak erről.
1: Közegészségügy,
2: jó,
1: nehéz szó.
2: Nagyon jó, tényleg jó. Akkor most egy kicsit beszélek is erről. Személyesen most rengeteg tapasztalatom van, mivel édesanyám azért rengeteget van kórházban, már említettem, hogy minek kapcsán, és most nem mondom el újra, és azért én ott látom, nem csak a nővéreknél, hanem az orvosoknál is látom azt a megfáradtságot, uh-huh. és így elgondolkodtam, hogy belefutottunk azért egy-kettő olyan nővérbe, akik olyan gonoszak voltak.
1: Azt mesélted, igen.
2: Igen, olyan gonoszak voltak, és akkor így elgondolkoztam a másik oldalról is, mert hogy anyukám így mesélte, hogy bizony vannak olyan betegek, akikkel nem lehet bírni, akikre rá kell szólni többször, akik nem alszanak éjszaka.
1: Géza bácsi öltözön, föl ne pucérkodjon.
2: És hogy pont nem egy idős ember volt, hanem egy fiatal, és ez megtörtént, hagyjál, mert
1: ez most viccelődtem.
2: Ez szó szerint

0: molyolt, véletlenül belerugott a másik ágyába, arra fölkelt, csipogott a gépe, mert kihúzta a kábeleket, szóval, hogy ment a műsor. És hogy igen, tehát, hogy nem csak azért ég ki az az egészségügyi dolgozó, mert egy le van terhelve, mert kevés az ember, mert nagyon sok a beteg, és mondjuk 50 betegre jut egy ápoló.
1: És nem olyan a fizuse.
0: Meg a fizuse, motiváció,
1: de
0: feltétlen.
1: De milyen érdekes, látod, hogy ezt most te magyar szempontból mondod, holott a cikk direkt föl is hívta a figyelmet, Hogy mint a filmeknél tudod, hogy a történet a kitalálás, vagy a fantázia szüleménye, bármely egyezés a valósággal csak a véletlen műve. Ez egy amerikai lista.
0: Uh-huh.
1: És itt írja is, hogy egyezhet globálisan bizonyos akár a mi országunkat, tehát a Magyarország kapcsán is, de hogy nem lehet ezt általánosra venni. De milyen érdekes, hogy te rögtön rákaptál, és
0: hát
1: mondtad,
0: azért,
1: hogy...
0: mert most testközelből érzem, látom, tapasztalom a bőrömet.
1: Csak hogy ez egy amerikai lista, milyen érdekes ez.
0: És még annyit akarok hozzátenni, hogy bizony, ezek azok az ápolók, akiken a kiégést érzed, akik megfáradtak, azok nem feltétlenül azért fáradtak meg, mert éppen aznap nagyon sok volt, és hanem a betegek miatt. Tehát, hogy azért ne legyünk álszentek, vannak olyan rossz betegek, olyan, vagy úgy, tehát, hogy úgy beszélnek a nővérekkel,
1: Igen.
0: Van azért a betegekről
1: is.
0: És sajnos azok a jó betegek, akik meg normálisak lennének, azok meg megkapják a negatívat ezektől az emberektől.
1: A gonosz nővért.
0: Igen. Hát aztán utána, amikor helyre van téve, akkor már visszavesznek az arcból. Tehát, hogy kell azért, ki kell állniuk. Ennyit szeretnék csak még mondani, hogy igenis azok a betegek, akik maguknál vannak, és álljanak ki magukért, tehát hogy igenis kérjék ki, hogy velük nem kell úgy beszélni egy nővérnek, nem mindenki ugyanolyan beteg, vagy rossz beteg, mint mondjuk az a másik. Na, kik
1: igen,
0: vannak
1: na,
0: még?
1: Tanárok a következő.
0: Hát,
1: ez is teljesen érthető ok, hogy kiégnek. Én is azt gondolom, hogy egy tanárnak mindig nehéz volt lenni szerintem. Én mindig becsültem, nyilván általános iskolában még nem fogtam ezt fel, úgyhogy talán akkor nem, de ahogy felnőttem, úgy azért becsültem a tanárokat, mert ha valakinek nem egyszerű, azért az a tanárok.
0: Fú, kegyetlen. Tudod,
1: főleg egy általános iskolába.
0: Tudod, hogy hányszor mondom el az alsós tanítónénéknek, így megfogom a vállukat, és azt mondom nekik egy délután, amikor... Igen, nem ezt, hanem azt, hogy én ezt nem bírnám csinálni. Minden elismerésem. És így fogom a vállát, és tartson ki, már csak egy év a nyugdíjig, tudod?
1: Igen.
0: Ezt az évet még bírja ki.
1: 28 éves vagy. Igen. Csak úgy nézek ki, mint egy 48, de csak 28 vagyok.
0: Borzasztó nehéz.
1: Nagyon nehéz. És rengeteget kell érte tanulni.
0: Rengeteget kell érte tanulni, és nagyon nagy türelem és tolerancia, és nem csak a gyerekekkel szemben, hanem a szülőkkel szemben is.
1: Bizonyám, Úristen. Ezt se felejtsük el, mert jót mondasz. Igen, kegyetlen. Ott azért nagyon sok olyan erőszakos bornyú szülő van,
0: jó.
1: Aki bemegy és rögtön megtámadja a tanárt,
0: rögtön.
1: És csóró tanár letanítja a 8 óráját.
0: Igen.
1: Ki van már amúgy is idegileg, van mondjuk egy szülői értekezlet, és bejön a bornyú szülő, és még neki áll a tanárnak ott emberkedni.
0: Persze.
1: És akkor nem elég a gyerekekkel kellett foglalkozni, még bejön a szülő, és még azzal is, mert kérem, kedves apuka, anyuka, nyugodjon meg.
0: Ugye azért azt se felejtsük el, hogy nem csak 8 órát, az egy dolog, hogy letanítja 8 órát, de még utána rájuk van rakva egy csomó papírmunka, meg administratív dolog, amivel foglalkozniuk kell. A krétába való felvezetés, egy csomó minden. És igen, a szülők nagyon, tehát egy, a szülőtől jön minden. Tehát ha a gyerek neveletlen, és otthon nincs megtanítva alapvető dolgokra, akár a tisztelet, akár a becsületesség, bármi, akkor ott bent a tanár nem fogja tudni egyesével, ráadásul igen. Nagyon sok gyerek összevont, tehát most már nagyon sok olyan papíros, idézőjelben mondom, hogy papíros gyerek, mert ilyen hiperaktív gyerekek, meg minden, tehát olyan gyerekek is be vannak rakva közösen olyan tehát, hogy nincs edukált, tehát nincsen szeparálva külön osztály arra, hogy mondjuk egy sérültebb, vagy egy nehezebb felfogású gyereket.
1: Hát összevonják minden
0: összevonják,
1: osztályt.
0: Összevonják azokkal a gyerekekkel, akik mondjuk haladnának, vagy akiknek hamarabb felfogja az agyuk a tananyagot, nem tudnak azért haladni, mert hogy azért rengeteg ilyen gyerek van. Például én tudok olyan osztályt, hogy az osztály fele papírral, valamilyen papírral rendelkező gyerek, és erre nincsen kapacitás az oktatásban, hogy
1: hát hogy, jó, de hogy,
0: hogy,
1: van.
0: Hogy olyan, hogy mert ehhez egyébként

0: egyébként nem egy általános tanár lenne szükséges, hanem speciális, ehhez speciális képzés kellene, hogy legyen speciális tanárok.
1: Szerintem sok iskola örül annak, hogyha van egyáltalán tanár, nem hogy speciális, hanem tanár, aki eljön havi bruttó 600 ezer forint, 500-600 ezer forintos fizetése.
0: Nekem volt egy tanárom, a kedvenc tanárom volt általános iskolába, tartottam vele a kapcsolatot, és mesélte, hogy ő kapta meg azokat a papíros gyerekeket, akikkel nagyon nehéz volt, mert hogy úgy látta az igazgató, hogy ő neki van elég türelme, van elég múltbeli tapasztalata, és hogy majd ő jól fogja ezt bírni. Na hát addig bírta, hogy idő előtt elment nyugdíjba, mert nem bírta ki, tehát egy kiégett szó szerint.
1: Ja, itt, igen, igen.
0: Itt is van.
1: Igen. A mentősök és a sürgősségi ellátásban dolgozók. Hát ezt is teljesen megértem. Mennyi balesetet láthatnak? Mennyi olyan szörnyű állapotban lévő embert rakhatnak be úgy a mentőbe? Igen. Ezt
0: főleg
1: nem is,
0: még, hogyha még gyerekeket is, vagy
1: gyerekeket, ilyesmi, időseket, bármilyen korosztály, tényleg legyen az baleset, legyen az egy túladagolástól kezdve, legyen az egy szívinfarkt, tehát, hogy nagyon nagy felelősség nyomja a mentősöknek a vállát, és teljesen megértem, hogy ők is a kiégés szélén vannak.
0: Ők is álmodnak, igen. Ők is lefekszenek egyszer
1: és
0: aludni.
1: És becsukja a szemét, és ha egy nehezebb napja volt, ott megjelennek ezek a képek, igen. Egy végtag hiányos ember, akinek ott a szeme előtt szakadt le a keze, lába, bármi, igen. Igen.
0: Na, ő így van, igen. ezt hát mondom, hogy ők is
1: álmodnak. Hát én nem bírnék mentős lenni, tehát, hogy ezt én le a kalappal ő előttük
0: is maximálisan. Én nem tudnék egészségügyi dolgozó lenni, tehát, hogy erre is, én nem is tudom, hogy ehhez is mi kell, hivatástudat, vagy...
1: Sok minden,
0: igen.
1: Úgyhogy le a kalappal előttük, tényleg őszintén. Így van. Őszintén. A következők az ügyvédek. Hát egy ügyvédnél én azt gondolom, hogy attól függ, milyen ügyvédről beszélünk, szerintem. Aztán persze javítson ki egy ügyvéd, ha tévedek, de hogy például az az ügyvéd lehet ki, aki kiégve, aki mondjuk ez a milyen pereket vállal, tudod, ezek a hát a bűnöket.
0: A polgári peres?
1: Hát vagy pont, hogy azok a perek,
0: büntetőperek?
1: Büntetőper, igen, aha. Erre gondoltam. Tehát pont, hogy nekik lehet esetleg az, főleg egy olyan ügyvédnél, aki mondjuk, hogyha lelkisebb ember, és de ki van fizetve, és mondjuk egy olyan embert kell védeni, aki tudja, hogy nem ártatlan.
0: Uh-huh.
1: Azt szerintem nagyon meg tudja viselni a lelket. Én például ebbe gondolkoztam most, hogy én, ha ügyvéd lennék, és nagyon jó pénzt kapnék, de védenem kell egy olyan embert, akit én tudom, hiszen nekem elmondja, hogy ő amúgy nem ártatlan, de azt kell bebizonyítanunk, hogy ő ártatlan, és mondjuk egy gyilkossági esetről van szó, az nagyon nehéz lehet.
0: Az
1: és
0: ördög
1: nagyon
0: ügyvédje, nem véletlenül kapta ezt a filmen, ezt a címet.
1: Igen, igen. Aha. De hát hány ilyen ügyvéd van, ugye tudunk nagyon sok olyan sztár ügyvédet is a valóságban, ugye az ördög ügyvédje egy film, de hogy a valóságban is hányszor van ilyen eset, aki nem menjünk messzire. Hát a te magad mondtad tegnap, hogy aki védte a O.J. Simpsont, az a Kylie, vagy
0: Kardashian-éknek a apukája volt.
1: Hát ő is tudta, hogy nem ártatlan.
0: Hamar meg is tudta, hogy hamar elhunyt az illető, igen.
1: És mert ő is tudta, hogy nem ártatlan O.J. Simpson.
0: Persze.
1: Tehát, hogy, és a világ történelem legnagyobb pere mai napig az O.J. Simpson ügy, és tudta jól az ügyvéd, hogy nem ártatlan, és mégis azt kellett bebizonyítania, uh-huh. És többé-kevésbé sikerült is neki bebizonyítania azt, hogy ártatlan.
0: Ott nem is tudom, nem is emlékszem, ott pert nyert? Ott volt.
1: Végül valami, nem emlékszem pontosan, hogy mi volt, de aztán lecsukták, tehát nem nyert végül, de hogy ott volt egy kesztyű, a híres kesztyű effektus, hogy ami kesztyűt fölvett a kezére, hogy az kicsi volt rá, holott azon találták meg az ujjelmet, és ugye megölte ugye a feleségét és a legjobb barátját, mert hogy azok összeszűrték a levet. De végül börtönben volt O.J. Simpson, úgyhogy elvileg nem történt. Nem. Ez egy nagyon kacifándos per volt, de most nem is akarok ebbe belemenni, de hogy ott is az ügyvéd tudta, hogy nem ártatlan. Hát én ilyenekre gondolok, hogy ezek az ügyvédeknek lehet amúgy nem könnyű és nem nehéz. Na, és végül, de nem utolsó sorban az amerikai lista legvégén szerepelnek a pszichológusok és a terapeuták. Hogy ők most, hamar kiégnek.
0: Most gondold el.
1: Mennyi minden van a fejedbe.
0: Mennyi mindent hallasz.
1: Azt mondom, hogy mennyi mindent hallasz, és hazamész, és azt mondod, hogy Jézusom. Nem, tehát azért
0: és
1: téged is megvisel.
0: És a titoktartás ott is kötelez.
1: Bizony.
0: Mert felesküdött, mert ő is, igen, egy orvos, és gondolhatod, hogy ott aztán minden van. Lehet hall pedofilokat. Furcsa egyébként, hogy a papok nincsenek itt, mert hogy régen a papok voltak azok a...
1: titkok őrzői.
0: Igen, a papok voltak a titkok őrzői. szerzői, miközben valaki meggyont a bűneit. Most hát a pszichológusok, a pszichoterapeuták, igen, tehát ezek az embereknek gyónjuk meg a bűneinket, ha szükség van rá, és mennyi mindent hallhatnak.
1: Vagy csak ne is a bűnök, az most maradjunk az ügyvéd résznél, ne csak a bűnök, hanem mennyi mindent hallhat egy pszichológus, mennyi zakkant elme, vagy egy tört elmélyű emberrel.
0: Vagy egy gyerekkorból hozott sérelem,
1: igen,
0: vagy
1: igen,
0: történés,
1: igen,
0: hogy szia, vert apám, vagy mit tudom én, tehát, hogy egy végighallgatni azt, hogy milyen traumákon ment keresztül ez az ember, és akkor én azt hogyan kezeljem, hogyan legyek empatikus, hogy a póker arca hogyan hallgassam végig, miközben taknyanyála ömlik, és közben sír,
1: igen,
0: vagy mondjuk a zaklatása volt, vagy a férje bántotta, vagy bármi, vagy ne adj ezért, a gyereke nem élt túl valamit, és akkor ezt hallgass végig, és adjál tanácsot, írjál fel gyógyszert. Hát igen, egyébként jó a lista a kiégések szempontjából.
1: Abszolút jó a lista, és azt se felejtsük el, hogy ismétlem, hogy egy amerikai lista, és Amerikában nagyon-nagyon sokan járnak pszichológushoz. Tehát Amerikában ez egy bevett szokás. Micsoda? Míg nálunk
0: furcsa. Ha nincsen pszichológusod, akkor te furcsa vagy,
1: persze.
0: Igen.
1: Szóval Amerikában ez egy abszolút bevett dolog, és nagyon érdekes, hogy így mi magyarok is rájuk tudjuk húzni a pszichológusokra ezt, de Amerikában meg gondold el, tehát hogy ott tényleg
0: mindenkinek
1: azon,
0: hogy
1: ott mindenkinek van, és egy pszichológusnak van, vagy mit tudom én, 10-15 ügyfele, akik jönnek napi szinten akár, vagy nem tudom, tehát ez nagyon kemény, nagyon kemény feladat.
0: Az milyen kudarc lehet, amikor egy betege mondjuk öngyilkos lesz, és végez magával.
1: Hát
0: tehát
1: igen,
0: az is egy önmarcangoló, egy kudarc,
1: hogy
0: nem tudott rajta segíteni.
1: Hogy
0: hát,
1: ami
0: jól összeválogatták ezt a listát,
1: ugye? Így,
0: mert hogy nem csak Amerika, hanem tényleg globális szinten el lehet ezeket mondani, hogy
1: érdekes egybeesés.
0: Ezek kiégő szakmák.
1: Igen. Hát, ti ne legyetek kiégve, azt kívánjuk nektek, tényleg tiszta szívünkből, mi se vagyunk, nyugodjon meg mindenki, ezért cserébe holnap is változatlanul jövünk hozzátok frissen, üdén, jókedvűen. Nektek is csodaszép napot, már ki is ütött egy picit a napocska, úgyhogy élvezzük a mai napot is, sziasztok!
0: Szia, kajcuka!

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott.
1: Szityúvász Losasa. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Diken.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando!
2: Most haladunk tovább a lábnál, és a comb után jön a térdünk, a térd pedig, erre két szót is fogok tanítani, az egyik az, hogy chang.
3: Chang.
2: Igen, ez a térd, de van, aki sokan úgy szokták mondani csak, hogy pábáj.
3: Pábáj. Ez kicsit nehezebb.
2: Hogy ez az alma igazából, csak almának szokták hívni, és hogyha chang az egyik térdünk, akkor hogy van a többes száma nagy átlagban?
3: Changa.
2: Így van, changa. Nagyon ügyes voltál, remélem, hogy a hallgatók is eltalálták velünk. Szityuvász Losasa.
3: Tanuljunk örömmel.
0: 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rólunk. Neked. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: A méltó nyughely mindenkinek jár. A Hegedűs Granit garantáltan megfizethető áron készít sírköveket. Vállaljuk síremlékek bontását, felújítását, tisztítását, kriptaépítést és sírkörnyéki járdák kivitelezését. Ha sírkő, akkor Hegedűs Granit, mert a méltó nyughely mindenkinek jár. További információ a Hegedűs Granit Facebook oldalán, vagy hívjon minket a 0620 583 4816-os telefonszámon.
5: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe! www.realking.hu és keresd Facebookon Tibi Realking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.realking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
0: Reklámot hallottatok. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
6: Üdvözlöm a hallgatókat, a Rádió Dick nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Gáspár Laci az egyik legmeghatározóbb alakja a kortárs magyar könnyűzenének és televíziós szórakoztatásnak, akinek pályafutása a mély szegénységből a legnézettebb műsorok mentorszékéig vezetett. Karrierje hűen tükrözi a 2000-es évek hazai tehetségkutató robbanását, miközben ő maga a TV képernyőjén futó tehetségkutató stabil bástyájává és legrégebben szolgáló zsűritagjává vált. Az énekes nem csak szakmai tudásával, hanem nyers, őszinte és sokszor érzelmes karakterével vált a formátum kihagyhatatlan szereplőjévé. A gyökerek, a tehetségkutatótól a zenei élvonalig. Gáspár Laci története Balassagyarmatról indult, ahol rendkívül szerény körülmények között nevelkedett. A zene korán a menedékévé vált, autodidakta módon tanult meg énekelni és basszusgitározni. Az országos áttörést a Megasztár első évada hozta meg számára 2003-2004-ben, ahol a harmadik helyig menetelt és elnyerte az Év férfi hangja címet. Ez a műsor nem csak egy tehetséges énekest mutatott be a nagy közönségnek, hanem egy olyan küzdeni tudó embert, akinek a felemelkedése milliók számára szolgált inspirációul. Olyan korai slágerek, mint a Hagyd meg nekem a dalt, azonnal bebetonozták a helyét a rádiós játszási listákon és a magyar popzene fősodrában. Az X-faktor motorja és a mentor szerep. Bár zenei karrierje folyamatosan dübörgött televíziós személyiségként az RTL klubos szerepvállalásaival lépett szintet, 2016-ban ült be először az X-faktor mentor székébe, azóta eltelt egy évtizede, a zsűri összetétele folyamatosan cserélődött körülötte, legutóbb például Majka, Bája Lex és Soler mellé tért vissza a stúdióba, de Laci pozíciója megingathatatlan maradt. Mentori stílusát két véglet határozza meg, amelyek tökéletesen kiegészítik egymást. Szakmai maximalizmus és zeneiség. Laci fülét nem lehet becsapni, ha egy versenyző hamis vagy hiányzik belőle a ritmusérzék, azt azonnal és kíméletlenül szóvá is teszi. Extrém érzelmi és empátiás szint, mivel ő maga is a nulláról építette fel magát, azonnal meglátja a jelentkezőkben a nyers tehetséget és a mögötte húzódó ember sorsokat. Képes könnyekig hatódni egy-egy tiszta produkció láttán, de ugyanilyen vehemenciával kell védelmére a mentorátjainak. Televíziós jelenlétéhez szorosan hozzátartoznak a legendássá vált, spontán humoros pillanatok, elszólások és a mentortársaival folytatott adok-kapok, amelyek generálják a műsor körüli beszédtémát. Folyamatos megújulás. Gáspár Laci titka abban rejlik, hogy képes volt elkerülni a nosztalgia hullámok csapdáját. Nem ragadt le a 20 évvel ezelőtti sikereinél, folyamatosan figyeli a modern zenei trendeket, bátran kísérletezik az aktuális hangzásokkal, legyen szó modern popról, trapről, vagy éppen a klasszikus funk és R&B elemek visszahozataláról. Legújabb klipjeiben és dalaiban, mint például a 80-as években, előszeretettel vonja be a családját is, megmutatva, hogy a magánéleti stabilitás és a zenei örökség továbbadása ugyanolyan fontos számára, mint a reflektorfény.
0: Ezek voltak az FM 100.3 rádió diploma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
7: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.

0: dalok, amelyeket mindig szívesen hallgatunk. 100.3 Rádiódik.
1: Szép napot kívánok mindenkinek, Baranyi Tamás vagyok. Augusztus 26-a, szerda van, Izsó napja. Képzeljétek, hogy 1789-ben, vagyis 237 évvel ezelőtt ezen a napon fogadta el a francia alkotmányozó nemzetgyűlés az emberi és polgári jogok nyilatkozatát. A francia forradalom első hónapjaiban született dokumentum a rendi kiváltságok és az abszolút királyi hatalom helyett, valamint a feudális berendezkedés ellenében egy új társadalmi rend alapjait kívánta lefektetni, s azóta alapvetően meghatározza azt is, ahogyan Európában az emberről, a polgárról és úgy általában alapvetően a szabadságról gondolkodunk. De mielőtt jogokról beszélnénk, talán van egy még alapvetőbb kérdés. Mit jelent számomra embernek lenni? Ugyanis ugye ez az emberi és polgári jogok nyilatkozata. Mi az, ami csak az enyém, amitől egyszeri és megismételhetetlen individuum, vagyis önálló személyiség vagyok, és mit jelent, hogy közben másokkal együtt közösségben élek? Hol végződöm én és hol kezdődik a közösség, ami? Ezt a kérdést járjuk ma körbe, és vigyük magunkkal a következő zenei blokkra, mely előtt pedig természetesen megismerhetjük, hogy milyen időjárás vár ránk egészen vasárnapig kitekintve. A felhősebb délelőttöt majd naposabb délután követi a nap második felében. Számottevő csapadék sajnos sehol sem valószínű, többfelé lesz élénk a szél, délután pedig 28-29 fok körül alakul majd a hőmérséklet. Este 8-ra 26, 10-re 24, éjfélre pedig 22 Celsiust jeleznek előre, s holnap hajnalra 19 fokig esik vissza a hőmérséklet. Csütörtökön sok napsütés várható, számottevő felhőzet vagy csapadék továbbra sem. A szél mérsékelt marad, délutára 31 Celsiusig melegszik majd fel a levegő. Pénteken folytatódik a zavartalanul napos, száraz idő, alig lesz felhő az égen, az élénk szél marad, és bizony 34 Celsiusra készülhetünk. Most innen nézve záporokkal tarkított 31 fokos szombat, és napos felhős 29 Celsiusos vasárnap néz ki.

0: 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Kellemes szerdát kívánok mindenkinek, Baranyi Tamás vagyok. Augusztus 26-a van, ez Izsó névnapja, Isten éltesse az ünnepelteket. Az Izsó az Ézsau bibliai név, régi magyar alakjából önállósult férfi név. Jelentését hagyományosan a szűrös, bozontos szavakkal adják vissza. Ahogyan említettem az előző megszólalásomban, 1789-ben, vagyis 237 évvel ezelőtt, augusztus 26-án fogadta el a francia alkotmányozó nemzetgyűlés az emberi és polgári jogok nyilatkozatát. Első pontja így hangzik. Minden ember szabadnak és jogokban egyenlőnek születik és marad. Több mint 200 évvel később ez a mondat természetesnek tűnik nekünk, de vajon maga a szabadság is az? Mit jelent számomra szabadnak lenni? Azt, hogy én döntöm el, hogy

és szabadságunkat, és mit jelent ugyanez társadalmi szinten. Talán azt, hogy a saját szabadságomat csak olyan közösségben tudom igazán megélni, amelyben a másik ember szabadságát is valóságosnak tekintem. Ezt követően pedig megismerhetjük, hogy milyen időjárás vár ránk egészen vasárnapig kitekintve. A felhősebb délelőttöt majd naposabb délután követi a nap második felében. Számottevő csapadék sajnos sehol sem valószínű, többfelé lesz élénk a szél, délután pedig 28-29 fok körül alakul majd a hőmérséklet. Este 8-ra 26, 10-re 24, éjfélre pedig 22 Celsiust jeleznek előre, holnap hajnalra 19 fokig esik vissza a hőmérséklet. Csütörtökön sok napsütés várható, számottevő felhőzet vagy csapadék továbbra sem. A szél mérsékelt marad, délutánra 31 Celsiusig melegszik majd fel a levegő. Pénteken folytatódik a zavartalanul napos, száraz idő, alig lesz felhő az égen, az élénk szél marad, és bizony 34 Celsiusra készülhetünk. Most innen nézve záporokkal tarkított 31 fokos szombat és napos felhős 29 Celsiusos vasárnap néz ki.

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk, neked a 100.3 Rádiódíkben.
1: Bodorságnak nevezte a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal elnöki posztjára pályázó Unger Anna Rúza tegnapi parlamenti meghallgatásán azt, hogy az intézmény leendő vezetőjének első 6 éves ciklusa alatt jogerős ítéletek születnek a majdan feltárandó ügyekben. A politológus azt mondta többek között, hogy ez a 6 év arra lesz elegendő, hogy az utolsó szögig feltárják, mi történt ebben az országban. Hozzátette, ez az idő elég, hogy elindítsák az eljárásokat, hogy minden felelős bíróság elé kerül. Jön. Az is, aki elkövette, az is, aki hagyta, hogy elkövessék, és a magyar társadalom megértse és megtanulja végre, mi történt, hogy az többé ne következhessen be. Szerinte a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalnak nem az a feladata, hogy egy-egy korrupciós ügyet megtaláljon, hanem az, hogy felvázolja a rendszert, amely a korrupciót létrehozta és működtette. A járműpark folyamatos bővülése, illetve kisebb részben a vadállomány növekedése miatt évek óta nő a vadbalesetek száma. Hívta fel a figyelmet a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetsége. Közölték, tavaly több mint 7700 nagy vadat ütöttek el gépjárművel Magyarországon, 16%-kal többet, mint egy évvel korábban, még mintegy 16000 balesetet regisztráltak apró vadakkal. Hozzátették, a vadbalesetek során keletkezett károk átlagos értéke már eléri a milliós nagyságrendet. Ezért fontos, hogy ilyen esetekben az autósok megfelelő biztosítási fedezettel rendelkezzenek. Ez olyan kaszkó szerződés lehet, amely kiterjed a töréskárra, de több biztosítónál a kötelező biztosítás mellé is köthető kiegészítő vadkárbiztosítás. A Salgó-Tarjáni járási ügyészség indítványára a bíróság letartóztatott egy 36 éves férfit, aki készpénzt rabolt egy idős férfitől. A hajléktalan férfi augusztus 13-án a déli órákban egy kelet-nógrádi kistelepülésen lévő dohányboltnál a boltból távozó idős férfitől pénzt kért, aki nem adott neki. A rabló ezért az áldozatát követni kezdte, a település központjában hátulról lefogta és kivette a férfi farzsebéből a pénztárcáját a benne lévő 30 000 forint készpénzzel és az irataival. A rabló ezután elfutott, a készpénzt magához vette, az üres pénztárcát pedig eldobta. Az idős sértett a támadás során 8 napon belül gyógyuló sérülést szenvedett. A letartóztatással szemben a gyanúsított és a védő is fellebbezést jelentett be, így a végzés nem végleges. Szlovákiában a gépjárművezetőket és a közúti közlekedés gyalogos résztvevőit egyaránt érintik a jövő héttől életbe lépő új közlekedési szabályok, adta hírül a felvidék.ma hírportál. Ezek érintik többek között a gyalog átkelőhelyen történő közlekedést. Szeptembertől büntetés járhat azért is, ha a gyalogos átkeléskor mobiltelefont vagy más olyan eszközt használ, ami akadályozza a forgalom megfigyelésében.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
3: Gyere fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.

0: Zenék, amelyeket mi szeretünk. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Mindenkinek kerek egész és áldott napot kívánok, Baranyi Tamás vagyok. Augusztus 26-a van Izsó napja, az Izsó héber eredettel rendelkező, a bibliai Ézsau nevének régi magyar alakváltozatából önállósult név, ezen a napon pedig 1789-ben született meg az emberi és polgári jogok nyilatkozata, pontosabban hagyták jóvá, amelynek első pontja kimondja, minden ember szabadnak és jogokban egyenlőnek születik és marad. A szabadság nagyon komoly állítás az emberről. Mert ha valóban szabad vagyok, akkor nem tekintetem magamat pusztán a körülményeim eredményének. A szabadság feltételez egy önmagára ébredt, cselekvőképes embert, aki döntéseket hoz, alakítja az életét és vállalja ennek a következményeit is. Vagyis a szabadság másik oldalán ott van a felelősség. Mit kezdhetek azzal a szabadsággal, amelyet kaptam? Nos, ilyen kérdések után nézzük, milyen időjárásra készülhetünk egészen vasárnapig. A felhősebb délelőttöt majd naposabb délután követi a nap második felében. Számottevő csapadék sajnos sehol sem valószínű, többfelé lesz élénk a szél, délután pedig 28-29 fok körül alakul majd a hőmérséklet. Este 8-ra 26, 10-re 24, éjfélre pedig 22 Celsiust jeleznek előre, holnap hajnalra 19 fokig esik vissza a hőmérséklet. Csütörtökön sok napsütés várható, számottevő felhőzet vagy csapadék továbbra sem. A szél mérsékelt marad, délutára 31 Celsiusig melegszik majd fel a levegő. Pénteken folytatódik a zavartalanul napos, száraz idő, alig lesz felhő az égen, az élénk szél marad, és bizony 34 Celsiusra készülhetünk. Most innen nézve záporokkal tarkított 31 fokos szombat, és napos felhős 29 Celsiusos vasárnap néz ki.

0: kedves lesz.
1: Minden, ami rólunk szól, ez a Rádiódik.
0: Oda vagyok magáé, a fekete hajáé, egyetlen egy szaváé, mosolyáé. Oda vagyok egészen, a szívembe bevéstem, hallgassa meg, ha kérem,

akinek születik és marad. De mi a szabadság? A nyilatkozott politikai értelemben azt mondja, szabadnak születünk, és jogainkban egyenlők vagyunk. Eckhart Tolle tanításának egyik központi gondolata szerint létezik egy másfajta belső szabadság is, amikor nem a körülményeink uralnak bennünket, hanem képesek vagyunk tudatosan jelen lenni abban, ami éppen van. És mi döntjük el, hogy erre a mostra miképpen reagálunk, milyen viszonyt veszünk fel hozzá képest. És a szabadsággal kapcsolatban talán a legegyszerűbb hétköznapi meghatározás is így hangozhatna. Szabad vagyok, amikor van választásom, rálátok a választásom szabadságára, és merek is vele élni, vagyis merek választani. Három nézőpont. Jog, belső állapot és döntés. Talán a valódi szabadsághoz mindháromra szükség van. Most pedig nézzük, hogyan is alakul az időjárás. A felhősebb délelőttöt majd naposabb délután követi a nap második felében. Számottevő csapadék sajnos sehol sem valószínű, többfelé lesz élénk a szél, délután pedig 28-29 fok körül alakul majd a hőmérséklet. Este 8-ra 26, 10-re 24, éjfélre pedig 22 Celsiust jeleznek előre, s holnap hajnalra 19 fokig esik vissza a hőmérséklet. Csütörtökön sok napsütés várható, számottevő felhőzet vagy csapadék továbbra sem. A szél mérsékelt marad, délutánra 31 Celsiusig melegszik majd fel a levegő. Pénteken folytatódik a zavartalanul napos, száraz idő, alig lesz felhő az égen, az élénk szél marad, és bizony 34 Celsiusra készülhetünk. Most innen nézve záporokkal tarkított 31 fokos szombat és napos felhős 29 Celsiusos vasárnap néz ki.

kérdésed van? Vagy kérésed? A Rádió D-re számíthatsz. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott.
1: Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Dikem.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando!
2: Most haladunk tovább a lábnál, és a comb után jön a térdünk, a térd pedig, erre két szót is fogok tanítani, az egyik az, hogy chang.
3: Chang.
2: Igen, ez a térd, de van, aki sokan úgy szokták mondani, csak hogy pábáj.
3: Pábáj. Ez kicsit nehezebb.
2: Hogy ez az alma igazából, csak almának szokták hívni, és hogyha chang az egyik térdünk, akkor hogy van a többes száma nagy átlagban?
3: Changa.
2: Így van, changa. Nagyon ügyes voltál, remélem, hogy a hallgatók is eltalálták velünk. Szityuvász losasza.
3: Tanuljunk örömmel.
0: 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rólunk. Neked. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.reaking.hu és keresd Facebookon Tibi Reaking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.reaking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
5: A méltó nyughely mindenkinek jár. A Hegedűs Granit garantáltan megfizethető áron készít sírköveket. Vállaljuk síremlékek bontását, felújítását, tisztítását, kriptaépítést és sírkörnyéki járdák kivitelezését. Ha sírkő, akkor Hegedűs Granit, mert a méltó nyughely mindenkinek jár. További információ a Hegedűs Granit Facebook oldalán, vagy hívjon minket a 0620 583 4816-os telefonszámon.
0: Reklámot hallottatok. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dikben.
6: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Radics Gigi a kortárs magyar popzene egyik legfényesebb csillaga, akinek technikai tudása, stílusérzéke és utánozhatatlan szólos hangszíne révén nemzetközi szinten is elismerté vált. Pályafutása a Nógrád vármegyei kisfaluból, Endrefalváról indult, hogy aztán tínédzserként meghódítsa a hazai zenei part és 21 évesen a tehetségkutató történetének legfiatalabb nő mentorává váljon. Az énekes nő nemrég ünnepelte 30. születésnapját, életének ez a mérföldköve pedig egybeesett magánéletének eddigi legboldogabb fejezetével és egy komoly zenei megújulással is. A csoda gyerektől a megasztár győzelemig. Gigi tehetsége már egészen kisgyermekkorában megmutatkozott. Édesapja, Radics Tamás korán felismerte a kislányban rejlő rendkívüli potenciált, és minden áldozatot meghozott azért, hogy lánya előtt megnyíljanak a kapuk. 8 évesen már zenekarral járta az országot, de az országos hírnévhez vezető út nem volt mentes a csalódásoktól. Többször is szerencsét próbált a tehetségkutatóban, a Megasztárban, a 4. és az 5. szériában is korán kiesett. A kudarcok azonban nem szekték kedvét, kitartása 2012-ben kifizetődött, amikor elsöprő szavazati többséggel nyerte meg a Megasztár 6-ot. Ekkor mindössze 15 éves volt, de érett hangjával és Whitney Houston dalok elementáris megszólaltatásával azonnal lenyűgözte a szakmát és a közönséget egyaránt. Világhírű elismerések és a tehetségkutató történelmi pillanata. Gigi azon kevés magyar előadók egyike, akire a tengeren túlon is felfigyeltek. Quincy Jones, Michael Jackson legendás producere a világ 5 legjobb hangja közé sorolta őt, miután hallotta énekelni a Montreux-i Jazz Fesztiválon. Bár az amerikai karrier lehetősége végig ott lebegett előtte, Gigi itthon teljesedett ki igazán. Első nagy slágere a vadonatúj érzés hónapokig vezette a slágerlistákat, amelyet számos díj, teltházas koncertek és sikeres albumok követtek. Televíziós karrierje csúcsaként 2017-ben és 2018-ban az X-Faktor mentora lett. Mindössze 21 évesen ült be Gáspár Laci, Báj Alex és Puskás Peti mellé a zsűri székbe. Kezdetben gyakran kételkedtek abban, hogy egy ennyire fiatal lány képes lesz-e szakmai iránymutatást adni a versenyzőknek, de Gigi rácáfolt a szkeptikusokra. Szakmaiság, mentorátjaival szemben precíz és következetes volt, a tiszta énektechnikát és a színpadi jelenlétet helyezve előtérbe. Érzékenység, korából adódóan sokkal közvetlenebb, szinte testvéri kapcsolatot tudott kialakítani az énekesekkel, ami különleges dinamikát adott a csapatának. Két sikeres évad után végül azért döntött a mentori szék elhagyása mellett, mert saját zenei karrierjére és az alkotásaira kívánt koncentrálni. Az érett 30 éves nő megújulás és boldogság. Gigi az elmúlt években óriási személyiségfejlődésen ment keresztül, a tinédzser popcsillagból érett divává és édesanyává vált. Kislánya Bella születése után az élete új fókuszt kapott. Magánéletében egy nehezebb, válással végződő időszak után ismét rátalált a boldogság párja, Mackó Miki mellett. Szerelmüket nemrég egy gyönyörű esküvővel pecsételték meg, amelyet Gigi pontosan a 30. születésnapján tartottak meg.
0: Ezek voltak az FM 100.3 rádió diploma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
7: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.

0: mi hangunk hallatszódik. 100.3 Rádiódik.
1: Legyen szép szerdája mindenkinek, Baranyi Tamás vagyok. Augusztus 26-a van, ez Izsó névnapja, Isten éltesse az ünnepelteket. 1789-ben, vagyis 237 évvel ezelőtt, ezen a napon fogadta el a francia alkotmányozó nemzetgyűlés az emberi és polgári jogok nyilatkozatát. Ennek negyedik pontja szerint a szabadság annyit jelent, hogy mindent szabad, ami a másiknak nem árt. Az ötödik pont pedig hozzáteszi, a törvénynek csak a társadalomra nézve ártalmas cselekedetek megtiltására van joga. Nos, utóbbi kiegészítés elég messzire vezet, nem is mennék bele, ez a jogalkotók dolga, de az kiviláglik, hogy egy nagyon világos határt húz. Az én szabadságom nem sértheti a másik szabadságát. De marad egy különös kérdés. Megvédi engem a szabadság önmagamtól? Ha valaki másnak nem árt, akkor jogom lehet hozzá. De vajon attól még jó is ennekem? Mert hogy így szabad vagyok arra is, hogy rossz döntések sorával tönkre tegyem a saját életemet? Talán ezért nem lehet a szabadságról teljesen külön beszélni attól, hogy mit is gondolok az emberi életről, annak értékéről és céljáról. A szabadságot elég erősen meghatározzák mindezek. Mert ha nem tudom, mire is akarom pontosan használni az életemet, önmagában az nem biztos, hogy elég, ha szabadon rendelkezem vele. Tehát ahhoz, hogy a szabadságommal élni tudjak, pontosan rá kell látnom, hogy mit jelent embernek lennem, és hogy mi az életem értelme és célja. Hát ilyen magas gondolatok után most következik az időjárás jelentés. A felhősebb délelőttöt majd naposabb délután követi a nap második felében. Számottevő csapadék sajnos sehol sem valószínű, többfelé lesz élénk a szél, délután pedig 28-29 fok körül alakul majd a hőmérséklet. Este 8-ra 26, 10-re 24, éjfélre pedig 22 Celsiust jeleznek előre, solnap hajnalra 19 fokig esik vissza a hőmérséklet. Csütörtökön sok napsütés várható, számottevő felhőzet vagy csapadék továbbra sem. A szél mérsékelt marad, délutánra 31 Celsiusig melegszik majd fel a levegő. Pénteken folytatódik a zavartalanul napos, száraz idő, alig lesz felhő az égen, az élénk szél marad, és bizony 34 Celsiusra készülhetünk. Most innen nézve záporokkal tarkított 31 fokos szombat, és napos felhős 29 Celsiusos vasárnap néz ki.

hogy valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romák.

0: ahol a mi hangunk szól, ahol a mi kedvenceink szólnak. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Szép szerda délután kívánok mindenkinek, Baranyi Tamás vagyok. Ezen az augusztus 26-ai szerdán Izsó névnapot ünneplünk. Az Izsó az Ézsau bibliai név régi magyar alakváltozásából önállósult férfi név. És emellett ezen a napon 1789-ben, több mint 200 évvel ezelőtt fogadták el az emberi és polgári jogok nyilatkozatát, amely nem csak a cselekvés, hanem a gondolkodás szabadságáról is beszél. Mert hogy a 10. pont kimondja, hogy senkit meggyőződése vagy vallási nézete miatt háborgatni nem szabad. Amíg azok megnyilvánulása nem sérti a törvényes rendet. A 11-es pont pedig a gondolatok és vélemények szabad közlését az ember egyik legértékesebb jogának nevezi. Milyen érdekes így rácsodálkoznunk arra, hogy mekkora rangja van annak, hogyha közölhetjük mindazt, ami bennünk van, és bizony ehhez jogunk is van. Mert azt is jelenti, hogy magam kereshetem meg, mit tartok az életem értelmének. Mostanában engem ez a gondolat foglalkoztat legjobban. Gondolkodhatom róla, kételkedhetek, hihetek, kérdezhetek, és kialakíthatom a saját válaszomat. De hát mi sem természetesebb, hogy ennek így kell lennie. És amit megtaláltam, azt el is mondhatom, mi

saját válaszomat, de egy olyan világban, amelyben másoknak is ugyanilyen joguk van ahhoz, hogy megtalálják életükre vonatkozó saját válaszokat. Most nézzük az időjárást. A felhősebb délelőttöt majd naposabb délután követi a nap második felében. Számottevő csapadék sajnos sehol sem valószínű, többfelé lesz élénk a szél, délután pedig 28-29 fok körül alakul majd a hőmérséklet. Este 8-ra 26, 10-re 24, éjfélre pedig 22 Celsiust jeleznek előre, s holnap hajnalra 19 fokig esik vissza a hőmérséklet. Csütörtökön sok napsütés várható, számottevő felhőzet vagy csapadék továbbra sem. A szél mérsékelt marad, délutára 31 Celsiusig melegszik majd fel a levegő. Pénteken folytatódik a zavartalanul napos, száraz idő, alig lesz felhő az égen, az élénk szél marad, és bizony 34 Celsiusra készülhetünk. Most innen nézve záporokkal tarkított 31 fokos szombat, és napos felhős 29 Celsiusos vasárnap néz ki. Talán itt találkozik igazán az egyén, az individuum és a közösség. Szabadon kereshetem a saját válaszomat, de egy olyan világban, amelyben másoknak is ugyanilyen joguk van ahhoz, hogy megtalálják életükre vonatkozó saját válaszokat. Ezzel a gondolattal kívánok további szép délutánt, jó rádiózást mindenkinek, üdvözlettel Baranyi Tamás.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dikben.
1: Már most 1000 milliárdos vagyonokat sikerült visszaszerezni a magyar államnak és ezzel a magyar embereknek, és még csak most kezdi meg működését a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal, írta Magyar Péter miniszterelnök Facebook oldalán. A kormányfő a bejegyzéshez feltöltött videóban arról beszélt, hogy lépésről lépésre halad a vállalt vagyon visszaszerzés folyamata, amely a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal működése előtt is konkrét látható eredményekkel jár. Hétfőn újabb 100 milliárd forint feletti közpénz került vissza a költségvetésbe. A Mészáros Lőrinc üzlettársához, Szíj László oligarchához köthető Duna Aszfalt jelentette be nem sokkal a Gazdasági és Energetikai Minisztérium feljelentése után, hogy visszafizet 400 millió dollárt, azaz több mint 100 milliárd forintot az állami bankoknak, hívta fel a figyelmet. Hivatalában fogadta a legfőbb ügyészség átmeneti vezetőjét a köztársasági elnök kedden. Baka András hivatalában fogadta Lajtár Istvánt, a legfőbb ügyész helyettesét, aki az új legfőbb ügyész országgyűlés általi megválasztásáig az ügyészi szervezet élén áll, közölte a Sándor Palota az MTI-vel. A közlemény szerint a találkozót az államfő kezdeményezte, mivel Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész megbízatása lemondására tekintettel kedden megszűnik. Az új legfőbb ügyész személyére a köztársaság elnöknek kell javaslatot tennie az országgyűlésnek. Magyarországon az ügyészség csak a törvényeknek alárendelt önálló alkotmányos szervezet. Az igazságszolgáltatás közreműködőjeként eljáró ügyészség, illetve az azt vezető legfőbb ügyész függetlenségéhez és pártatlanságához nem férhet kétség. Ez nem csak Magyarország demokratikus jogállami és hatalom megosztásra épülő alkotmányos működésének, hanem egyúttal az államba vetett közbizalomnak is biztosítéka, írták. Különleges programokkal, köztük állatbemutatókkal, ismeretterjesztő előadásokkal készül a Fővárosi Állat és Növénykert a 15. Állatkertek éjszakájára. Pénteken 19 órától éjfélig 20 féle programhelyszín, állatos élményprogramok, látványetetések, színpadi produkciók, Wörsli zóna és planetárium is várja az érdeklődőket. A Fővárosi Állat és Növénykert közleményében felidézték, 2012 óta hagyomány, hogy a nyár utolsó péntek estéjén több hazai állatkertben és vadasparkban is megtartják az állatkertek éjszakáját. A budapesti állatkert kezdettől fogva részt vesz a kezdeményezésben. Ezen a napon az állatkert a szokásos nyitvatartási rend szerint működik, majd bezár, 19 órakor pedig újra kinyit az állatkertek éjszakájára érkező látogatók előtt. A programok 23 óráig tartanak, az állatkert területén éjfélig lehet tartózkodni. Jövedéki törvénysértés, költségvetési csalás és az iparjóvédelmi jogok megsértése miatt indult eljárás egy hamis márkajelzésű ruhákat és csempész cigarettát szállító bolgár kisbusz vezetője ellen, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Tájékoztatásukban azt írták, a pénzügyőrök az M5-ös autópálya Csongrád-Csanád vármegyei szakaszán bukkantak a ruhákra és a csempészett cigarettára a kisbusz ellenőrzésekor.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dik hírei. Közlekedési hírek.
2: A Margit körúton a Margit híd felé a Széna térnél útszűkületre kell készülni, illetve le van zárva a belső sáv. A Cecz János közben a Cecz János utca és az Anikó utca között egy rövid szakaszon a forgalom egy sávon haladhat váltakozva, a Petúr utcát pedig lezárták az Anikó utcánál. A Donkó utcát is lezárták a Magdolna utca és a Kálvária tér között, illetve a Vágóhíd utcában a Soroksári út szervíz útja és a Vaskapó utca között mind a kettő irányban a szakaszos útszűkületre kell számítani. A Kőbányai úton a Pongrác útnál befelé le van zárva a jobbra kanyarodó sáv, kifelé pedig csak a belső sáv járható. Szakaszos és időszakos a sávlezárásra kell készülni napközben a Dózsa-György úton, az István utca és a Hősök tere között. A Soroksári úton kifelé a Koppány utca után le van zárva a buszsáv, illetve a Nádor utcában, a Batthyány utcánál a forgalom egy sávon haladhat váltakozva. Az Ürömi út egyirányosítva lett befelé a Szentendrei útnál, illetve félpályás lezárásra kell készülni a Türr István utcában, a Nádor utca közelében, valamint a Keszkenő utcában, a Szent László útnál. Vezessen mindenki ügyesen, okosan és a vagányan, mondom gyorsan, hogy milyen idő várható mára, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívüli közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630 30 30 100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
2: A mai szerdánkon felhősebb időre lehet számítani országszerte, viszont a késő délutáni órákban nagyjából felszakadozik a felhőzet, de számottevő csapadék sehol sem lesz várható. Többfelé lesz élénk az északi északkeleti szél, valamint délután 31 fok körül várható a csúcshőmérséklet, tehát pontosan ugyanaz lesz, mint tegnap volt.
0: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Bódik Kívánság Show a 100.3 rádiódikben.
3: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 rádiódikben. Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 rádiódikben. Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 rádiódikben. Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 rádiódikben. Közlekedési hírek.
2: A Margit körúton a Margit híd felé a Széna térnél útszűkületre kell készülni, illetve le van zárva a belső sáv. A Cec János közben a Cec János utca és az Anikó utca között egy rövid szakaszon a forgalom egy sávon haladhat váltakozva, a Petúr utcát pedig lezárták az Anikó utcánál. A Donkó utcát is lezárták a Magdolna utca és a Kálvária tér között, illetve a Vágóhíd utcában a Soroksári út szerviz útja és a Vaskapó utca között mind a kettő irányban szakaszos útszűkületre kell számítani. A Kőbányai úton a Pongrácz útnál befelé le van zárva a jobbra kanyarodó sáv, kifelé pedig csak a belső sáv járható. Szakaszos és időszakos sávlezárásra kell készülni napközben a Dózsa-György úton, az István utca és a Hősök terek között. A Soroksári úton kifelé a Koppány utca után le van zárva a buszsáv, illetve a Nád Nádasdi utcában, a Batthyány utcánál a forgalom egy sávon haladhat váltakozva. Az Ürömi út egyirányosítva lett befelé a Szentendrei útnál, illetve félpályás lezárásra kell készülni a Türr István utcában, a Nádor utca közelében, valamint a Keszkenő utcában, a Szent László útnál. Vezessen mindenki ügyesen, okosan és a vagányan, mondom gyorsan, hogy milyen idő várható mára, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívüli közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630 30 30 100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
2: A mai szerdánkon felhősebb időre lehet számítani országszerte, viszont a késő délutáni órákban nagyjából felszakadozik a felhőzet, de számottevő csapadék sehol sem lesz várható. Többfelé lesz élénk az északi északkeleti szél, valamint délután 31 fok körül várható a csúcshőmérséklet, tehát pontosan ugyanaz lesz, mint tegnap volt.
0: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 rádiódikben. Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 rádiódikben. Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 rádiódikben. Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 rádiódikben. A mi rádiónk, a mi hangunk, a mi hangunk.
3: Rádiódik, rádiódik, rádiódik.
0: Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Díkben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Díkben. 100.3 Rádió Dík. A rádió romákról, nem csak romáknak. Rádió Dík. Itt a 100.3 Rádió Dík süsfelnap. Mindig napra kész. Hétköznaponta 9-től délig. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Szityúvász Losasa. Tanuljunk örömmel. Lovári cigánynyelvoktatás a 100.3 Rádió Díken.
4: Szia Hajni!
5: Szia Armando!
4: Most haladunk tovább a lábnál, és a comb után jön a térdünk, a térd pedig, erre két szót is fogok tanítani, az egyik az, hogy chang.
5: Chang.
4: Igen, ez a térd, de van, aki sokan úgy szokták mondani, csak hogy pábáj.
5: Pábáj, ez kicsit nehezebb.
4: Hogy ez az alma igazából, csak almának szokták hívni, és hogyha chang az egyik térdünk, akkor hogy van a többes száma nagy átlagban?
5: Changa.
4: Így van, Csangá! Nagyon ügyes voltál, remélem, hogy a hallgatók is eltalálták velünk. Szityúvász Losasa.
5: Tanuljunk örömmel!
0: 100.3 Rádió Dík. Rádió Dík. Rólunk neked. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.reaking.hu és keresd Facebookon Tibi Reaking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.reaking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
7: A méltó nyughely mindenkinek jár. A Hegedűs Granit garantáltan megfizethető áron készít sírköveket. Vállaljuk síremlékek bontását, felújítását, tisztítását, kriptaépítést és sírkörnyéki járdák kivitelezését. Ha sírkő, akkor Hegedűs Granit, mert a méltó nyughely mindenkinek jár. További információ a Hegedűs Granit Facebook oldalán, vagy hívjon minket a 0620 583 4816-os telefonszámon.
0: Reklámot hallottatok. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Díkben.
8: Üdvözlöm a hallgatókat, a Rádió Dík nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Gáspár Laci az egyik legmeghatározóbb alakja a kortárs magyar könnyűzenének és televíziós szórakoztatásnak, akinek pályafutása a mély szegénységből a legnézettebb műsorok mentorszékéig vezetett. Karrierje hűen tükrözi a 2000-es évek hazai tehetségkutató robbanását, miközben ő maga a TV képernyőjén futó tehetségkutató stabil bástyájává és legrégebben szolgáló zsűritagjává vált. Az énekes nem csak szakmai tudásával, hanem nyers, őszinte és sokszor érzelmes karakterével vált a formátum kihagyhatatlan szereplőjévé. A gyökerek, a tehetségkutatótól a zenei élvonalig. Gáspár Laci története Balassagyarmatról indult, ahol rendkívül szerény körülmények között nevelkedett. A zene korán a menedékévé vált, autodidakta módon tanult meg énekelni és basszusgitározni. Az országos áttörést a Megasztár első évada hozta meg számára 2003-2004-ben, ahol a harmadik helyig menetelt és elnyerte az év férfi hangja címet. Ez a műsor nem csak egy tehetséges énekest mutatott be a nagy közönségnek, hanem egy olyan küzdeni tudó embert, akinek a felemelkedése milliók számára szolgált inspirációul. Olyan korai slágerek, mint a Hagyd meg nekem a dalt, azonnal bebetonozták a helyét a rádiós játszási listákon és a magyar popzene fősodrában. Az X-faktor motorja és a mentor szerep. Bár zenei karrierje folyamatosan dübörgött televíziós személyiségként, az RTL klubos szerepvállalásaival lépett szintet. 2016-ban ült be először az X-faktor mentor székébe, azóta eltelt egy évtizede, a zsűri összetétele folyamatosan cserélődött körülötte, legutóbb például Majka, Bája Lex és Soler mellé tért vissza a stúdióba, de Laci pozíciója megingathatatlan maradt. Mentori stílusát két véglet határozza meg, amelyek tökéletesen kiegészítik egymást. Szakmai maximalizmus és zeneiség. Laci fülét nem lehet becsapni, ha egy versenyző hamis vagy hiányzik belőle a ritmusérzék, azt azonnal és kíméletlenül szóvá is teszi. Extrém érzelmi és empátiás szint, mivel ő maga is a nulláról építette fel magát, azonnal meglátja a jelentkezőkben a nyers tehetséget és a mögötte húzódó emberi sorsokat. Képes könnyekig hatódni egy-egy tiszta produkció láttán, de ugyanilyen vehemenciával kell védelmére a mentorátjainak. Televíziós jelenlétéhez szorosan hozzátartoznak a legendássá vált, spontán humoros pillanatok, elszólások és a mentortársaival folytatott adok-kapok, amelyek generálják a műsor körüli beszédtémát. Folyamatos megújulás. Gáspár Laci titka abban rejlik, hogy képes volt elkerülni a nosztalgia hullámok csapdáját. Nem ragadt le a 20 évvel ezelőtti sikereinél, folyamatosan figyeli a modern zenei trendeket, bátran kísérletezik az aktuális hangzásokkal, legyen szó modern popról, trapről, vagy éppen a klasszikus funk és R&B elemek visszahozataláról. Legújabb klipjeiben és dalaiban, mint például a 80-as években, előszeretettel vonja be a családját is, megmutatva, hogy a magánéleti stabilitás és a zenei örökség továbbadása ugyanolyan fontos számára, mint a reflektorfény.
0: Ezek voltak az FM 100.3 rádió diploma hírei. Közlekedési hírek.
2: A Margit körúton a Margit híd felé a Széna térnél útszűkületre kell készülni, illetve le van zárva a belső sáv. A Cecz János közben a Cecz János utca és az Anikó utca között egy rövid szakaszon a forgalom egy sávon haladhat váltakozva, a Petúr utcát pedig lezárták az Anikó utcánál. A Donkó utcát is lezárták a Magdolna utca és a Kálvária tér között, illetve a Vágóhíd utcában a Soroksári út szerviz útja és a Vaskapu utca között mind a kettő irányban a szakaszos útszűkületre kell számítani. A Kőbányai úton a Pongrácz útnál befelé le van zárva a jobbra kanyarodó sáv, kifelé pedig csak a belső sáv járható. Szakaszos és időszakos a sávlezárásra kell készülni napközben a Dózsa-György úton, az István utca és a Hősök terek között. A Soroksári úton kifelé a Koppány utca után le van zárva a buszsáv, illetve a Nádas utcában, a Batthyány utcánál a forgalom egy sávon haladhat váltakozva. Az Ürömi út egyirányosítva lett befelé a Szentendrei útnál, illetve félpályás lezárásra kell készülni a Türr István utcában, a Nádor utca közelében, valamint a Keszkenő utcában, a Szent László útnál. Vezessen mindenki ügyesen, okosan és vagányan, mondom gyorsan, hogy milyen idő várható mára, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívüli közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630 3030 100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
2: A mai szerdánkon felhősebb időre lehet számítani országszerte, viszont a késő délutáni órákban nagyjából felszakadozik a felhőzet, de számottevő csapadék sehol sem lesz várható. Többfelé lesz élénk az északi északkeleti szél, valamint délután 31 fok körül várható a csúcshőmérséklet, tehát pontosan ugyanaz lesz, mint tegnap volt.
0: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Bódik Kívánság Show a 100.3 rádiódikben. Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.
2: Nagyon sok szeretettel várom és teljesítem a zenei kívánságokat, ugyanis minden hétköznap délután 3-tól 6-ig a kéréseké és a kívánságoké a főszerep itt a 100.3 Rádió Dikken, úgyhogy mindenféleképpen kapjátok elő a telefonotokat, tárcsázzátok a 0630 3030 100-as telefonszámot, és vagy megírhatjátok nekem SMS-be, vagy pedig felhívhattok, és akár úgy is meg lehet nekem mondani, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét, és hát, hogy milyen alkalom szeretnétek küldeni, ugyanis én minden tőlem telhetőt megteszek annak érdekében, hogy a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítsem, pontosan ezért nem is húzom tovább az időt, olvasom is gyorsan a következő SMS-t, melyet nem olyan régen kaptam Norbert-től, így szól. Üdvözletem, Norbert vagyok. Munkatársamnak, Marinette Szabolcsnak szeretnék kérni egy pörgős számot, éppen hazafelé tartunk a munkából az M0-áson. Köszönöm szépen, szépen, üdv Husza Norbert. Na hát akkor felhívom a kedves közlekedők figyelmét, hogy jobbra tartási kötelezettség van, tehát hogyha mi megyünk a belső sávba 108-al, a középső sávba meg 105-tel mennek, akkor inkább menjünk ugyanannyival, csak ne egymás mellett, hanem egymás mögött, hogy a kedves Norbert és a Szabolcs időben, épségben és kényelmesen hazaérjen. Fogadjátok sok szeretettel Jimmy-től a Haza kell menni című

0: csoport. Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádió Digi.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Nagyon sok szeretettel várom és teljesítem a zenei kívánságokat, úgyhogy kapjátok elő a telefonotokat, tárcsázzátok a 06303030-100-as telefonszámot, és kövessétek az én drága kedves hallgatómnak a példáját, aki itt vár engem a vonalban. Köszöntöm is nagyon sok szeretettel. Szia, hogy hívnak?
1: Dominiknak hívnak.
0: Szia Dominik, miben segíthetek?
1: Egy zenét szeretnék küldeni Állványzor csapatnak, Szászalom Baktára.
0: Ha jól hallottam, az Állvány királyoknak?
1: Igen.
0: Felsorolnád, légy szia, keresztnevüket?
1: A Russzó csapatnak.
0: A Russzó csapatnak. Egy jó kis rokkó jöhet?
1: Igen.
0: Mit szólnál ahhoz, hogy mondjuk Coco Jumbo?
1: Jó lesz az is.
0: Nagyon sok szeretettel indítom akkor a Russzó csapatnak, az Állványozó királyoknak Szászalombattára. Köszönöm, hogy hívtál.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádió.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádió Digben.

0: Közlekedési hírek.
1: A Margit körúton a Margit híd felé a Széna térnél útszűkületre kell készülni, illetve le van zárva a belső sáv. A Cecz János közben a Cecz János utca és az Anikó utca között egy rövid szakaszon a forgalom egy sávon haladhat váltakozva, a Petúr utcát pedig lezárták az Anikó utcánál. A Donkó utcát is lezárták a Magdolna utca és a Kálvária tér között, illetve a Vágóhíd utcában a Soroksári út szerviz útja és a Vaskapó utca között mind a kettő irányban szakaszos útszűkületre kell számítani. A Kőbányai úton a Pongrácz útnál befelé le van zárva a jobbra kanyarodó sáv, kifelé pedig csak a belső sáv járható. Szakaszos és időszakos sávlezárásra kell készülni napközben a Dózsa-György úton, az István utca és a Hősök terek között. A Soroksári úton kifelé a Koppány utca után le van zárva a buszsáv, illetve a Nádas utcában, a Batthyány utcánál a forgalom egy sávon haladhat váltakozva. Az Ürömi út egyirányosítva lett befelé a Szentendrei útnál, illetve félpályás lezárásra kell készülni a Türr István utcában, a Nádor utca közelében, valamint a Keszkenő utcában, a Szent László útnál. Vezessen mindenki ügyesen, okosan és vagányan, mondom gyorsan, hogy milyen idő várható mára, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívülit közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630 3030 100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
1: A mai szerdánkon felhősebb időre lehet számítani országszerte, viszont a késő délutáni órákban nagyjából felszakadozik a felhőzet, de számottevő csapadék sehol sem lesz várható. Többfelé lesz élénk az északi északkeleti szél, valamint délután 31 fok körül várható a csúcshőmérséklet, tehát pontosan ugyanaz lesz, mint tegnap volt.
0: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei.
1: A csalók olyan telefonokat adtak el az interneten, amelyekkel nem is rendelkeztek, a pénzt előre átutalták nekik, majd el is tűntek. Közel két hónap alatt 17 sértettet vertek át az interneten a csalók valótlan telefonos hirdetésekkel, amely miatt a Kiskunhalasi járási ügyészség két férfival szemben emelt vádat, közölte Magyarország ügyészsége. A vádirat szerint a két 20 éves férfi 2023 nyarán együtt lakott egy budapesti albérletben. Az idősebb már az összeköltözésüket megelőző időszakban is internetes csalásokból fedezte a megélhetését. Az egyik csaló arra vette rá a lakótársát, hogy nyisson több bankszámlát azért, hogy azokra kérhesse a csalásokból származó pénzeket. A társ ebbe beleegyezett, és három bankszámlát is létrehozott, amelyek adatait a lakótársának meg is adta szíves örömest. Ezt követően a mobil hirdetéseket közzétették, egyes vevőktől a teljes vételárat kérték, míg másoknak azt mondták, hogy csak előleget kell fizetni. Amikor megérkeztek az átutalások, a csalók megszakították a kapcsolatot az áldozatokkal, a meghirdetett telefonokat pedig természetesen nem küldték el, nem is akarták, de nem is tették volna meg, hogyha akarták volna se, hiszen nem létező termékeket hirdettek. Igazából őszinte leszek, hogy minden ilyen csalós cikk beolvasásnál nem győzöm kihangsúlyozni, hogy nem muszáj palimadárnak lenni, meg nem muszáj, hogy mindig elnyomva legyünk, meg eltaposva, mint egy kis féreg. Hát néha felülkerekedhetünk azon is, hogy mondjuk felhívjuk őket, hogy figyelj, nem akarom előre átutalni, találkozzunk, és odaadom KP-ba. És hogyha akkor is ellenkezik, akkor nem muszáj direkt odabukjuk az összes pénzünket, hanem akkor igazából be kell menni a boltba, ahol valószínűleg mondjuk 15 ezer forinttal drágább ugyanaz a telefon, nem pedig a marketplace-ről kell megvenni, ahol 15 ezerrel olcsóbb. Tehát, hogy nem muszáj mindig a csalás áldozatává lenni. Ez olyan, mint amikor mondjuk elsőbségadás kötelező táblánál valaki megállna, és kajakra megvárja, ha kell, akkor 10 percet ott áll, hogy mikor jön egy ember, hogy na, megadtam neki az elsőbséget. Tehát, hogy nem kötelező mindig elsőbséget adni, ha nem jön senki, akkor menjünk tovább. Nem kell megvárni, még jön valaki, hogy mi elsőbséget adtunk. Hogyha van egy csalás, van egy csapda, nem muszáj belesétálni mindig a csapdába, tök béna, tök gagyimás szerintem, egy kicsit legyünk tudatosabbak, mert hogyha mindig elnyomnak minket, akkor sosem fejlődünk, és nem lesz belőlünk semmi soha az életbe. Illetve az ilyen csalók is szólnék. Remélem, hogy igazából hallják itt a hallgatók között, sajnos elvileg csak kéne legyen egy párnak, hiszen több tízezer hallgatónk van, és statisztikailag, ha csak egy hallgat minket, akkor most hozzászólok, hogy ha már ilyen intelligens és rafinált és dörzsről teszű egy csaló, akkor miért nem csinál valami legális vállalkozást, vagy valami legális szolgáltatást nyújtson, vagy például olyan informatikai tanácsadó lenne, aki igazából pont a csalók ellen segítene mondjuk az időskorúaknak védekezni, és azért kapna pénzt, nem azért, mert mondjuk lehúzza az embereket, mert egyrészt így árt is a társadalomnak, másrészt pedig börtönbe kerül, én, illetve a többi normális ember meg azért fizeti az adót, hogy a börtönben az ilyen csalókat igazából etessék, itassák, fürdessék, ellássák. Tehát, hogy sehogy, semmilyen formában nem jön ki jól szerintem ez az egész csalás mizéria.

Vegyétek elő a telefonotokat, tárcsázzátok a 06303030-100-as telefonszámot, és írjátok meg nekem SMS-be, vagy pedig felhívhattok, és akár úgy is meg lehet nekem mondani teljes mértékben nyugodtan, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét és miért szeretnétek küldeni, ugyanis én minden hétköznap délután 3-tól 6-ig a lehetőség szerinti legtöbb kívánságot teljesítem, amennyi ténylegesen bele tud férni a napi bruttó 3 órányi műsoridőbe, és mivel én több száz SMS-t, illetve betelefonálást kapok, így szerintem nem logikus, hogy mindenki kívánságát tudnám teljesíteni, ezúton is megértést szeretnék kérni a kedves hallgatóktól. Nagyon sok mindenki úgy áll ehhez az egész szituációhoz, hogy végre létrejött a rádiódik, és biztos azt várják már, hogy én mikor írok nekik SMS-t, hogy direkt ne olvassák be, és már évtizedek óta erre a pillanatra készültek. Sajnos ki kell ábrándítsam az ilyen embereket, hogy ez nem így van, csak szimplán túl sok a kívánság és kevés az idő, úgyhogy nem is rabolom tovább azt a szűk kis maradék időnket, hanem olvasom is gyorsan a következő SMS-t, melyet nem olyan régen kaptam Tamástól, így szól. Tamásnak hívnak, egy szerelmes zenét szeretnék kérni az életemnek, Eugéniának. Na hát akkor Eugéniának fog szólni nagyon sok szeretettel Tamás kérésére egy jó kis szerelmes zene. Legyen ez most Zsülitől, a Hát

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.

0: Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Díkben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Díkben. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Díkben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat, a Rádió Dík nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Gáspár Laci az egyik legmeghatározóbb alakja a kortárs magyar könnyűzenének és televíziós szórakoztatásnak, akinek pályafutása a mély szegénységből a legnézettebb műsorok mentorszékéig vezetett. Karrierje hűen tükrözi a 2000-es évek hazai tehetségkutató robbanását, miközben ő maga a TV képernyőjén futó tehetségkutató stabil bástyájává és legrégebben szolgáló zsűritagjává vált. Az énekes nem csak szakmai tudásával, hanem nyers, őszinte és sokszor érzelmes karakterével vált a formátum kihagyhatatlan szereplőjévé. A gyökerek, a tehetségkutatótól a zenei élvonalig. Gáspár Laci története Balassagyarmatról indult, ahol rendkívül szerény körülmények között nevelkedett. A zene korán a menedékévé vált, autodidakta módon tanult meg énekelni és basszusgitározni. Az országos áttörést a Megasztár első évada hozta meg számára 2003-2004-ben, ahol a harmadik helyig menetelt és elnyerte az Év férfi hangja címet. Ez a műsor nem csak egy tehetséges énekest mutatott be a nagy közönségnek, hanem egy olyan küzdeni tudó embert, akinek a felemelkedése milliók számára szolgált inspirációul. Olyan korai slágerek, mint a Hagyd meg nekem a dalt, azonnal bebetonozták a helyét a rádiós játszási listákon és a magyar popzene fősodrában. Az X-faktor motorja és a mentor szerep. Bár zenei karrierje folyamatosan dübörgött televíziós személyiségként, az RTL klubos szerepvállalásaival lépett szintet. 2016-ban ült be először az X-faktor mentor székébe, azóta eltelt egy évtizede, a zsűri összetétele folyamatosan cserélődött körülötte, legutóbb például Majka, Bája Lex és Soler mellé tért vissza a stúdióba, de Laci pozíciója megingathatatlan maradt. Mentori stílusát két véglet határozza meg, amelyek tökéletesen kiegészítik egymást. Szakmai maximalizmus és zeneiség. Laci fülét nem lehet becsapni, ha egy versenyző hamis vagy hiányzik belőle a ritmusérzék, azt azonnal és kíméletlenül szóvá is teszi. Extrém érzelmi és empátiás szint, mivel ő maga is a nulláról építette fel magát, azonnal meglátja a jelentkezőkben a nyers tehetséget és a mögötte húzódó ember sorsokat. Képes könnyekig hatódni egy-egy tiszta produkció láttán, de ugyanilyen vehemenciával kell védelmére a mentorátjainak. Televíziós jelenlétéhez szorosan hozzátartoznak a legendássá vált, spontán humoros pillanatok, elszólások és a mentortársaival folytatott adok-kapok, amelyek generálják a műsor körüli beszédtémát. Folyamatos megújulás. Gáspár Laci titka abban rejlik, hogy képes volt elkerülni a nosztalgia hullámok csapdáját. Nem ragadt le a 20 évvel ezelőtti sikereinél, folyamatosan figyeli a modern zenei trendeket, bátran kísérletezik az aktuális hangzásokkal, legyen szó modern popról, trapről, vagy éppen a klasszikus funk és R&B elemek visszahozataláról. Legújabb klipjeiben és dalaiban, mint például a 80-as években, előszeretettel vonja be a családját is, megmutatva, hogy a magánéleti stabilitás és a zenei örökség továbbadása ugyanolyan fontos számára, mint a reflektorfény.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dík romahírei. Közlekedési hírek.
2: A Margit körúton a Margit híd felé a Széna térnél útszűkületre kell készülni, illetve le van zárva a belső sáv. A Cecz János közben a Cecz János utca és az Anikó utca között egy rövid szakaszon a forgalom egy sávon haladhat váltakozva, a Petúr utcát pedig lezárták az Anikó utcánál. A Donkó utcát is lezárták a Magdolna utca és a Kálvária tér között, illetve a Vágóhíd utcában a Soroksári út szervíz útja, és a Vaskapu utca között mind a kettő irányban szakaszos útszűkületre kell számítani. A Kőbányai úton a Pongrácz útnál befelé le van zárva a jobbra kanyarodó sáv, kifelé pedig csak a belső sáv járható. Szakaszos és időszakos a sávlezárásra kell készülni napközben a Dózsa-György úton, az István utca és a Hősök tere között. A Soroksári úton kifelé a Koppány utca után le van zárva a buszsáv, illetve a Nádasdi utcában a Batthyány utcánál a forgalom egy sávon haladhat váltakozva. Az Ürömi út egyirányosítva lett befelé a Szentendrei útnál, illetve félpályás lezárásra kell készülni a Türr István utcában, a Nádor utca közelében, valamint a Keszkenő utcában, a Szent László útnál. Vezessen mindenki ügyesen, okosan és vagányan, mondom gyorsan, hogy milyen idő várható mára, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívüli közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630 30 30 100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
2: A mai szerdánkon felhősebb időre lehet számítani országszerte, viszont a késő délutáni órákban nagyjából felszakadozik a felhőzet, de számottevő csapadék sehol sem lesz várható. Többfelé lesz élénk az északi északkeleti szél, valamint délután 31 fok körül várható a csúcshőmérséklet, tehát pontosan ugyanaz lesz, mint tegnap volt.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Bódik Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.
3: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek, addig jót.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.
2: A technika ördöge az előző órában sajnos beleszólt, hiszen az ördög sosem alszik sajnos, ahogyan a jóisten sem hála a drága jóistennek, szó szerint. Úgyhogy mindezek ellenére várom a további zenei kívánságokat. Kapjátok elő a telefonotokat, tárcsázzátok a 0630 30 30 100-as telefonszámot, és írjátok meg nekem SMS-be, vagy pedig felhívhattok, és akár úgy is meg lehet nekem mondani, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét, illetve hogy milyen alkalomból szeretnék küldeni, ugyanis én minden hétköznap délután 3-tól 6-ig a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, mármint ahhoz képest, amennyi ténylegesen bele tud férni a napi 3 órányi műsoridőbe. De mivel az a napi bruttó 3 órányi műsoridő nem olyan sok, csak soknak hangzik, én nem is húzom tovább az időnket, olvasom is gyorsan a következő SMS-t, melyet nem olyan régen kaptam, így szól. Szia, egy zenét szeretnék küldeni a villanyszerelő Pápai Bent barátomnak, sok szeretettel Kunu Máriótól a Kimaradást. Na hát, hogyha a villanyszerelő királynak, tehát magyarul Pápai Bencének kell szóljon a Kunu Máriónak, akkor nagyon sok szeretettel el is indítom, addig pedig várom a további zenei kívánságokat.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánságshow a 100.3 rádió.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.

Dobjátok elő a telefonotokat, tárcsázzátok a 06303030-100-as telefonszámot, és írjátok meg nekem SMS-be, vagy pedig felhívhattok, és akár úgy is meg lehet nekem mondani, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét, illetve hogy milyen alkalomból szeretnétek küldeni, hiszen minden hétköznap 3-tól 6-ig a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, mármint ahhoz képest, amennyi ténylegesen bele tud férni a műsoridőbe, viszont én minden tőlem telhetőt megteszek annak érdekében, hogy a lehető legtöbb kívánság teljesüljön. Ezt bebizonyítva már olvasom is gyorsan a következő SMS-t, melyet nem olyan régen kaptam, így szól. Hello, egy számot szeretnék kérni Zsülitől, a feleség küldeni a kunszenti Rokinak, a Norbinak és a barátainak továbbá. Köszönöm szépen! Na hát, hogyha a drága kedves feleség élete szerelmének, a kunszenti Rokinak szeretne kedveskedni elsősorban, akkor elindítom a Végtelen óceán című dalt, ami természetesen nem csak a Rokinak, hanem a drága kedves barátainak is fog szólni, úgyhogy fogadják ők is sok szeretettel.

Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Budi Kívánság Show a 100.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádió Dickben.

0: Közlekedési hírek.
1: A Margit körúton a Margit híd felé a Széna térnél útszűkületre kell készülni, illetve le van zárva a belső sáv. A Cecz János közben a Cecz János utca és az Anikó utca között egy rövid szakaszon a forgalom egy sávon haladhat váltakozva, a Petúr utcát pedig lezárták az Anikó utcánál. A Donkó utcát is lezárták a Magdolna utca és a Kálvária tér között, illetve a Vágóhíd utcában a Soroksári út szerviz útja és a Vaskapu utca között mind a kettő irányban szakaszos útszűkületre kell számítani. A Kőbányai úton a Pongrácz útnál befelé le van zárva a jobbra kanyarodó sáv, kifelé pedig csak a belső sáv járható. Szakaszos és időszakos sávlezárásra kell készülni napközben a Dózsa-György úton, az István utca és a Hősök tere között. A Soroksári úton kifelé a Koppány utca után le van zárva a buszsáv, illetve a Nádas utcában, a Batthyány utcánál a forgalom egy sávon haladhat váltakozva. Az Ürömi út egyirányosítva lett befelé a Szentendrei útnál, illetve félpályás lezárásra kell készülni a Türr István utcában, a Nádor utca közelében, valamint a Keszkenő utcában, a Szent László útnál. Vezessen mindenki ügyesen, okosan és vagányan, mondom gyorsan, hogy milyen idő várható mára, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívülit közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630 3030 100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
1: A mai szerdánkon felhősebb időre lehet számítani országszerte, viszont a késő délutáni órákban nagyjából felszakadozik a felhőzet, de számottevő csapadék sehol sem lesz várható. Többfelé lesz élénk az északi északkeleti szél, valamint délután 31 fok körül várható a csúcshőmérséklet, tehát pontosan ugyanaz lesz, mint tegnap volt.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei.
1: Bizonyos körülmények között joga van a munkáltatónak, hogy visszahívja a dolgozóját már megkezdett szabadságáról. Hogy milyen esetekben, azt a munkatörvénykönyve szigorúan szabályozza. Rémálomba illő szituációnak tűnhet, amikor a főnököd telefonál és közli, hogy haza kell utaznod a nyaralásodról, illetve be kell menjél dolgozni. Pedig erre van lehetősége a munkáltatónak, és hogy milyen esetben ad erre felhatalmazást a munkatörvénykönyve, illetve hogy mikor mondhat ellent a dolgozó, kiderül a HR portál cikkéből. Ahogy azt a dr. Szabó Gergely ügyvéd részletezte, az ilyen eseteket szigorúan szabályozza a munkatörvénykönyve. A hatályos jogszabályok csak kivételes esetekben teszik lehetővé, hogy a munkáltató ehhez az eszközhöz nyúljon. Ilyen lehet például a kivételesen fontos gazdasági érdek, illetve a munkáltató működését közvetlenül és súlyosan érintő ok. Fontos tudni, hogy a munkáltatónak minden esetben indokolnia kell a döntést. Valótlan vagy homályos indoklás esetén az intézkedés jogsértőnek minősül. Ezen a ponton azonban valamilyen csoda folytán a jogszabály meglehetősen homályosan fogalmaz, csak az adott eset körülményeit mérlegelve lehet eldönteni, hogy a már kiadott szabadság megszakításának feltételei teljesülnek-e, avagy sem. Általánosságban

Annyi elmondható, hogy ezek leginkább olyan körülmények lehetnek, amelyek a munkáltató munkaszervezésén kívül esnek. Ha a probléma munkaszervezési eszközökkel, például rendkívüli munkavégzéssel megoldható, akkor tipikusan nem jogszerű visszahívni a dolgozót. A munkavállalónak azonban érdemes alaposan mérlegelnie, hogy ellentmond-e az intézkedésnek, ha ugyanis bebizonyosodik, hogy törvényes volt a döntés, ám a dolgozó nem tett annak eleget, a munkavállaló komoly jogkövetkezményekkel nézhet szembe. Van egy számomra nagyon közeli ismerősöm, aki kivételesen közel áll a szívemhez, a lehető legdiszkrétebben szeretném most őt megnevezni, direkt nem is mondom, hogy milyen típusú vállalkozást vezet, illetve irányít. Annyit szeretnék csak mondani, hogy 12 vagy 13 ember dolgozik a keze alatt, annyi családot is tart el igazából a munka adásával, ha lehet így megfogalmazni, és hát az igazság az, hogy a hivatalosan leadózott bevételből a nyereség, a haszon, a profit is eléri neki mondjuk egy jobb évben akár az 1 milliárd forintot, de ha nem, akkor csak mondjuk 780 millió forintot. És akkor ő mondta nekem, hogy Csavika, ők több száz milliót termelnek nekem évente, akkor ne adjak nekik 13 meg 14. havi fizetést? Megfizetésemelést évről évre? Hát dehogy nem. Meg hogyha elmennek nyaralni, akkor zaklassam őket. Én nem zaklatom őket. Tehát, hogy ha valakinek olyan a munkahelye, hogy tényleg zaklatják nyaralás közben, akkor el kell gondolkozni, hogy ő megfelelő munkahelyen van-e, mert szerintem igazából mindenre van megoldás. Nyilván végső esetben, hogyha minden kötél szakad, akkor az ember megoldja a problémát, de hogyha megoldható másféleképpen, szerintem meg kéne oldani. Tehát, hogyha mondjuk például nincs ki bemenjen, akkor én szerintem először a főnök menjen be, és ő oldja meg a problémát, ne pedig a munkavállalót hívja haza, illetve hát milyen érdekes, hogy tényleg több százmilliót termelnek az emberek másoknak, és arra áldozzák fel az életüket, hogy ők vagy dolgozni mennek, vagy a munkából mennek haza, és másnap, és teljesen hanyagolnak mindent, keresik a több százmilliót a főnöknek úgymond, és akkor kapnak 300 000 forintot havonta, hogy rááldozza az életüket az ember. Nekem ez nagyon furcsa.

0: Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Budi kívánság sor.

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

Nagyon-nagyon sok szeretettel várom és teljesítem a további zenei kívánságokat. Elvégre ez a Bódi kívánság show, tehát minden hétköznap 3-tól 6-ig a kéréseké és a kívánságoké a főszerep. Pontosan ezért írjátok meg nekem SMS-be, vagy pedig felhívhattok, és akár úgy is megmondhatjátok nekem, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét, valamint milyen alkalomból szeretnétek küldeni. Úgyhogy ne szégyelősködjetek, ne kéressétek magatokat, hanem kövessétek mondjuk Anna Mária példáját, akitől kaptam egy SMS-t nem is olyan régen, így szól. Szia, Anna Mária vagyok, lányomnak, Mercedesnek szeretnék küldeni egy számot Rotterdamba, és üzenem neki, hogy nagyon szeretem. Na hát, igazából ez nekem több szempontból is kellemes érzés a szívemnek, hogyha már lehet így fogalmazni, hogy most gondoljátok el ezt az anya-lánya kapcsolatot, hogyha már a rádiódikken keresztül üzengetnek egymásnak, akkor milyen jó lehet a viszony, gyakorlatilag ez már ilyen barátnői viszony szinte, már a lehető legjobb értelemben mondom. A másik pedig, hogy Rotterdamba fog szólni a dal, ami azért nagyon különleges, hiszen hogyha belegondoltok, Rotterdam az Hollandiában van, nem pedig Magyarországon, tehát hogy minket elvileg akkor külföldön is hallgatnak, és erre az a bizonyíték, hogy rengeteg ilyen és ehhez hasonló SMS érkezik Lengyelországból, Angliából, Norvégiából, Kanadából, Svájcból, Német, tehát hogy rengeteg külföldi hallgató is van, és ebbe az a lényeg, hogy a 100.3 rádiódikket online bárhol a világ bármely pontján lehet hallgatni, ha van internet elérhetőségünk, úgyhogy kedves Mercedes, ez a dal csak és kizárólag neked fog szólni, a Barbie Baba Fehér Krisztiántól.

0: csak az ágyamnál. Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádió.

0: az anyád.
1: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
2: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
1: Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: A mi rádiónk,
1: a mi hangunk,
0: a mi hangunk.
2: Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík.
0: Rádió Dík, romákról, nem csak romáknak. A Rádió Díkben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.reaking.hu és keresd Facebookon Tibi Reaking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.reaking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
0: Reklámot hallottatok. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Díkben.
4: Mindenki közös érdekének tartják a független közmédia testület szakmai jelöltjei, hogy a választási eljárás legitimizációjához ne férhessen kétség. Ezt kedden közös nyilatkozatban rögzítették, miután a Tisza párt kezdeményezésére elmaradt a meghallgatások az Országgyűlés Művelődési Bizottságában. A Bayer Judit média jogász közösségi oldalán megjelent Kollár Árpád költővel, irodalomszervezővel és Sükösd Miklós szociológus médiakutatóval közös nyilatkozat szerint a jelöltek szakmai képviselőként továbbra is elkötelezettek a magyar közmédia demokratikus megújulása mellett. A főváros elkészítette a Népliget megújításának terveit. Az első lépés az öntözés kiépítése lenne a park alatt megbújó szürke vízvezeték kihasználásával, közölte a főpolgármester kedden Facebook oldalán. Karácsony Gergely azt írta, ehhez és a park további fejlesztéséhez keresik a kormány partnerségét, mert a Népligetben az állam is tulajdonos. Az új kormány nem csak a planetárium felújítását tervezi, de a Népliget közelében épül meg a közlekedési múzeum és az egyébként is kiváló közlekedési kapcsolatokkal rendelkező park új vasúti megállót is kap a déli körvasút keretében. Már csak önmagának a parknak kellene új erőre kapnia, jegyezte meg. Megműtötték a vadászreplő baleset pilótáját kedden. A beavatkozás sikeres volt, a pilóta teljes felépülése várható. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter Facebook oldalán számolt be arról, hogy a Honvéd Kórház főigazgatójának tájékoztatása szerint megműtötték a pilótát. A műtét sikeres volt, teljes felépülés várható, közölte. A miniszter kifejezte reményét, hogy a pilóta mielőbb újra repülhet. Neki ez a legnagyobb kívánsága, nekünk sem lehet más, fogalmazott. A repülőgép balesetéről először Magyar Péter miniszterelnök számolt be Facebook oldalán hétfőn délelőtt. Később Körtös László, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára azt írta, a pilóta a kialakult vészhelyzetben úgy döntött, hogy a gépet nem hagyja magára, visszavitte azt a szolnoki bázisra, és csak a kényszerleszállást követően katapultált. Döntésével és lélek jelenlétével mindvégig a civil lakosság biztonságát tartotta szem előtt. A rendőrök több mint 11 ezer embert igazoltattak, 252-t elfogtak, 195-öt előállítottak, illetve 64 biztonsági intézkedést hajtottak végre a fővárosban az átfogó rendészeti fellépés első hónapjában, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság. Azt írták, az átfogó rendészeti fellépést az elmúlt hónapok tapasztalataira építve indították. A július közepén meghirdetett akcióban Budapest több pontján hajtottak végre célzott közterületi ellenőrzéseket a közbiztonsági adatok, valamint lakossági és önkormányzati jelzések alapján. A BRFK, a készenléti rendőrség, az önkormányzati rendészeti szervek, a polgárőrök és más partnerek részvételével tették hozzá.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dík hírei. Közlekedési hírek.
5: A Margit körúton a Margit híd felé a Széna térnél útszűkületre kell készülni, illetve le van zárva a belső sáv. A Cecz János közben a Cecz János utca és az Anikó utca között egy rövid szakaszon a forgalom egy sávon haladhat váltakozva, a Petúr utcát pedig lezárták az Anikó utcánál. A Donkó utcát is lezárták a Magdolna utca és a Kálvária tér között, illetve a Vágóhíd utcában a Soroksári út szervíz útja, és a Vaskapu utca között mind a kettő irányban a szakaszos út szűkületre kell számítani. A Kőbányai úton a Pongrácz útnál befelé le van zárva a jobbra kanyarodó sáv, kifelé pedig csak a belső sáv járható. Szakaszos és időszakos a sávlezárásra kell készülni napközben a Dózsa-György úton, az István utca és a Hősök terek között. A Soroksári úton kifelé a Koppány utca után le van zárva a buszsáv, illetve a Nádasdi utcában a Batthyány utcánál a forgalom egy sávon haladhat váltakozva. Az Ürömi út egyirányosítva lett befelé a Szentendrei útnál, illetve félpályás lezárásra kell készülni a Türr István utcában, a Nádor utca közelében, valamint a Keszkenő utcában, a Szent László útnál. Vezessen mindenki ügyesen, okosan és a vagányan, mondom gyorsan, hogy milyen idő várható mára, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívülit közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630 3030 100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
5: A mai szerdánkon felhősebb időre lehet számítani országszerte, viszont a késő délutáni órákban nagyjából felszakadozik a felhőzet, de számottevő csapadék sehol sem lesz várható. Többfelé lesz élénk az északi északkeleti szél, valamint délután 31 fok körül várható a csúcshőmérséklet, tehát pontosan ugyanaz lesz, mint tegnap volt.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Bódik Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben. Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.
5: Nagyon sok szeretettel várom és teljesítem a további zenei kívánságokat, hiszen ez a Bódik Kívánság Show, tehát minden hétköznap 3-tól 6-ig délutánonként a kéréseké és a kívánságoké a főszerep, úgyhogy megragadnám az alkalmat arra, hogy teljesítsek is egy következő kívánságot, hiszen kaptam egy SMS-t nem is olyan nagyon régen, úgyhogy olvasom is. Sziasztok, Tivadar vagyok, Angliába küldenék egy jó pörgős zenét a Sai Attilának és minden hallgatónak, legyetek szerencsések. Na hát ez a Tivadar milyen rendes és kedves csávó, Angliába küld egy dalt, ami szintén bebizonyítja, hogy nemhogy Budapest vagy országszerte, világszerte hallgatnak minket, hála a drága jó Istennek. Rengeteg üzenetet kapok Angliából, Hollandiából, Németországból, Svédországból, Svájcból, Kanadából, hát az ilyen szokásos helyekről természetesen. Úgyhogy pontosan ezért nagyon sok szeretettel fog szólni akkor Leilától az Andó Dubai, és még egyszer felhoznám a figyelmét az embereknek arra, hogy a 100.3 Rádiódik nem csak FM rádión keresztül hallgatható, hanem online a világ bármely pontján, a nap 24 órájában, a hét minden egyes napján.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 rá.

Ez itt továbbra is a Bódik kívánságsó, tehát továbbra is zajlik a kívánság kérés, illetve azoknak teljesítése, hiszen amúgy én minden hétköznap 3-tól 6-ig a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, mármint ahhoz képest, amennyi ténylegesen bele tud férni a napi 3 órányi műsoridőbe. Én minden tőlem telhetőt megteszek, úgyhogy nem is húzom tovább az időt, hanem olvasom és teljesítem is a következő kívánságot, melyet SMS a formájában kaptam nem is olyan nagyon régen, így szól az üzenet. Sziasztok, Niki vagyok, és a férjemnek, szerelmemnek szeretnék üzenni a Lolé Zsoltnak, akinek már igazából nem sokára vége van a munkaideje, és nagyon várom haza. Ugyanazzal a szeretettel szeretem őt, amióta csak megismertem, és minden nap erre gondolok. Ha lehetne kérni, akkor Kökény Attilától szeretnék egy jó kis dalt. Nagyon szeretem, és puszilom őt. Köszönöm szépen, ha beolvasod, nagyon hálás vagyok. Na hát akkor Niki élete szerelmének, Lolé Zsoltnak fog szólni egy jó kis Kökény Attila, de legyen egy szerelmes dal tőle természetesen, a Valentin, ezt a című slágerét fogom akkor elindítani Niki kérésére. Nagyon-nagyon sok szeretettel!

0: Gyuri Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódik Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.

Kati Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódik Kívánságshow a

0: Közlekedési hírek.
1: A Margit körúton a Margit híd felé a Széna térnél útszűkületre kell készülni, illetve le van zárva a belső sáv. A Cecz János közben a Cecz János utca és az Anikó utca között egy rövid szakaszon a forgalom egy sávon haladhat váltakozva, a Petúr utcát pedig lezárták az Anikó utcánál. A Donkó utcát is lezárták a Magdolna utca és a Kálvária tér között, illetve a Vágóhíd utcában a Soroksári út szervízútja és a Vaskapó utca között mind a kettő irányban szakaszos útszűkületre kell számítani. A Kőbányai úton a Pongrác útnál befelé le van zárva a jobbra kanyarodó sáv, kifelé pedig csak a belső sáv járható. Szakaszos és időszakos sávlezárásra kell készülni napközben a Dózsa-György úton, az István utca és a Hősök tere között. A Soroksári úton kifelé a Koppány utca után le van zárva a buszsáv, illetve a Nád Nádasdi utcában, a Batthyány utcánál a forgalom egy sávon haladhat váltakozva. Az Ürömi út egyirányosítva lett befelé a Szentendrei útnál, illetve félpályás lezárásra kell készülni a Türr István utcában, a Nádor utca közelében, valamint a Keszkenő utcában, a Szent László útnál. Vezessen mindenki ügyesen, okosan és a vagányan, mondom gyorsan, hogy milyen idő várható mára, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívülit közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630 30 30 100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
1: A mai szerdánkon felhősebb időre lehet számítani országszerte, viszont a késő délutáni órákban nagyjából felszakadozik a felhőzet, de számottevő csapadék sehol sem lesz várható. Többfelé lesz élénk az északi északkeleti szél, valamint délután 31 fok körül várható a csúcshőmérséklet, tehát pontosan ugyanaz lesz, mint tegnap volt.
0: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei.
1: A legtöbbet általános orvosként lehet keresni a friss kimutatások szerint, ugyanakkor a diplomás bért más tényezők is befolyásolják. Több százezren kezdik meg szeptemberben a felsőfokú tanulmányaikat, köztük remélem rengeteg rádiódik hallgató van természetesen, viszont az, hogy mennyit ér majd a diplomájuk a munkaerőpiacon, nagyon eltérő képet mutat. A Bank 360 annak járt után, hogy melyik végzettséggel mennyit lehet keresni. Több mint 140 ezeren jelentkeztek idén, és 101 ezeren nyertek felvételt az általuk megjelölt szakokra felső oktatási képzésben. Az állami ösztöndíjas nappali képzések közül a gazdálkodás és menedzsmentre jelentkeztek a legtöbben. 4571-en az első helyen jelölték meg ezt a szakot, de dobogós volt az általános orvos és a pszichológia szak is. Igazából a legnépszerűbb nappali állami képzések ugye a gazdálkodás és menedzsment, az általános orvos, pszichológia, jogász, kereskedelem és marketing, nemzetközi gazdálkodás, ápolás és betegellátás, mérnök informatikus, pénzügyi és számvitel, valamint gépész mérnök. Ezek voltak az idei legtrendibb, illetve legtöbbet jelentkezett szakok. Amúgy az, hogy az egyes végzettségekkel mennyit lehet keresni, egy eléggé összetett kérdés, mert ezekhez a szakokhoz nem minden esetben társul egyértelműen egyetlen foglalkozás. És hát igazából általában a gazdálkodás és menedzsment végzettség, az a szervezetirányítási elemző és a szervező, általános orvosi végzettség az ugye általános orvos, pszichológia végzettségnél általános

Ámban pszichológusok lesznek, jogász végzettségnél jogász, valamint jogtanácsos lesz az ember a nagy átlag szerint, kereskedelem és marketing végzettségnél piackutató, reklám és marketing tevékenységet tervező, szervező lesz az ember, nemzetközi gazdálkodásnál üzletpolitikai elemző és szervező, ápolásnál nem fogjátok kitalálni, nem banánhéj lehúzó, hanem ápoló lesz, mérnök informatikus végzettségnél szoft fejlesztő, pénzügyi és számvitelnél könyvvizsgáló, könyvelő, valamint könyvszakértő, illetve gépészmérnök végzettséggel az emberek általában mondjuk krumplipucolás helyett gépészmérnökök. Nagyon nagy rejtély derült most ki. Amúgy mindig gondolkozok, hogyha valami túl egyértelmű, azt miért kell leírni, és hát utána jött eszembe, hogy például volt Amerikában az a nagyon kedves és szimpatikus hölgy, aki berakta a macskáját a mikrohullámos sütőbe, természetesen hát bekövetkezett az elmúlás a macskánál, így szépen fogalmazva, és beperelte a mikrós céget, hogy nem volt ráírva a papírra, hogy nem lehet macskát belerakni, és hát igazából nyert nem tudom hány millió dollárt, ezért kell mindent pontosan leírni, tehát a gépészmérnök az valószínűleg nem vegyészmérnök lesz, hanem gépészmérnök, de a KSH adataiból látszik, hogy tavaly az általános orvosok átlagbére volt a legmagasabb, nettó 938 ezer forint. A második legmagasabb a szoftverfejlesztők voltak, ők nettó 907 ezer forintot kerestek, valamint a harmadik legvaskosabb összeget a szervezet irány nyitási elemzők, szervezők keresték, ők nettó 850 ezer forintot kerestek átlagosan. Értelemszerűen a fenti adatok nem a pályakezdőkre vonatkoznak, hanem gondolom X év utáni fizetéshez, és általában igazából ugyanannyit vagy még kevesebbet keresnek a pályakezdők, mint mondjuk egy gyors étteremben egy ilyen kis kiszolgáló srác, de szépen idővel majd fellépnek a ranglétrán, és szűk egy milliót lehet keresni egy jó diplomával, egy normális szakmában.

0: Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Budi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

Elsősorban nagyon szépen szeretném megköszönni számotokra ezt a mai napot, hiszen egy eléggé jó műsort zártunk le, és azért nektek jár a köszönet, hiszen én hiába beszélnék a levegőbe, hogyha mondjuk nem hallgatja senki, illetve nincs interakció a kedves hallgatókkal, úgyhogy rengeteg SMS és betelefonálás érkezik. Ez azt bizonyítja, hogy sokan is hallgattok minket, amiért nagyon hálásak vagyunk, viszont én nekem mára el kell búcsúzzak tőletek, és mi leghamarabb csak holnap délután 3-kor fogunk találkozni. Addig is hatalmas puszit és ölelést küldök igazából mindenkinek, aki hallgat annak is, aki nem hallgat annak is. Igazából bárki bármit csinál vagy nem csinál, engem nem zavar. Áldjon meg mindenkit a Jóisten, holnap találkozunk. Búcsúzásul pedig itt hagyom nektek Rolandot, Varga Imit, valamint Gingit is, úgyhogy puszika nektek, sziasztok, Debrisa!

0: Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Budi Kívánságshow a 100.

0: Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódik Kívánságshow a 100.3 Rádiódíjban.

0: Az elmúlt órákban a kéréseké és a kívánságoké volt a terep.
1: Ez volt a Bódik Kívánság Show a Rádió Dickben.
0: 100.3 Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Dickben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terep.
1: Aki a kívánságokat teljesíti,
0: Bódi Csabi Junior, Bódik Kívánság Show. A 100.3 Rádió Dickben.
1: A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
2: Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Dickben.
3: Szia Hajni!
4: Szia Armando!
3: Most haladunk tovább a lábnál, és a comb után jön a térdünk, a térd pedig, erre két szót is fogok tanítani. Az egyik az, hogy chang.
4: Chang.
3: Igen, ez a térd, de van, aki sokan úgy szokták mondani, csak hogy pábáj.
4: Pábáj. Ez kicsit nehezebb.
3: Hogy ez az alma igazából, csak almának szokták hívni, és hogyha a chang az egyik térdünk, akkor hogy van a többes száma nagy átlagban?
4: Changa.
3: Így van, changa. Nagyon ügyes voltál, remélem, hogy a hallgatók is eltalálták velünk. Szityuvász losasza.
4: Tanuljunk örömmel.
0: 100.3 Rádió Dick. Rádió Dick. Rólunk neked. Hírek rólunk neked. A 100.3 Rádió Dickben.
5: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dick nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Radics Gigi a kortárs magyar popzene egyik legfényesebb csillaga, akinek technikai tudása, stílusérzéke és utánozhatatlan szólos hangszíne révén nemzetközi szinten is elismerté vált. Pályafutása a Nógrád vármegyei kisfaluból, Endrefalváról indult, hogy aztán tínédzserként meghódítsa a hazai zenei part és 21 évesen a tehetségkutató történetének legfiatalabb női mentorává váljon. Az énekes nő nemrég ünnepelte 30. születésnapját, életének ez a mérföldköve pedig egybeesett magánéletének eddigi legboldogabb fejezetével és egy komoly zenei megújulással is. A csoda gyerektől a megasztár győzelemig. Gigi tehetsége már egészen kisgyermekkorában megmutatkozott. Édesapja, Radics Tamás korán felismerte a kislányban rejlő rendkívüli potenciált, és minden áldozatot meghozott azért, hogy lánya előtt megnyíljanak a kapuk. 8 évesen már zenekarral járta az országot, de az országos hírnévhez vezető út nem volt mentes a csalódásoktól. Többször is szerencsét próbált a tehetségkutatóban, a Megasztárban, a 4. és az 5. szériában is korán kiesett. A kudarcok azonban nem szekték kedvét, kitartása 2012-ben kifizetődött, amikor elsöprő szavazati többséggel nyerte meg a Megasztár 6-ot. Ekkor mindössze 15 éves volt, de érett hangjával és Whitney Houston dalok elementáris megszólaltatásával azonnal lenyűgözte a szakmát és a közönséget egyaránt. Világhírű elismerések és a tehetségkutató történelmi pillanata. Gigi azon kevés magyar előadók egyike, akire a tengeren túlon is felfigyeltek. Quincy Jones, Michael Jackson legendás producere a világ 5 legjobb hangja közé sorolta őt, miután hallotta énekelni a Montreux-i Jazz Fesztiválon. Bár az amerikai karrier lehetősége végig ott lebegett előtte, Gigi itthon teljesedett ki igazán. Első nagy slágere a vadonatúj érzés hónapokig vezette a slágerlistákat, amelyet számos díj, teltházas koncertek és sikeres albumok követtek. Televíziós karrierje csúcsaként 2017-ben és 2018-ban az X-Faktor mentora lett. Mindössze 21 évesen ült be Gáspár Laci, Báj Alex és Puskás Peti mellé a zsűri székbe. Kezdetben gyakran kételkedtek abban, hogy egy ennyire fiatal lány képes lesz-e szakmai iránymutatást adni a versenyzőknek, de Gigi rácáfolt a szkeptikusokra. Szakmaiság, mentorátjaival szemben precíz és következetes volt, a tiszta énektechnikát és a színpadi jelenlétet helyezve előtérbe. Érzékenység, korábból adódóan sokkal közvetlenebb, szinte testvéri kapcsolatot tudott kialakítani az énekesekkel, ami különleges dinamikát adott a csapatának. Két sikeres évad után végül azért döntött a mentori szék elhagyása mellett, mert saját zenei karrierjére és az alkotásaira kívánt koncentrálni. Az érett 30 éves nő megújulás és boldogság. Gigi az elmúlt években óriási személyiségfejlődésen ment keresztül, a tinédzser pop csillagból érett divává és édesanyává vált. Kislánya Bella születése után az élete új fókuszt kapott. Magánéletében egy nehezebb, válással végződő időszak után ismét rátalált a boldogság párja, Mackó Miki mellett. Szerelmüket nemrég egy gyönyörű esküvővel pecsételték meg, amelyet Gigi pontosan a 30. születésnapján tartottak meg.
2: Ezek voltak az FM 100.3 rádió Dikroma hírei.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Csumi Dávtume Szabinával a 100.3 rádió Dikben.
6: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dikrót.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.

0: rendvója 100.
1: 100.3 Rádiódik.
2: 100.3 Rádiódik, romákról nem csak romáknak, Borúk Szabina vagyok, és hát alig vártam már ezt a pillanatot, hogy elérkezzen a műsoridő, hiszen 6 órától este 8-ig csak a ti kommentjeiteké lesz a főszerep, a ti üzeneteiteké, szóval itt a lehetőség, hogy ma is tartsatok velem, hiszen nagyon sokan ma ünneplik a születésnapjukat, vagy a névnapjukat, úgyhogy adjátok azt át nekik, és hát hallgassuk meg a kedvenc dalaitokat, hiszen 6 órától este 8 óráig a legnagyobb slágerek, a legnagyobb hangulat és a legfontosabb üzenetek nálam Borúk Szabinánál megtalálhatóak, úgyhogy csomidaftume!

0: mi rádiónk, a mi hangunk, a mi hangunk. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.
1: Kedves Szabina, Varga Nóra szeretnék küldeni ezt a dalt a keresztlányának, Hannának sok-sok szeretettel, és öleli őt. Sok boldogságot kívánok, és köszönöm, hogy velünk tartotok. A következő dalt nektek is fogjuk küldeni szeretettel.

0: kérdésed van? Vagy kérésed? A Rádió D-re számíthatsz. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
1: Szia, kedves Szabina! Molnár Andrea vagyok, és szeretném küldeni ezt a dalt a nagymamámnak, Ilonkának sok-sok szeretettel. Sok puszit és jó egészséget is kívánok neki. Köszönöm szépen, hogy itt vagy velem, kedves Andrea, és hát nagyon remélem, hogy a nagyid is hallgatja a Dick Rádiót. Hogyha viszont nem, akkor mondjad neki, hogy kövessem be legalább az interneten keresztül, hiszen akkor élőben is láthat mindent. Na de akkor a következő dalt a kedves nagymamádnak is fogom küldeni sok-sok szeretettel.

0: 100.3 Rádiódik.
1: Szia Szabina, túl túlra szeretnék küldeni a következő dalt, méghozzá testvérének, Marknak, és üzeni neki, hogy ő rá mindig számíthat. Milyen fontos, hogyha jó testvére van az embernek. Én úgy gondolom, hogy egyébként egy testvér, hát össze is tud veszni nyilván a testvérével, de hogyha tudjátok azt, hogy számíthatok egymásra, akkor az a világon a legfontosabb dolog, és a legnagyobb egységet is tud kovácsolni. Szóval a mai adásban is tartsatok velem, és hogyha ki szeretnétek valakivel békülni, akkor én állok a rendelkezésetekre. Írjatok bátran!

0: Ez a Rádió Dick. A Rádió Dickben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Dickben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádió Dickben.
1: Bodorságnak nevezte a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal elnöki posztjára pályázó Unger Anna Rúza tegnapi parlamenti meghallgatásán azt, hogy az intézmény leendő vezetőjének első 6 éves ciklusa alatt jogerős ítéletek születnek a majdan feltárandó ügyekben. A politológus azt mondta többek között, hogy ez a 6 év arra lesz elegendő, hogy az utolsó szögig feltárják, mi történt ebben az országban. Hozzátette, ez az idő elég, hogy elindítsák az eljárásokat, hogy minden felelős bíróság elé kerül. Jön. Az is, aki elkövette, az is, aki hagyta, hogy elkövessék, és a magyar társadalom megértse és megtanulja végre, mi történt, hogy az többé ne következhessen be. Szerinte a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalnak nem az a feladata, hogy egy-egy korrupciós ügyet megtaláljon, hanem az, hogy felvázolja a rendszert, amely a korrupciót létrehozta és működtette. A járműpark folyamatos bővülése, illetve kisebb részben a vadállomány növekedése miatt évek óta nő a vadbalesetek száma. Hívta fel a figyelmet a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetsége. Közölték, tavaly több mint 7700 nagy vadat ütöttek el gépjárművel Magyarországon, 16%-kal többet, mint egy évvel korábban, még mintegy 16000 balesetet regisztráltak apró vadakkal. Hozzátették, a vadbalesetek során keletkezett károk átlagos értéke már eléri a milliós nagyságrendet. Ezért fontos, hogy ilyen esetekben az autósok megfelelő biztosítási fedezettel rendelkezzenek. Ez olyan kaszkó szerződés lehet, amely kiterjed a töréskárra, de több biztosítónál a kötelező biztosítás mellé is köthető kiegészítő vadkárbiztosítás. A Salgó-Tarjáni járási ügyészség indítványára a bíróság letartóztatott egy 36 éves férfit, aki készpénzt rabolt egy idős férfitől. A hajléktalan férfi augusztus 13-án a déli órákban egy kelet-nógrádi kis településen lévő dohányboltnál a boltból távozó idős férfitől pénzt kért, aki nem adott neki. A rabló ezért az áldozatát követni kezdte, a település központjában hátulról lefogta és kivette a férfi farzsebéből a pénztárcáját a benne lévő 30 000 forint készpénzzel és az irataival. A rabló ezután elfutott, a készpénzt magához vette, az üres pénztárcát pedig eldobta. Az idős sértett a támadás során 8 napon belül gyógyuló sérülést szenvedett. A letartóztatással szemben a gyanúsított és a védő is fellebbezést jelentett be, így a végzés nem végleges. Szlovákiában a gépjárművezetőket és a közúti közlekedés gyalogos résztvevőit egyaránt érintik a jövő héttől életbe lépő új közlekedési szabályok, adta hírül a felvidék.ma hírportál. Ezek érintik többek között a gyalog átkelőhelyen történő közlekedést. Szeptembertől büntetés járhat azért is, ha a gyalogos átkeléskor mobiltelefont vagy más olyan eszközt használ, ami akadályozza a forgalom megfigyelésében.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Csumi Dávtume Szabinával a 100.3 Rádió Dickben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádió Dick.

0: 100.3 Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.
1: 100.3 Rádió Dík, romákról, nem csak romáknak. Már is eltelt a fél műsoridő, kedves hallgatók, úgyhogy igyekezzetek a kommentjeitekkel, hiszen 6 órától este 8 óráig vagyok itt, és állok a rendelkezéseitekre, és tudom, hogy nagyon sokatoknak a rokona most ezt nagyon várja. Úgyhogy írjatok egy kommentet, és üzenjünk valakinek, hogy örüljön.

0: dalok, amelyeket mindig szívesen hallgatunk. 100.3 Rádiódik.
1: Megyünk tovább a jókedvel és a hangulattal, és Horváth Zoltánnénak az üzenetével, aki ezt a dalt az édesanyjának, Horváth Máriának szeretné küldeni sok-sok szeretettel. Köszöni neki a sok szeretetet, a törődést is, hogy felnevelte őt. Úgyhogy kedves Szabina, léci, játsszál le egy jó kis zenét, ezt írta nekem. Köszönöm, hogy itt voltál velem, és akkor a következő dal csak nektek szól.

hogy valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: 100.3 Rádiódi.
1: Tu menge penas.
0: Rólunk, neked.
2: Szia Szabina, Kis László szeretnék küldeni ezt a zenét a feleségének, Kis Erikának. Sok boldogságot és szép napot szeretne neki kívánni. Köszönöm szépen, hogy itt vagytok velem, és a következő dalt akkor László küldi Erikának. Szeretettel.

0: Rádió Dik, a rádió romákról, nem csak romáknak.
1: Kedves hallgatók, ennyi volt már a Magyarország kedvenc kívánságműsora. Köszönöm szépen, hogy ma is velem tartottatok. Legközelebb is itt vagyok veletek. Tudjátok, a végszó Csumi Daftumel, tehát puszilag titeket.

0: Budapesten és környékén a mi hangunk szól. Rádió Dick. Rólunk, neked. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádió Dickben. Roma folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma folk. A 100.3 Rádió Dickben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Szityuvász Losasa. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Dick-en.
1: Szia, Hajni!
2: Szia, Armando!
1: Most haladunk tovább a lábnál, és a comb után jön a térdünk, a térd pedig, erre két szót is fogok tanítani, az egyik az, hogy chang.
2: Chang.
1: Igen, ez a térd, de van, aki sokan úgy szokták mondani, csak hogy pábáj.
2: Pábáj. Ez kicsit nehezebb.
1: Hogy ez az alma igazából, csak almának szokták hívni, és hogyha a chang az egyik térdünk, akkor hogy van a többes száma nagy átlagban?
2: Changa.
1: Így van, changa. Nagyon ügyes voltál, remélem, hogy a hallgatók is eltalálták velünk. Szityuvász Losasa.
2: Tanuljunk örömmel.
0: 100.3 Rádió Dick. Rádió Dick. Rólunk, neked. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádió Dickben.
3: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dick nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Radics Gigi a kortárs magyar popzene egyik legfényesebb csillaga, akinek technikai tudása, stílusérzéke és utánozhatatlan szólos hangszíne révén nemzetközi szinten is elismerté vált. Pályafutása a Nógrád vármegyei kisfaluból, Endrefalváról indult, hogy aztán tínédzserként meghódítsa a hazai zeneipart és 21 évesen a tehetségkutató történetének legfiatalabb nő mentorává váljon. Az énekes nő nemrég ünnepelte 30. születésnapját, életének ez a mérföldköve pedig egybeesett magánéletének eddigi legboldogabb fejezetével és egy komoly zenei megújulással is. A csodagyerektől a megasztár győzelemig. Gigi tehetsége már egészen kisgyermekkorában megmutatkozott. Édesapja, Radics Tamás korán felismerte a kislányban rejlő rendkívüli potenciált, és minden áldozatot meghozott azért, hogy lánya előtt megnyíljanak a kapuk. 8 évesen már zenekarral járta az országot, de az országos hírnévhez vezető út nem volt mentes a csalódásoktól. Többször is szerencsét próbált a tehetségkutatóban, a Megasztárban, a 4. és az 5. szériában is korán kiesett. A kudarcok azonban nem szekték kedvét. Kitartása 2012-ben kifizetődött, amikor elsöprő szavazati többséggel nyerte meg a Megasztár 6-ot. Ekkor mindössze 15 éves volt, de érett hangjával és Whitney Houston dalok elementáris megszólaltatásával azonnal lenyűgözte a szakmát és a közönséget egyaránt. Világhírű elismerések és a tehetségkutató történelmi pillanata. Gigi azon kevés magyar előadók egyike, akire a tengeren túlon is felfigyeltek. Quincy Jones, Michael Jackson legendás producere a világ 5 legjobb hangja közé sorolta őt, miután hallotta énekelni a Montreux-i Jazz Fesztiválon. Bár az amerikai karrier lehetősége végig ott lebegett előtte, Gigi itthon teljesedett ki igazán. Első nagy slágere a vadonatúj érzés hónapokig vezette a slágerlistákat, amelyet számos díj, teltházas koncertek és sikeres albumok követtek. Televíziós karrierje csúcsaként 2017-ben és 2018-ban az X-Faktor mentora lett. Mindössze 21 évesen ült be Gáspár Laci, Báj Alex és Puskás Peti mellé a zsűri székbe. Kezdetben gyakran kételkedtek abban, hogy egy ennyire fiatal lány képes lesz-e szakmai iránymutatást adni a versenyzőknek, de Gigi rácáfolt a szkeptikusokra. Szakmaiság, mentorátjaival szemben precíz és következetes volt, a tiszta énektechnikát és a színpadi jelenlétet helyezve előtérbe. Érzékenység, korából adódóan sokkal közvetlenebb, szinte testvéri kapcsolatot tudott kialakítani az énekesekkel, ami különleges dinamikát adott a csapatának. Két sikeres évad után végül azért döntött a mentori szék elhagyása mellett, mert saját zenei karrierjére és az alkotásaira kívánt koncentrálni. Az érett 30 éves nő megújulás és boldogság. Gigi az elmúlt években óriási személyiségfejlődésen ment keresztül, a tinédzser popcsillagból érett divává és édesanyává vált. Kislánya Bella születése után az élete új fókuszt kapott. Magánéletében egy nehezebb, válással végződő időszak után ismét rátalált a boldogság párja, Mackó Miki mellett. Szerelmüket nemrég egy gyönyörű esküvővel pecsételték meg, amelyet Gigi pontosan a 30. születésnapján tartottak meg.
0: Ezek voltak az FM 100.3 rádió diploma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
4: Kedves fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.
5: Üdvözlöm a Rádió Dick hallgatóit, Kökény Anna vagyok. Augusztus 26-a szerda van és 20 óra múlt. A következő két órában magyar-roma jazzzel és magyar-roma folk zenével várom önöket. Gáspár Károly trióval indítunk, és elég békésen, hiszen a Peace Time album negyedik dala lesz a műsor kezdő dallama, aztán érkezik Nagy Csomor András és zenekara, és a Nyomot című felvétel, Rafael Mário érkezik utánuk, és ezt a blokkot a Horvát Balázs Kvartett zárja, akkor szép az erdő, mikor zöld című felvétele. Mindenkinek kellemes szórakozást kívánok a dalokhoz.

0: 100.3 rádiódik.
1: Zsali vója!
2: Kökény Annát hallják az FM 100.3 rádiódik. Magyarom a jazz órájában a Varga Tivadar trióval megyünk tovább, majd érkezik a Szaturnusz szakcsillakatos Béla, illetve a Marionett című felvétel. Aztán a Valami Swing Go című dalát már nagyon rég hallgattuk együtt. Ők jönnek, és a kis rákfogó Havannai Lány című felvétele zárja ezt a blokkot. Maradjanak velem!

0: 100.3 Rádió Dix.
1: Magyarom a Jazz az FM 100.3 Rádió Dixben, én pedig Kökény Anna vagyok. Havannai Lány című felvételt hallhattuk a Kisrákfogó Együttes előadásában. Szőke Nikoletta, Kökény Attila és Szakcsi Lakatos Róbert csodálatos dala következik, Az életre kell. A Rádió Dix hallgatói előtt már nem titok, hogy ez a egy kedvenc romantikus felvételem. Aztán érkezik a Swing a la Django és a Buba Mara, és ezt a blokkot zárja Bódi Gyula és a Csillogó Harmonika. Maradjanak velem!

0: A mi hangunk hallatszódik. 100.3 Rádiódi.
1: Üdvözlöm a rádió hallgatókat, Kökény Anna vagyok, ez pedig itt a Magyar Roma Jazz Óra. Az FM 100.3 Rádió Digben. Ebbe az órába még két remek felvétel fér bele. Egyrészt érkezik a Budapest Bár, illetve a Jávori Sun Machine Megkötöm lovamat című felvétele, viszont érdemes vele maradni 21 órától is, hiszen indul a magyar-roma folkora, a hazai autentikus cigány muzsikusok kiválóságait hozom el önöknek. Addig is kényeztessük magunkat a Budapest Bár remek felvételével, és 9 óra után érkezem vissza, maradjanak velem!

valóban a mi hangunk szóljon. Szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódíkben.
1: Már most 1000 milliárdos vagyonokat sikerült visszaszerezni a magyar államnak, és ezzel a magyar embereknek, és még csak most kezdi meg működését a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal, írta Magyar Péter miniszterelnök Facebook oldalán. A kormányfő a bejegyzéshez feltöltött videóban arról beszélt, hogy lépésről lépésre halad a vállalt vagyon visszaszerzés folyamata, amely a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal működése előtt is konkrét látható eredményekkel jár. Hétfőn újabb 100 milliárd forint feletti közpénz került vissza a költségvetésbe. A Mészáros Lőrinc üzlettársához, Szíj László oligarchához köthető Duna Aszfalt jelentette be nem sokkal a Gazdasági és Energetikai Minisztérium feljelentése után, hogy visszafizet 400 millió dollárt, azaz több mint 100 milliárd forintot az állami bankoknak, hívta fel a figyelmet. Hivatalában fogadta a legfőbb ügyészség átmeneti vezetőjét a köztársasági elnök kedden. Baka András hivatalában fogadta Lajtár Istvánt, a legfőbb ügyész helyettesét, aki az új legfőbb ügyész országgyűlés általi megválasztásáig az ügyészi szervezet élén áll, közölte a Sándor Palota az MTI-vel. A közlemény szerint a találkozót az államfő kezdeményezte, mivel Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész megbízatása lemondására tekintettel kedden megszűnik. Az új legfőbb ügyész személyére a köztársaság elnöknek kell javaslatot tennie az országgyűlésnek. Magyarországon az ügyészség csak a törvényeknek alárendelt önálló alkotmányos szervezet. Az igazságszolgáltatás közreműködőjeként eljáró ügyészség, illetve az azt vezető legfőbb ügyész függetlenségéhez és pártatlanságához nem férhet kétség. Ez nem csak Magyarország demokratikus jogállami és hatalom megosztásra épülő alkotmányos működésének, hanem egyúttal az államba vetett közbizalomnak is biztosítéka, írták. Különleges programokkal, köztük állatbemutatókkal, ismeretterjesztő előadásokkal készül a Fővárosi Állat és Növénykert a 15. Állatkertek éjszakájára. Pénteken 19 órától éjfélig 20 féle programhelyszín, állatos élményprogramok, látványetetések, színpadi produkciók, Wurstli zóna és planetárium is várja az érdeklődőket. A Fővárosi Állat és Növénykert közleményében felidézték, 2012 óta hagyomány, hogy a nyár utolsó péntek estéjén több hazai állatkertben és vadasparkban is megtartják az állatkertek éjszakáját. A budapesti állatkert kezdettől fogva részt vesz a kezdeményezésben. Ezen a napon az állatkert a szokásos nyitvatartási rend szerint működik, majd bezár, 19 órakor pedig újra kinyit az állatkertek éjszakájára érkező látogatók előtt. A programok 23 óráig tartanak, az állatkert területén éjfélig lehet tartózkodni. Jövedéki törvénysértés, költségvetési csalás és az iparjóvédelmi jogok megsértése miatt indult eljárás egy hamis márkajelzésű ruhákat és csempész cigarettát szállító bolgár kisbusz vezetője ellen, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Tájékoztatásukban azt írták, a pénzügyőrök az M5-ös autópálya Csongrád-Csanád vármegyei szakaszán bukkantak a ruhákra és a csempészett cigarettára a kisbusz ellenőrzésekor.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.
3: Üdvözlöm a Rádió Dik hallgatóit, Kökény Anna vagyok. Augusztus 26-a szerda van, és 21 óra múlt magyar-roma folkzenét hallhatnak a következő órában, és ígérem, hogy a hazai autentikus cigánymuzsikusok kiválóságait hoztam el önöknek. A Romengoval és Lakatos Mónikával indítunk, és a Domimo című felvétellel majd érkezik a Muro Prál, és a nézem a csillagos eget, majd érkezik a Karaván Família, és ezt a blokkot zárja a Muro Prál, és az Eléd megyek című felvétel. Maradjanak velem!

0: Rádió Dick. Vorba, vorbassa.
1: Rólunk, neked.
2: A Muroprál muzsikált nekünk itt az FM 100.3 Rádió Dick magyar-roma folk órájában. Balogh Kálmán és a Romano Coccalo következik majd. Érkezik Bódi Gusztáv és a Morosávó, aztán Anett pedig a Kalosávóról fog nekünk énekelni, és ezt a blokkot zárja a Ternipe. Mindenkinek nagyon jó szórakozást kívánok a dalokhoz.

0: dalok, amelyeket mindig szívesen hallgatunk. 100.3 Rádiódik.
1: Kökény Annát hallják az FM 100.3 Rádiódik magyar roma folkórájában. A Romanod Rommal megyünk tovább, majd érkezik a Párnográszt, illetve a Romanyi

0: Rólunk, neked. Rádió Dik.
1: Alindri muzsikált nekünk itt az FM 100.3 Rádió Dik Magyaroma folkorájában, és még két remek felvétel fér ebbe az órába. Érkezik a Kaiak, Balogh Kálmán és a Romano Coccalo Hallja Maga Kent című felvétele. Köszönöm, hogy velem tartottak. Az elmúlt két órában én átadom a mikrofont 22 órakor Dr. Suki Andrásnak, aki a Roma Szalonban izgalmas, érdekes témával várja a hallgatókat. Tartsanak velem jövő hét szerdán is, a jazz és a folk szerelmesei. Mindenkinek nagyon szép estét kívánok!

0: műsor termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigánynyelvoktatás a 100.3 Rádió Dikem.
2: Szia, Hajni!
3: Szia, Armando!
2: Most haladunk tovább a lábnál, és a comb után jön a térdünk, a térd pedig, erre két szót is fogok tanítani. Az egyik az, hogy chang.
3: Chang.
2: Igen, ez a térd, de van, aki sokan úgy szokták mondani, csak hogy pábáj.
3: Pábáj. Ez kicsit nehezebb.
2: Hogy ez az alma igazából, csak almának szokták hívni, és hogyha a chang az egyik térdünk, akkor hogy van a többes szám a nagy átlagban?
3: Changa.
2: Így van, Changa. Nagyon ügyes voltál, remélem, hogy a hallgatók is eltalálták velünk. Szityuvász losasza.
3: Tanuljunk örömmel.
0: 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rólunk. Neked. Hírek rólunk. Neked. A 100.3 Rádiódikben.
4: Üdvözlöm a hallgatókat. A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Gáspár Laci az egyik legmeghatározóbb alakja a kortárs magyar könnyűzenének és televíziós szórakoztatásnak, akinek pályafutása a mély szegénységből a legnézettebb műsorok mentorszékjéig vezetett. Karrierje hűen tükrözi a 2000-es évek hazai tehetségkutató robbanását, miközben ő maga a TV képernyőjén futó tehetségkutató stabil bástyájává és legrégebben szolgáló zsűritagjává vált. Az énekes nem csak szakmai tudásával, hanem nyers, őszinte és sokszor érzelmes karakterével vált a formátum kihagyhatatlan szereplőjévé. A gyökerek, a tehetségkutatótól a zenei élvonalig. Gáspár Laci története Balassagyarmatról indult, ahol rendkívül szerény körülmények között nevelkedett. A zene korán a menedékévé vált, autodidakta módon tanult meg énekelni és basszusgitározni. Az országos áttörést a Megasztár első évada hozta meg számára 2003-2004-ben, ahol a harmadik helyig menetelt és elnyerte az év férfi hangja címet. Ez a műsor nem csak egy tehetséges énekest mutatott be a nagy közönségnek, hanem egy olyan küzdeni tudó embert, akinek a felemelkedése milliók számára szolgált inspirációul. Olyan korai slágerek, mint a Hagyd meg nekem a dalt, azonnal bebetonozták a helyét a rádiós játszási listákon és a magyar popzene fősodrában. Az X-faktor motorja és a mentor szerep. Bár zenei karrierje folyamatosan dübörgött televíziós személyiségként, az RTL klubos szerepvállalásaival lépett szintet. 2016-ban ült be először az X-faktor mentor székébe, azóta eltelt egy évtizede, a zsűri összetétele folyamatosan cserélődött körülötte, legutóbb például Majka, Bája Lex és Soler mellé tért vissza a stúdióba, de Laci pozíciója megingathatatlan maradt. Mentori stílusát két véglet határozza meg, amelyek tökéletesen kiegészítik egymást. Szakmai maximalizmus és zeneiség. Laci fülét nem lehet becsapni, ha egy versenyző hamis vagy hiányzik belőle a ritmusérzék, azt azonnal és kíméletlenül szóvá is teszi. Extrém érzelmi és empátiás szint, mivel ő maga is a nulláról építette fel magát, azonnal meglátja a jelentkezőkben a nyers tehetséget és a mögötte húzódó ember sorsokat. Képes könnyekig hatódni egy-egy tiszta produkció láttán, de ugyanilyen vehemenciával kell védelmére a mentorátjainak. Televíziós jelenlétéhez szorosan hozzátartoznak a legendássá vált, spontán humoros pillanatok, elszólások és a mentortársaival folytatott adok-kapok, amelyek generálják a műsor körüli beszédtémát. Folyamatos megújulás. Gáspár Laci titka abban rejlik, hogy képes volt elkerülni a nosztalgia hullámok csapdáját. Nem ragadt le a 20 évvel ezelőtti sikereinél, folyamatosan figyeli a modern zenei trendeket, bátran kísérletezik az aktuális hangzásokkal, legyen szó modern popról, trapről, vagy éppen a klasszikus funk és R&B elemek visszahozataláról. Legújabb klipjeiben és dalaiban, mint például a 80-as években, előszeretettel vonja be a családját is, megmutatva, hogy a magánéleti stabilitás és a zenei örökség továbbadása ugyanolyan fontos számára, mint a reflektorfény.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termékmegjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
5: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dik nóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.

0: Sunenvo Yassa.
1: 103 Rádiódik.
2: Roma művészet, roma kultúra. Akkor Roma Szalon.
1: A Rádiódik kulturális műsora.
2: Tarts velünk minden hétköznap. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat. Önök a Rádiódik FM 100,3 MHz-es frekvencián a Roma Szalon című kulturális műsort hallják. Benne a műsorszerkesztő, műsorvezetőt, dr. Suki Andrást.
4: Mai vendégem Balogh Dezső, jazz és bárzongorista, aki közel 10 évig játszott Monte Carlo-i Hotel de Paris bárjában, a Bar Amerikában. Fiatalon azért részt vettél versenyeken is. Melyik volt az, amelyiket kiemelnéd ezek közül?
5: Hát 16 éves volt, amikor a Magyar Rádió megrendezte az első Magyar Rádió, azt hiszem
4: Füsti Balogh Gábor jazzzongorista tehetségkutató verseny.
5: Igen. Igen, hát ugye én akkor kezdtem, hogy igazán belemenni a jazzbe, tehát még akkor akkor voltam így átalakulóban, és ott amúgy egy fordulóban voltam, emlékszem, a Gitano Nagy Lacinak a bátyja, a Nagy Lajoskával, és a Balázs Elemérnek az öcsével, a Balázs Józsikával. Úgyhogy egy fordulóban voltunk így hárman barátok, úgyhogy aztán, ha jól emlékszem, a Józsika jutott tovább, hát ő már akkor nagyon jól zongorázott, és megérdemelten ő jutott tovább. Tehát utána volt a Postás Zeniskolának egy ilyen országos versenye, azt megnyertem a Triommal, Jazz 2000 néven. Ott a Gonda tanárról volt az egyik főzsűri, és hát legközelebb pedig az meg nem olyan régen volt a 2014-es bárzongorista verseny, amit az országos bárzongorista verseny, amit sikerült megnyernem.
4: Akkor azért már idősebb voltál. Persze. Fontosnak tartottad, hogy nem csak fiatalon, hanem azért már érett korodban is megmutasd a tehetséged? Vagy kipróbáld magad?
5: Igazándiból úgy alakult, hogy milyen érdekes, pont a Zökrös Ottóka barátom, zongorista kollégám, ő osztotta meg a Facebookon a bárzongorista versenynek a felhívását. Uh-huh. És én emlékszem, hogy pörgettem, és látom, hogy és ki volt írva, hogy fordulók hétfőnként. Nem hétfőnként? Hát én nem muzsikálok hétfőnként, az volt a szabad napom. Nem mondom, már csak Diliből is, mert láttam, hogy nagyon sok ismerős jelentkezett. Hát mondom, ott nagyon nagy hangulat lesz, ott akkora millió lesz, hogy ott meg kell jelenni. És elmentem igazándiból, tehát ez egy ilyen bulinak indult. Aha. Az egész. Aztán sikerült megnyerni. Nagyon érdekes volt, mert a döntőre pont előtte való éjszaka értem haza Japánból. Kim voltunk egy 3 hetes turnén, és ugye jetlag, ugye nem voltam még átállva, de ez annyiban volt jó, hogy olyan fáradt voltam, hogy nem volt erőm izgulni. Nem voltam abszolút stresszes, tehát nem. Mondom, lesz, ami lesz. És hát sikerült megnyerni, hála Istennek.
4: Amikor 10 évesen elmentél ezekre a versenyekre, akkor már tudtad, hogy a jazz lesz a fő irány, és ez lesz a te utad.
5: Igen, hát mondom, egy ilyen láthatatlan erő mindig húzott a jazz felé. Már mondhatom azt, hogy 6-7 éves korom óta. Pedig, ami azért érdekes, mert ugye mi elsősorban ugye a színpadi zenekari zene, ugye a vonós zene, és a cigány zene irányába voltunk. Ugye millió koncertet, előadást hallottam a Magyar Állami Népi Együttesben, nek a közönségében ülve, amikor édesapámék muzsikáltak a nagy zenekarral, ugye táncosok, ugye a Magyar Állami Népi Együttesről beszélünk. És ugye én igazándiból, tehát ezt hallottam otthon, ez volt előttem. Hogy nekem a jazz, hogy honnan jött, igazándiból nem tudom megmondani. Volt egy affinitásom mindig felé, és én azt mondom, hogy mindenkinek a sorsa meg van írva, meg van pecsételve, nekem ez volt. Tehát, mert én tényleg valamelyik riportban mondtam, hogy vagy írták le, hogy 12 éves korom óta céltudatosan megyek ez a műfaj felé. És ez igaz. Tehát én nem véletlenül, én amikor otthon gyakoroltam a kis szobában, és mindig azt mondtam magamnak, hogy néha, amikor elfáradtam, tudom, amikor már órák hosszat gyakorol az ember, és leül, és megfáradva háta leszakad, akkor minek csinál, és akkor mindig egy hang mondta, hogy csináld, mert lesz értelme, és te ki fogsz kerülni abból a kis szobából, és olyan helyekre fogsz eljutni, ahova más nem nagyon. De ezt komolyan mondom neked, nem viccelődök. egy hang mindig ezt mondogatta nekem, és mondom, jó, hát akkor csinálom. És toltam, és nem volt, nem azt mondom, hogy egy kicsit azért rögös volt az út, tehát mindenkinek vannak ugye hullámvölgyei, de a Jóisten segedelmével úgymond sikerült megvalósítanom az elképzelésemet.
4: Szóval beszéljünk egy picit a tanulási folyamatról, hiszen aki klasszikus zenével kezd, azért azt tudja, hogy egészen másfajta tanulási módszert igényel a klasszikus zene tanulása, mint akár a jazz, vagy a tánczene, vagy a bárzene, mondjuk így, vagy szórakoztató zene összefoglaló néven, illetve ezeknek a tanulása. Hiszen amikor mondjuk jazz vagy szórakoztató zenét tanul az ember, akkor az többnyire kézről. Amikor viszont klasszikus zenét, azt viszont csakkottából. Tehát gondolom, hogy azért Itz és Vilma néni biztos rád szólt, amikor nem kottából akartad tanulni mondjuk a darabokat.
5: Persze, megesett egy jó néhányszor. Aztán, mert sokszor mondtam neki, emlékszem kisgyereknek, hogy Vilma néni, nem értem ezt a részt, hogy most ez hogy van, akkor meg tudnám mutatni? Igen, és akkor lejátszotta nekem, és akkor fülből, ugye, fülből is megnéztem a kezét, és utána ponyára lejátszotta. Nem szerettem kottát alvasni gyereknek. Uh-huh. Nem tudom, valami gyerek, aki szeret.
0: Hát pont erről van szó.
5: És aztán már nem tudom, a 10. alkalommal, amikor ezt megcsinálta, hát ugye levágta, hát rájött, hogy hogy én ezt miért kérdezem. Aztán azt mondja, legközelebb, amikor kértem, mi van, én meg tudnám utatni, az életbe többet, azt mondja, ha itt ülünk 10 óráig, akkor is ki fogod bogarázni, este 10-ig ki fogod bogarázni a kottát, azt mondja, én meg nem mutatom neked. Úgyhogy persze, klasszikus zenében, hát nem tudom, hát persze működhet, működik ott is, tehát akinek van erre tehetsége, füle, szeme.
4: De ez nem jellemző a klasszikus zenei oktatásra, habár én azért szoktam kézről tanítani, de alapvetően nem jellemző. Viszont a jazznek és a szórakoztató zenének ez a természetes közege, amikor apáról fiúra száll a tudás például a cigány zenészeknél. A jazznél pedig természetesen hát a mesterről.
5: Is. Igen, igen. Meg hát azért itt a jazznél is ugye, meg a cigányzenén is az alapokat, de a jazznél főleg az ember az akkordokat, a szisztémát, ugye van elmélet, amit meg lehet tanulni, aztán onnantól kezdve mindenki a saját maga útját járja, tehát hogy ki mit hoz ki ebből az alapból, hogy melyik úton indul el, mit gyúr belőle ebből az alaptudásból, az már rajta múlik az emberen. Azért kell, ugye nagyon sokat hallgatunk, nagyon sokat kell jazzt hallgatni, felvételeket, különböző stílusokat, régi zené, a régi 60-as, 70-es évek jazz, 50-es évek jazz zenéjét. Ugye el kell indulni egy úton. Aztán mindenki kisajátítja belőle az, ami hozzá közel áll. Így alakulnak ki a egyéni stílusok, gondolom.
4: Szóval mit lehet tulajdonképpen megtanulni kottából, és mit csak úgy, hogy az ember hallgatja a másikat?
5: Ez mind a kettő. Most inkább úgy mondom, hogy ez a klasszikus és jazz zenére is igaz. Uh-huh. Mert mondd meg, ha hazudok, hogyha te megtanultál kottából egy darabot, de nem hallgattad meg mondjuk a legnagyobb zongoristáktól.
4: Kell az inspiráció.
5: Az inspiráció, hogy ő hogy veszi.
4: Hogy mások hogy játsszák, igaz?
5: Így van. Tehát ugyanez a könnyebb zenénél, a jazznél. Tehát le van írva a téma, le van írva az akkordok. És aztán, hogy ki hogy veszi, azt meríteni lehet, ugye, persze bizonyos szint fölött már az ember a saját elképzeléseit használja. De hogyha mondjuk megfeneklik egy picit az ötlet, akkor lehet. Ez nem ciki igazándiból.

0: 21 évesen kerültél be a Monte Carlo-i Hotel de Paris La Bar American nevű bárjába, ahol 10 éven keresztül dolgoztál és játszottál. Ez egy hihetetlen megtiszteltetés is, egy óriási dolog egy fiatal művész életében, hiszen Budapestről kikerülni Monte Carlo-ba, hát a világ közepe, én azt hiszem, ha szabad ezt mondani.
1: Hát igen, ez egy nagy büszkeség, és egy nagyon kalandos periódusa volt az életemnek, és tényleg fiatalon, mert lehet azt mondani, hogy még gyerekként, hát 21 évesen szinte fel se fogtuk, hát emlékszem, amikor megérkeztünk oda, és be kellett kezdeni első nap a bárba, tehát izgatott is voltam, meglepődött is voltam, és csak ámultam, káprázott a szemem, hogy hol vagyok, mi ez itt körülöttem. Aztán otthonunká vált igazándiból, a kvártettemmel játszottunk 10 éven keresztül. Az SBM-nek, a hercegi szervezetnek, a Société de Bohème de Mer-nek az egységeiben, tehát hoteljeiben, színpadain, klubjaiban, a Monte Carlo kaszinóban, a Cabaret du kaszinóban, sok hotelben, és hát nagyon sok élményünk volt. Uh-huh. Reggelig tudnám mesélni, hogy mik voltak ott, miket láttunk, miket mentünk keresztül.
0: Hogy kerültél ki egyébként? Ezt azért meséld el nekünk, ez nagyon érdekes.
1: Ebben is nagy szerepe volt édesapámnak.
0: Uh-huh. És az hát akkori... a száztagú sokat muzsikált akkoriban.
1: Igen, és azt tudni kell ugye, hogy a száztagúnak a legelső nagy turnémenedzser, Xavier Dubuc,
0: így van,
1: francia lyoni ember, férfi volt, és ő neki nagyon nagy kapcsolata volt Franciaországban, és hozzákapcsolódott Monte Carlóban. Ment is a száztagú sokszor. Sőt, szilvesztereket muzsikált a nagy kaszinó lépcsőzetén. A híre, amit most, ugye akkoriban nem volt okos telefon, hogy ezt annyira publikálni lehetett volna, de hát most ugye mindenki a Reels videókban, mindenhol nagy Monaco Luxury, és olyan ott szállnak ki a kocsiból. Na most erről a térről beszélünk, a kaszinóról, és a hotel, ahol én játszottam. Tehát, hogy ez mekkora dolog most, igazán most mennyire virál az egész, hogy mennyire,
0: igen,
1: mennyire híres lett az egész. És ugye édesapám, csináltam 2000-ben egy demoanyagot. Bementünk a Tonton stúdióba, Dorozsmaihoz. Nem tudom, hogy miért, mondom, itt az ideje, a Horváth Pultó József Bőgőssel, Petényi Gábor dobosommal, és meghívott vendégként volt ott gitározni a Gitánó, akkor még csak Nagy Lacika, a Pecek Lakatos András Andiska dobolt még, ők voltak a meghívott vendégek, és csináltunk egy 10 számos egy ilyen házi albumot. És igazándiból ez nem került kiadásra, mai napig megvan, viszont apám azt mondta, add ide, megmutatom a Dubuc-nek. Ugye a száztagú World
0: Manager-nek.
1: És megmutatta, és milyen a jó Isten, annyira tetszett neki, azt mondta, hogy azóta az szól a kocsijába, bármerre követi a turnét, tehát jó, hetekig az egész úton oda-vissza hallgatta lemezt. És jött az ötlete, hogy őnek jó barátja volt a Monte Carlo-i artistic director, a Jean-René Palacio, és megmutatta neki a lemezt, és neki is nagyon tetszett. Szóval hallgass már meg, fiatal gyerekek, hogy milyen érzéssel muzsikálnak, és meghallgatta, hogy ez fantasztikus. Nem tudnád őket idehozni játszani? Szóval dehogy nem. És sose felejtem el, képzeld el, ugye akkor még vonalas telefon volt, és csörgött a vonalas telefon valami éjjel egy órakor. Mondom, ki, már aludtam, ki volt az, és akkor téged. És hívtak, hogy Monte Carlo-ból hívtak, mert valami közös rendezvényen voltak, és apám mondta, hogy nem, most hívjátok fel a gyereket azonnal, hogy akarta, hogy örüljek kicsit. És mondtam, hogy természetesen ráérek, és akkor úgy így alakult, hogy 2001-ben karácsony szilvesztert már, tehát december-januárt kimuzsikáltuk, és utána pedig 2004 volt egy kis kihagyás, viszont arra büszke vagyok, hogy elmondhatom azt, hogy a Hotel de Paris történelmében, amióta megépítették ezt a hotelt, én voltam az első, aki énekessel kezdett be oda. Előtte csak akusztikus triók, hangszeresek muzsikáltak ott. És mikor képzeld, bekezdtünk 2004, először januárban a kabaréban játszottunk, ott lecsekkolták, hogy szól ez az egész énekessel, és onnan átmentünk februártól a De Paris-ba, 3 hónapra, képzeld el, hogy három akkora siker volt az embereknek, hogy énekes van, hogy hétfőtől vasárnapig szünnap nélkül muzsikáltunk amúgy, hogy nem ürült ki a bár. Tehát teljes teltház volt. Hétfőn is, kedden is, teljesen mindegy volt, hogy hétvége van hétközben. És ez nagy dolog volt, jó, hogy kimerítő volt nagyon, de nagyon élveztük, nagyon szerettük, és erre nagyon büszke vagyok.
0: Ez óriási dolog. Igen. És mesélj, kiknek játszottál ott? Akár itt a hotelben, akár a bárokban.
1: Fú, hát nagyon, nagyon sok színész, sportembernek, politikusoknak, Forma 1-eseknek, nagyon sok Forma 1-esnek.
0: Persze. Ott tartják a Monaco.
1: És sose lehetett tudni, hogy komolyan, hogy kitoppan be. Volt olyan, hogy mit tudom én, egy olyan nap, talán amikor a Cannes Film Fesztivál volt, az utolsó napja volt, és olyan 2 óra fele volt, már zárni akartak a bárban, és egyszer csak egy szemüveges sapkás emberi bejött egy magas szőke nővel a hátsó bejáraton, leült oda, és akkor nézzük, hogy ki lehet ez, és akkor mondják, hogy itt van a Robert De Niro. És akkor elkezdtük játszani a keresztapát.
0: Júj!
1: És fölállt, odajött, levette a napszemüveget, odajött, mutatta, hogy mondta, hogy thank you very much, köszönöm szépen, jutott így a szívére, mutatott, hogy ez nagyon jó volt. Kezet csókolt az énekesnek, és visszament a... De sok ilyen jelenet volt amúgy. Hát ugye a monakói herceg, az Albert hercegnek ő nagyon sokat játszottunk. Tehát ő személyesen névről ismert minket, mindig kézcsókommal köszönte az énekesnek. És ami szintén kuriózum, hogy az ő édesapja, a Ranier herceg, aki végül is egész Monte Carlót létrehozta. Mikor meghalt, én játszottam az ő memóriáján. Tehát a Szalempírbe a Chopard, az Excel márkának a GM-je, ő festőművész is, és ő csinált egy kiállítást, és ott játszottunk a Bőgösömmel, amúgy Orbán Györgyel, Gyurival, duóban. Tehát ez is egy nagyon, nagyon nagy dolog, hogy a Prince Ranier-nek a megemlékezésén magyar zenészek játszottak. Ezt szerintem sokan nem is tudják itthon. És az Albert hercegnek a születésnapját is mi muzsikáltuk. 2012-ben, mikor már gyűrűs mennyasszonya volt a Prince Charles, akitől most már gyerek is van, nagy család, akkor még csak mennyasszonya volt. De sok mindenkinek, képzeld, a Bal de Rose-t rendezték, ugye azt minden évben megrendezik, az olyan, mint nálunk az Opera Bál. És mindenki a Hotel de Paris bárjából indul, a nagy sztárok. Ott van az aperitív, és onnan mennek az operaházba. Ez a Bal de Rose. És kezed mellettem a VIP asztal mellett a következő emberek ültek egy karnyújtásnyira. Valentino, Karl Lagerfeld, Jerry Scotti, ő olyan volt nálunk a Vágó István az olasz tévénél, Omar Sheriff, azt hiszem a Claudia Cardinali talán ott volt még, de a Jean-Pierre-t ott a forma a Ferrari-nak, tehát így ültek így jobbra mellettem, és így mutogattak, meg viccelődtek, úgyhogy ez nagyon nagy élmény ezek.
0: Mondd csak, hol laktatok? Hiszen azért én is voltam egyszer-kétszer Monte Carlóban, és nekem az volt a tapasztalatom, hogy az a luxus, ami ott van, egyszerűen
1: ember felett
0: hihetetlen. Igen, tehát, hogy ott
1: nehéz fölvágósnak lenni.
0: Ott a csatornába lapátolják az aprót, tudod?
1: Igen, tehát ott nehéz fölvágni.
0: A világ leggazdagabb emberei.
1: Abban az időben is, tehát olyan kocsikkal járkáltak az emberek, amiket így normális ember nem is lát, mert ezek mind rendelt autók, meg ki se jöttek, őnekik már megvan.
0: És ezek mind ott állnak a kaszinó előtt.
1: Igen, és ugye ott laktunk mi, az a helyzet, hogy mikor játszottunk a De Paris-ban, mi ott laktunk a harmadikon, mert úgy építették a hotelt, hogy külön van 4 zenész szoba egymás mellett a harmadikon. Amúgy egyszer ott ezen az emeleten lakott a folyosó másik végén a Ringo Starr, a Beatlesnek a dobosa. Sőt, hogy elmondjam, a John Lennonnak a fia, a Julian Lennon, ő ott lakik Monte Carlóban. És amíg mi ott játszottunk, minden szombaton, ő Grammy-díjas zenész, ő is, és minden szombaton nálunk indította az estét. Leült a VIP asztalhoz, piásztak a zenekarral, ölelgettek, csókogattak, van is képen velük amúgy. Képzeld el. Úgyhogy ezek nagy dolgok.
0: ez tényleg a világ közepe, én azt gondolom. Tehát, hogy ennél exkluzívabb szerintem helyet nem tudok elképzelni.
1: Szerintem úgymond bár jazz zongoristának, már most inkább úgy mondom, mert ott amúgy ott is, tehát nagyon jók voltak a körülmények, jó hangszerek voltak, úgy azt muzsikáltunk jazzt, amit akartunk, persze, hogyha akartunk keresni még jó kis pénzt mellé, akkor be kellett olyan dolgokat is játszani, amit bekértek, francia számokat, egyébeket, nemzetközi programot, popzenéket. De például ott úgy játszottunk, sőt, nagyon nagy jazzrajongó volt az artistic director, tehát ő kimondottan kérte, hogy amikor megjelenik, akkor úgy játszunk jazz, mintha egy fesztiválon lennénk. Úgyhogy ilyen körülmények között muzsikálni, tehát ugye más helyen rátszólnak, hogy mi az a fűsükítítő modern jazz, vagy ott meg kimondottan kérték, tehát, és ilyen helyen, és kinézel az ablakon, és akkor ilyen emberek jönnek veled szembe, hogy hát ez hihetetlen, elmondhatatlan, hogy mekkora dolog volt ez.
0: Kérdezek egy furcsát, jó?
1: Na.
0: Azért is merem megkérdezni, hiszen én is ott lakom a 8. kerület közepén, majdnem a Buzsikus Cigányok parkjánál, és te

0: Kerültem, és minden, ő is azóta átkerült a nyolcba amúgy. És minden, ugye minden, feleségem sokszor mondta, hogy leugrottam a közérbe egy kenyérért, vagy egy tejfölért, és másfél óra múlva jöttem vissza, mert annyi emberrel találkozik az ember.
1: Ez az. Igen.
0: Ugye barátok, igen, ismerősök,
1: hát ennek zenészek. Megvan a varázsa. Hát tehát én úgy szoktam hívni, hogy egy kis falu. Tudod? Tehát, hogy ami ott van a 8. kerület közepén, az
0: igen,
1: egy hihetetlen persze, kis közösség.
0: Mi itt érezzük otthon magunkat, most lehet azt mondani, hogy most romás kerület, nem cigány kerület, azt nem mondanám, de romás kerület, ugye, mert nagyon sok muzsikus, nagyon sok roma lakik itt. Ugyanúgy, hát mint a régi időben. Így van, muzsikus cigányok, ugye annak idén a Mátyás tér volt most. Úgyhogy, ahogy mondtam neked, a hal is a vízben érzi jól magát a saját közegében. Nekünk
1: van,
0: valójában ez a közegünk.
1: Igen.
0: Vagyis hát, hogy ezek a gyökerek. Persze én jól érzem magam Monte Carlo-ban is, nem arról van szó, de azért a gyökerek ide húznak persze.

0: végül akkor 10 év után ott hagytad Monte Carlót, és jelenleg is sok felé jársz a világban, de alapvetően azért utána áttetted a székhelyedet Svájcban.
1: Igen, igen. Ugye miután megvolt 2014-ben a bárzongorista verseny, az egyik fővérnök és a főszponzora a Roland cég volt, aminek a tulajdon, akkori 50%-os tulajdonosa Michael Heuser volt, és ő karöltve a Tollár Mónikával, a Tollár Endre, az ex Roland igazgatónak a lánya, és Tóth Csabával, az aktuális igazgatóval, aki közben nem csak akkor még kelet-európai igazgató, most már az egész európai szekciót ő viszi. Nagy, csodálatos emberek, mind a Mónika, mind a Csaba. Tehát ők voltak a fővédnökei ennek, meg szponzorai ennek a versenynek. És hát a verseny miután megnyertem, a Michael megkérdezte, mivel neki ő eredetileg, tehát ugye kiről beszélünk, a nagy zongora gyártó cégnek, meg a elektronikai gyártó cégnek, az 50%-os világ tulajdonosáról. A másik tulajdonos a japán öreg volt, aki alapította a 70-es évek elején a céget, Rolandot. És ő mivel ő bárzongoristaként kezdte a pályafutását, és onnan vitte el a Rolandot, képzeld, disztribútornak, és ő onnan küzdötte föl magát 50%-os részvénytulajdonosán. És megkérdezett, hogy lenne kedved jönni Svájcba, mert hallottam, hogy már voltál, mondták, amit itt tudtam ott, hogy hasonló. Látott bennem valamit, és figyelj, nagyon érdekes dolog, amit elmondok most, mert én akkor még nem tudtam, tehát nagyon sokat segített, nagyon protezsált, és buzdított. Nagyon-nagyon kedves volt velem, és tényleg annyi, mint szinte Svájcban nagyon sok mindent köszönhetek neki. És én ez idő alatt nem is tudtam, hogy ő már akkor sajnos nagyon beteg volt, rákos volt. És ő ezt az egész segítségét, önzetlen, hát úgymond önzetlen, persze volt neki egy kis biznisz átfedés benne, de nem lett volna neki muszáj, ugye?
2: Világos.
1: Tehát az utolsó időit ezzel tölteni, hogy engem tolni, nyomni előre. És azt mondta, mindig mutatta az orrát, hogy jó szimatom van nekem ezekhez a dolgokhoz. Mondtam, de miért, Michael, miért engem? És mutatta az orrát, hogy nekem jó szimatom van. És Svájcban a legnagyobb ötcsillagos hotelekbe végig szervezett, és aztán először a Hotel Montanába kötöttem ki, Lucernben, ami egy teljesen zenei beállítottságú hotel. Jam session-ök vannak, jazz piano bar van, hegedűssel lehetett muzsikálni az étteremben, sajnos nemrég hunyt el a hegedűsök, aki 30 évig volt ott. És képzeld, ő cigány repertoárunk, csárdások, nóták, mindent tudott az öreg. Úgyhogy úgyhogy nagyon jól éreztem ott is magam. És aztán innen átkerültem, ahol mai napig vagyok, egy szállt szerintem Svájcnak most a legelső helye, amiket mondtam, hogy óriási jó kondícióik vannak egy muzsikus számára. Ez fönn van Bürgens Lucernnel szemben, a Firvalstätterzé, ugye a Lucerni tó, és hogyha átnézünk a túlpartra, van egy pici hegy, egy 800 és 1000 méter közötti hegy, és ez Bürgens tó. Itt házasodott nálunk az Audrey Hepburn, meg itt lakott a Sophia Loren nagyon sokáig ebben a resortban. És ezt 2007-ben eladták a svájci tulajdonosok, és megvette a Qatar Hospitality, tehát a qatari herceg. És ő teljesen felújította, húzott még hozzá föl hoteleket, és most itt játszogatok egy gyönyörű szép ilyen lobby bar, úgy hívják, hogy Lakeview Lounge, és csodálatos zongorán, egy nagyon drága 100 millió forintos koncert zongorán, olyan az akusztika, mint a Műpában, a nagy teremben, tényleg, tehát olyan lépcsőzetesen van a plafon is, a alsó szint is megcsinálom. Úgyhogy nem panaszkodom, a jó Isten nagyon bőkezű ilyen szempontból velem, és még annyit hagyd dicsekedjek el, hogy nem régen volt most, a nem régiben, biztos, hogy olvashattatok róla, ugye most a politikai események kicsit felgyorsultak a világban, és ugye ez a iráni-amerikai konfliktus, ugye az olajárobbanás, nem véletlenül benzin, egyebek, és ezt jöttek tárgyalni, és hát a katariak és a pakisztániak segítségével, ők voltak a közvetítő felek, ugye jött az amerikai kormány és az iráni kormány. És mind nálunk. Tehát teljesen lezárták a hegyet, teljesen hermetikusan. És nagy meglepetésemre, hát ugye ilyenkor nem nagyon szoktak játszani, meg szórakoztató egységeket, mikor ilyen komoly tárgyalások vannak, és behívtak játszani. Úgyhogy egy ilyen történelmi eseményen játszottam most legutóbb. Úgyhogy kicsit rezgett a nadrág rajtam, de nem tudtam, hogy mit játszok. Síri csönd volt mindenki, tehát olyan feszült volt a légkör, hogy ugye biztos hallottad, hogy a Trump közben be is szólt az irániaknak. Aztán fölálltak, kivonultak, visszajöttek, úgyhogy két napig így egyfolytában tárgyaltak hajnalig, reggelig. És közben nekem játszani kellett. Hát persze nem a tárgyalóteremben, hanem előttekin. De nagy siker volt, úgyhogy tetszett nekik, szerették. Úgyhogy tudod, ilyenkor elgondolkozik az ember, hogy na most ezeknek mit játszok? Egy ilyen szituációban most leülsz, mit játszol nekik? És ez is a mi feladatunk, mint bárzongoristáknak, hogy a megfelelő millióban, hangulatban, atmoszférában, na mi az, amivel betalálsz? Mi az, ami illik oda?
0: Mint egy jó prímás.
1: Így van.
0: De tényleg, tehát, hogy a cigányzenészeink régen ettől voltak annyira híresek, és szerették őket világszerte, mert mindig tudták, hogy mit kell játszani, ki mit szeret, és persze minden a fejükben volt, és mindent azonnal lejátszottak. És hát nem véletlenül imádták a cigányzenészeket világszerte.
3: Balogh Dezső, jazz és bárzongoristával készült riportom hallgathatták meg. A mai szerkesztő műsorvezető Dr. Sóki András volt. A viszonthallásra.
4: Művészet, kultúra, hagyomány.
5: Ez a Roma Szalon.
4: A 100.3 Rádió Digben.

0: műsor termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Digben.
1: Mindenki közös érdekének tartják a független közmédia testület szakmai jelöltjei, hogy a választási eljárás legitimizációjához ne férhessen kétség. Ezt kedden közös nyilatkozatban rögzítették, miután a Tisza pár kezdeményezésére elmaradt a meghallgatások az Országgyűlés Művelődési Bizottságában. A Bayer Judit média jogász közösségi oldalán megjelent Kollár Árpád költővel, irodalomszervezővel és Sükösd Miklós szociológus médiakutatóval közös nyilatkozat szerint a jelöltek szakmai képviselőként továbbra is elkötelezettek a magyar közmédia demokratikus megújulása mellett. A főváros elkészítette a Népliget megújításának terveit. Az első lépés az öntözés kiépítése lenne a park alatt megbújó szürke vízvezeték kihasználásával, közölte a főpolgármester kedden Facebook oldalán. Karácsony Gergely azt írta, ehhez és a park további fejlesztéséhez keresik a kormány partnerségét, mert a Népligetben az állam is tulajdonos. Az új kormány nem csak a planetárium felújítását tervezi, de a Népliget közelében épül meg a közlekedési múzeum és az egyébként is kiváló közlekedési kapcsolatokkal rendelkező park új vasúti megállót is kap a déli körvasút keretében. Már csak önmagának a parknak kellene új erőre kapnia, jegyezte meg. Megműtötték a vadászreplő baleset pilótáját kedden. A beavatkozás sikeres volt, a pilóta teljes felépülése várható. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter Facebook oldalán számolt be arról, hogy a Honvéd Kórház főigazgatójának tájékoztatása szerint megműtötték a pilótát. A műtét sikeres volt, teljes felépülés várható, közölte. A miniszter kifejezte reményét, hogy a pilóta mielőbb újra repülhet. Neki ez a legnagyobb kívánsága, nekünk sem lehet más, fogalmazott. A repülőgép balesetéről először Magyar Péter miniszterelnök számolt be Facebook oldalán hétfőn délelőtt. Később Körtös László, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára azt írta, a pilóta a kialakult vészhelyzetben úgy döntött, hogy a gépet nem hagyja magára, visszavitte azt a szolnoki bázisra, és csak a kényszerleszállást követően katapultált. Döntésével és lélek jelenlétével mindvégig a civil lakosság biztonságát tartotta szem előtt. A rendőrök több mint 11 ezer embert igazoltattak, 252-t elfogtak, 195-öt előállítottak, illetve 64 biztonsági intézkedést hajtottak végre a fővárosban az átfogó rendészeti fellépés első hónapjában, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság. Azt írták, az átfogó rendészeti fellépést az elmúlt hónapok tapasztalataira építve indították. A július közepén meghirdetett akcióban Budapest több pontján hajtottak végre célzott közterületi ellenőrzéseket a közbiztonsági adatok, valamint lakossági és önkormányzati jelzések alapján. A BRFK, a készenléti rendőrség, az önkormányzati rendészeti szervek, a polgárőrök és más partnerek részvételével tették hozzá.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
3: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Diknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádió Dik.
0: Korábbi adásunk ismétlése következik. Művészet, kultúra, hagyomány.
2: Ez a Roma Szalon.
0: A 100.3 Rádió Dikben.
2: Roma Szalon.
4: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják. A Rádió Dik FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2026. január 19-e, hétfő van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Gáspár Kitti, művész nevén Lídia a mai vendégem, aki fiatal multi-instrumentalista, zeneszerző és szövegíró. A beszélgetésünk során mesél nekünk az új albumáról, tanulmányairól és terveiről. Tartsanak velünk a mai este folyamán is.
5: Köszönöm a meghívást!
6: Az apropó pedig, amiért meghívtalak, hogy a napokban jelent meg az új lemezed. Mesélj nekünk egy picit, hogy mivel nagyon fiatal vagy, ezért gondolom, hogy nemrég kezdtél neki ennek a projektnek. Mesélj nekünk, hogy mi inspirált téged erre?
5: Hát igazából a lemezem másfél éve készül, de már egészen régóta kész van. Hát az első saját dalom az a Esti Mese című dal rajta. És vannak még róla nyilván ilyen demo verziók, de azok még ilyen nagyon gagyik. Aztán azt megcsináltuk ilyen hát úgy, hogy nagyon jól szóljon, és utána már egy csomó, mikor az készen lett, egy csomó új szövegem már készen volt. És akkor először a magyar dalokhoz lett írva zene, utána pedig az angol dalokhoz, és a legkésőbb pedig a spanyol dalokhoz lett kész a zene.
6: És tulajdonképpen mi az, amit te készítettél ezen az albumon, ezekben a számokban? Tehát te írod a szövegét, illetve a zenét is, ugye?
5: Hát én írtam a dalokat, igen. A dalszövegeket is én írtam. Én találtam ki a hangzást, tehát kvázi a hangszerelést. De apukám is rengeteget segített ebben. Én gitározom, basszusgitározom rajta, illetve apukám is. Szintetizátorozok is rajta. És ugye én éneklem.
6: És van benne egy férfi hang is az egyik számban.
5: Igen.
6: Ha jól emlékszem, a You.
5: A You című dalban pedig a bátyám vokálozik.
6: Tehát akkor ez egy ilyen családi vállalkozás.
5: Igen, hát ez egy duett. Duettnek írtam egy valaha volt szerelemről. Aztán kellett bele egy férfi hang. És azért a bátyám volt az első, aki eszembe jutott.
6: Milyen érzések kavarogtak benned, amikor ezeket a dalokat írtad? Általában, hogyha az ember végighallgatja, egy picit olyan melankolikus, maga a stílus.
5: Hát igazából elég változó, mert a dalok jó része egy emberről íródott, aki egy jó ideig fontos szerepet játszott az életemben. Szóval valahol nyilván szomorú is, de hogy igazából, meg így összességében, mikor újra hallgatom, akkor nagyon boldoggá tesz, mert így ez az első saját nagyobb projektem, ami így készen van, és számomra az, hogy zenéket írok, meg dalszöveget írok, az egyfajta ilyen öngyógyítás. Tehát, hogy egy ilyen önmagam iránti terápia. Igazából. Tehát amíg írtam, meg amíg felvettük, meg kész lett az egész, ez egy gyógyulási folyamat volt. Tehát én biztosra merem állítani azt, hogy ha nem csinálom meg ezt a lemezt, akkor most nem lennék ilyen jól lelkileg, szerintem.
6: De hát mondja ezt egy igazi zenész, akinek dalból van a lelke. Tehát aki képes erre egyáltalán. Hiszen, hogyha valaki nem képes kiadni ezeket az érzéseket magából, akkor az ebből a szempontból egy szegényebb lélek. Tehát te nagyon szerencsés vagy. Térjünk vissza egy picit oda, amikor mi megismerkedtünk, hiszen amikor te felvételiztél a Konziba, akkor te felvételiztél az Egresibe is, ahol én igazgatóhelyettes voltam még akkor.
5: Így van.
6: És akkor még zongorából felvételiztél, és engem nagyon megragadott a játékod, meg kell, hogy mondjam. És akkor beszélgettünk sok mindenről utána, és akkor derült ki, hogy te gitározol is közben, énekelsz is közben, basszusgitározol, vagy akkor még nem basszusgitároztál.
5: Akkor még nem basszusgitároztam.
6: Igen, tehát ezért is vezettük fel úgy a beszélgetésünket, hogy multi-instrumentalista, vagyis több hangszeren is játszol.
5: Igen.
6: Tehát engem már akkor lenyűgözött a tehetséged, megmondom őszintén, és lehetett benne látni, hogy ez valahova biztos, hogy ki fog futni. Azóta eltelt 4-5 év?
5: 4,5.
6: Jelenleg pedig a Bartók Konziban.
5: Igen, Bartókban vagyok 5 éves.
6: Térjünk egy picit vissza a gyökerekhez, jó? Zenés családból származol. Tehát akkor nyilván egyértelmű volt számodra, hogy mondjuk nem jogászi pályára szeretnél menni.
5: Hát igen, egész kiskoromtól úgymond ez így ilyen egyértelmű volt nekem. Igazából én így nőttem fel, tehát engem egész életembe körülvett a zene. Tehát apukám basszusgitáros, énekes. Ő nagyon sokáig hajózott, például amikor kicsi voltam, akkor is ő körbeutazta az egész világot és zenélt. És amikor így meséltem mindig a történeteket, akkor nekem ez nagyon ilyen, nem is tudom, ilyen inspiráló volt. Így nem hittem el, hogy ilyen létezik, hogy körbeutazhatom úgy a világot, hogy közben azt csinálom, amit a legjobban szeretek. Ez kvázi egy ilyen álom.
6: És még fizetnek is azért, hogy elmenjen
5: az ember. És érte, hogy ott vagyok. Igen. Meg ugye apukája, ő a Rajkóba tanult 12 évig. Első hegedűs volt.
6: Említsük meg a nevét mindenképpen.
5: Gáspár Gyula. Ugye anyukám is nagyon-nagyon zeneszerető, tehát ő is egy nagyon zeneszerető családban nőtt fel, igaz, hogy ő nem zenész, viszont egyébként nagyon szépen tud énekelni, csak sajnos mostanában nem csinálja, pedig mindig mondom neki. Anyukám testvére, ő énekes, tehát ő úgy is dolgozik. Ugye a bátyámnak volt egy zenekara még fiatalabb korában, de még mindig nagyon jól énekel, és nagyon jó számokat tud írni. Szóval, hogy igen, engem így mindig körbevett a zene.
6: Anyukád énekelt neked, amikor pici voltál?
5: Ó, rengeteget énekeltek nekem mindketten. Hát kb. Egy ilyen 15-20 olyan kép van rólam, amin így a kezembe adja apukám a basszusgitárt, a háromszor akkora basszusgitárt, csak így van rajtam, és így nézem.
6: Tehát akkor neked a játékaid között ott voltak a hangszerek?
5: Abszolút, de egészen kiskoromtól, és szerintem ezt nagyon jól tette apukám, hogy így a kezembe adta. De azt mondta, hogy, mert így megkérdeztem, hogy ő adta direkt a kezembe, hogy így ismerkedjek vele, vagy hogy volt-e rá valamilyen, hogy kíváncsi voltam-e rá, hogy mi ez. És azt mondta, nem, hogy mindig én mentem oda így pengengetni, és akkor odaadtam a kezembe.
6: Tehát te voltál kíváncsi rá, hogy édesapád mit csinál?
5: Igen.
6: Mivel foglalkozik? Igen. Mivel tölti az ideit? Hiszen igen, akkor gondolom láttad otthon gyakorolni.
5: Igen.
6: Ez nyilván inspiráló egy
5: igen,
6: pici.
5: Hát de még nagyon-nagyon pici voltam akkor, tehát erre így kifejezetten nem emlékszem, de biztos ez volt.
6: És mikor kezdted el az zenei tanulmányaidat végül is?
5: Hát én egészen pici koromtól már éneklek, mivel nagyon sok zenét hallgattattak velem a szüleim. Szóval így énekelgetni már nagyon kicsi korom óta, de egyébként azt egyszer tanultam, amikor lent voltam a Schneidberger Ferenc központban, akkor Pocsai Krisztától tanultam egy keveset énekelni, de amúgy nem tanultam egy tanártól, de ezt még szeretném majd pótolni. Hát engem átiskolában alsó tagozatban beirattak hegedülni, és apukám döntése volt, és bevallom, nem szerettem. Tehát nem gyakoroltam otthon, nem vonzott, a tanárt nagyon szerettem, meg így az órákat így szerettem, csak hogy így nem készültem rá, meg nem éreztem azt, hogy igazából ez az én hangszerem lenne.
6: Valószínűleg egyébként a nagypapád inspirációja volt az, ami miatt elkezdtél hegedülni, aki a Rajkóban volt?
5: Apukám a mai napig azt mondja, hogy azért iratott be hegedülni kiskoromban, mert szentül meg van győződve arról, hogy ez nyitja ki a legjobban a fület. És egyébként ezzel teljes mértékben egyetértek.
6: Így van.
5: És azóta is a szolfés tanulmányaimon ez szerintem erősen meglátszik, hogy ez nagyon nagyba hozzájárult. Az egyik tanárom például azt mondta, hogy nekem részleges abszolút hallásom van. Tehát például ez abban merül ki, mert hogy én elmeséltem neki, hogy én akárhányszor meghallgatok, mondjuk meghallok egy dalt egyszer, és onnantól én ezt visszatom énekelni abban a hangnemben van az a dal. De hogy ezt egymás után mondjuk lejátszol nekem 50 dalt, ha én azt már életemben egyszer hallottam, az eredeti hangnemben én el tudom kezdeni. De mondtam, hogy de azt nem tudom megmondani, hogy milyen hangról kezdődik, vagy mi a hangnem. De hogy visszatom énekelni, és azt mondta, hogy akkor ez ilyen részleges abszolút hallás. Mondtam, jó. De szerintem ez biztos amiatt van, mert hogy már kiskoromban hegedülni tanultam, és mondjuk nem gitározni, és azt nem azért, mert lenézném a gitárt, csak tényleg a hegedű az szerintem is az egyik legnehezebb hangszer, hanem a legnehezebb.
6: És ez jelent egyébként valami előnyt a szolfés órákon kívül?
5: Hát talán éneklésbe könnyebben tudok tisztán énekelni szerintem. És hogy amikor elkezdtem hegedülni, és ugye addig is énekeltem, akkor ez hirtelen változott. Szóval szerintem az lehet, hogy emiatt volt.
6: Mennyi ideig hegedültél egyébként?
5: 4-5 évig, nem emlékszem pontosan. De nem olyan sok ideig. Aztán megbeszéltem apukámmal, hogy hadd hagyhassam már végre abba, de akkor már sokkal jobban megtetszett a zongora. És a Horváth Tojás Gábor tanár úrtól kezdtem el tanulni zongorát. Ő készített fel engem a konzira, meg is szolfésból is.
6: De ő alapvetően jazz tanított neked akkor?
5: Igen. Hát az elején tanított ilyen klasszikusokat is, de nem olyan sokat, annyit, amennyi a felvételihez kellett csak. Tehát egy-két darabot. Az eleinte meg inkább ilyen popszámokat tanultunk átrakni két kézre. Hogy akkordok, meg dallam.
6: És már akkor tudtad, hogy ilyen poposabb, jazzesebb irányba szeretnél menni, nem pedig a igen, klasszikus irányába?
5: Igen.
6: Tehát akkor ez egyértelmű volt.
5: Engem sose vonzott annyira valamiért, mert mint hogy hallgatni szeretem, meg így néha így önmagam szórakoztatására egy-egy ilyen könnyebb zongoradarabot megtanulni, az így jó, csak hogy így az, hogy ezt csináljam. Azért, mert az én meglátásom szerint a könnyű zenében, most legyen ez jazz, pop, indie, alternatív, akármi, sokkal könnyebb az önkifejezés. Tehát egy klasszikus zenész, akkor nagyon jó klasszikus zenész szerintem, hogyha nyilván a zeneszerző összes szándékát kielégítve tudja eljátszani a darabot, és hogyha a saját gondolatait és érzéseit is hozzá tudja ezen felül még adni. De ez nagyon-nagyon nehéz, és az átlagember nem minden esetben tudja még így sem megkülönböztetni, tehát sokkal nehezebb az önkifejezést elérni szerintem, mint úgy, hogyha van szöveg, és te írod a zenét. Már egészen kiskoromtól ez így megfogalmazódott bennem, hogy én saját zenéket szeretnék egyszer csinálni, de nem tudtam, hogy még milyen stílusban, csak ennyi, hogy nekem annyi mondani valóm lesz egyszer, hogy abból saját zenék lesznek. Ennyit tudtam. És ezért inkább a könnyű zene irányba mentem el.
6: És tulajdonképpen te már általános iskolában tudtad, hogy te zenész szeretnél lenni.
5: Igen.
6: Ez óriási előny egyébként, hiszen általában az általános iskolás korú gyerekek azért még nem tudják, hogy villamosvezető szeretne lenni, vagy vadakat terelő juhász. Ez egy szerencsés helyzet, hogy tudjuk, milyen irányba akarunk haladni. Tehát te akkor kitűzted a célt magad elé, hogy konziba szeretnél menni zeneművészeti szakgimnáziumba.
5: Igen.
6: És hogy akkor egy jazzesebb, popusabb irányban szeretnél majd Igen. tanulmányokat folytatni. És hogy jött a hegedű és a zongora után a gitár, illetve majd a basszusgitár?
5: Igazából a gitár az így mindig ott volt, meg én ukulelézem is, tehát engem ez a világ ez így mindig is vonzott, de nem vagyok profi gitáros. Akkordozni tudok, és magabiztosan lekísérni magam. Igazából ennyi. Klasszikus gitároztam egy fél évet. Azt is szerettem, de nem adott annyit, hogy folytassam. Meg nagyon elfoglalt voltam, tehát nem kellett volna túlvállalnom magam ennyire. Meg én harmonikáztam is 3 évig a konziban. Igen, tangó harmonikáztam. Ez a zongora után jött a konziba, felvettem faktra.
6: Ja.
5: 9. Uh-huh. Csak faktom volt heti 2 órám. Tehát 2x60 percem, azt hiszem. Igen.
6: De a főtárgy az a jazz zongora volt.
5: Az a főtárgyam a jazz zongora volt. Uh-huh. Aztán így otthon voltam, olyankor így minden hangszert szoktam próbálgatni, ötletelni ilyenek, és akkor kezembe vettem a basszusgitárt. Nem volt ismeretlen, tehát basszusgitároztam én már előtte is, csak nem olyan komoly szintén, én 1-2 dalt megtanultam rajta. És akkor így belekerültem egy ilyen gyakorlási flow-ba, hogy vagy egy ilyen héten keresztül így ott volt a kezemben a hangszer, és akkor így rájöttem, hogy basszus, nekem ezt kéne csinálnom. Tehát, hogy nekem ezt kéne, hogy legyen a fő hangszerem. És akkor beszéltem a Pozsár Máté tanárúrral, aki most ugye a konziba a tanszékvezetőnk, és akkor átfelvételiztettem magam basszusgitár szakra, és akkor lementem a Schneidberger táborba, ahol még az első évemben ott is zongorát tanultam, a Farkas Zsoltitól, aztán pedig amikor visszamentem, már úgy mentem le, mint hivatalos basszusgitáros tanonc, és a Plutótól tanultam, de azt tegyük hozzá, hogy ugye a felvételi az úgy volt, hogy 1 fél éven volt hátra még abból a sulis évből, a Bartókba, és utána nyáron én lent voltam 4 hétig, vagy 5 hétig a Schneidberger táborban, tehát ott kezdődött így az igazi munka azon a nyáron. És a Plutót nagyon-nagyon kinevelt, tehát ott nagyon lefektette ott az alapokat. De hát úgy mentem vissza a Bartókba, hogy már rendesen fel voltam készülve így az év kezdésre. Emellett meg nyilván apukám is rengeteget tanít nekem otthon. Bármiben elakadok, ő az első, akit megkérdezek, hogy apa, ez hogy kéne? Vagy ez hogy kéne? Te ezt hogy fognád meg? Meg ilyenek. Tehát, hogy ő az első, akihez fordulok. De igazából minden ilyen zenés kérdésben ő az első, akit kérdezek.
6: Akkor hányadikos voltál egyébként, amikor így átmentél a basszusgitár szakra?
5: 11.
6: is voltál. A Schneidberger tábor mit jelentett számodra? Milyen élményt adott? Milyen kihívásokat állított eléd?
5: A Schneidberger tábort úgy ismertem meg, hogy egy kedves barátnőm, a Missy, mesélt róla, mert ő már nagyon régóta lent volt. És gondoltam, megpróbálom, mert még én azelőtt nem voltam egy nagy táboros igazából, de soha kiskoromba se. Nem jártam semmilyen táborba, és most úgy döntöttem, hogy akkor erre megpróbálkozok, és készítettem ilyen videóanyagokat, meg ugye írni kell ilyenkor magadról egy pár szót. Na most nem tudom már, hogy van oda a felvételi, de akkor így volt. És akkor kaptam egy üzenetet, hogy hát felvettek, és nagyon-nagyon örültem. Lementem, és rájöttem, hogy ez egy nagyon kemény hely. Rengeteg óra, nagyon-nagyon sok zenekari óra, de annyira jót tett, annyira egy ilyen hirtelen egy ilyen nagy lépcsőfok volt. Tehát nem sok kicsi, hanem egy nagy, de hogy nyilván nagyon kemény munka, tehát ennyi órára így felkészülni, de hogy annyira egy ilyen támogató közösség volt, annyira egy ilyen családias hangulata volt az egésznek. Senki nem közösített ki senkit, mindenki segített mindenkinek, esténként kiültünk oda a kis udvar részre, és együtt ott zenélgettünk, meg dzsemelgettünk. Uh-huh. Nagyon szerettem.
6: Hogy is volt ez, tehát 12 hét összesen a Schneidberger tábor egy évben, ha jól emlékszem, és ebből 6 hét van nyáron, 3 hét ősszel, 3 hét pedig tavasszal.
5: Igen, már nem ilyen hosszú. Már nem ilyen hosszú. Én amikor oda kerültem a nyári, már nem volt 6 hetes, csak 5. Uh-huh. Én ősszel kerültem, oda voltam egy őszin, tavaszin, nyárin, őszin, tavaszin, nyárin. És utána már nem mentem.
6: Tehát tulajdonképpen 2 évet jártál.
5: Igen,
6: oda.
5: Igen.
6: És ott kik tanítottak egyébként a Pluton kívül?
5: Farkas Zsolti tanított még, Toni.
6: Toni Lakatos.
5: Igen. Uh-huh. Pocsai Kriszta. Pocsai Krisztától tanultam egy kicsit énekelni. Talán így az összes pedagógus közül vele lettem így a legközelebbi kapcsolatban egyébként. Vele még van, hogy mai napig így beszélgetek néha. Uh-huh. Őt nagyon megszerettem. De egyébként mindenkit. Meg hát sok új barátot szereztem ott.
6: És inspiráció tekintetében hogy ítéled meg a tábornak a jelentőségét? Tehát megváltoztatott benned valamit, hogy egy nagy lendületet adott esetleg a tanulmányaidhoz?
5: Hát a tanulmányaimhoz mindenképp, meg a gyakorláshoz való motivációmhoz egyébként nagyon sokat adott, de így a zenei ízlésemet nem formált át. De ott nagyon-nagyon sokat tudtam gyakorolni. Ott az volt, hogy volt mondjuk egy nap 4-5 órád, vagy 6, és akkor utána be tudtál menni a szobádba szépen, vagy egy terembe, mindig volt üres terem. Uh-huh, és akkor gyakoroltam, ameddig el nem álmosodtam, azt elfogottam aludni. Tehát, hogy egy nagyon ilyen nyugodt környezet volt, nem voltak ilyen zavaró tényezők, amik elvonják a figyelmet a gyakorlásról. Szóval, hogy ebben viszont nagyon sokat adott, hogy így tudjak koncentrálni a gyakorlásra.
6: A Bartók Konziban most végzel, és egyben ez a felvételi éved is.
5: Igen.
6: Hogyan készülsz a felvételire?
5: Hát egyelőre a képesítő vizsgára készülök. Én a PEMÁ-ra szeretnék tovább menni. A Póka Egon Művészeti Akadémiára most nyílt, nem régen. Most volt az első tanéve. És sok barátom jelentkezett oda, és azt mondták, hogy gyönyörű a hely, új hangszerek, a Fehérvári Attila tanított basszusgitárt, szóval miatta is azért nagyon jó lenne oda bekerülni. Meg hát főleg azért tetszik, mert ugye ez könnyű zenei, meg funk. Tehát ezt írták ki, hogy funky, groove, könnyű zene, és ez sokkal inkább az én világom, mint hogy most csak jazzt tanuljak, én azt érzem. De egyelőre most a képesítő vizsgára készülök, mert az most elég nehéz lesz, mármint a tételekből, ahogy látom. De mellette nyilván párhuzamosan is készülök a felvételire. A felvételi az úgy lesz, hogy 10 szabadon választott dal, szolfés felvételi, arra meg igazából azzal együtt készülök a képesítő vizsgára is.
6: Uh-huh. Tehát amit ott kérdeznek, igen, a képesítő vizsgára, ugyanazt fogják, igen, kérdezni valószínűleg a felvételin is. Tehát
5: egy szinten van kb. A kettő, mert már megnéztem.
6: Az érettségi az egyébként milyen volt? Nehéz volt tavaly?
5: Igazából hiszen az összes jól ment, én matekból voltam mindig nagyon rossz, és volt is magántanárom nagyon sok ideig, már állt iskola 8. osztályától, de végül a matek érettségünk is 3-as lett. Uh-huh. Szóval egészen elégedett voltam vele, egy stresszes időszak volt, de gondolom mindenkinek az, uh-huh, de túléltem.
6: És milyen terveid vannak a jövőre nézve? Mert azért te még nagyon fiatal vagy, tehát ebből gondolom a hallgatóknak is már kiderült, hogy ha még csak most érettségiztél, akkor most léptél az önállósodás útjára. Milyen terveid vannak a jövőre nézve?
5: Hát nekem talán a legfőbb célom az, hogy minél több saját zenét tudjak csinálni, és hogy a saját zeném megtalálja a saját célközönségét, és hogy minél többet tudjak koncertezni. Meg egyszer a jövőben szeretnék majd filmzenéket is írni, meg esetleg szövegíróként is dolgozni. Uh-huh. Ezek jók lennének.
6: Készülsz már a következő albumodra?
5: Igen. Már az első szám készen van, és már a második is készülőben.
6: Ezek milyen stílusban lesznek? El lehet árulni?
5: A stílusa hasonló lesz az első albumhoz, nyilván egy kicsit mindig más, egy kicsit mindig változik szerintem.
6: Egyébként hogy határoznád meg az első albumodnak a stílusát?
5: Pop. hogyha egy kategóriát kéne mondani, akkor én azt mondanám, hogy pop, de most például egy csomó pályázatra beadtam a jelentkezést, és oda meg kell adni a műfajt, és én mindig azt írtam be, hogy pop, zárójelbe indie per alternatív pop, mert azért mégiscsak szövegében egy kicsit gazdagabb talán, mint mondjuk egy sima popdal, de hangszerelésében viszont abszolút egy ilyen befogadható, emészthető dolog, azt gondolom. Hát igazából én, hogyha mondjuk egyet kéne rámondani, akkor azt mondanám, hogy pop.
6: Ez egy kicsit átfogó jellegű, de akkor igen, ezen belül azért vannak természetesen kategóriák, amiket
5: említettél. Hát persze, meg azért, igen, meg ez egy elég nagy kategória az, hogy pop, abba igen, sok minden belefér.
6: Mondtad, hogy tulajdonképpen megpróbálod megkeresni a célközönségedet. Milyen terveid vannak erre, hogy eléld a közönségedet? Hiszen most az, amit megjelentettél CD-t, az már fönt van a YouTube-on, mondjuk ki nyugodtan, és ott azért meghallgathatják, de nem biztos, hogy rátalálnak itt az érdeklődők. Szoktad használni esetleg a közösségi médiát?
5: Igen, hát én TikTokon és Instagramon is rakok ilyen promóciós videókat, amikben így hirdetem a lemezt, beadtam a jelentkezésemet különböző pályázatokra, ha egy bejön, akkor már az segít. Hát azzal tisztában vagyok, hogy ez egy lassabb folyamat általában, főleg itthon, de mindent megteszek, hogy minél több emberhez eljusson. De igazából talán azt is mondhatnám, hogy nem az a célom, hogy ilyen arénákat töltsek meg, hanem nem tudom, engem mindig is így inkább az motivált, hogy mondjuk inkább hallgassa meg három ember, de hogyha ők így meghallgatják, akkor így bennük így változik valami egy kicsit.
6: A jelenlegi albumodon azért angol és spanyol nyelvű dalok is vannak. Ezzel is a célközönséget szeretted volna kiszélesíteni? Vagy milyen indítatásból készültek ezek az idegen nyelvű dalok?
5: Nem, igazából én mindig azt képzeltem el, hogy angolul írok főleg, és egyébként a következő album az csak angol nyelvű lesz. Tehát, hogy én mindig ebbe gondolkodtam, viszont ugye az első szövegeim azok magyarul íródtak, ezért gondoltam, hogy ez egy szép gesztus úgymond magam felé, hogy azokat megtartom magyarul, és nem írom át. Persze ettől még nem elképzelhetetlen, hogy a jövőbe fogok írni magyarul, vagy esetleg másoknak, csak én most jelen állás szerint azt tudom elképzelni, hogy angolul írok. A spanyol meg igazából úgy jött, hogy rengeteg spanyol zenét, meg spanyol filmet nézek, és egyszerűen megtetszett maga a nyelv, meg a hangzása, a nyelvnek a hangzása, és ezért írtam angolul szövegeket, átfordítottam spanyolra, úgyhogy azért legyen benne ritmus, meg rím is, és akkor úgy írtam hozzá meg a zenét. De spanyolul azóta meg már elkezdtem tanulgatni is.
6: Tehát képzeld magad.
5: Igen.
6: Konzisokra nem feltétlenül jellemző, de te már azért mondjuk úgy, hogy rendszeresen muzsikálsz. Hol szoktál fellépni?
5: Én vendéglátózom. A Dob utcába szoktam, a Doblóvár nevű helyen. Ez egy ilyen kis borozó, amúgy egészen hangulatos hely, és a Nyugatinál nyílt most egy új hely. Ugye van a Fővám téren a For Sale Pub, és annak most nyílt egy új helye, de ugyanaz kvázi az egész, ugyanaz a tematikája, a Nyugatinál, és ott is.
6: És milyen dalokat játszol? Mi a repertoárodnak a fő
5: vonala? Én főleg ilyen régi zenéket, ilyen retro zenéket játszom. Igazából olyanokat, amiket mindenki ismer.
6: Énekelsz, zongorázol, gitározol?
5: Énekelek, közben zongorázom. Énekelek, közben basszusgitározom. És olyan is van, hogy énekelek, és ukulelézek, vagy szintetizátorozok, de olyan is van, hogy mondjuk, hogyha beteg vagyok, akkor csak énekelek, és apukám kísér, és akkor lúperezik, és akkor úgy szólózik rá. Elég sok fajta variáció van. Olyan is van, hogy gitározom, de ez mondjuk ritkábban van.
6: Mi motivált arra, hogy rendszeresen muzsikálj, rendszeresen dolgozz a szórakoztató zeneiparban?
5: Igazából apukám hatására kezdtem el. Rengeteget adott igazából, én nem is tudnék olyat mondani, ami miatt ez egy negatív tapasztalat lenne, mert igazából olyan színpadi rutint adott ez nekem.
6: Így van.
5: Annyi fajta közönségnek játszottam már, hogy nem igazán érhet szerintem már meglepetés, úgymond. Nagyon sok fajta technikai helyzetet megtanultam kezelni, mondjuk, hogyha valami rosszul sül el, akkor azt hogy kell lereagálnom, vagy ha bakizok, akkor nem állok meg, hanem tovább megyek. Tehát nagyon sok ilyen alap dologra megtanítottam, amit szerintem, hogyha mondjuk valaki nem vendéglátozik, akkor sok év színpadi tapasztalat kell ahhoz, hogy ezeket így megtanulja az ember.
6: Így van, így van. Ez óriási.
5: Meg igazából előnye. Az éneklésem az itt fejlődött ki. Tehát mivel én nem tanultam, ezért mióta vendéglátózom, nagyon sokat fejlődtem énekbe. De hogy ezt ugye a környezetem is mondja nekem folyamatosan. Meg amikor így visszahallgatom, akkor így hallom én is, hogy nagyon sokat fejlődtem énekbe.
6: Mit szólnak az iskolában, hogy te már dolgozol?
5: Hát igazából így ezt nem nagyon reklámoztam. Így a barátaim tudják rólam, de hogy így meg főleg azokkal beszélgetek erről, akik szintén csinálják már. Mi meg támogatjuk egymást benne, szóval...
6: Én a közösségi médián láttam egyébként, hogy te már ilyen projektekbe is részt veszel, és nekem nagyon szimpatikus volt, hogy már fiatalon, tehát még a konzis éveid alatt ilyenfajta rutint szerzel, hiszen ez óriási előnyt jelent majd.
5: Igen.
6: Mi a véleményed a mesterséges intelligenciáról? Próbáltad már esetleg szövegírásra vagy zeneszerzésre használni?
5: Soha. Uh-huh. És soha nem is fogom.
6: Itt néztünk egy dalt itt a beszélgetésünk előtt.
5: Abban... Igen, nem tudtam megmondani, hogy ez AI elsőre. Uh-huh. Igen.
6: Mit szólsz hozzá egyébként, hogy tulajdonképpen egy pár perces munkával létre lehet hozni egy ilyen dalt?
5: Szerintem ez rémisztő.
6: Ugye?
5: Szerintem ez ijesztő. Uh-huh.
6: Mert te tulajdonképpen évekig, vagy hát most már lassan évtizedekig tanulsz azért, hogy létre tudj hozni egy olyan minőségű dalt, ami úgy hogy elfogadható a szakmában.
5: Hát igen.
6: Vagy úgy megfogja a közönséget.
5: Igen.
6: És akkor itt van ez az AI, ami két kattintásra bárki által létrehozható.
5: Én egyébként ettől próbálom magam minél távolabb tartani, amennyire csak lehet. Tehát én az összes közösségi oldalamon beállítottam, hogy ne jelenítsen meg nekem AI generált tartalmat, ezt egyébként a beállításokban egy kattintással meg lehet csinálni. Uh-huh. Mert szerintem nagyon fontos lenne ezt kiküszöbölni. Sok mindenben talán hasznos, én ehhez nem igazán értek, de szerintem a művészet közelében nem kéne engedni. Nekem ez a véleményem. Mert amíg egy robot, vagy egy ilyen számítógép nem fog tudni érezni, addig érzelmeket se fog tudni generálni egy dalba.
6: Tehát nem félsz tőle, hogy
5: tehát szerintem, hogyha most meghallgattam volna még 2-3-at, biztos leesett volna, hogy itt valami izé van, hogy, ez, mm-hmm. hogy ezek nem emberek, vagy nem tudom. De igazából az első reakcióm az volt, hogy ez még talán egy ilyen gépes demo, mert nem igazi hangszereknek hallatszottak. Azt hittem, hogy te raktad össze egy Muse-korba vagy valamit, csak nem akartam rákérdezni, nem akartam
6: persze.
5: bunkó lenni. De hogy ez volt az első gondolatom. De hát ezt meg sokan csinálják, hogy Muse-korba először összerakják, főleg, hogyha ilyen nagy hangzás, hogy mondjuk Big Band vagy valami, akkor elengedhetetlen.
6: Így van.
5: És azt hittem. De aztán meg kiderült, hogy AI.
6: AI az

0: Milyen tanácsot adnál egy hasonló korú fiatalnak, mint amilyen te is vagy, hogyha szeretne zenei pályán érvényesülni? Szerinted mi a legfontosabb ezen a pályán, ami úgy elengedhetetlen, ami szükséges a sikerhez, a hosszú távú
1: rengeteg sikerhez? Gyakorlás.
0: Rengeteg gyakorlás.
1: És nekem is, sokkal többet kéne. Az a baj, hogy nem lehet eleget. Mert mindig azt érzi az ember, hogy még lehetne még többet gyakorolni. Meg talán így ez, mert hogyha egy tanácsot mondhatnék, akkor a vendéglátózás, hogy minél több fellépési lehetőséget meg kell ragadni. Hogy minél nagyobb rutint szerezzen az ember. Az írásban meg szimplán talán csak így annyit, hogy nekem is rengeteg dalom úgy indult, hogy ilyen tök hülyeségek. Tehát, hogy ilyen nem jó dallamok, nem odaillő akkordok, de hogyha nem hibázik az ember, akkor igazából nincs értelme, mert mindig akkor fog kisülni a végén valami nagyon jó, hogyha már előtte sokáig próbálkoztál. Persze nyilván van olyan is, hogy mondjuk egyből beugrik egy dallam, vagy egy ötlet, és akkor azt mondjuk könnyebb megvalósítani, de hogyha zenét ír az ember mondjuk, akkor van olyan, hogy azért mondjuk ott elidőzik rajta sok időt egy dalon, hogy megírja, és nem szabad szerintem így feladni.
0: Hát ez a tanulási folyamat, és egy zenész az egyébként élete végéig tanul, én azt gondolom. Köszönöm szépen, Kitty, illetve mondjuk azt, hogy Lídia, hogy itt voltál és beszélgettél velem. Remélem sokat hallunk rólad még a jövőben, és természetesen várunk vissza ide a stúdióba, hogyha esetleg lesz valami olyan nagyobb koncert, vagy új album, amiről érdemes beszélni.
1: Én köszönöm a meghívást.
0: Köszönöm szépen.
2: Gáspár Kitty, művész nevén Lídia volt a mai vendégem, aki fiatal, multi-instrumentalista, zeneszerző és szövegíró. Beszélgetésünk során mesélt nekünk az új albumáról, tanulmányairól és terveiről. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. Tartsanak velünk holnap este is, a viszonthallásra!
3: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
4: Roma Szalon. Rádió Dik.
3: Rólunk, neked. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

aquí. Vale, vamos allá. ¡Hasta pronto!

0: Rádió Di. Rólunk neked. A Rádió Di-ben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Di-ben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Di-ben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat, a Rádió Di nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Gáspár Laci az egyik legmeghatározóbb alakja a kortárs magyar könnyűzenének és televíziós szórakoztatásnak, akinek pályafutása a mély szegénységből a legnézettebb műsorok mentorszékéig vezetett. Karrierje hűen tükrözi a 2000-es évek hazai tehetségkutató robbanását, miközben ő maga a TV képernyőjén futó tehetségkutató stabil bástyájává és legrégebben szolgáló zsűritagjává vált. Az énekes nem csak szakmai tudásával, hanem nyers, őszinte és sokszor érzelmes karakterével vált a formátum kihagyhatatlan szereplőjévé. A gyökerek a tehetségkutatótól a zenei élvonalig. Gáspár Laci története Balassagyarmatról indult, ahol rendkívül szerény körülmények között nevelkedett. A zene korán a menedékévé vált, autodidakta módon tanult meg énekelni és basszusgitározni. Az országos áttörést a Megasztár első évada hozta meg számára 2003-2004-ben, ahol a harmadik helyig menetelt és elnyerte az Év férfi hangja címet. Ez a műsor nem csak egy tehetséges énekest mutatott be a nagy közönségnek, hanem egy olyan küzdeni tudó embert, akinek a felemelkedése milliók számára szolgált inspirációul. Olyan korai slágerek, mint a Hagyd meg nekem a dalt, azonnal bebetonozták a helyét a rádiós játszási listákon és a magyar popzene fősodrában. Az X-faktor motorja és a mentor szerep. Bár zenei karrierje folyamatosan dübörgött televíziós személyiségként, az RTL klubos szerepvállalásaival lépett szintet. 2016-ban ült be először az X-faktor mentor székébe, azóta eltelt egy évtizede, a zsűri összetétele folyamatosan cserélődött körülötte, legutóbb például Majka, Bája Lex és Soler mellé tért vissza a stúdióba, de Laci pozíciója megingathatatlan maradt. Mentori stílusát két véglet határozza meg, amelyek tökéletesen kiegészítik egymást. Szakmai maximalizmus és zeneiség. Laci fülét nem lehet becsapni, ha egy versenyző hamis vagy hiányzik belőle a ritmusérzék, azt azonnal és kíméletlenül szóvá is teszi. Extrém érzelmi és empátiás szint, mivel ő maga is a nulláról építette fel magát, azonnal meglátja a jelentkezőkben a nyers tehetséget és a mögötte húzódó emberi sorsokat. Képes könnyekig hatódni egy-egy tiszta produkció láttán, de ugyanilyen vehemenciával kell védelmére a mentorátjainak. Televíziós jelenlétéhez szorosan hozzátartoznak a legendássá vált, spontán humoros pillanatok, elszólások és a mentortársaival folytatott adok-kapok, amelyek generálják a műsor körüli beszédtémát. Folyamatos megújulás. Gáspár Laci titka abban rejlik, hogy képes volt elkerülni a nosztalgia hullámok csapdáját. Nem ragadt le a 20 évvel ezelőtti sikereinél, folyamatosan figyeli a modern zenei trendeket, bátran kísérletezik az aktuális hangzásokkal, legyen szó modern popról, trapről, vagy éppen a klasszikus funk és R&B elemek visszahozataláról. Legújabb klipjeiben és dalaiban, mint például a 80-as években, előszeretettel vonja be a családját is, megmutatva, hogy a magánéleti stabilitás és a zenei örökség továbbadása ugyanolyan fontos számára, mint a reflektorfény.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Di Roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Di, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Di-ben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egyre kellik szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Di. Korábbi adásunk ismétlése következik. Emberi történetek, emberi tanulságok. Rájó Sztojka Armandóval. Rádió Di. Romákról, nem csak romáknak.
3: 100.3 Rádió Dik, romákról nem csak romáknak, én Sztojka Armandó vagyok, ez pedig a Trajó, magyarul Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akárhogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk, ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán Krücsön Richard az én vendégem. Ricsi, ugye?
4: Igen, üdvözöllek, sok-sok szeretettel, és üdvözlök mindenkit.
3: Nos, egy kicsit nehéz volt kiejteni a nevedet. Ez milyen eredetű név?
4: Ez román eredetű név, viszont nagyon érdekes a családunk nevének a története, hiszen eredetileg karácsony. Tehát ennek a magyar helyes megfelelője a karácsony. Viszont a második világháborút követően Déd nagytatá, amikor már az ötödik gyermeke született és egyezte be, az anyakönyvvezetők azt mondták, hogy hát a karácsonyt azt nem tudják leírni, bejegyezni, és ezért legyen Kröcsön. És az a román megfelelője a karácsonynak, és így már a 6-7-8. Gyermeknek a neve Kröcsön lett, így a családunk egyik része karácsony, a másik Kröcsön, de a nevünket eltekintve nincs bennünk román vér, hanem széke, illetve magyar vér csörgetezik bennem is, de ez így megmaradt.
3: És cigányol pedig, lovári cigány nyelven úgy van a karácsony, hogy krecsuno, úgyhogy még majdnem.
4: Na, most már okosabb
3: lettem. Egyezik is. Na, igen, ez egy nagyon-nagyon nagyon érdekes téma egyébként, és áruljuk el akkor ebből kifolyólag, hogy te most Romániából a mai nap folyamán ide fáradtál a stúdióba, hogy bizonyságot tegyél.
4: Igen, így van. Hát pontosabban Érmellékről, egy nagyon kicsi településről, aminek a neve Gálos Petri. Kb. 800 lakos él ott, és én vagyok az egyetlen, aki most itt lehet a Dik Rádióban, úgyhogy hup, hi-hi, hupi.
3: Ez egy nagyon jó dolog. Ugye TikTokozol, nagyon sok követőd van, és ott hirdeted Isten igéjét, különböző igeverseket megosztasz, te is és a párod is, ugye? A pároddal csinálod közösen?
4: A testvéremmel.
3: Testvére? Uh-huh. Testvérek vagytok?
4: Igen.
3: Ó, oké. Oké, bocsánat, én azt hittem, hogy... de akkor a testvéred az, aki...
4: Igen, a testvérem, aki
3: TikTokon
4: szokott énekelni, a igen, TikTok csatornán napi igéket mond el. Igen, igen.
3: Na, ez egy nagyon pozitív dolog, viszont ne rohanjunk annyira előre, hogy most rögtön belevágjunk, hogy mi is a te szolgálatod a TikTokon. Kezdjük a legelején. Hogy nőttél föl, milyen volt a gyerekkor, és gyermekként milyen volt az Isten képed? Uh-huh.
4: Ez egy nagyon érdekes gondolat. Azt mondtad, hogy nem vágunk bele a közepébe, de szinte úgy érzem, hogy igen.
3: Igen?
4: És ez egy nagyon érdekes. Én születésemtől kezdve engem görögkatolikusnak kereszteltek. És hát az Isten képem az volt, hogy karácsonykor, húsvétkor, illetve egyszer-egyszer eljártunk templomba. Legfőképp, amikor 11-12-13 éves voltam, akkor tatámmal jártam, mentem el legtöbbször a vasárnapi istentiszteletekre. Uh-huh. De egy olyan Isten képen volt, hogy van egy Isten valahol, akit imádunk és imádkozunk, de úgy nem építjük bele a hétköznapjainkba, nem ápolunk vele élő kapcsolatot, ami szerintem nagyon fontos, és ez számomra egy nagyon nagy felismerés volt, hanem van önmagában Isten, aki van valahol, és mi pedig itt vagyunk, és imádkozunk hozzá egyszer-egyszer, amikor eszünkbe jut, vagy jobb esetben vasárnaponként. Majd ahogy teltek, múltak az évek, én mondjuk azt, hogy vallás szempontjából mindenevő lettem. 14 évesen elkezdtem járni baptista gyülekezetbe egy barátom révén, azt követően voltam egy táborba. Ott megismerkedtem emberekkel, akikben láttam, hogy van valami több. Van valami más, ami nekem nincs. Nem tudom, hogy ők miért olyanok, ők miért tesznek olyan dolgokat, amiket tesznek. Én nem tettem soha, nem is csináltam, de ők valahogy máshogy viselkednek. Nekik valahogy másabb kapcsolatuk van, másabb a meglátásuk az Istennel. És hát nyilván 14-15-16 évesen azért az ember elkezd változni, elkezd felcseperedni, és hát mindennel foglalkozik, kivéve Istennel. És ez velem sem volt másképp, én nagyon sok mindent csináltam. Azt szoktam mondani, hogy nem is tudom talán, hogy mit lehet olyan dolgot mondani, talán űrhajós nem voltam még. Tehát nagyon sok minden elkezdtem, és nagyon sok mindenbe belevágtam a fejszém, csak sokszor ez bele is tört. És versenyszinten sportoltam, fociztam, akartam YouTube sztár lenni. Voltam postás és generáli biztosítós, és voltam pizzafutár, és most például egyetemre járok, de voltam gyerekotthonban nevelő, mezőgazdaságban is dolgoztam, vándortábort vezettem, gyerekeknek tartottam előadást, persze most egy kicsit felbolygattam az időrendet, de nagyon sok mindennel foglalkoztam. És 15 évesen kezdett el foglalkoztatni a szövegírás, de mint a szövegírásnak a rap, hip-hop része, és ez nagyon megtetszett nekem a zenélés, és valahogy minden, tehát minden út Rómába vezet, valahogy azt éreztem így 24 éves koromra, amikor megérintett Isten, és elhívott egy útra, hogy minden, amit tettem, az megerősített és felkészített arra, amit most csinálok. És akkor elkezdtem szövegeket írni, nem nagyon ment, hát 4-5 sornál többet nem tudtam, tehát ez ilyen hosszú évekbe tellett, még én sikerült ott produkáljak valamit, közben fociztam, nyilván így, mikor a többiek megtudták, hogy én már szövegeket írok, meg hasonlókat, akkor most képzeld el, hogy egy sportgimnáziumban valaki verseket érhet, ne várjon semmi jóra. És így teltek nekem az évek, közben a focit elhagytam, majd elkezdtem a zenével foglalkozni. De mindig akármit csináltam, vagy fociztam, vagy zenéltem, így utólag belegondolva mindig önmagamat akartam megvalósítani. De olyan formában, hogy mindig bennem volt az, hogy nekem valamit adnom kell az embereknek. Át kell adjak valamit az embereknek, de nem tudtam azt, hogy mit kell átadnom, és nem tudtam azt, hogy hogyan kellene azt átadnom. Nyilván Istent nem kérdeztem erről, nagyon sokat segített mindig az életemben, részt vett az életemben, tapasztaltam az ő segítségnyújtását. De mindig úgy voltam vele, hogy de majd én megcsinálom, majd én megoldom, jobb lesz ez így nekem, mert mindig egy kicsit vonakodtam a bensőségesebb kapcsolattól. Egy kicsit úgy voltam vele, hogy meg inkább tartóztatom magam ettől, mert nem ezt látom a világtól, inkább úgy akarnám a sikereket felhalmozni, amiben én úgy érzem, hogy én ki tudok teljesedni, és azt gondoltam, hogy azzal adok az embereknek. És nyilván ezek a dolgok mind 19, 20, 21, 22-ben, amikor így a zenével foglalkoztam, ezek is hasonlóképpen úgy eltávolítottak ettől, és elszigeteltek az Istennel való közös kapcsolatról. És nyilván Isten ebben nem szólt bele. Nem zavargatott, nem pofozott fel, és semmi egyebet nem csinált, hanem a háttérben figyelte az eseményeket, én úgy érzem, és talán várta azt a pillanatot, amikor döntés elő tud engem állítani. És ez a döntés pedig tavaly októberben volt, amikor közelebb kerültem Istenhez, és egy döntés elé álltam.
3: De innen ettől a döntéstől fogjuk folytatni a következő szegmensben. Tartsatok velünk, kedves hallgatóink, továbbra is Ricsi lesz a vendégem. Most meghallgatunk egy gyönyörű dicsőítő dalt, aztán folytatjuk tovább.
0: Ez a Trájó, a 100.3 Rádiódik egyházi műsora.
3: 100.3 Rádió Dik, romákról nem csak romáknak, én Sztojka Armandó vagyok, ez pedig a Trájó, azaz Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk, ezt mi a keresztény hitéletben bizonságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Ricsi az én vendégem, Kröcsön Richard.
4: Így van.
3: Köszöntelek téged.
4: Köszönöm.
3: Nos,
4: szépen.
3: Egy nagy döntés előtt hagytuk abba az előző szegmensben a beszélgetésünket. Milyen döntés elé állított Isten téged? Most ez olyan furán hangzik egy picit, hogy Isten valakit egy döntés elé tud állítani. Ezt kifejtenéd nekünk, hogy hogyan halad tovább a sztori?
4: Hát inkább azt mondanám a döntés kapcsán, hogy Isten adott egy lehetőséget, és Isten nem dönt helyettünk, hanem ő kegyes Isten, és megadja a lehetőséget arra, hogy az emberek tudjanak dönteni. És ez ugyanúgy alakult az én életemben is akkor, hogy láttam kirajzolódni magam előtt két utat. És az volt a kérdés, hogy melyiket választom. És ott volt az egyik út, amit jártam addig is, ami abból állt, hogy bármit elkezdtem, és hát én nagyon optimista vagyok, és ilyen... Tehát mindenből a 100-130%-ot szeretem kihozni, és hogyha valamit el akarok érni, akkor nekem nem számít az, hogy éjjel van, vagy nappal van, vagy éppen mi van, hanem csinálni kell, és akkor tegyünk érte. Viszont azt tapasztaltam, bármit is csináltam, hogy ez valahogy mindig eljön egy olyan pillanat, amikor megáll, amikor a szakadékba zuhan, és valamiért nem megy tovább. Mindig éreztem azt, hogy kellene hozzá valami plusz. De hiányzik az a plusz. és akkor nem értettem, hogy mi történik. Miért nem jön össze? Voltak már ilyen beszélgetéseim, nem rádióban, más emberekkel, és volt, aki mondta, hogy nem érzem azt, hogy vajon mindig Isten terelgette így az utamat, hogy jó, csinál, de volt mindig, amikor meghúzták a madzagot, hogy jó, akkor menj tovább, és akkor végül ez a tovább, ez beletorkollott ebbe a döntési lehetőségbe. És nyilván itt is az én kezemben volt az, hogy maradok tovább ezen a síkon, és töretek, próbálok egymagam, és na majd én megmutatom a világnak, vagy azt mondom Istennek, hogy jó, akkor megértettem azt, hogy valójában mit kell tennem, mit kellene tegyek, és akkor csináljuk ezt közösen. És januárban, tehát ez most 2024 januárban volt egy ilyen, hát nagyobb beszélgetésem, úgymond Istennel, de ezt nem úgy kell elképzelni, hogy megjelent az ajtóba két angyal, stb., és mondta, hogy főzzek le egy kávét, és akkor beszélgessünk egy kicsit, hanem ilyen mélyebb gondolatok törtek rám, és így elkezdtem úgymond így a Szentlélek által beszélni az Istennel. És megkérdezte tőlem, hogy akkor nézzük meg, hogy mit csináltál eddig. És akkor elkezdtem mondani, hogy fociztam. Oké. Mit tanultál te a focival? Mit gyűjtöttél te a focival? Jó. Mi akartál lenni? Zenész. Mit csináltál a zenével? Azelőtt rappeltél, szöveget írtál, ezt sem. És akkor ez egy hosszú ilyen mély önmagammal, nem hogy önmagamban való egy ilyen beszélgetés az Istennel játszódott le, és akkor így, ahogy beszélgettünk, így kijött az a kép, hogy na látod, akkor ebben az elmúlt 7-8 évben csináltál egy csomó, lehet, hogy olyan dolgot, ami nem használt, nem tett hozzá a te életedhez semmit, de tanultál olyan dolgokat, amelyeket most fel tudsz használni. És most itt a lehetőség, hogy ezt megtedd, ha szeretnéd. És akkor jöttek ezek a gondolatok, hogy jó, de akkor mit tegyek? Tudsz verset írni, igaz? Akkor adok gondolatot, írjál verset. Jó, de mit csináljak a verset? Én annyira vonakodtam ettől, és ezt mondom a TikTokon is másoknak, hogy hát ne gondoljátok azt, hogy én annyira úgy voltam vele, hogy jaj, én most annyira szeretnék itt lenni. Hát 2024 van, még nagyon a kereszténységről sem szeretnek annyira beszélni, nem vagy az, hogy jön valaki, aki még verset is ír a kereszténységről, hát azért mindennek van teteje, főleg a TikTokon, tehát ugye csak így skáláztam ezeket a dolgokat, és de mégis úgy jött ez ki, hogy akkor legyen a TikTokon, és onnan tudom, hogy ez a beszélgetés valóban köztem és Isten között zajlódott, mert kaptam kijelentéseket. És a kijelentések között volt többek között egy olyan, hogy megkeresnek majd emberek. Tehát mondom, jó, milyen emberek? Mit tudok én az embereknek adni? Hát mit csinálok én az emberekkel? De meg fognak keresni emberek, és te segíteni fogsz rajtam keresztül az ők életükön. Oké. És eltelt, tehát ez volt januárban, majd áprilisban kezdtem el komolyabban feltölteni napi gondolatokat, igéket, verseket, és akkor azt láttam, hogy jöttek emberek. És írtak, és akkor azt mondták, úgy éreztem, hogy rád kell írjak. Hát mondom, jó, oké, tudtam, hogy lesz ilyen, de akkor lássuk. És akkor tényleg olyan emberek, van egy ilyen nagyon megdöbbentő, egy ilyen fiatal 15-16 éves lány, aki öngyilkos akart lenni. Véget akart vetni az életének, nem jó a családi körülménye, az anyukája nem szereti, az apukájával él, nem foglalkozik vele, és még sorolhatnánk, és voltak ilyen kísérletezgetései, és valahogy megtalált a TikTokon, elkezdte hallgatni azokat a verseket, melyeket feltöltök, becsatlakozott az élőadásokba, és most pedig egy fél év után ott tartunk, hogy a TikTokon keresztény igéket, bibliai igéket oszt meg, Istenről beszél, és mások a meglátásai, és tényleg egy olyan lányról beszélünk, aki még fél évvel ezelőtt meg akarta magát ölni. De még mondhatnék még hasonló ilyeneket, hogy emberek milyen gondokkal, problémákkal keresnek meg. Volt egy ilyen nagyon, tehát egy olyan megélésem, amit nem is gondoltam volna soha, mert nyilván ez olyan, hogy a saját településeden, vagy a saját környezetedben, na most nekem azt mondta Isten, írjak verset, hát jó van, kisfiam, láttunk felnőni, láttuk azt, hogy te vagy Ricsike, a kis utcán, mentél fotbalozni, na hát most ne akarjál már itten ilyen kijelentéseket tenni. Nyilván vannak olyan emberek, akik na, nem ismer, azt látják, hogy én a TikTokra feltöltöm az igét, és gondolhatnak bármit, és nem vártam azt, hogy akár a saját falumból lesz ilyen. És nagyon érdekes, hogy jött egy hölgy, ismerem már régebbről, ezért sem gondoltam volna, hogy lesz ilyen megélésem, és beszéltünk két szót, köszöntünk el, és akkor csak benne volt, és motoszkált ez benne, és azt mondja, Ricsi, várj, szeretnék mondani még neked valamit. És azt osztotta meg velem, hogy van egy kedves barátja, akinek elmondta az orvos, hogy 3 hónap múlva meg fog halni. És hogy imádkoznék-e érte. És mondtam, hogy imádkozom, és hát még a 3 hónap nem telt el, de mondtam neki, hogy bízom benne, hogy 6 hónap múlva majd tudok vele találkozni, és majd tudok vele beszélni mélyebben Istenről. De emellett voltak olyan megéléseink is, akár így családszinten, ami szerintem nagyon szép, csak nyilván ezek mind olyan dolgok, hogy ha imádkozunk valakiért, vagy kérjük az ő gyógyulását. Engem arra világított rá Isten, hogy abban a gyógyulásban legyen több, mint gyógyulás. Legyen egy változás, legyen egy ébredés annak az illetőnek az életében, és legyen annak az illetőnek a gyógyulás egy bizonyság arra, hogy igen, Jézus Krisztus ma is gyógyít. És egy nagyon nagy megélés volt számunkra a családdal még januárban, amikor egy családos anyukáért imádkoztunk.
3: Innen fogjuk folytatni a beszélgetésünket, kedves hallgatóink, hogy mi történt a családdal, amikor imádkoztak. És most ismét meghallgatunk egy keresztény dicsőítő dalt. Tartsatok velem, továbbra is Ricsi lesz a vendégem.
0: Ez a Trájó, a 100.3 Rádió Dik egyházi műsora.
3: 100.3 Rádió Dik, romákról nem csak romáknak. Én Sztolk Armandó vagyok a mikrofon mögött, ez pedig a Trájóhoz az élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akárhogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Ricsi az én vendégem, köszöntelek téged, és ott hagytuk abba, hogy elkezdtetek családon belül imádkozni egy asszonyért.
4: Igen, így van. Egy 2 gyermekes anyukáért, akinek a szervezetében már a különböző rákos daganatok nagyon elterjedtek, és hát nem nagyon tudták az orvosok, hogy hogyan lehetne meggyógyítani. És imádkoztunk érte hosszabb, huzamosabb ideig, és valahogy úgy alakult, hogy az édesanyja az Gálos Petriből, ahol én élek, Nagyváradra járt munkahelyre. És valahogy mindig úgy alakult, hogy édesanyámék tudták mindig hazahozni, és akkor beszélgettek a lányáról, hogy milyen helyzetben van. És édesapám egyszer megkérdezte, hogy imádkozhatunk-e érte. És azt mondta, hogy igen, persze. És elkezdtünk érte imádkozni. Eltelt egy másfél hónap, és édesanyámat hívta ez a hölgy, ha jól emlékszem, majd utána mondta ezt nekem édesanyám, hogy a lányának a szervezetéből a rákos sejtek eltűntek.
3: Igen. Azt a mindenit. Igen.
4: De majd, tehát hogy ezt tovább folytassam, majd azt követően eltelt 1,5-2 hónap. És nem nagyon lett semmi. Ugye mondtam ezt a változást az életben, ezt az ébredést, és hát sajnos még mindig jól van, és kezelik, és épül, és stb. Tehát bízunk abba, hogy lesz ennek még happy endje. De eltelt egy 1,5-2 hónap, és nem történt semmi, ami úgymond a hitéletben lett volna változás, és azután pedig újra a semmiből megint. Tehát ez úgy érzem, ezek mind ilyen próbák, és ugye mindig döntés elé vagyunk állítva, és úgy érzem, és úgy látom, hogy kérdés az, hogy mi merjük-e vállalni. Merjük-e vállalni az Istennel való kapcsolatot, vagy úgy érezzük, hogy ciki. Mert sokan érzik azt, hogy ciki, és nem merik megélni ezt a hitet. De épp egy videót töltöttem fel, nem olyan rég a TikTokra, és ott beszéltem arról, hogy Jézus Krisztus felfeszítették a keresztre, és ő nem szégyelt téged. Akkor te se szégyeld őt. Úgyhogy igen, ezen el kell gondolkodnunk. Mert persze a világnak az értékrendjei nem azt diktálják, hogy nekünk szükségünk lenne valakire, hanem csak magadra van szükséged, és arra, hogy te majd okosba kitaláld, és majd csináld az életedet. De talán, és bízom benne, hogy az embereknek az életében, és hiszem, hogy mindenkinek az életében van egy döntés, amikor elhatározhatja azt, hogy mi mellé áll. Mert így is úgy is döntünk, még akkor is, ha azt gondoljuk, hogy nem. És kérdés az, hogy milyen úton akarunk haladni.
3: Említettél egy olyat, hogy neked elkomolyodott Istennel, vagy megkomolyodott Istennel a kapcsolatot, közelebb kerültél Istenhez. Ugye beszélgettünk még az elején arról, hogy gyermekként milyen volt az Isten képed, és hogy a tatával jártál templomba, hogy mi az, hogy megkomolyodott? Mi az, hogy közelebb kerültél Istenhez? Hogy lehet annál közelebb kerülni, mint amit mondtál, hogy jártál templomba, és hogyha úgy volt, akkor eleresztettél egy imát, vagy tudtál Istenről. Mi az, hogy közelebb kerültél Istenhez? Hogy lehetséges ez?
4: Hát ennek az egyszerű kifejtése, vagy kibontása talán az, hogy nagyon sokan napjainkban, mondjuk azt, hogy vasárnapi keresztények vagyunk. Tehát ezt úgy hívják, hogy langy keresztény. Csak akkor keresem az Istent, amikor éppen mise van, vagy gyülekezeti nap van, és úgymond nem akarom az Istent az életem részévé, hanem jó helyt van ő ott a templomba, és azután én végzem a hétköznapjaimba a dolgokat. De Jézus Krisztus nem erre az útra hív el minket. Ő nem azt akarja, hogy a távolban legyen, és vasárnaponként integessünk neki, hanem ő be akar költözni az életedbe, ő munkálkodni akar az életedbe a szent léleken keresztül, és akarja segíteni az utadat. És az a kérdés, hogy neked csak vasárnap van szükséged Istenre, vagy akkor, amikor bajban vagy, vagy szeretnéd Istent akkor is magad mellett tudni, amikor reggel felkelsz, hétfő legyen, vagy kedd, vagy szerda, amikor történik valami jó az életedben, és azt mondod, hogy köszönöm, vagy beszélsz Istennel, lehet Istennel beszélgetni. Az ima az egy kommunikáció, és sokan az imát azt egyirányúan használják. Nagyon érdekes. De rá lehet jönni arra, hogy az ima az olyan, hogy én beszélek, Isten hallgat, majd én hallgatok, és Isten beszél. És Isten tud válaszokat adni a Biblián keresztül, az igéken keresztül. Az Isten ki tudja magát jelenteni a különböző élethelyzeteken, különböző mély gondolatokon keresztül. És ez az, amikor az ember vált a langy kereszténység, a vasárnapi kereszténység és a élő kapcsolatban lévő kereszténység között. Tehát ez ugyanolyan így röviden, hogy most ott van nekem az apám. Hogyha szeretem az apámat, akkor ápolom vele a kapcsolatot, és beszélek vele minden nap. Ha meg úgy el vagyunk egymás mellett, akkor mondjuk vasárnaponként felhívom, hogy jó vagy öreg, vagy mi a helyzet.
3: Ez egy nagyon-nagyon érdekes párosítás. Ez egy jó példa volt. Amikor elkezdtél a TikTokon aktívan posztolni, ugye mondtad, hogy elkezdett skálázni, hogy nagyon jöttek az ellenérvek elég könnyen, hogy nem trendi verset írni, nem trendi a kereszténységről
4: beszélni. Ezt én gondoltam.
3: Igen, ezt te mondtad, igen. És hogy felhoztál ilyen ellenérveket. Mi volt az, ami miatt mégis elkezdted csinálni?
4: Azért, mert én ellenkedtem ez ügyben, hogy na én ettől vonakodom, én ezt nem akarom. De azt mondta az Isten, hogy ez jó lesz. Csináld. Jó. Oké. Okay. Csináltam. És azt láttam, hogy jó. És azt láttam, hogy jönnek az emberek. És azt láttam, hogy meghallgatják, és visszajeleznek, és akkor írnak, hogy ez neki volt olyan, hogy írták, de nem csak egyszer-kétszer, hogy ez neki, ez egy kijelentés volt, akár az a vers. Akár egy gondolat, hogy őt azt megerősítette, és például a múlt hónapban is 1 millió megtekintést értünk el a TikTokon, és egyre több embert látok, hogy jön, és az embereknek úgy látom, hogy szüksége van az igazságra. Szüksége van arra, hogy egy-két versben talán megkapja a kérdéseire a választ.
3: Innen fogjuk folytatni a beszélgetésünket, kedves hallgatóink. Most ismét meghallgatunk egy szép dicsőítő dalt, aztán Ricsivel folytatom a beszélgetést, tartsatok velem.
0: Emberi történetek, emberi tanulságok. Rájó Sztojka Armandóval. Rádió Dik. Romákról, nem csak romáknak.
3: 100.3 Rádió Dik. Romákról, nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok, ez pedig a Trajó, azaz Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Ricsi az én vendégem, köszöntelek téged itt a stúdióban.
4: Köszönöm szépen, hogy itt lehetek.
3: Nos, én legutóbb, amikor görgettem a TikTokot, úgy írtam rád, hogy nem is egy posztodat, nem is egy videót dobott fel nekem, hanem éppen élő adásban voltál, és pont elköszönőben már mondtad, hogy na jó, egy utolsó verset még felolvasok nektek, aztán mennem kell, srácok, köszönöm, hogy itt voltatok velem ma is, vagy valami ilyesmi volt, és úgy mentem rá a profilodra, és akkor láttam, hogy keresztény tartalmak vannak, és írtam is neked, hogy bejönnél-e a stúdióba. Arra nem számítottam, hogy Romániában élsz, és egészen Romániában fogsz eljönni, de itt vagy, és van most nálad esetleg egy vers? Mert hogy nagyon jó volt az a vers, amit mondtál a TikTokon.
4: Éppen véletlenül, hát lásd, vannak még csodák, igen.
3: Na, azt a micsoda véletlen, hogy pont van nálad egy vers. Hát nyilván hoztál egy verset, készültél, amit nagyon-nagyon szépen köszönünk neked, és nagyon szívesen hallgatjuk, úgyhogy kérlek, hogy olvasd fel nekünk ezt a verset.
4: Köszönöm szépen. Hát mivel a nevem az olyan bonyolult, hogy valószínűleg senki nem fog megtalálni ez alapján, így ezért gondoltam, hogy hozok egy verset, és hát, ha így segítek majd mindenkinek, igen, ezáltal. És hát egy olyan verset választottam, amit nem csak én írtam, hanem közösen írtam Antal Szilviával. Ő egy Budapesten élő hölgy, nagyon kedves, a véletlen folytán találkoztunk egymással, és tényleg azt tapasztaltam, hogy Isten az életembe küldött embereket, helyez embereket, és valahogy azt érzem, és azt tapasztalom, és azért is merek erről beszélni, hogy valahogy az Istennel való járás megkönnyíti az életet. Valahogy nem, tehát minden megyen a szépen a maga folyásában. És például, mint most, hogy itt vagyok ebben a rádióban, nem kellett semmi nagy erőfeszítést tegyek, nem kellett nagy zászlókat lengessek, hanem ez így alakult. És ezek az így alakult dolgokon munkálkodik az Isten, én hiszem. És elhoztam azt a verset, hogy én csak. És ez az én csak, ez arról szól, hogy ki vagyok én, ezt fontolgattuk Antal Szilviával, hogy ki ő, ki vagyok én, kik vagyunk mi, és mit kell nekünk tenni az életbe. Én csak. Én csak az vagyok, aki papírra veti az Istentől kapott szót. Én csak az vagyok, aki megnyit az elmédben egy ajtót. Én csak az vagyok, aki nem marad sokáig, de örökké valót hirdet. Én csak az vagyok, aki elmondja, hogy miben kell hinned. Én csak az vagyok, aki szirmot bont a lelkedben, hogy hinni tudj a naponként megújuló kegyelemben. Én nem vagyok több, mint kit Isten akar, hogy legyen. Vigaszt küldve, hol tombol még a félelem. Lennék harmat, ami minden reggel élteti a virágot. Lennék örömhír, ami megértésre buzdítja a világot. Lennék válasz, ami minden kérdésre gyógyír lehetne. Lennék egy emlék, ami boldog emberként megpihenne. Lennék hajlék, ami otthont ad a sorstalannak. Lennék haza, mi menedék a hontalannak. Lennék csend, hogy elnyeljem a fájó szavakat. Lennék tükör, képében, mint Isten lát, úgy lásd magad. Mennék oda, ahol megkövült szívből élet fakad. Gonosz erő nincs, mely életeddel együtt csendben elszalad. Ott, ahol felhő integet, az örökké való egyetlen igaz világban. Szemeim lehúnyva, nem tölt el félelem nyugalmam pillanatában. Mennék oda, ahol keresik még, hogy hol az Isten. szólnék ahhoz,

0: vagy van, hogy hetekig írsz egy verset.
1: Van úgy, hogy 5 perc alatt kész. Nagyon érdekes. Tehát vannak bennem ilyen érzések, és ezért is tudom azt mondani, hogy ez nem feltétlen tőlem van. Nyilván, tehát ez olyan dolog, hogy ember írja. Én ember vagyok, bármennyire hihetetlen, és van benne emberi írás, emberi gondolat, de ugyanakkor bízom abba, hogy több benne, vagy legalábbis van benne olyan isteni kijelentés, ami igenis ad valamit az embereknek, mert én mit tudok adni az embereknek? Nem sok mindent. De bízom abban, hogy ezekben a versekben olyan gondolatok keringnek, amelyek igenis sokaknak tudnak adni, és a visszajelzések alapján ezt így is tapasztalom.
0: Mik a jövőbeli terveid?
1: Hát a legközelebbi terv, tehát úgy annyira hosszú terv nincsen, de a legközelebbi terv az, hogy nem sokára elkészül az Úrhoz írt 100 vers. És meg szeretném ezt jelenítetni verseskönyv formájában. De ez volt így az egyik ilyen elhívásom még januárban, hogy írjam meg az Úrhoz írt 100 vers című verseskönyvet, és ezt adjam ki, mutassam meg másoknak, adjam oda másoknak, hogy használják ugyanakkor a TikTokon is, hogyha valaki élőadás közben, vagy bármikor rám ír, hogy ő vesz meg ezt a verset szeretné, persze a vers az ingyen van, bárkinek elküldöm örömmel. Ugyanakkor így ez volt bennem, ez volt a szívemben, hogy ezt így jelenítessem meg, de ugyanakkor, hogyha ez a nem tudom, hogy fog szárnyalni, vagy mennyire fog keletje lenni könyv formájában ezeknek a verseknek, ugyanakkor úgy éreztem, hogy ez akkor öltené fel mondjuk azt a ruhát, ami megilleti ezt a verses könyvet, ha a befolyt összeget majd valamilyen jótékonysági célra fogjuk felhasználni.
0: Nagyon szépen köszönöm neked, hogy itt voltál a mai nap folyamán, és bizonságot tettél, és nagyon sok áldást kívánunk, és nagyon sok sikert hozzá, és várjuk nagy szeretettel a könyvet majd.
1: Köszönöm szépen.
0: Köszönöm, hogy itt voltál, és bizonságot tettél.
1: Köszönöm.
0: Kedves hallgatóink, ti pedig ne feledjétek, jövő héten ugyanitt, ugyanekkor. Trájó. Én Sztojka Armandó voltam. Sziasztok!
2: Trájó, magyarul élet. Életutak, hit, kereszténység. Rádió Dik. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. Rólunk, neked. Itt a 100.3 Rádiódik süsfelnap. Mindig napra kész. Hétköznaponta 9-től délig. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádiódikben.
1: Bodorságnak nevezte a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal elnöki posztjára pályázó Unger Anna Rúza tegnapi parlamenti meghallgatásán azt, hogy az intézmény leendő vezetőjének első 6 éves ciklusa alatt jogerős ítéletek születnek a majdan feltárandó ügyekben. A politológus azt mondta többek között, hogy ez a 6 év arra lesz elegendő, hogy az utolsó szögig feltárják, mi történt ebben az országban. Hozzátette, ez az idő elég, hogy elindítsák az eljárásokat, hogy minden felelős bíróság elé kerüljön. Az is, aki elkövette, az is, aki hagyta, hogy elkövessék, és a magyar társadalom megértse és megtanulja végre, mi történt, hogy az többé ne következhessen be. Szerinte a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalnak nem az a feladata, hogy egy-egy korrupciós ügyet megtaláljon, hanem az, hogy felvázolja a rendszert, amely a korrupciót létrehozta és működtette. A járműpark folyamatos bővülése, illetve kisebb részben a vadállomány növekedése miatt évek óta nő a vadbalesetek száma. Hívta fel a figyelmet a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetsége. Közölték, tavaly több mint 7700 nagy vadat ütöttek el gépjárművel Magyarországon, 16%-kal többet, mint egy évvel korábban, még mintegy 16000 balesetet regisztráltak apró vadakkal. Hozzátették, a vadbalesetek során keletkezett károk átlagos értéke már eléri a milliós nagyságrendet. Ezért fontos, hogy ilyen esetekben az autósok megfelelő biztosítási fedezettel rendelkezzenek. Ez olyan kaszkószerződés lehet, amely kiterjed a töréskárra, de több biztosítónál a kötelező biztosítás mellé is köthető kiegészítő vadkárbiztosítás. A Salgó-Tarjáni járási ügyészség indítványára a bíróság letartóztatott egy 36 éves férfit, aki készpénzt rabolt egy idős férfitől. A hajléktalan férfi augusztus 13-án a déli órákban egy kelet-nógrádi kis településen lévő dohányboltnál a boltból távozó idős férfitől pénzt kért, aki nem adott neki. A rabló ezért az áldozatát követni kezdte, a település központjában hátulról lefogta és kivette a férfi farzsebéből a pénztárcáját, a benne lévő 30 000 forint készpénzzel és az irataival. A rabló ezután elfutott, a készpénzt magához vette, az üres pénztárcát pedig eldobta. Az idős sértett a támadás során 8 napon belül gyógyuló sérülést szenvedett. A letartóztatással szemben a gyanúsított és a védő is fellebbezést jelentett be, így a végzés nem végleges. Szlovákiában a gépjárművezetőket és a közúti közlekedés gyalogos résztvevőit egyaránt érintik a jövő héttől életbe lépő új közlekedési szabályok, adta hírül a felvidék.ma hírportál. Ezek érintik többek között a gyalog átkelő helyen történő közlekedést. Szeptembertől büntetés járhat azért is, ha a gyalogos átkeléskor mobiltelefont vagy más olyan eszközt használ, ami akadályozza a forgalom megfigyelésében.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. Korábbi adásunk ismétlése következik.
3: Emberi történetek, emberi tanulságok. Rájó Sztojka Armandóval.
0: Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
4: 100.3 Rádiódik, romákról nem csak romáknak, én Sztolyk Armandó vagyok, ez pedig a Trajó, azaz Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk, ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán Horváth György az én vendégem, cigány nevén Gyémiként ismerjük őt. Szia, köszöntünk itt a stúdióban.
5: Köszöntöm a hallgatókat. Szia!
4: Nos, hát kezdjük ott, hogy ugye neked az a neved, hogy Horváth György. Hogy jött ez a név, hogy Gyémi?
5: Hát a szüleim adták nekem kiskoromban, amikor születtem.
4: És nincsen egy története, ennek egy históriája, hogy hogyan jött ez a név? Örökölted ezt valakitől, vagy ők találták ki?
5: Ők találták ki.
4: Ők találták ki. Akkor ennek nincsen semmilyen különösebb jelentősége, csak van egy ilyen cigány neved, és így ismernek téged. Rendben. Itt ugye a keresztény életről szoktunk beszélgetni, és neked van egy nagyon komoly bizonságod, hogy meggyógyított téged az Isten egy komoly betegségből. De kezdjük a legelején. Gyermekkorodban mi volt az Isten képed? Hogy nőttél föl?
5: Gyermekkoromban jártam gyülekezetbe, ilyen 5-6 éves lehettem, és ott hallgattam igazából, amit beszélgettek, meg az előadást, hogy milyen hatalmas az Úr, az ő keze mindenhová elér, fönt van a mennyben, és én ezt így ugye elképzeltem, fölnézteink az a felhők fölé, gondoltam, hogy az ő ott van, és hogy olyan nagy, hogy mindenhova elér. Akkor a teste van, vagy egyet lép, azt kész, átírja a világot.
4: Igen. És volt, ez pozitív élmény volt számodra? Jól képzelted el az Istent, hogy ő jó, vagy akitől félni kell?
5: Nem, jónak.
4: Jónak. Jó volt akkor az Isten képed. Soha nem volt elrendtető számodra.
5: Nem.
4: Akkorjában ugye nem gyülekezetbe jártatok, nem újjászületett szabad keresztények voltatok, hanem de vagy akkor is azok voltatok már?
5: Hát ez úgy volt, hogy én amikor születtem, amikor kicsi voltam, akkor még elvittek keresztelni templomba, de már amikor 5-6 éves voltam, akkor már oda vittek a szabad keresztény gyülekezet.
4: Értem, akkor te nagyon fiatalon gyermekkorban tapasztaltad meg azt a váltást.
5: Igen.
4: Ugye akkor te nem nőttél bele ugye a...
5: Hát már belenőttem abba.
4: Igen, tehát nem nőttél bele teljesen a katolikus dolgokba, mert már gyülekezetbe kezdtél eljárni iskola lépésedkor szinte.
5: Igen.
4: Nos, akkor kaptad ezt a keresztény neveltetést, ugye?
5: Igen.
4: De nyilvánvalóan egy 6 éves gyermek jár a gyülekezetbe, nem értettél belőle semmit konkrétan. Mi volt az a döntés, az a lépés, amikor te meghoztad azt a döntést, hogy te igenis odaszántan fogod követni Jézust?
5: Hát nyílt itt Esztergomba gyülekezet, aztán jártak le rokonok messziről.
4: Ja, mert az előtt máshova kellett járnotok?
5: Igen.
4: Hova?
5: Pestre jártunk.
4: Pestre, és minden hétvégén Pestre utaztatok?
5: Igen. Volt Esztergomba is, meg Pesten is. Hétköznap volt Esztergomba, és hétvégén Pesten.
4: Aha, akkor egy héten kétszer is részt vettél egy-egy Isten tiszteleten.
5: Igen.
4: Ezek a dolgok voltak hatással rád, és ezért hoztad meg ezt a döntést?
5: Hát akkor még ilyen mesebeli volt elképzelés. Aztán igazából volt egy kihagyás, szünetelés. Egy 10 év, 8 év. És utána döntöttük el, hogy járunk gyülekezetbe, és megtérünk. Már volt akkor feleségem, meg egy gyerek. Jött a gyerek.
4: Tehát akkor önállóan, amikor éltél még egyedülállóként, akkor hallottál már Istenről, gyakran jártál gyülibe, de kihagytál időt.
5: Igen.
4: És majd amikor megnősültél és lett saját gyereked, újra visszatértél a gyülekezetbe, és akkor hoztad meg azt a döntést, hogy te a családoddal megtérsz. Ez erőltetve volt rád ez a dolog, és azért hoztad meg, vagy önszántadból?
5: Önszántamból.
4: Teljes saját önakaratból. Szuper. És utána jártál gyakran a gyülekezetbe, ha jól tudom, a családod kivette a részét a szolgálatban is, az anyukád, az apukád presbiterként is részt vettek a gyülekezetbe, meg hordtak embereket a gyülekezetbe. A szívükön volt az, hogy beütessenek embereket az autójukba, és odaszállítsák őket.
5: Igen.
4: Ugye rész volt ez a ti életetekben. Illetve, ha jól tudom, akkor nektek a nektek a ti udvarotokon volt egy nagy bemerítkezés is rendezve.
5: Igen, igen, így van.
4: Ez hogy zajlott? Ez hogy nézett ki?
5: Hát, jött a pásztor, megkért minket, hogy a hely véget, mert nálunk volt nagy udvar, meg nagy ház, és hát volt egy ilyen 3 méteres, 2x2 méteres medence, és úgy, hogy abba bemerítkeznének.
4: És ti adtátok a saját udvarotokat erre, ott volt nagy főzés.
5: Így van, malacvágás.
4: Igen, malacvágás volt, megvendégeltünk. Hány főt vendégeltetek meg akkor?
5: Hát körülbelül olyan 150.
4: 150 főre főztek ott, és hát egy jó pára bemerítkeztek ebből a 150 főből. Tehát kivettétek a részleteket az Istennek a szolgálatában is. És ez nem feltétlenül mondjuk abban mutatkozik meg, hogy dicsőítést vezetsz, vagy tanítasz, hanem ugyanolyan szolgálat volt, és értékes szolgálat az, hogy ha csak odaadtátok az udvarotokat, hogy itt van ez a hely, ahol összejöhetünk, ez is hatalmas kincs volt a mennybe. Ugye gyakran jártatok a gyülekezetbe, ment a keresztény életetek, és mégis történt veled valami. Ugye lett sajnos egy betegséged, erre hogy jöttetek rá?
5: Hát elsőnek köhögéssel indult, aztán mentem a házi orvoshoz, fölét ilyen köhögéscsillapítót, hazamentem, beszedtem, szedtem egy hétig, nem múlt el a köhögés, visszamentem, aztán fölírt még egyszer köptetőt, meg antibiotikumot, aztán azt is beszedtem, mégsem múlt el, vártam még 2 hetet, visszamentem, a sürgőségére mentünk már vissza, mert volt egy hányás, meg egy láz, és a sürgőségi küldött ő röggenyre, vérvételre, és ott aztán már látszódott valami, és így küldözgettek időpontokra mindenhová. Esztergom, Tatabánya, Pest.
4: És milyen vizsgálatokon kellett itt részt venni?
5: Hát ilyen CT vizsgálatok, vérvétel.
4: MRI volt?
5: Igen, volt.
4: MRI.
5: PET CT is volt, többször.
4: Igen. És utána hogyan haladt tovább? Tehát elküldtek ezekre a vizsgálatokra?
5: Hát igen, ott már látszódott, hogy van valamilyen kis daganat, a vér kimutatta, aztán volt a mellkas felvétel, azt mondták, hogy ott van egy nagyobb a tüdő és a szív között, narancs méretű, 12 cm-es átmérőjű kerek, valami van ott. Aztán CT, ott meg már látták, hogy 3D-ben, hogy néz ki. Aztán volt egy szövettan, hogy igazából milyen fajta a daganat. Ez ki is műtötték nekem itt nyakamnál. Arra vártunk egy hónapot az eredményre, és azt mondták, hogy daganatos, a nyirokrendszerben van, tetőtől talpig, bárhol megtalálható, felvétel kimutatta, és kemoterápiára küldtek, az a kezelése.
4: Hogy fogadta ezt a család akkor?
5: Hát elsőnek sokkoló volt, de tudtuk, hogy van megoldás, bíztunk benne, Istenben.
4: Te személy szerint ezt hogy élted meg akkor?
5: Hát igazából én nem aggódtam ez miatt, mert tudtam, hogy kijövök belőle.
4: egy percig nem érezted azt, hogy talán itt a vég, vagy hogy szembenézek most a halállal, vagy bármi esmi?
5: Voltak gondolatok, de sok tapasztalat volt akkor a kórházakban, akik velem feküdtek, így beszélgettünk egymással. Sokan voltunk, meg találkozgattunk, vagy egyszerre kaptunk időpontokat, amikor befeküdtünk. Volt olyan, aki elment sajnos.
4: Ja, és akkor azok voltak sokkolók számodra, igen, hogy az egyik barátod, akivel ott voltatok, hogy már nem volt ott utána. Igen, és akkor hát ilyenkor azért mély dolgok előkerülhetnek az emberbe.
5: Más szemszögből látod a világot utána. Igen. Ha van egy ilyen közeli, hogy most mi lesz, ha én nem leszek.
4: Igen. Átértékelődött az egész életed.
5: Igen.
4: Igen. Aztán ugye ott hagytad abba, hogy megvolt ez a dolog, mondták, hogy tetőtől talpig megtalálható ez a csúnya daganat, és kemoterápiára van szükséged. Elkezdted a kemoterápiát, ugye?
5: Igen, igen. Hát akkor lefogytunk, hát én lefogytam 49 kilóra, és a kemoterápiánál van ez a súly, meg a magasság, és akkor úgy állítsák be a dózist. És nem tudtam megkapni az egy dózist, egy kezelést, hanem csak felett.
4: Aha.
5: És felbontották a 6 kezelést 12 kezelésre.
4: Egy ilyen kezelés mivel jár? Fájdalommal?
5: Hát minden szervezet más. Nekem nagyon fájt a hasam, mikor volt a hányás, én szenvedtem. Van, aki csak végigfekszi, és semmi baj nincs.
4: Igen.
5: Változó.
4: Egyébként te akkor így élted ezt, meg ezt a dolgot, eltelt a 12 hét, ugye?
5: Hát úgy volt, hogy két hetente egy kezelés. Szóval havonta volt 2 kezelés. Haza fölvetted a kezelést, bent maradtál 2-3 napot, akkor hazamentél, otthon voltál egy hetet, visszamentél vérvétel, ellenőrzés, minden, és másnap megint fölvetted. Ilyen állt 2 héttel tel körülbelül, a egy után. Jött 2 hetente volt a következő.
4: Aha.
5: Egy hónapba 2, az igen, volt a egy kezelés. Oké? Okay. Havonta
4: ja, értem,
5: egy,
4: havonta egy volt, csak 2-re volt pontva.
5: Így van.
4: Értem. Értem. Tehát akkor ez igazság szerint 6 hónapon keresztül zajlott ez a kemoterápia.
5: Pontosan.
4: És ez hatott? Mit mondtak akkor az orvosok?
5: Igen, igen, zsugorodott. Mindig ellenőriztük 2-3 havonta, és zsugorodott. Aztán a kemoterápia azért legyengítette az embert, nagyon. Elmegy az erő,
4: igen,
5: és valamikor az emberek feladják, hogy már nem megyünk kezelésre, legyengül a lélekben, legyengülsz.
4: Igen.
5: Nem csak testileg, hanem lélekben, de minden héten jártunk ugyanúgy gyülekezetbe, erősek voltunk Istenben, kitartó voltam végig, mentünk minden kezelésre, betartottunk mindent.
4: Igen.
5: Imádkoztak értem, szerintem nem csak egy gyülekezet több.
4: Hát nagyon sok gyülekezet imádkozott érted, igen, akkoriában, külföldön is, Magyarországon is, rengeteg pásztor, rengeteg szolgáló. Én személy szerint olyan Facebook csoportokba osztottam meg, ahol nem is tudtam, hogy milyen keresztények vannak, csak mindenhova kiírtam, hogy imádkozzanak érted. De az orvosok attól, hogy zsugorodott ez a dolog, nem mondtak teljesen jó dolgokat. Nem voltak ők sem biztosak benne, hogy ebből 100%-ig ki tudsz gyógyulni, ugye?
5: Hát úgy volt, hogy ennek a betegségnek egy ilyen státuszokra volt oszva. Ennek a betegségnek van 5 státusza.
4: Igen.
5: És a negyedikben voltam.
4: Aztán.
5: Már csak egyel veszélyesebb van, itt még 80% a rossz, 20 a jó.
6: Tehát 80% volt, mondjuk itt tisztán 80% volt az esély arra, hogy elvisz téged ez a dolog. Igen. 20% maradt az életbe maradáshoz.
5: Igen, igen.
6: Igen. És a kemoterápia végén minden helyre állt rögtön?
5: Hát még utána volt egy utókezelés, sugárterápia, az a kék golyóba volt.
6: Igen? Az hogyan zajlott?
5: Igazság szerint ez ilyen egy, úgy nézett ki, mint egy CT, csak sugárzó gép, ilyen, szerintem a hatása az égető, összeégeti belül a daganatot, de így nem látszik. Egy ilyen felvétel után működik, milyen alakja van a daganatnak, az beállítsák a számítógépbe, és egy ilyen ágyra kell befeküdni, és mozog a gép a beállítást, beállítsák a gépet, fölveszi a mintát, és akkor sugároz.
6: És te pedig ott pöröksz a levegőben?
5: Nem, mert csak állok egy izébe, vagy is fekszek az ágyba, nem mozgok. Elsőnek behúz a ágy, de utána a gép megtalál téged, alul fölül van, és utána sugároz, utána átfordul, megint sugároz.
6: Értem,
5: kész.
6: Két oldalról égeti ki.
5: Igen, igen.
6: És ez teljesen sikerült 100%-ban?
5: Igen, igen, 100%-ban.
6: Igen. Tehát akkor, amikor az orvosok közölték a családdal, hogy 80% az esélye annak, hogy itt vége van mindennek, akkor válaszolták a te szüleid azt, hogy nekünk van egy hatalmas Istenünk, és bízunk benne, hogy meg fog gyógyulni a fiunk.
5: Így van.
6: És kitartóan imádkoztunk, rengeteg gyülekezet, rengeteg pásztor. Ugye a családod az nagyon kitartó volt ebbe a dologba. Szerintem így nem csak a szűk családi köröd, hanem az anyukád oldaláról is, és az apukád oldaláról is, a távoli unokatestvérektől kezdve a jó barátok, mindenki, az egész nagy népet imádkozott érted, és szerintem mindannyiunknak az életébe egy nagy bizonságot tett ez a dolog. Hiába, hogy nem velünk történt meg, de mivel testvérek vagyunk, és láttuk, ahogy te ezen keresztül mész, és láttuk azt is, hogy az Isten hogy hallgatta meg a mémánkat, akkor ez még jobban megerősítette a mi hitünket is. Tehát emberek, ahogy hallhatjátok, 80%-os dolog volt, és az a maradék 20% a hittel elegendő volt, hogy Isten meggyógyítsa őt, és az a durva, hogy még az orvosok is meglepődtek rajta. Ugye?
5: Igen, meg még van benne tanúbizonyság, még
6: igen,
5: egy pár. Alá kellett írni még az elején, hogy nem lesz több gyerek.
6: Igen. Igen, erre is ki akartam térni. Tehát volt egy kisfiad.
5: Igen, igen.
6: Amikor jártatok gyűlibe, megtértetek, akkor volt meg ő az a kisfiú, akiről beszéltél.
5: Igen, igen.
6: És utána alá kellett írnod a papíron, hogy te felveszed ezt a kezelést, igen, a kemoterápiát, akkor azt vállalnod kell, hogy nem lesz több gyermeked.
5: Igen, lehet, hogy nem lesz.
6: Igen,
5: több.
6: Igen. Lehet. És utána hogy alakult a dolog?
5: Hát imádkoztunk érte. Kértük a pásztort is, hogy imádkozzon ez miatt. Aztán a kórházba szóltam a doktornőnek, és azt mondta, hogy van rá egy ilyen folyadék, egy ilyen védő levédi, és akkor a kezelés előtt azt kötötték be, és az lefolyt, egy ilyen 2 decis folyadék volt igazság szerint. Úgy néz ki, mint egy infúzió. Ezt lefolyt, le voltam védve, aztán imádkoztunk is, és utána még született gyermekünk. Kettő igen. Lány.
6: Igen, tehát alá kellett írni azt, hogy lehet, hogy nem lehet több, és erre 2 is lett. 2 gyönyörű lányod van a fiadon kívül. Hogy hívják ezeket a gyermekeket?
5: Hát fiamat Eduardónak, nagyobbik lányomat Leilának, kisebbiket Amirának.
6: Amirának. És ezt a három gyermeket is te ugyanúgy neveled, ahogy te kaptad a neveltetésedet, hogy próbálod Isten szíve szerint nevelni őket?
5: Igen, igen.
6: És ők hogy veszik fel ezt a dolgot? Ezt erőlteted rájuk, hogy jöjjenek akár gyülekezetbe, vagy hajoljanak Isten felé, vagy ez természetesen jön belőlük is?
5: Hát most még jön belőlük, meg szeretnek járni, de még nem fogják föl még úgy.
6: Hát nyilván gyermekek, igen, nyilván igen. Gyermekek, igen. Te a célod akkor az, hogy úgy neveld őket?
5: Igen. Keresztény életet éljenek, legyen hitük, és jól tudjanak gondolkodni.
6: Igen. Szerinted az életbe való döntéshez megkönnyebbíti az embernek az életét az, hogyha hisz?
5: Igen, 100%-ban.
6: Volt ilyen tapasztalatod is?
5: Sokszor.
6: Sokszor. Miután kijöttél ebből a betegségből, hogyan reagáltak erre olyan emberek, akik nem hittek?
5: Fú. Nem találkoztam ilyenekkel.
6: Nem, keresztény a körül.
5: Igen.
6: Csak olyanokkal vagy körülvéve. Az embereknek a reakciója mi volt?
5: Hát meg, ha nem keresztényel találkoztam, milyen katolikusokkal vagy ilyesmi, nekik is van hitük.
6: Így van, nekik is van hitük. Így van. Igen, igen, nyilvánvalóan az mindegy, hogy milyen felekezetből vagyunk. Ugye a hitünk az egy Istenbe hiszünk, és... És akkor ők erre mi volt a reakciójuk?
5: Hát mindenki örül neki.
6: Igen.
5: Meg hála Istennek. Ez benne van nekik is a gondolatukban.
6: Igen.
5: Igazából.
6: Így abban a helyzetben, így, amikor voltál, nem volt egy perc két helyet sem? Nem fordult meg a fejedbe akkor, hogy hú, ez megtörténhetett velem, akkor talán Isten nem is létezik?
5: Nem.
6: Ilyen nem, nem volt. Nem is bírta gonosz megkísérteni ilyen dolgokkal, hogy esetleg arra gondoljál, hogy ez egy egész, amiben hiszünk, ez egy butaság, mert ilyen megtörténhet veled, és ez van?
5: Nem, nem gondoltam rá. Arra gondoltam, hogy mi lesz, ha elbukok, ha elveszem itt most ezen a világból, hogy mi lesz a gyermekemmel.
6: Csak ennyi.
5: Igen.
6: Azt a mindenit. És most, hogy visszatekintesz erre a dologra, hogy tekintesz rá?
5: Hát most úgy tekintek rá, mintha valamin át kellett volna mennem egy göröngyös úton, kicsit hosszú úton, de sikerült átmenni rajta.
6: Sikerült. És... pozitívként fogod föl azt, hogy erről mesélhetsz, és elmondhatod ezt embereknek, vagy inkább azért bárcsak ne történt volna meg?
5: Pozitívan állok hozzá, elmondhatom embereknek, mert ők is nyerhetnek valamit az életükbe, nem tapasztalják, de hallják meg, hogy most ez mi volt.
6: A beszélgetésünk közben említettél egy olyat, hogy amikor átmegy az ember egy ilyenen, amikor közel van az ember a halálhoz, akkor átértékelődik az egész élete. Mi értékelődött át benned? Milyen volt addig a szemüveged, amin keresztül láttad az életet, és most milyen szemüvegen keresztül látod az életet?
5: Hát én saját szemszögemből előtte ilyen zárkózott voltam az emberekkel, nem volt ilyen nagyon nyitott sok emberrel kapcsolatom, de mentem a bolondság után is egy kicsit, pénz után is, hol tudok húzni, nyerni.
6: Igen.
5: Ilyesmiket. Na, leálltam azzal, és szerintem nagyobb szeretet van bennem azután, és másképp nézek az emberekre, hisz velük vagyok egy test. Krisztusban.
6: Igen. Addig, amielőtt beszéltél, hogy zárkózott voltál, ez azért volt, mert nehezen ismerkedtél, vagy azért, mert egyszerűen nem voltál kíváncsi az emberekből. Tehát az azért
5: nehezen ismerkedtem.
6: Az a szeretet volt ki belőled, hogy nem akartad megismerni, mert idegenként tekintettél rá? Vagy inkább az, hogy nehezen ismerkedtél?
5: Nem, könnyen ismerkedtem, nem arról van szó, csak megvolt a kör, aztán...
6: Ja, és azon kívül csak a sajátjaid érdekeltek, más nem. Most meg már úgy vagy, hogy egy idegen emberre ránézel, igen, és már őt is szereted.
5: Igen, így van.
6: Értem. Tehát a szeretet nőtt meg a te életedbe. És szerinted miért volt ez, hogy a szeretet így megnőtt benned?
5: Már volt nekem egy olyan tapasztalatom egy este, amikor jártam kezelésre, hazaengedt egy kórházból, és otthon imádkoztam a szobámba este, és elaludtam, és utána fölkeltem. És volt egy érzés, igazából a szívembe, a lelkemben éreztem, hogy valami nagyon jó, gyönyörű boldogság ünt el. Megtelt a lélek, hogy én nem tudom.
6: És akkor egy békességet, egy örömet kaptál.
5: Nagyon nagy szeretetet kaptam.
6: Igen, ezt írja is a Biblia egyébként, hogyha meg vagy fáradva, és amikor már azt érzed, hogy nincs tovább, hogy már nem bírod tovább, akkor kapsz az Istentől egy minden értelmet meghaladó békességet. Szerintem azt kaptad meg, hogy egy ilyen helyzetben az ember nem tudom, hogy hogy bír békességbe és örömbe lenni, mert mi az unokatestvéreig majdnem szívinfarktust kaptunk, ki voltunk idegileg, és te pedig ilyen mentünk be hozzád a kórházba, és viccelődtél velünk, nem volt semmi olyan kétségbeesésed, vagy semmilyen rezdülést nem láthattunk az arcodon ezzel kapcsolatosan, úgyhogy talán még azt is mondhatom, hogy az unokatestvérekben nagyobb volt az aggodalom, mint saját önmagadban, akivel megtörtént ez a dolog. Ugye?
5: Igen.
6: A jövőbeli terved az micsoda? Most te jelenleg külföldön élsz a családoddal, ugye ott jártok egy közösségbe.
5: Így van.
6: Milyen az a gyülekezet?
5: Ez egy keresztény gyülekezet. Hát ilyen...
6: Heti szinten van ott alkalom?
5: Így van. Viszem a gyerekeket. Anyám, apukám, testvéreim, az ő családjuk. Közösen ott találkozunk az alkalmon.
6: Akkor ez a gyülekezet egy olyan számotokra, ami a családot is összehozza.
5: Így van.
6: Egybe ránt titeket. Egy ilyen Isten tisztelet az hogyan néz ki? Mi a menete a gyülekezetnek?
5: Hát összegyülekezünk, leülünk, imádkozunk, dicsérjük az Urat, aztán elmondják az igét, megint imádkozunk, ha van imakérés, imádkoznak, és ennyi, ilyen másfél órás, két órás alkalom.
6: Másfél-két órás alkalom, ebben benne van az imádkozás, ugye a dicsérjük az Urat az azt jelenti, kedves hallgatóink, hogy énekekkel magasztaljuk az Istent, és igazából a dicsőítés az egy olyan, mint egy dalban elmondott imádkozás, ugye magasztalod, dicséred az Istent, kifejezed a háládat, a szeretetedet felé, vagy megköszönöd az ő szeretetét, ami te feléd árad, csak ezek dalban vannak megfogalmazva, meg vannak zenésítve, és ezt együtt szokta énekelni a gyülekezet. Ezt hívjuk mi dicsőítésnek, és az ima kérés pedig az, amikor kimész a lelkészhez, és személyre szabottan azt mondod, hogy szeretnék, most mondok egy példát, új munkahelyet találni, és akkor imádkozik, hogy legyen egy szuper munkahelyed. Igen. Például. Ugye most egy kis dolgot említettünk meg, de egészen egy betegségig, egy bármilyen nagy dologig elmehet ez a dolog. Ez most ott Angliában van, a gyermekeid is ott tanulnak, tanítatod őket, jó szülő vagy, perfekt beszélnek angolul, magyarul, cigányul, és nagy előnnyel indulnak el az életbe ezáltal. Ugye ott pedig nagyon komoly iskolába jártatod őket. Mi a terved a jövőben?

0: Magyarországon, amíg felnőttél, amíg végigmentél ezen a dolgon, éreztél különbséget a bőrszíned miatt? Volt meg különböztetésed, atrocitásod, bármiféle?
1: Hát így. Nem, én itt is elértem, amit akartam. Magyarországon, de ott is.
0: Ez mitől alakulhatott ki szerinted, hogy halljuk innen-onnan a sztorikat, de mégis jól kijöttél mindig a magyarokkal. Ez mitől volt szerinted, hogy téged elfogadtak? Hogy jó szívű voltál velük?
1: Igen.
0: Nem volt a tiszteletet neki?
1: Nincs harag köztünk, soha nem is volt. Nagyon sok magyar barátom van.
0: Igen, hála Istennek. Ezt én is tudom rólad, és azért is tértem ki erre a dologra. Ha üzenhetnél azoknak, akik nem hisznek Istenbe, és akár betegek is, te, aki így meggyógyultál, mit üzennél ezeknek a hallgatóknak?
1: Hát, még nem gondolkodtam el ezen a kérdésen, de ha lehetne üzenni, kitartást, hitet és szeretetet érezzenek Isten felé.
0: Nagyon jó. Nagyon szépen köszönöm neked, hogy a mai nap itt voltál velünk, és elmondtad ezeket a dolgokat. Zárásul pedig három dolgot szeretnék mondani neked, és rögtön vágd rá azt a választ, ami eszedbe jut. Mehet?
1: Mehet.
0: Jézus Krisztus.
1: Mindörökké.
0: Gyülekezet.
1: Testvérek.
0: Gyémi.
1: Él.
0: Nagyon jó. Kedves hallgatóink, most elmegyünk egy kicsit zenélni. Gyémi, megkérlek téged, hogy küldjél valamilyen dalt, vagy mondj egy előadót, akitől szeretnél dalt hallani.
1: Hát a proféciát onda francia, az egy nő énekli, nagyon szép, ható, megható zene számomra.
0: Értem, akkor ez egy keresztény dicséret, egy nő énekli Franciaországból.
1: Így van.
0: De ez egy cigány dicséret. Hát akkor szóljon ez a dal, kedves hallgatóink, a következő fél órában pedig várunk majd benneteket vissza. Tartsatok velünk!
2: Trájó, magyarul élet. Életutak, hit, kereszténység. Rádió Dik. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: ember vagy.
1: 100.3 Rádiódik. Rádiódik. Rólunk. Neked. A Rádiódikben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánságshow. A 100.3 Rádiódikben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádiódikben.
2: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Gáspár Laci az egyik legmeghatározóbb alakja a